Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk.

0: egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézusom,
0: bízom benned.
4: Szent Faustina nevér,
0: könyörögj érettünk.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
5: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járj át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre,
2: most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk, Istenünk! Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
2: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
1: Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

0: gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliános szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm a gyógyító jelenlét emlékedés hallgatóit. Boldogságos Szűz Mária, Isten anya, mennybevételének ünnepén, különös ünnepes számunkra, különös találkozás, különös együttlét. Mária, mint az életszentség tanítványa, és ugyanakkor tanítója is. Máriát ünnepeljük, vagy jobban mondva, Istent ünnepeljük Mária életében, és mindannyiunk életében is. Azért ünnepeljük Máriát, mert Mária által közelebb kerülünk Jézushoz, és Jézus által az Atyához. Mindig jó nekünk Máriáról elmélkedni. A csendes jelenlét, a biztos bizonyosság, az anyai gyógyító jelenlét, a hallgatag küzdelem. Mária a jó ember példaképe. A jó Isten, amikor megteremtette a világot, megteremtette az embert, akkor látta, hogy ez jó. És amikor megteremtette az embert, akkor látta, hogy nagyon jó. Amikor megálmodta Máriát, égi édesanyánkat, az Isten szülőt, akkor látta Isten, hogy ez nagyon-nagyon jó. Nagyon jó nekünk, embereknek, hogy van egy égi anyánk, van egy ugyanolyan ember, egy közülünk való, mint mi, kinek ugyanannyit kellett küzdenie, de ugyanannyit tudott komolyan venni az életében az Isten hívásából, mint amennyit mi is komolyan vehetünk. Könnyen arra gondolunk, hogy a szentek azok nem hozzánk valók, vagy mi nem arra vagyunk hivatva. Pedig minden ember életszentségre van hivatva, mint ahogy Mária is arra volt hivatva. És amikor Mária megfogan méhében, a kimondott igen következtében, akkor elindul örömében, elindul az élet hirdetésével a hegyek közé, Júd egyik városába, ahogy Lukács evangéliuma elmondja nekünk az ünnep evangéliumában. Köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, felújongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Mária életet adó jelenléte, Mária köszöntése, Mária hangja egyszerűen föléleszti a Szent Lelket az emberben. Föléleszti a magzati létet. Újongással tölti el minden élet magzati állapotát, különösen az emberét. Ezért Mária minden élethelyzetben, minden küzdelemben, fájdalomban, ugyanakkor örömben is, ami kísérünk, ami segítünk, a megváltunk édesanyja. Valahogy, ha elmegy a kedvünk, ha belefáradunk, hogyha elveszítjük a reményünket, hogyha már a fájdalmat sem tudjuk elviselni, és már imádkozni sem tudunk a betegségben, akkor hívjuk segítségül Máriát. Mária hozzánk is eljön a mi kis otthonunkba. Júd egyik városába sietett, hozzánk is elsiet. Mert nem az a fontos, hogy hol élsz, hanem hogy milyen hittel vagy jelen. A betegségedben, a szenvedésben, az örömödben. És Mária kész eljönni és átadni az ő életörömét, az Istennel való kapcsolatának az örömét kész átadni nekünk is, nem csak Erzsébetnek annak idején, hanem nekünk is átadja. Figyeljünk az ő köszöntésére. Mária úgy köszöntötte Erzsébetet, hogy ismerte őt, szerette őt. Képzeljük el, csendesedjünk el, hallgassuk meg, vajon hogyan ismer bennünket Mária? Mi lehet az a köszöntés, ami megérinti a mi lelkünket, mert tudja, hogy mi az, ami megérint? Vajon mi lehet? Vajon hogyan hangzik az a köszöntés? És én hogyan válaszolok Mária köszöntésére? Hogyha azt mondom, hogy Mária ismeri lelkünk mélyét, mint Isten anya, az ő anyai szeretetéből, az ő anyai szerető tekintete által ismeri a mi életünket, a mi lelkünk mélyét, akkor elmondhatjuk ugyanazt, hogy hát mi is, ha ismerjük Máriát, mint ég édesanyánkat, mint azt, akihez fohászkodhatunk, mint az, aki soha sem hagy el semmi veszélyben. Mária, mi hogyan ismerünk téged? Mi van a te szíved mélyén, amikor Mária nevét kimondod, meghallod? Hogyan válaszolsz a köszöntésre? Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek, és felújongott. Boldog, aki hit annak beteljesedése van, az Úr mondott neki. Az én újongásom a nehézségem ellenére is. Hogyan tudja megszólítani, viszonozni Mária köszöntését? Erzsébet előreáradott kora ellenére gyermeket fogan. Biztos, hogy benne volt az aggódás, a küzdelem, vajon képes leszek rá, vajon elég erős leszek? Azt megélte, hogy ez egy ajándék. De hogy megkapja Istentől ajándékba annak a képességét, hogy azt a gyermeket fölnevelje, azt nem tudta. Kismamaként. Sokszor vagyunk mi is így, amikor egy életet bíznak ránk, mint hogyha nem lennénk elég biztosak abban, hogy képesek vagyunk erre. És Mária látogatása éppen ezt segítette elő. Mária látogatása, Mária köszöntése éppen ezt segíti elő a mi lelkünkben is. És Máriás lelkülettel ugyanezt kell megtennünk nekünk is, hogy az elbizonytalanodott emberekben megerősíteni azt a bizonyosságot, hogy Isten, ha bizalmat szavazott és ad nekünk életet, és ránk bíz életet, életeket, akkor megadja azt a képességet is, amire kiválasztott. Hogy hívők, hogy keresztények, hogy édesanyák, édesapák, Istennek szentelt emberek legyünk. Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja jön el hozzám, kérdi Erzsébet? Hogyan lehet az, hogy Isten megbízik bennem és kiválaszt engem, hogy Isten elküldi hozzám az ő édesanyját, az ő anyai segítségét különböző formában? És hogyan lehet az, hogy Isten rám bíz betegségem, gyengességem, küzdelmem ellenére valami mást, valami többet, ami meghaladja emberi erőimet, ami meghaladja saját erőfeszítésemet, és egy bizalomon alapszik. Bizalomra épít. Bizalomra az Istenben. Bizalomra a szentek segítségében. És helyes, saját képességeink és korlátainkkal tisztában levő embereknek a helyes önértékelésére építnek az életek. Azok az életek épülnek ránk, amelyeket Isten ránk bízott. Máriának nincs könnyű dolga. Mária mindannyiunk édesanyja, égi édesanyja, reánk, Máriára bízta a szenvedő emberiséget. De Máriának is segítségre van szüksége, szüksége van a mi szívünkre, a mi együttérzésünkre, a mi kezünkre, a mi imára kulcsolt kezünkre, a mi odafigyelésünkre, mint Mária gyermekei, akik képesek elvinni a belső öröm lüktetését, azt az örömet, amelyet nem tanulni lehet, amely Isten ajándéka mindannyiunk számára, amelyet viszont meg tudunk tanulni úgy, hogy elfogadjuk. Elfogadjuk az ajándékot olyannak, amilyen. Az életünket, mint ajándék, annak a kudarcaival, fájdalmaival, szenvedéseivel, korlátaival, képtelenségeivel és képességeivel, mindazzal, amik vagyunk és amivé váltunk életünk folyamán, szenvedéseink, örömeink, döntéseink, imádságaink, vezekléseink, engesztelésünk, szeretett kapcsolatunk, Istenhez való viszonyunk által. A mai ünnepen, Mária mennybe vételének az ünnepén Isten arra hív bennünket, hogy szentek legyünk. Nem kevésbé, mint Mária. Amit talán nehéz nekünk, mert Mária szíve alatt hordozta magzatját, ezt a szintet valószínű nem érjük el, azt a bensőséges mély szeretetet, amit Mária élt át, mint Isten anya, mint Isten szülő, de ha valaki szenté akar válni, akkor egyetlen feladata van, és egyetlen recept is mindenre, az, hogy nagyon kell szeretni az Istent. Még annál is inkább, teljes erőnkből, teljes elménkből, tiszta szívünkből, teljes akaratunkból szeretni az Istent. Mert aki Istent szereti, annak könnyebb szenté válni. És a szeretetünk mértéke lesz a világban az üzenet. Azt, amit Mária szeretetében elvitt Erzsébethez, elfogadta Erzsébet örömét, és örült neki. Nem visszautasította Erzsébet örömét, nem tisztázódott, nem fogadkozott, hogy ez nem rólam szól, ez nem én vagyok, hanem hagyta, hogy az Isten szeretet csordultig betöltse az ő lelkét, és fölkiáltott, magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Tudunk-e újongani a megváltó Istenben, aki megváltja bennünk a létet, megváltja árnyékainkat, megváltja kudarcainkat, félelmeinket, hazugságainkat, mindazt, amit elloptunk az Istentől, és ezáltal önmagunktól is, minden át nem gondolt szavunkat, kapcsolatunkat, üresen elfecsérelt időnket, mind-mind megváltja bennünk az Isten. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Mária életszentsége, Mária anyasága az alázatra alapszik. Alázatos az az ember, aki tudja azt, hogy mindent Istentől kapott. Mária örömének az oka az, hogy fölfogja, hogy mekkora ajándék, milyen nagy bizalom az, hogy tekintetre méltat az Isten, hogy ránk tekint. Emberi kapcsolatainkban is gyakran tapasztaljuk, hogyha nem tiszteljük az embert, ha félünk attól az embertől vagy a helyzettől, akkor nem vagyunk képesek rátekinteni, nem vagyunk képesek, hogy megnyugodjék rajta a tekintetünk. Isten gyengességünk ellenére nyugtatja tekintetét rajtunk, és az ő tekintetére méltatja az életünket, és ezt Mária tudja. És Máriának az alázatának az alapja ez a tekintetek találkozása. Amikor Mária tekintete találkozik az Isten tekintetével a lelkében, és ki tudja mondani, hogy boldognak mondanak, hogy boldog vagyok, de nem az a boldogság, nem az örömködés, hanem az a boldogság, amely ebből a tekintetek találkozásából fakad és származik. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas. Fölismerni a hétköznapi nagy dolgok csodáját. Erre tanít Mária bennünket. Erre ösztönöz bennünket, ha megismerjük Mária életét. Ahhoz, hogy megértsük az ő köszöntését, az ő látogatását a mi életünkben, meg kell ismernünk Mária szívét, lelkét, anyasságát, Istenhez való kapcsolatát. És a Magnifikátban kifejeződik Mária lelkiségének a mélysége. Dicséri az Istent. Az az ember, aki képes Isten dicséretre, magasztos dolgot cselekszik, és lelke fölemelkedik. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. És az Isten irgalmának a megtapasztalása, az a Isten közel hajul, lehajlik az emberhez, megesik rajta a szíve. Ennek a végsőkig megrendülő Istennek a szeretetét tapasztalja meg Mária, nem csak a saját maga életében, hanem mások életében is. És igen, Mária egyetemes anyaságának a csodája, az ajándék az emberiség számára pontosan ez. Pontosan ez, hogy fölismeri az emberiség életében a nemzedékről nemzedékre való irgalmat. Azt, amikor az Isten a zsigerekig megrendül, látva az ember nyomorúságát, és nem csak a saját életében szemléli Isten jóságát, hanem megnyílik lelki szeme az emberiség számára is. Ha ismerjük Máriát, akkor ő megtanít bennünket, hogy ismerjük, felismerjük mások életében is az Isten irgalmasságának a jeleit, a jóságát. És azt, hogy ami látszólag mást jelent, az más. Az Isten szemével, az Isten szívével másképp látni a világot. Hogy nem a hatalom a minden, hanem az alázat. Hogy tudni azt, hogy Istentől kaptam mindent, az életet, képességeimet is, jóságomat, erényeimet. És hogy nem aszerint kell megítélni az embert, amit a szem lát. Nem a hatalom a minden, nem a karrier a minden, és nem a hatalom tesz boldoggá. És hogy megtapasztalni az éhséget, és megtapasztalni az Isten ajándékát, amikor elhalmoz bennünket minden jóval. Fölismerni a közösségben, a családban, a nemzetben, a népben, hogy fölkarol bennünket az Isten. Azáltal, hogy fölkarol engem, fölkarol mást is. Nincsen egyéni üdvösség. Az üdvösség az közösségi. Az üdvösséghez meg kell tanulnunk, szoknunk, hozzá kell szoknunk a közösségi üdvösség ízéhez, a boldogsághoz. Hogy Isten irgalmának jelei legyünk, hogy aki arra éhez, hogy figyeljenek rá, megbecsüljék, szeressék, akkor azoknak tudjuk átadni Istennek ezt az ajándékát. Hogy tudjunk fölkarolni azokat, akik gyámoltalanok. És hogy felismerjük azt, hogy Isten irgalmasságáról megemlékezik. Nemzedékről nemzedékre. Meg tudjuk tanulni Máriától, meg tudjuk kérni Máriát, hogy tanítson meg bennünket a Magnifikát lelkületére, hogy magasztalni tudjuk az Istent, hogy felismerjük szívünk mélyén Isten jóságának az érintését. Felismerjük a mi helyünket a világban, az Istennel való kapcsolatunkban. Fölismerjük mások életében is, őseink életében, nagyszüleink életében, szüleink életében, gyermekeink életében ezt az Isten gyógyító, irgalmas, fölemelő, fölkaroló szeretetét, amelynek mi magunk válunk a követeivé. A máriás lelkületű ember, aki ismeri azt, aki őt meglátogatja, mint ahogy Erzsébet is ismeri Máriát, lassan átalakul. Jelen lesz mások számára. Nem nagy dolgokkal, nem világrengető csodákkal, hanem egyszerű készfogással, jelenléttel, egy kicsorduló könycseppel, egy csendes sóhajjal. Lehet az életünk Isten magasztalás egy készfogásban, egy érintésben, egy imádságban. Lehet az életünk magnifikát. Mária tapintatos szeretete számunkra is az életiskolája. Legyünk tapintatosan jelen egymás életében. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, aztán visszatért otthonába, mondja a Szentírás. Nem marad Erzsébetnek a nyakán, nem terheli őt örömével, hanem addig van ott vele, ameddig szüksége van rá Erzsébetnek. Addig lenni jelen a másik ember életében, amíg neki szüksége van, és azután visszatérni. Nem beköltözni kell mások életében, nem elszívni kell tőle a levegőt, hanem levegőhez kell juttatni. Mária megtanít bennünket arra, tisztelni mások örömét, szükségét, békét és boldogságát. Aztán visszatért otthonába. Nagyon fontos az is, hogy azok, akik segítő szándékkal vannak jelen a szenvedő embertársaik életében, és Mária példájára ott akarnak lenni a kereszt alatt, szembe kell nézniük önmagukkal, és őszintének kell lenni. Az, aki hontalan, akinek nincs otthona, nem lehet segítő. Mária visszatért otthonába, neki volt otthona, miután közölte az örömét Erzsébettel, miután kétkezi munkájával, segítségével út volt Erzsébet életében, de hazatért. Nem vehetünk lakást mások lelkében, mások életében. Csak úgy tudunk jól segíteni, ahogy Mária segített, ha van hová hazatérnünk. És ez a hazatérésnek a gyakorlata azért is fontos, mert Mária a tanítvány házába tér haza nagypéntek után. Jézus gondoskodik Mária otthonáról, de a valódi otthon, ahová hazatér Mária is, amit a mennybe menetelkor ünneplünk, nagy boldogasszony ünnepén, az, hogy Mária hazatér a mennybe. Egész életünk erről szól. Isten magasztalás, hálaadás, jelenlét, jóság, tapintat, otthon, hogy begyakoroljuk azt, amire hivatottak vagyunk. Mária elsőként közülünk megdicsőül és hazatér. Máriaval együtt mi is készülhetünk, hogy ne érjen váratlanul minket a hazatérés pillanata. Állj meg, csendesedj el egy picit. Hunyj be a szemed és képzeld el Mária köszöntését a te életedben. És add tovább az örömet, add tovább az Isten szeretetét, amit te megtapasztaltál az életedben, és szeresd az Istent szenvedő, rászoruló embertársaidban. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi Szentlélek templomból, ahonnan szentségimádást fogunk közvetíteni. István Fiszilárd atya és a plébánia hívei vezetésével imádkozzanak velünk.

0: az Atya és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Szeretett Mária Rádió hallgatók, Krisztus mindnyájunkat meghívott az ő asztalához, ahol testét és vérét adja a világ életéért. Ezért most lélekben arra hívunk mindenkit, közel és távol a világ minden részén, akik bekapcsolódnak plébániánk szentségimádásába, hogy az előimádkozott részre majd közösen feleljük, Krisztus égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, élő Isten fia, te azt parancsoltad, hogy emlékezetedre üljük meg az eukarisztikus lakomát, szent titkait hűséges ünneplésével, tedd gazdagabbá most egyházadat. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus a magasságban Isten egyetlen főpapja, te áldozatod bemutatását papjaidra bíztad, töltsd el szívünket mindazzal, amit rendelésed szerint ezekben a jelekben ünnepelnek. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, mennyei manna, te egy testé teszed azokat, akik az egy kenyérből részesülnek, ápold minden benned hívőben a békét és az egyetértést. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, mennyei orvosunk, te a halhatatlanság orvosságát és a feltámadás zálogát adod kenyeredben. Add vissza az egészséget a betegeknek és az élő reményt a bűnösöknek. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, eljövendő királyunk, te azt parancsoltad, hogy halálod szent titkát ünnepeljük, míg csak el nem jössz. Tedd feltámadásod részeseivé a benned elhunytakat. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Amen.

Te mindig egyedül vagy a tabernákulumban. Mi meg szana szét az utcán, otthon, az iskolában, a hivatalban. Itt vagy köztünk, és mégis úgy tűnik, mintha messze volnál, mert kevés a szeretetünk, és nem képes felfogni téged. Pedig ha az, amit parancsoltál, elevenen élne testvéreidben, nem volna az az érzésük, hogy elhagynak téged, ha kilépnek a templomból. Az utcák és a tabernákulumok ugyanoda vezetnének, Isten országába, az emberek között. Táplálj, Uram, testeddel minden reggel, de adj készséges szívet is nekünk, hogy mielőbb eljöjjön az az idő, amikor életünk minden pillanatában jelenléteddel táplálhatsz. Nem, a föld nem maradt hideg és puszta, hiszen te nálunk maradtál. Mi is lenne életünkből, ha nem rejtenének téged a tabernákulumok? Te egyszer eljegyezted az emberiséget, és hű maradtál hozzá. Imádunk téged, Urunk, a világ összes tabernákulumában. Köztünk vannak, értünk vannak itt. Nincsenek olyan távol, mint a csillagok az égbolton, bár azokat is nekünk adtad. Mindenütt találkozhatunk veled, csillagoknak és minden teremtménynek királya. Hála neked, Uram, ezért a mérhetetlen ajándékért. A menny leszállott a földre. A csillagos ég kicsi, a föld nagy, mert tele van hintve az eukarisztiával. Isten velünk, Isten közöttünk, Isten értünk.

Jézusom, olyan jó itt melletted lenni, téged egyedül, csak téged szeretni. Szent kegyelmet fénye a lelkembe ragyog, Jézusom, ilyenkor nagyon boldog vagyok. Szent szíved itt dobog, és úgy megért engem, a teremtményekhez miért tapadna lelkem? A te hajlékodban elég egy kis sarok, ahonnan nézhetlek, s akkor boldog vagyok. Nincsenek terveim, semmit nem kívánok, csak szeretni forrón, csak szeretni vágyok. Mint a szűzi lelkek, a szentek, a nagyok, Jézusom a vágytól nagyon boldog vagyok. Gyenge, gyarló vagyok, a jó kevés bennem. Taníts, jó mesterem, hogyan, mit kell tennem? Szólj, mit kívánsz tőlem? Érted, mindent hagyok. Csak te légy az enyém, s akkor boldog vagyok. Csak te légy mindenem, a szívem égjen. Lángoló szerelmed, csak folyton emészen. Védj magadhoz, Jézus, hogyha majd meghalok, örökké mondhassam, nagyon boldog vagyok.

Maradj velem, Uram, mert szükséges, hogy velem légy, hogy el ne feledjelek. Tudom, hogy milyen könnyen elfordulok tőled. Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van a te erődre, hogy el ne essek annyiszor. Maradj velem, Uram, mert te vagy az én életem, és nélküled csökken az én buzgóságom. Maradj velem, Uram, mert te vagy az én világosságom, és nélküled a sötétségben vagyok. Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem a te akaratodat. Maradj velem, Uram, hogy halljam a te hangodat, és kövesselek. Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni, és mindig veled lenni. Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád. Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is a lelkem, azt kívánom, a te számodra a vigasz helye, a szeretet fészke legyen. Maradj velem, Jézus, mert már késő van, és a nap lenyugvóban. Múlik az élet, közeledik a halál, az élet, az örökké valóság, és szükséges, hogy megkettőzzem az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon. Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések, és mennyire szükségem van rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján. Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakáján szükségem van rád. Tedd, hogy úgy ismerjelek, mint a tanítványok a kenyérszeléskor, vagyis az eukarisztikus egyesülés legyen a világosság, mely fenntart engem, és egyetlen boldogsága legyen szívemnek. Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is valójában a szent áldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által. Maradj velem, Jézus! Nem kérem a te isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a te szentséges jelenlétedet. Maradj velem, Uram, téged kereslek, a te lelkedet, a te szeretetedet, a te irgalmadat, a te szívedet, mert szeretlek tégedet, és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeretni téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szeresselek az örökké valóságban. Amen.

Szeretet és dicsőség, Atya, védj meg engem, hogy elzárt kertként és lepecsételt forrásként őrizzem tisztaságom szentélyét. Hadd találjalak meg téged ebben a szentélyben, Istenem. Hadd szorítsalak magamhoz, hadd maradjak mindig veled. Add, hogy lelkem minden erejével, éjjel, nappal éberen virasszak, hogy soha ne találj engem álomba merülten. Hitem és lelkem szabad elé siet. Szívem legyen éber, de testem aludjék, nehogy saját káromra elkezdjek virasztani a bűnben. Szavadat tett pecsétként a szívemre és a karomra, hogy minden érzésemben és tettemben egyedül te ragyogj, én pedig egyedül te rád nézek, és te rólad beszéljek. Amen.

Mi atyánk, aki az oltári szentségben valóságosan jelen vagy, szenteltessék meg a te neved, ismerje meg minden ember ezt a nagy szentséget, és itt elrejtőzött végtelen szeretetedet. Szentelje meg szívét és életét mindenki azzal, hogy élő hittel megismer és megszeret téged. Jöjjön el a te országod, az oltári szentség országa, és minden lélek hódolva imádjon téged, isteni szereteted fönséges titkában. Teljesedjék a te szent akaratod, hogy minden ember imádja egy csodálatos kenyér színe alatt istenségedet és emberségedet. Sokasodjék az imádók és az áldozók száma szent asztalod előtt, hogy minél többen megízlelhessék a mennyei gyönyörűségek előízét. Miként az ég angyalai szent örömmel énekelnek a szeplőtelen bárány előtt, ami lelkünket is járja át, isteni jelenléted kimondhatatlan gyönyörűsége. Add meg nekünk mindennapi kenyerünket, a legfölségesebb oltári szentséget. Add, hogy valahányszor magunkhoz vesszük, mindenkor méltóan fogadhassuk. Add, hogy az égi kenyér mindenkor lelkünk gyönyörűsége és a bűn kísértései ellen oltalmunk legyen. Bocsásd meg bűneinket, melyeket az imádandó oltári szentség ellen elkövettünk. Érezzük, hogy tiszteletlen viselkedésünkkel, lanyha, szórakozott és közönyös szentáldozásainkkal megbántottunk téged. Bocsásd meg bűneinket, miként mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, soha ne fogyatkozzék meg hitünk a legfölségesebb oltári szentség iránt. Távol legyen tőlünk minden kételkedés a te isteni jelenlétedben, szentségi méltóságodban. Szabadíts meg minket minden gonosztól, minden bűntől, de főként a méltatlan és szentségtörő áldozástól, a hitetlenségtől és erkölcstelen élettől. Szentségi Jézus, kérünk, add meg nekünk mindezeket, és kegyelmesen hallgass meg minket.

Uram, olyan magától érthetődő dolog, hogy minden nap kezedet nyújtod, megmentesz a pusztulástól, magadhoz ölelsz, és kenyereddel, testeddel táplálsz. Hazamegyek most, és sajnos órákra, talán napokra megfeledkezem rólad. Nem, ezt mégse enged. Nem tudom ugyan megtenni, hogy gondolatban állandóan veled foglalkozhassam, ezt nem is kívánod, de maradj velem szüntelenül, ahogyan ígérted, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Úgy éljek a világban, ahogyan te élnél, otthon, a gondok és tervezgetések között. Úgy dolgozzam, ahogyan te dolgoznál, a számok és az akták tömegében. Legyek szelíd és alázatos. Este is, ha majd fáradt leszek, és gyermekek lármáznak körülöttem. Légy velem örömeimben is, sosem csupán önmagamért, hanem mindig a szeretet szolidaritásában. Téged lássalak másik emberben, akiben ugyanúgy élsz, mint bennem. Milyen jó lenne, ha csupa Krisztus lenne a világ. De most már indulok, mielőtt fantáziám elragadna, indulok megvalósítani a bennem és a hétköznapokban állandóan megújuló halálodat és feltámadásodat. Amen.

házad csendes magányában, itt térdelek. Átérzem, hogy a hely, ahol tartózkodom, az szent. Az oltárszekrény fehér ostjájában a te jelenléted világít, a te szeretettől lángoló szíved dobog. A kenyér színében rejtőzött isteni fölségből a kegyelem sugara árad. Ott vagy, Uram, a fenséges bazilikák oltárszekrényében, a világvárosok tabernákulumaiban, kis falvak, kolostorok, apró hegyi kápolnák szent csöndjében, s mindenütt a lelki elmélyülés, életszentség és szeretet nevelője vagy. Jó nekem itt lennem, Uram! Jó ez az egyházközséghez tartoznom, jó tudnom azt, hogy plébániám mindenben, a lelkiekben, szellemiekben az örök életre való utat mutatja nekem. Milyen jó, hogy itt imádhatunk mi közösen téged, Urunk. Milyen sokan csak otthon hallgatnak téged, ebbe a szentségimádásba is belekapcsolódva. Valóban nincs nép, melyhez ilyen közel lenne Istene. Nézz rám! Nézz közösségünkre, a Szentlélek plébániára. Nézz azokra, akik hallgatnak, akik csendben vannak, akik szenvednek, akik magányosak a világ minden táján. Hallgasd meg a fiatalok, a gyermekek, az idősek, a családok imáit. Akár szavakkal, akár titokzatos érzésekkel szállnak hozzád. Szólj, Uram, hozzájuk és hozzánk, mert hallgatni akarunk te rád. Összegyűltünk itt, a te szentséges szereteted előtt, hogy ünnepélyesen a te oltalmad alá helyezzük családjainkat, és elismerjük hatalmadat családjunk felett. Mindennapi életünket szent akaratodhoz óhajtjuk igazítani, Uram. Törekedni akarunk arra, hogy minden erőnkkel, családunkban és életünkben azok az erények virágozzanak, amelyekért már itt a földön békédet és áldásodat ígérted. Távol akarjuk tartani magunktól a világi a szellemet, amelyet kárhoztattál. Te uralkodjál értelmünkön, hitünk egyszerűségében, és szívünkön is osztatlan szeretetedben. Jézus szentséges szíve, légy a mi keresztény családjaink pártfogója, védelmezd meg minket, szeretteinket, közösségeinket, iskoláinkat, családjainkat, plébániáinkat, egyházunkat, minden szükségünkben. Őrizd meg a félelemtől és aggodalomtól, hogy rád hagyatkozzunk, Urunk. Szenteld meg szórakozásunkat és örömeinket, a szenvedésben pedig légy vigasztalunk. Ha pedig valaki közülünk megbántana téged, ó Jézus szentséges szíve, emlékeztesd arra, hogy te az őszinte bűnbánóhoz mindig kegyes és irgalmas vagy. És ha üt az elválás órája, és a halál gyászba borítja családjainkat, akkor mi valamennyien távozók is itt maradtak, készségesen belenyugszunk szent akaratodba. Ez az élet, ez a földi élet. Vigasztaljon majd akkor az a gondolat, hogy eljön még a nap, amikor a mennyben egész családunk ismét együtt lesz, és együtt dicsőítheti, magasztalhatja majd jó téteményeidet. Urunk, légy áldott mindenért, amit kapunk tőled. Annyi mindent szeretnénk mondani, kérni, megköszönni neked, Urunk, de te vagy egyedül, aki ismered szavak nélkül is minden lelki sóhajtozásunkat, hálánkat és pillanatnyi lelki állapotunkat. Fogadj el bennünket így, ahogy vagyunk. Áld meg ezt az egyházközséget és a világ minden templomán keresztül. Erősítsd hívő népedet. Amen.

0: Uram, irgalmaz nekünk! Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Menj, Béli Atya Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szent Háromság egy Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Élő kenyér ki az égből szállott alá, irgalmaz nekünk! Elrejtett Isten is üdvözítő, irgalmaz nekünk! Választotta gabonája,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szüzeket nevelő bor,
1: irgalmaz nekünk!
0: Csodás kenyér királyok gyönyörűsége,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szüntelen tartó áldozat,
1: irgalmaz nekünk!
0: Tiszta felajánlás,
1: irgalmaz nekünk!
0: Legtisztább asztal,
1: irgalmaz nekünk!
0: Angyalok eledele,
1: irgalmaz nekünk!
0: Elrejtett manna,
1: irgalmaz nekünk!
0: Isten csodáinak emlékezete,
1: irgalmaz nekünk!
0: Természet fölötti kenyér,
1: irgalmaz nekünk!
0: Testélet ige,
1: irgalmaz nekünk!
0: Velünk lakó szent ostya,
1: irgalmaz nekünk!
0: Áldásnak kelyhe,
1: irgalmaz nekünk!
0: A hitnek titka,
1: irgalmaz nekünk!
0: Magasztos tisztelendő szentség,
1: irgalmaz nekünk!
0: Legszentebb áldozat,
1: irgalmaz nekünk!
0: Engesztelő áldozat élőkért és holtakért,
1: irgalmaz nekünk!
0: Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellen,
1: irgalmaz nekünk!
0: Minden csodák csodája,
1: irgalmaz nekünk!
0: Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete,
1: irgalmaz nekünk!
0: Minden bőséget meghaladó ajándék,
1: irgalmaz nekünk!
0: Az Isten szeretetének legnagyobb emléke,
1: irgalmaz nekünk!
0: Az isteni bőkezűség túláradása,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szentséges és felséges titok,
1: irgalmaz nekünk!
0: Halhatatlanság orvossága,
1: irgalmaz nekünk!
0: Félelmetes és éltető szentség,
1: irgalmaz nekünk!
0: Az ige minden hatóságával testté vált kenyér,
1: irgalmaz nekünk!
0: Vérontás nélkül való áldozat,
1: irgalmaz nekünk!
0: Étel és vendég,
1: irgalmaz nekünk!
0: Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak,
1: irgalmaz nekünk!
0: Kegyesség szentsége,
1: irgalmaz nekünk!
0: A szeretet köteléke,
1: irgalmaz nekünk!
0: Bemutató és bemutatott ajándék,
1: irgalmaz nekünk!
0: Tulajdon kútfeje minden lelki édességnek,
1: irgalmaz nekünk!
0: Tiszta lelkek tápláléka,
1: irgalmaz nekünk!
0: Az Úrban meghalók úti eledele,
1: irgalmaz nekünk!
0: A jövendő dicsőség záloga,
1: irgalmaz nekünk!
0: Isten, irgalmaz nekünk! Isten, irgalmaz nekünk! Uram, kegyelmez nekünk!
1: Uram, kegyelmez nekünk!
0: Isten, irgalmaz nekünk!
1: Isten, irgalmaz nekünk!
0: Uram, hallgass meg minket!
1: Uram, hallgass meg minket!
0: Szent tested és véred méltatlan vételétől, ments meg, Uram, minket! A test kívánságaitól,
1: ments meg, Uram, minket!
0: A szemek kívánságaitól,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Az élet kevésségeitől,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Minden bűnalkalomtól,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Vágyakozásod által, amellyel a húsvétot tanítványaiddal eltölteni kívántad, ments meg, Uram, minket! Nagy alázatosságod által, melyel a tanítványok lábát megmostad, ments meg, Uram, minket! Nagy szereteted által, melyel az isteni szentséget szerezted,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Kiontott véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Szentséges tested öt sebe által, melyeket értünk fölvettél,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Mi bűnösök, kérünk téged, hallgass meg minket! hogy a csodálatos szentség iránti hitet, tiszteletet és áhítatot bennünk megtartani méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket az oltári szentség gyakori vételére vezetni méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy minket a hitetlenségtől, tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy halálunk óráján ezzel a mennyei úti jeleddellel bátorítani és erősíteni méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jézus Istennek fia, kérünk téged, hallgass meg minket! Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmez nekünk, Uram! Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram! Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk, Uram!

Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk, szent tested és véred szent

0: Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
1: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József Mária.
0: Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen az Isten.

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a Szatmári Meti Szentlélek templomból, melyet István Fiszilárd atya, a plébániai fiatalja és a hívek vezetésével. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy ezen a mai estén is együtt lehetünk a Jóistennek a jelenlétében. Áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzom a helyszínről. Szűcs Timaját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy feléd forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: Negyedik szentitok, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenki. Amen.
4: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyánk,

0: halálos tűzanyánk.
1: Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat,

0: sártól. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Annek.
1: Boldog emlékű Márton áronpüspök, könyörög, imádkozz és járkozz le betegeinkért, Istenünk!
0: Te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeink között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Feleségének.
1: Minden meghalt jövő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus Szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén. A 71 éves Leó pápa köszöntése. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében. Leó pápa úrangyala imája és felhívása. A Szent Atya kirógráf rendelete a Vatikáni apostoli levéltár és könyvtár új helyiségeiről. Leó pápa az apostoli levéltárban és könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Isten áldja Szent Atyánkat, 14. Leó pápát. 71 éve, 1955. szeptember 14-én született Robert Francis Prevost Chicagóban, és immár közel másfél éve vezeti Péter utódaként Istennek rábízott nyáját. Szolgálatának egyik meghatározó vonása ágostorrendi szerzetesi mi voltához kötődik, hiszen magáénak vallja az alapító Szent Ágoston püspök fáradozását az egységért, amelyét az észak-afrikai főpásztor az 5. század elején oly sokat írt és buzgolkodott, hogy benne, az egyben, az atya egyetlenében mi keresztények egyek legyünk. Másik alapvonása a perui missziós tapasztalat, szolgáló papként és püspökként. Meglátta és hálásan felismerte az ottani lakók egyszerű és nagyon mély nyitott szívű emberségét. Ezekkel a karizmákkal akarja most Isten népe egységét és lelki gazdagságát szolgálni. Hálásan köszönjük a szolgálatát és kérjük, áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében, Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében 14. Leó pápa arra buzdított, hogy mindig bocsássunk meg, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést. A megbocsátás szabaddá tesz és előzi a legsűrűbb felhőket is, hiánya pedig konfliktusokat okoz, szétzúzza az emberi kapcsolatokat, tönkreteszi a családokat, háborúkat szít. A Szent Atya a Vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Beszéde végén azért fohászkodott Máriához, hogy segítsen nekünk mindig megbocsátani, és kitartó bátorsággal terjesszük annak a szeretetnek a békés és gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet és lefegyverez minden haragot. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Kezdte beszédét Leó pápa, majd kifejtette, hogy a vasárnapi evangéliumi szakasz a keresztény élet egyik alapvető értékéről, a megbocsátásról szól.
1: De un valore fondamentale della vita cristiana. Il perdono.
0: Jézus ezt a megbocsátást tanította és tanúskodott róla egészen a keresztig, ahol üldözőjéért az atyához imádkozott, a mindannyiunk által ismert szavakkal, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A mai szakaszban Péter éppen erről a témáról kérdi a mestert a következő szavakkal, Uram, ha a testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Szavai nagylelkű szívről tanúskodnak, a 7 szám ugyanis a Bibliában a teljesség szimbóluma. A 7-szer megbocsátani azt jelenti, hogy rendkívül nagylelkűen bocsátunk meg. Jézus válasza azonban ennél tovább megy. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer, vagyis minden határon túl, mérték nélkül.
1: Oltre ogni limite, senza misura.
0: Magyarázta katekézisében Leó pápa. Majd arra mutatott rá, hogy az üdvözítő egy példabeszéddel teszi még jobban érthetővé tanítását. Egy szolgáról szól, aki olyan hatalmas adóssága tartozott urának, ami gyakorlatilag kifizethetetlen volt. Bár puszta könyörületből elengedték neki tartozását, ő azonban nem tanúsított ugyanolyan irgalmat egy társával szemben, ezért ura megromlásba részesítette és súlyosan megbüntette. Ezekkel a szavakkal Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy az ajándék és a megbocsátás képezik létezésünk alapját. Mindent Isten adott nekünk puszta szeretetből, és egyikünk sem mondhatja magáról, hogy tökéletesen viszonozza ezt a hatalmas jóságot. Éppen ezért az ingyenesség, amely magának az életünknek is a forrása, egyben az együttélés legjobb szabálya. Ezt nap mint nap megtapasztaljuk. A megbocsátás nélkülözhetetlen,
1: il perdono è indispensabile,
0: és ha hiányzik, nem élhetünk békében. Előbb-utóbb a szívekben és az emberek között konfliktusok, vádaskodások, harag és bosszú születnek, amelyek tönkreteszik a kapcsolatokat, szétszakítják a családokat, háborúkat robbantanak ki. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak a megbocsátás szabadít fel, és hozza vissza a világosságot még ott is, ahol az ember anyagi és erkölcsi szegénysége egy pillanatra elhomályosította a látóhatárt, és bizonytalanná tette az utat. A megbocsátás akárcsak a kedvező szél. Előzi még a legsűrűbb felhőket is, még nem újra meglátjuk a napot. A Szent Atya utalt Szent Péter példájára, hiszen ő maga is többször megtapasztalta ezt életében. Erre különösen akkor kerül sor, amikor, miután szenvedése idején megtagadta és elhagyta Jézust, a tópartján találkozott a feltámadottal, aki egyetlen kérdést intézett hozzá. Simon.
1: Miami.
0: Szeretsz engem? És amelyhez kapcsolódott egy felhívás. Kövess engem. Éppen úgy, mint kezdetben, első találkozásuk napján, mintha szinte semmi sem történt volna. És ez a felejtős, gyógyító szeretet pecsételi majd meg Péter, az apostolok közül az első számára az ő küldetését. Beszéde végén Leó pápa arra kérte Szűz Máriát, az irgalmasság anyját,
1: Madre di misericordia,
0: hogy segítsen nekünk megbocsátani mindig, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést, és segítsen, hogy bátran és állathatosan terjesszük annak a szeretetnek a békés gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet, és lefegyverez minden haragot.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az urangyala elimádkozása után Leó pápa először angolul, majd olaszul emlékezett meg az Egyesült Államokban 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadásokról.
1: The September 11th terrorist attack.
0: A pápa angol nyelven mondta el, hogy ezúttal is imádkozik mindazokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik továbbra is hordozzák a tragikus nap sebeit. Miközben napjainkban is sok testvérünket konfliktus és erőszak sújtja, arra hívok mindenkit. Imádkozzunk azért, hogy az Úr adja meg a világnak a béke ajándékát, hangzott a Szent Atya felhívása. Ezután a pápa olasz nyelven emlékeztette a New York-i világkereskedelmi központ ellen elkövetett merényletre. A 25 évvel ezelőtti tragikus esemény emléke arra indít bennünket, hogy megújítsuk a béke melletti elkötelezettségünket mindenek előtt az imádság révén, amelyet Szűz Mária közben járására bízunk.
1: Che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: Leó pápa kirográf rendelete a Vatikáni Apostoli Levéltár és Könyvtár új helységeiről. A Szent Atya 2026. szeptember 14-én kézzel aláírt úgynevezett kirográf rendeletét tette közé hétfőn délben a Szentszék sajtóirodája, amelyben 14. Leó pápa elrendeli, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár megnövekedett tárolási igényeinek megfelelően új tereket alakítsanak ki. Mint hogy a közelmúltban erre alkalmas lehetőséget találtak Vatikán városon belül, így nem szükséges az építkezést a korábbi szándék szerint a lateráni, extraterritoriális területre átvinni. A pápa kirográf rendeletének szövege. A Szentszék bibliográfiai örökségének jelentős gyarapodása, valamint intézményei dokumentumának megjelenése miatt az elmúlt évtizedekben elégtelenné vált a Vatikáni Apostoli Levéltárban és a Vatikáni Apostoli Könyvtárban rendelkezésre álló terek száma. Az új tárolóhelyek iránti igény megfelelő kielégítésére elődöm Ferenc pápa a Laterán extraterritoriális területét jelölte meg alkalmas helyként. Az elmúlt hónapokban azonban eddig ismeretlen lehetőségek adottak új terek létrehozására a Vatikán város állam területén belül, amelyek kétségtelenül számosokból erőnyösebbek a már kijelölt megoldásnál. Ezért azzal a szándékkal, hogy tanúsítsam elődeim évszázados gondoskodását az apostoli szék adminisztratív és kulturális emlékezetét őrző és védő intézmények iránt, Miután megszereztem a megfelelő információkat és szakértői véleményeket, ezzel a kirográffal elrendelem, hogy az úgynevezett autóparkoló szökőkút területét és környező területeit a csatolt tervrajzban feltüntetett határok szerint a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár számára jelöljék ki. Elrendelem továbbá egy új épület építését a legmodernebb építészeti és technológiai elveknek megfelelően a hatályos jogszabályok betartásával, amely elsősorban a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár igényeinek kielégítését szolgálja. A tereket arányosan kell elosztani a két intézmény között, még egy másik részét a Vatikánvárosi Állam egyéb szolgáltatásai számára kell fenntartani. E munka elvégzéséhez a Vatikán Városállam kormányzósága teljes egyetértésben jár el a Vatikáni Apostoli Levéltárral és a Vatikáni Apostoli Könyvtárral, fedezve az állami szolgáltatásokra kijelölt helyiségek költségeit, kivéve a parkoló és az új parkoló áthelyezését az Apostoli Levéltár és Könyvtár terhére. Továbbá a levéltár és könyvtár helyiségeinek építéséhez, valamint ezen erőforrások hatékony kezeléséhez szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében meghatározom, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár, mint alapító és működtető szervezetek létrehozzanak egy vatikáni intézményi alapítványt. Ezt az alapítványt a 2022. december 5-én kiadott, a Római Kúria intézményi jogi személyeiről szóló motu proprióban foglalt jogi és működési normák jegyében kell irányítani majd. Az új épület felépítéséig a Vatikáni Apostoli Könyvtár továbbra is a pápai római nagyszemináriumban jelenleg elfoglalt raktárhelyiséget használja. Elrendelem, hogy ez a kirográf azonnali, teljes és állandó hatállyal bírjon, tekintet nélkül minden ellentétes rendelkezésre, még ha az külön említést is érdemel, és az Osservatore Romano folyóiratban jelenjen meg. Kelt a Vatikánban 2026. szeptember 14-én, pápaságon második évében, 14. Leó pápa. Leó pápa az apostoli levéltárban és könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Aqua, katasztrófa és csoda címmel kiállítás nyílt szeptember 14-én az apostoli levéltár és az apostoli könyvtár területén, amelyet 14. Leó pápa hétfőn délelőtt meglátogatott és megnyitotta a kiállítást. Pápaként először látogatom meg az apostoli könyvtárat, elődeim nyomdokaiba lépve. Szeretném, ha ez a pápa közösségének a levéltár és könyvtár küldetése iránti elismerésnek a jele legyen, amelyek a kultúra fejlődését és terjesztését szolgálják az egyház és az egész emberiség javára. Kezdte a kiállításban nyitó beszédét a Szent Atya. A Predicate Evangelium apostoli konstitúcióra hivatkozott, amely kimondja, hogy a két intézmény küldetése magában foglalja az egyetemes egyház kormányzásával kapcsolatos törvények és dokumentumok megőrzését, fenntartását és tanulmányozását, valamint a tudományos és művészeti örökség összegyűjtését és megőrzését, és annak elérhetővé tételét az igazságot kereső tudósok számára.
2: Kericserkono la verità.
0: Amikor mi egy könyvtárra gondolunk, azt egy csendes és békés helynek képzeljük el. Valóban a könyvek hallgatnak és csendet kérnek. Mégis, ha egy könyv egyfelől nyugalmat hoz, másfelől nyugtalanságot kelt, mert táplálja a vágyat és bátorságot ad a tovább keresésre. Szent Ágoston a jelképe ennek a dinamikának, emelte ki nagy példaképét Leó pápa. Élettel eltelve és a benne működő hatalmas erőktől gyötörve, ő éveken át kétségbe esett kiáltásokat hallatott, ahogyan ő maga írja, míg meg nem hallotta egy gyermek hangját, amely ezt énekelte, vedd és olvasd, vedd és olvasd.
2: Prendi e leggi.
0: Azonnal elbetett könyvet egy barátja kezéből, Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, és olvasta. Akkor, mint egy bizonyosság fénye áradt a szívembe, és a kétség minden sötétsége elillant. Vajja. A kétség eloszlott, de a vágy nem, amely még erősebbé vált, és arra késztette, hogy felfedezze a Szentírás tágosságát. Ő maga többször is beszél erről, amikor azt mondja, hogy gondosan tanulmányozta a bibliai könyvek különböző kéziratait, mint kérdőjel hajolt föléjük, hogy megtalálja a legjobb szöveget. A Szentírás, amely megérintette Ágostont, volt ugyanaz a könyv, amely megnyitotta a lelkét. Kedves barátaim, szólt a pápa a vatikáni könyvtárosokhoz és levéltárosokhoz. Ti Péter utódjának könyvei megőrzésével, tanulmányozásával és a tudósok számára való elérhetővé tételével segítitek az egyházat és az emberiséget, hogy elérjék a vágy mélységeit. Enélkül egyébként minden eltávolodik az élő Istentől, az igazság és a szeretet forrásától. A pápa könyvtárának a leírására egy metaforát használt. Az apostoli könyvtár olyan, mint egy szív.
2: La biblioteca apostolica è un cuore.
0: A dobogó szív pedig az élet szimbóluma. És két ellentétes mozgásból áll, egy összehúzódásból és egy elernyedésből, egy központ felé irányuló mozgásból és egy a periféria felé indulóból. Az apostoli könyvtár, mint egy szív, szintén életben marad, ha megőrzi ezt a kettős, szisztolés és diasztolés mozgást. A szisztolés mozgás kapcsán a pápa megjegyezte. Bárcsak az apostoli könyvtár továbbra is a diszkréció, a csend, a tisztelet és a gondoskodás helye maradna, és annak szinte szerzetesi légköre idézze a megváltó parancsát, ha valaki építeni vagy harcolni akar, előbb üljön le és tanuljon, vessen számot. Az apostoli könyvtár belső élete is attól az egyedülálló, felbecsülhetetlen értékű kincstől függ, amelyet őriz. Amíg egyrészt helyes megkönnyíteni a hozzáférést a kincsek tanulmányozásához, többek között digitalizálás és online hozzáférés révén, másrészt meg kell őrizni, és ösztönözni kell azt az ősi szokást is, hogy személyesen is ellátogatunk a könyvtárba. Mert ez nem csupán egy könyvtár, hanem egy olyan légkör, amelyet a kapcsolatok, a csere és az eszmék megosztása teremt. Miként a szívnek, úgy a könyvtárnak is van diasztoli oldala, folytatta a pápa rámutatva, hogy most éppen a 13. Leó pápának szentelt Leonino teremben vannak.
2: Ci troviamo nella sala Leonina.
0: Nagy elődje jelentős kulturális fejlődés hozott, például azzal, hogy megnyitotta a vatikáni levéltárat a világ minden tájáról érkező tudósok előtt, valamint kibővítette a könyvtárhoz hozzáférés lehetőségét. A könyvtár nyitottsága és látókörének szélessége annak humanista eredetéből fakad. A vatikáni könyvtár nem csak európai és keresztény könyveket fogadott be, hanem más vallási kontextusban írt köteteket is a világ minden tájáról. Mindez évszázadokkal azelőtt történt, hogy ez a gyakorlat egyetemesen közös értékké vált volna. Ezzel a megközelítéssel az apostoli könyvtár az egyház ősi és mindig megújuló kulturális nyitottságáról tanúskodik. A ma megnyílt kiállítási ciklus is ezt erősíti meg. Ennek a kulturális nyitottságnak a jele az a tapintatos diplomátia is, amely nyitott utat talál a vatikáni levéltár és könyvtár dokumentumai és könyvei között, amely egyike a megbékélés nyitott útjainak, amelyről a Magnifica Humanitas Enciklika is beszél. Ezért a pápa arra kértem vatikáni könyvtár és levéltár munkatársait, hogy műveljék továbbra is ezt a szellemet. Legyenek hűségesek a múlthoz és a jövőhöz, használjanak a munkájukhoz megfelelő nyelvezetet és eszközöket, és találjanak folyamatosan új utakat a megbékélés felé.
2: Trovate nuovi varchi di riconciliazione.
0: Zárta a kiállítás megnyitó beszédét 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
2: Hozzád száll fel, Istenem! Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te nekéd. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
1: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek, engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beleplántáltál.
0: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkembe. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltözted jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettesz szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked.

Íme sokak romlására és feltámadására lesz ő Izraelben. Jel lesz, amelynek ellene mondanak. És a te lelkedet tőr járja át, hogy nyilvánosságra jussanak sok szív gondolataim. Mária és József örömmel vitték Jézust a jeruzsálemi templomba, hogy a törvény előírásának engedelmeskedve bemutassák őt. A templomban egy idős, igaz és istenfélő ember, Simeon a karjába vette a gyermeket. És elhangzott egy profécia, amely előverevetítette Jézus egész földi küldetését. Íme, sokak romlására és feltámadására lesz ő Izraelben. Jel lesz, amelynek ellene mondanak. Jézus különböző hatást vált ki az emberekből. Egyesek felismerik benne a megváltót. Követik őt, és új életet nyernek. Mások elutasítják, és éppen ez az elutasítás válik bukásukká. Ő ma is döntés elé állít minnyájunkat. Nem lehet semlegesnek maradni vele kapcsolatban. Nem csak tanítja az igazságot, hanem ő maga az igazság. Jelenléte mindig leleplezi a szívet. Amíg távol vagy Krisztustól, könnyen kialakíthatsz magadról egy kedvező, de hamis képet. Azt hiheted, hogy minden rendben van az életedben. Amikor azonban megengeded, hogy Isten igéje megvilágítsa a szívedet, felszínre kerülnek a rejtett indítékok. A büszkeség, az önzés, a képmutatás, a hitetlenség. Vajon ma mit akar leleplezni benned Krisztus jelenléte? Van-e olyan területe az életednek, amit még mindig nem akarsz átadni neki? A vele való találkozás mindig döntést kíván. Aki mellette dönt, annak nem csak új irányt, hanem új szívet is ad. Ezért ma választ újra őt.

Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az egyháznak a javára. Ennek lettem a szolgája, abból az isteni hivatásból, amelyet értetek kaptam, hogy az Isten szavát egészen érvényre juttassam.

0: Ünnepeljük megváltónkat, aki Szűz Máriától született, és így könyörögjünk. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Igazság napja, akit a szeplőtelen szűz, mint fényes hajnal előre jelzett, add, hogy mindig látogatásod fényében járjunk.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Örök ige, aki Szűz Máriát romolhatatlan hajlékoddá választottad, szabadíts meg minket a bűnromlottságától.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Üdvözítünk, édesanyád ott állt a kereszt tövében. Add, hogy az ő közben járására örömmel vállaljunk részt szenvedéseidből.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Jóságos Jézus, te a kereszten függve Máriát János anyjául rendelted. Segíts úgy élnünk, hogy felismerjék bennünk Szűz Mária gyermekeit.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben.

0: Istenünk, Te úgy akartad, hogy a szűzanya osztozzék fiat szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egyházadnak, hogy vele, amely vele együtt részt vesz Krisztus kénszenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is. Aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Nem az út hosszával kell mérni az életet, hanem a fákkal, amelyeket az út mentén ültettünk, mondta Perlaki Lajos.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Nagy pénteken Jézus keresztje mellett ott állt anyja, valamint anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad. Azután a tanítványhoz szólt: Íme a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai evangélium néhány rövid mondatban az egész keresztény élet egyik legmélyebb titkát tárja elénk. Jézus a kereszten függ, a teste sebzett, a körülötte állók közül sokan már elmenekültek, a tanítványok közül csak kevesen maradtak, és ott áll a kereszt alatt egy édesanyja, Mária. És János evangélista egyszerűen csak ennyit mond: Jézus keresztje mellett ott állt anyja. És milyen egyszerű mondat, és mégis mennyi minden van benne: ott állt. Nem tudta levenni fia válláról a keresztet, nem tudta megállítani a katonákat, nem tudta megszüntetni a fájdalmat, nem tudta megváltoztatni a történteket, de egyet tudott: nem hagyja magára a fiát. Egy anya számára talán nincs nagyobb fájdalom, mint amikor gyermekét szenvedni látja, és nem tud segíteni rajta. Mária ott áll, nézi Jézust, azt a gyermeket, akit egykor Betlehemben karjába vett, azt a gyermeket, akit Egyiptomba menekítve óvott, azt a gyermeket, akit Jeruzsálemben 3 napon át keresett, azt a gyermeket, aki 30 évig otthonában élt, és most ott látja a kereszten. Anyai szíve összetörik. Simeon egykor azt mondta neki: a te lelkedet is tör járja át. És most ez a profécia beteljesedik. Mária szívét átjárja a fájdalom, de Mária mégsem fut el, ott marad. Talán a mai evangélium legnagyobb üzenete, legszebb üzenete: a szeretet nem mindig tud megoldást adni. Néha nem tud gyógyítani, nem tudja megállítani a halált, nem tudja visszafordítani a múltat, de ott tud maradni. És milyen sok embernek lenne szüksége erre ma. Egy idősnek, egy gyászolónak, egy magányos embernek, egy fiatalnak. Talán nem mindig kell sokat mondanunk. Néha elég, ha azt mondjuk, hogy itt vagyok melletted, és Mária ezt teszi, ott áll a kereszt alatt. És akkor Jézus megszólal, a kereszten, a szenvedés közepette. Jézus még mindig másokra gondol, édesanyjára néz, majd a szeretett tanítványra, és ezt mondja: Asszony, íme a te fiad, majd a tanítványnak: íme a te anyád. És milyen különös ajándék: Jézus szinte az utolsó pillanatban sem önmagát nézi. Egy édesanyát ad, és nem csak Jánosnak. Az egyház hite szerint Jánosban minden tanítványt lát. Vagyis Jézus nekünk is azt mondja: íme a te anyád. És ezért Mária nem csupán Jézus édesanyja, ő a hívő közösség anyai alakja is. A kereszt alatt megszületik egy különleges lelki kapcsolat Mária és a tanítvány között. Jézus mintha azt mondaná: ami nekem a földön a legdrágább volt, édesanyám, most rád bízom. És a tanítványnak, hogy fogadd el őt. És attól az órától fogva házába fogadta. Tehát ez a tanítványság egyik szép képe: befogadni Máriát, befogadni életünkbe, befogadni a hitünkbe, befogadni az imádságunkba, befogadni a családunkba, és Mária mindig ugyanoda vezet Jézushoz. Mit jelent ma: íme a te anyád? Amikor Máriát édesanyánként fogadjuk, nem veszünk el Krisztustól, éppen ellenkezőleg, Mária Krisztushoz vezet. Ő az, aki Betlehemben megmutatja nekünk Jézust, ő az, aki Kánában azt mondja: tegyetek meg mindent, amit mond. Ezért, amikor Máriához imádkozunk, valójában Krisztushoz közeledünk. Amikor azt mondjuk: üdvözd légy, Mária, a szívünk végül Jézus nevéhez érkezik. Amikor a rózsafűzét imádkozzuk, Krisztus életének titkait szemléljük Mária szemével. Mária nem foglalja el Krisztus helyét, Mária Krisztushoz visz. Jézus azt mondja, íme a te anyád. Talán életünk legnehezebb pillanataiban értjük meg igazán, hogy mit jelent ez. És talán, amikor nincs már emberi kapaszkodónk, csak ennyit tudunk mondani, Mária, édesanyám, maradj velem. És milyen vigasztaló tud lenni, nem vagyunk egyedül a kereszt alatt, ott áll Mária. És a kereszt alatt születik meg a közösség. Jézus nem hagyja, hogy a kereszt szétszakítsa az övéit. Mária kap egy fiút, János kap egy anyát. Tehát a fájdalom közepette egy új kapcsolat születik, és ez az egyház titka is. Mi Krisztusban egymás testvérei vagyunk, és Mária anyai szeretete összegyűjt bennünket, ezért az egyház nem egyszerűen intézmény, nem pusztán szervezet, hanem család, Isten családja, és ennek a családnak Mária anyai szeretetével is a hordozója. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyeli üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcot fényét. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, szeptember 15-én a Kolozsvári Stúdió mikrofonjánál Ferenc emessét hallják. A pontos idő 7 óra 6 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a Gyergyószent Miklósi Örmény templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlevő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, békéért és a lelkek megmentéséért. +60 Akadémia. Szeptembertől ismét megnyitja kapuit a 60+ Akadémia, melyen az ősz folyamán 6 különleges előadás várja az érdeklődőket, új helyszínen a Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom közösségi terében. Az előadások továbbra is ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az első előadás ma délután 5 órakor kezdődik. Tódor Erika, Mária egyetemi tanár, a Szapiencia Tanárképző Intézetének igazgatója és a Csíkszeredai Kar Humán Tudományok Tanszékének oktatója tart előadást Szavakkal edzett agy, a két vagy több nyelvű mindennapok örömei és kihívásai című.

el. Tortoma önképzőkör. Ma este 7 órától az évadkezdő találkozón a Baróti Gyulai Livius Városi Könyvtár olvasótermében, hogyan és miért feszegessük a határainkat, a sport jótékony hatása életünkre címmel interaktív kerekasztal beszélgetésre kerül sor Osváth Balázs útkereső és határfeszegető informatikus sportemberrel. Közreműködik Kolumbán Sándor gitáros énekes, házigazda Demeter Zoltán művelődés szervező könyvtáros. Hangoló Várad Velencén. Hogyan őrizhetjük meg lelkünk frissességét az évek múlásával, és miből meríthetünk új erőt akkor, amikor az élet kihívásai próbára tesznek bennünket? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a Hangoló Nőknek szóló eseményén, holnap délután 6 órától a Nagyvárad Velencei Kulturális Központban. Az est vendége Kondor Zsóka, szociális munkás, mentálhigiénés lelkigondozó, a Dorkász Féle Grenik program koordinátora, valamint a Nagyváradi Szövetség munkatársa lesz. A beszélgetés középpontjában az áll, miként őrizhető meg az öröm, a reménység és a belső béke akkor is, mikor életünk nehezebb időszakokon vezet keresztül. A találkozó arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a lelki frissesség nem pusztán emberi erőfeszítés eredménye. Igazi forrása Isten, aki újra és újra képes erőt, reményt és békességet ajándékozni. Bár az idő múlásának nyomai megjelenhetnek az arcunkon, lelkünk újra és újra megfiatalodhat, ha nyitottak maradunk Isten jelenlétére. Irodalmi est Székelyudvarhelyen. Irodalmi estet tartanak holnap este 7 órától a Székelyudvarhelyi Társalgó Klubban, ahol Karácsony Tünde, Péter Beáta és Szilveszter Andrea írók beszélgetnek arról, hogyan, mikor alkotnak a hétköznapok pörgésében, hogyan fér meg egymás mellett az alkotói szabadság és a hétköznapok kötelessége, és mit lát meg az író abból a világból, amelyben mi magunk is nap mint nap élünk. A részvételi díj 15 lei, amely tartalmaz fogyasztást is, helyet a társalgó közösségi oldalán vagy a 07 helyett a társalgó közösségi oldalán vagy a 0740 00 74 65-ös telefonszámon lehet foglalni.

Mária út átadása Csíksomlyon. Több év munkájának eredményeként újabb fontos mérföldkőhöz érkezik a Mária út fejlesztése. Szombaton ünnepélyesen átadják a Mária Pócsot Csíksomlyóval összekötő 500 kilométeres zarándok szakaszt. Az útvonal kialakításában és gondozásában számos önkéntes zarándok és közösség vett részt az elmúlt évek során. Szeptember folyamán több zarándoklat és közösségi program kapcsolódik a Mária Pócs és Csíksomlyó közötti útvonalhoz. A programsorozat célja, hogy bemutassa az 500 kilométeres szakaszt, annak történetét és az út kialakításában résztvevő közösségek munkáját. Csíksomlyón a kegytemplom előtti téren szombaton várják mindazokat, akik az elmúlt években részt vettek a Mária út kialakításában, végigjárták annak egyes szakaszait, vagy érdeklődnek a Mária út és a zarándoklás iránt. További információk Mária út oldalán találhatók. Papszentelés a nagyváradi székesegyházban. Szombaton délelőtt 11 órakor a nagyváradi székesegyházban Böcskei László megyés püspök pappá szenteli Gál Dávid diakónust, a lazarista rendtagját. A papszentelés az egyház életének különleges pillanata, amikor a szentelendő egész életét Krisztus és az emberek szolgálatára ajánlja. Gál Dávid szerzetesi hivatása a Páli Szent Vinc által alapított lazarista közösség karizmájába illeszkedik, melynek középpontjában az evangélium hirdetése és a szegények szolgálata áll. A nagyváradi római katolikus püspökség ezért szeretettel hívja a papokat, szerzeteseket, híveket és minden jó akaratú embert, hogy közös imádságukkal kísérjék a szentelendőt papi szolgálatának kezdetén. A papszentelést rádiónk élőben közvetíti.

Most pedig, kedves hallgatók, nézzük meg, milyen időjárásunk is van ma reggel. Jó csípős hideg volt, mikor jöttem, azért azt elmondom. Ma többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Legfeljebb keleten és a középső részen alakulhat ki néhogy jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hűvös reggel után napközben 21 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Kezdjük Gyergyó alfaluval. Ma reggel 6 fok volt, a Bucsinon 5, Maroshévízen 6, Csíkszeredában 5, Kézdivásárhelyen 6, Marosvásárhelyen 8, Besztercén 8, Dézsen 7, Kolozsváron 10, Hunyadon 9, Zilahon 11, Szatmárnémetiben 7, Nagybányán 11, Aknasugatagon 9, Máramaros-szigeten szintén 9, Gyulafehérváron 13, Szebenbe 14, Fogarason 9, Brassóban 7, Sepsiszentgyörgyön 6, Kézdivásárhelyen 8,

és Tordán 12 fok volt a mai reggelen. Kedves hallgatók, hírműsorunk végéhez értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekes, amiről tudnak, írják meg a hírekukat mariaradio.ro e-mail címre.

Most pedig, kedves hallgatók, nézzük meg, hogy a mai napon, szeptember 15-én milyen kiemelt események vannak, kik azok, akik híresebb személyek, akik ma születtek vagy hunytak el. 136 éve született Agatha Christie, angol krimiíró. Hát, kedves hallgatók, bizonyára ismerik, hiszen nagyon sok könyve és filme jelent meg. 1958-ban, azaz 168 éve született Szent Károly testvér francia származású trapista szerzetes, katolikus pap, földrajztudós, nyelvész. 772 éve született Marco Polo kereskedő és utazó. Száztizenhárom éve hunyt el Vámbéry Ármin, nemzetközi hírű magyar utazó, keletkutató. 110 éve először használtak csatában tankot. 103 éve született Fejes Endre, Kossuth és József Attila díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

74 éve született Bencsik Sándor, a P-Mobil és a P-Box gitárosa, zeneszerző. 73 éve született Bordán Irén, színésznő.

168 éve született Hubay Jenő hegedűművész, zeneszerző, akadémikus, a Magyar Hegedűiskola megalapozója. 150 éve született Berlinben Bruno Walter, amerikai karmester. Száznegyvenöt éve született Tore Bugatti, olasz verseny- és luxusautó tervező, építő. 79 éve alapították meg az első számítógépes tudós társaságot.

42 éve született Harry herceg, fiatalabb fiam. 31 éve hunyt el Petrik József, Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes művész. És hát kedves hallgatók, még rengeteg minden van ezen a napon, de az fontosabbakat emeltem ki, illetve azt, amit talán mi is ismerhetünk. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan a nap szentjével ismerkedhetnek meg, és utána pedig, hát meglátjuk, mennyi időnk marad, és hogyan haladunk tovább. Maradjanak velünk!

A fájdalmas szűzanya ünnepe. Tegnap emlékeztünk a Szent Kereszt fölmagasztalására. A mai ünnep szorosan kapcsolódik ehhez a tegnapi ünnephez, hiszen a kereszt alatt ott állt Mária, Jézus édesanyja. Az egyház hivatalos imájában, a zsolozsmában csodálatos szép himnusz imádkozunk. Áll megtörtént Krisztus anyja, keresztfánál könnyet ontva, úgy siratja szent fiát. Gyász a lelkét meggyötörte, kén és bánat összetörte, törnek éle járta át. Ó, mély nagy volt ama drága, szűzanya szomorúsága, egyszülött szent magzatán. Mennyit sírt, és hogy kesergett, látván azt a nagy keservet, azt a nagy kint szent fián. Ki ne sírna melyik ember, hogyha ennyi gyötrelemben látja lankadozni őt? Ki ne sírna Máriával, hogyha látja szent fiával szenvedni a szentszülőt? Népét, hogy megmossa szentől, látta tenger gyötrelemtől roskadozni Jézusát, látta édes egyszülöttét, halálos nagy elepettét, látta, hogy halálra vált. Krisztusom, ha jő halálom, anyád szeme rám találjon, mennybe hívjon engemet. A reggeli dicséretben folytatódik ez a szép himnusz, a fájdalmas anya ünnepén. Szeretetnek szent kút fője, add a fájdalomnak tőre, járjon át a lelkemen, hogy szívemben lángra kelne, Krisztusomnak szent szerelme, segíts négi tetszenem. Ó, szentséges anyám, tedd meg a keresztre feszítetnek, vésd szívembe sebeit. Szent fiadnak, a sebzetnek, ki miattam szenvedett meg, hozd meg velem gyötrelmeit. Add meg, kérlek, hogy míg élek, együtt sírjak mindig véled, s azzal, ki a fán eped. A keresztnél véled állni, gyászban véled egyé válni, erre hív a szeretet. Dicső szűze szentszüzeknek, kelyhedet hadd ízleljen meg, add nékem fájdalmaid. Add tisztelnem, add viselnem, s nem felednem, holt szerelmem, Krisztusomnak kínjait. Sebeivel sebesítsen, szent mámorba részegítsen, omló vérével fiad. Hogy ne jussak ama tűzbe, védj meg engem, drága szűzte, ha az ítélet riad. Tedd, hogy Krisztus szent keresztje, kín halála védelmezze áldásával szívemet. S hogyha testem porba tér meg, lelkem akkor a nagy égnek dicsőségét lelje meg. Amen. Csodálatos szép himnusz imádkozásakor szinte látjuk a kereszten szenvedő Krisztust és a kereszt alatt állni édesanyját, Máriát. Mária fájdalmas anya, ismeri szenvedéseinket, és bízunk abban, ha hozzáfohászkodunk, segít a szenvedések elviselésében. A fájdalmas szűzanya ünnepét 7. Pius pápa vezette be az egyházba, hálából a napóleoni fogságból való szerencsés visszatérésért. Szűz Mária szenvedése tiszteletének szentírási alapja, többek között az az Aksímeon próféta által jövendőlt kijelentés, a te lelkedet is a fájdalom tőre járja át. Sok helyen ismerik Mária 7 fájdalmának titkait, és erről meg is emlékeznek. Ezek a következők: Símeon megjövendőlte Máriának szenvedéseit. Második az egyiptomi menekülés, nélkülözés, hontalanság. Harmadik a 12 éves Jézus elvesztése. Negyedik találkozása keresztjét hordozó Jézussal a keresztúton. Ötödik a keresztfa alatt látta szent fiát szenvedni és meghalni. Hatodik Jézus levették a keresztről, és karjaiba tették. Hetedik fájdalma Máriának, Jézust, gyermekét, az Isten fiát eltemették. Istenünk, te úgy akartad, hogy a szűzanya osztozzék fiat szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egy házadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kénszenvedésében, hogy része legyen Krisztus föltámadásában is. Bajloni Szent Paszkál szavaival imádkozzunk. Szentséges Szűz Mária, irgalmasság anyja,
keserű fájdalmadra kérlek, amelyet a kereszt alatt szenvedtél, jöjj segítségemre utolsó órámon, mert nagyon rászorulok oltalmadra. Egész szívvel kérlek erre már most, légy velem halálom óráján. Amikor köszöntjük a boldogságos Szűz Máriát, akkor ezt is kérjük, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. És bízunk abban, hogy Mária meghallgatja kérésünket.

Most már kicsit személyesebben is szép jó reggelt kívánok, kedves hallgatók. Remélem, hogy velünk ébrednek, és ezen a mai ünnepnapon is együtt töltjük az időt. Gondolkodtam, hogy ebben a néhány rövidke percben mi az, ami belefér így nap témája gyanánt, és eszembe jutott, ha már a fájdalmas szűzanya ünnepe van ma, Ábel trilógiából egy részletet hoztam, kedves hallgatók, fogadják szeretettel Tamási Áron édesanyjához szól. Ma egy kicsit fájdalmas szűzanyát, az édesanyákat is ünnepeljük, akik hát sokszor úgy vannak ott a gyermekeik mellett, hogy fájdalommal tele, vagy épp nehézségeket hordozva. Kicsit ez az Ábel trilógia részlet erről is szól, de mégis a lényegről. Ahogy kipattant a szemem, abban a pillantásban az ajtó is megnyillott, s hát kit hozott az Isten? Édesanyámat. Úgy felszöktem, hogy még a házat is szinte elvittem. Volt nagy öröm a szíveskedés mind a két részről. Anyám tyúklevest hozott nekem egy kantíros fazékban, s azt mindjárt oda is tette a tűzhöz, hogy felmelegítse. Éppen vasárnap lévén s délidő, így akart nekem tyúkleveses ünnepet szerezni. El is gondoltam, hogy milyen is Istenem az édesanyja. Eljött az étekkel ilyen messze is a gyermeke után, s még ha tudná, hogy a vadak megeszik, úgyis eljönne bizonyosan. Ez nagyobb dolog volt a bombáknál, s nagyobb még a Nikanternél is. Olyan nagy, hogy egyszerre sírni kezdtem. Hát te miért sírsz? Kérdezte megijedve édesanyám. Én örömömben, mondtam. Milyen örömödben? Én abéli örömömben, hogy nekem is van édesanyám. Erre anyám is elkezdett pityeregni, s úgy sírtunk ketten, mintha fizették volna nekünk. Hát, kedves hallgatók, én azt hiszem, hogy a szűzanya is így volt a fia mellett, amikor látta az ő szenvedését, és amit meg kellett élnie, az, hát nem is tudom, szerintem kifejezhetetlen. De ez az Ábel trilógia részt, hát nekem azért tetszik, vagy úgy egyáltalán azért is nagyon szeretem Tamási Áront, mert annyira mai az, ahogyan ír, és ugyanakkor vissza is repít a múltba, amikor tényleg még ezek a dolgok úgy fontosak voltak nekünk. Hát remélem, hogy nem csak akkor, hanem ma is.

vagy csupa szeretet. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított. Fölmutatott a csillagokra, úgy magyarázta ki van ott. Vasárnaponként, kora reggel, a kis templomba vezetett. Add ide, csak egy pillanatra, a csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha, el is tévedt az igazút. Újaid rögtön megmutatták, látod, a réteg szörnyű rút. Ne hitt, anyám, ne hitt, hogy egykor feledni bírnám ezeket. Add ide, csak egy pillanatra,

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Kedves hallgatók, elérkezett az a pillanat, amikor önök köszönhetik mindazokat, akik ma névnapot, születésnapot, házassági évfordulót, vagy bármilyen más jeles eseményt ülnek. Hívhatják a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számot. Ma az Enikők ünneplik névnapjukat, a Melitták, illetve a Rollandok, holnap pedig Edit névnap lesz. Nézzük meg az Enikő név jelentését. Vörös Marti Mihály alkotta az Eni névből kő kicsinyítő képzővel. A Melitta görög eredetű jelentése mi? Isten éltesse az Enikő Melitta Rolland nevet viselő hallgatóinkat, és természetesen mindazokat, akiket a kedves hallgatók is ismernek. Én köszöntöm Szekeres Enikőt Borzonton, a nézi nagynénémet névnapja alkalmából. A jó Isten éltessen sokáig, kedves Enikő, és azt a sok-sok Enikőt, aki még az ismerősöm, de talán most egy sem jut eszembe. Mindenkit az Isten áldjon.

0: Haló, haló.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Elsősorban, drága, most köszöntöm édesként önököt, nagy szeretettel hallgattam a gyönyörű szép számát László Attilának, felvidított és elgondolkoztatott. Van nekem egy drága Bérma keresztleányom, akit köszöntem, és szeretnék, igaz, hónap lesz a névnapja, Editke, és a Jóisten éltessé Bálint Editkét, sokáig, és jó egészséget kívánok neki, és családjával együtt élvezze sokáig a szép életét, a szép boldogságot, a sok szép egészséges életben. A Jóisten áldását kérem mindenkire, boldogságot, egészséget, békességet, és önöknek is a stúdióba a Jóisten áldásával búcsúzom. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és majd aztán egy szép ének számmal kérnék szépen.
0: Mindörökké, amen. Áldott szép napot kívánunk.

0: Haló, haló!
1: Dicsekezzék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Szeretném köszönteni Kiszenikusom Bíró Editet, a nevenapi alkalmából kívánok harangozni, mert a sok elejségét, Bíró Editét, és köszöntöm a Jóisten éltesse őt, és ne és adjon a szüzonyó sok erőt, egészséget, segítőke jelent a családjukkal együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Kiszenikus voltam, Bírokláról, Isten éltes, Bírokláról, Kiszenikus volt, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívását, Isten éltesse az ünnepeltet.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel szeretném magukat reggel korán köszönteni. Szeretném köszönteni az unoka húgomat, Mihály Edittet Havadon a névnapjára. Csak egy kicsit Veres Edittet Déván, Mátyás Edittet Németországba, és Munkánó Enikőnek is a Jóisten adjon a névnapjukra erőt, egészséget, szeretetet, hittet, és nem felejtjük el sohasem őket. Köszönöm nagyon szépen, hogy bejutottam, dicsértessék a Jézus Krisztus, így voltam egyesre. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Haló. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjeme.
1: Sok szeretettel köszöntöm önöket. Szeretném köszönteni Németországba Szotír Editet, és szeretném Vetalakán köszönteni Sebék Editet. A jó Isten éltesse őket sokáig. Hosszú-hosszú boldog életet kívánunk a párjaikkal, a férjükkel együtt, a jó Isten éltesse sokáig. És szeretném köszönteni a drága családomat, unokáimat, az unokáimnak jó tanulást kívánok, és a férjemnek jó egészséget, a jó Isten éltesse őt is sokáig. Nagyon szépen köszönöm, Mikény Borhelyről, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök jelmen köszönjük mi is a hívását, maradjon velünk továbbra is.

Kedves hallgatók, zenés köszöntőnket lassan lezárom, küldök egy dalt, utána pedig jövök vissza műsorismertetővel, maradjanak velünk.

Most pedig, kedves hallgatók, nézzük meg, hogy mivel is várjuk Önöket a mai délelőtt folyamán. Hamarosan igézőt hallhatnak, majd ezt követően 8 órától a nagyváradi Szent József templomból közvetítünk szentmisét. 9 órakor ima szándékaikat fogadják, majd 9 óra 15 perc a fájdalmas rózsafüzért imádkozunk. 10 órától Jelenünk és jövőnk című műsorunkat hallhatják, majd ezt követően 11 órától a Jó Tanács című műsorom lesz hallható. Ezt követi Lelki Élet és Hitmélyítés című műsora Leó atyának, melyet délben az Urangyala követ, majd a napközi imaóra. 12 óra 15 perctől kezdetét veszi a Déli Magazin, melynek a végén egy újabb műsor ismertetővel várjuk Önöket. Ma délután 6 órakor közvetítünk majd egy újabb szentmisét Nagyváradról, a Katalin telepi templomból. Köszönöm, kedves hallgatók, hogy együtt lehettünk ebben az egy órácskában. További áldott szép napot kívánok Önöknek. Hát még fognak hallani a ma délelőtt folyamán, de attól így a reggeli ébresztő műsorból elbúcsúzom. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Aki a fölséges védelmében lakik, aki a mindenható árnyékában él, az így beszél az Úrhoz. Te vagy a váram és a menedékem, Istenem, benned bízom. Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából, szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre lesz, hűsége a védő pajzsod. Úgy érzem, hogy minden napot van az életemben a jó Istennek az irgalma. Meg történnek velem olyan csodák, például, hogy múltkor fizettem be a csekket a postán, és random odajött hozzám egy ismeretlen hölgy, látta, hogy magam alatt vagyok, és akkor elkezdte nekem mondani, hogy olvassam a 91. Zsoltárt. Soha nem olvastam még. Meg gondolom, ezek a dolgok azért nem véletlenek. Hazamentem, elolvastam, és rájöttem, hogy aki az Isten oltalma alatt lakik, annak minden sikerül. Megoltalmazza mindentől. Ha valakit a sátán elcsábít és megkötöz, a jó Isten képes arra, hogy ebből a csapdából ki tudjunk szabadulni. Nincs az a reménytelen helyzet, amivel a jó Isten ne tudna minket kiszabadítani. Amióta hallottam a 91. Zsoltárt, azóta minden nap tanulmányozom.
1: Nagy Illés Ferenc fizikai dolgozó gondolatait hallották.

0: keresztje alatt. Add meg egyházadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kínszenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent leszke a zsidókhoz írt levélből, testvéreim, Jézus földi életében hangosan kiáltozva könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált, annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet, műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskedtek neki. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.
2: A Zsoltár válasza, szabadíts meg engem, Uram, irgalmasságodban.
1: Szabadíts meg engem, Uram, irgalmasságodban.
2: Te vagy, Uram, az én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igaz voltodban szabadíts meg engem. Szabadíts meg engem, Uram, irgalmasságodban. Légy oltalmazó sziklaváram és megerősített házam, hogy megszabadíts engem. Erősségben és menedékben te vagy nékem, nevedért vezess és irányíts engem. Szabadíts meg engem, Uram, irgalmasságodban. Kiszabadíts a halálból, amit titkon vetettek nekem, mivel te vagy az én erősségem. Uram, kezedben ajánlom lelkemet, megváltottál engem, hűséges Istenem. Szabadíts meg engem, Uram, irgalmasságodban. Én pedig benned remélek, Uram, azt mondtam, te vagy Istenem, kezedben van a sorsom. Ragadj ki az ellenség kezéből, és azoktól, akik üldöznek engem. Szabadíts meg engem, Uram, irgalmasságodban. Mély nagy a te jóságod, Uram, amelyet téged félőknek tartogatsz, amelyet azoknak készítettél, akik benned bíznak, minden ember szeme láttára. Szabadíts meg engem, Uram, irgalmasságodba.
0: Alleluja.
1: Alleluja.
0: Boldog a szentsége, Szűz Mária, mert kint halál nélkül is megszerezted a vértanúság pálmáját Urunk keresztje alatt. Alleluja.
1: Alleluja.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Nagypénteken Jézus keresztje mellett ott állt anyja, valamint anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Azután a tanítványhoz szólt, íme a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, vannak pillanatok az életben, amikor elfogynak a szavak, ugye amikor egy édesanyja a beteg gyermeke ágya mellett ül, amikor egy család elveszíti azt, akit szeretett, amikor valaki egyedül sír az éjszakában, amikor a szívben olyan fájdalom van, amelyet emberi szó már nem tud kifejezni. És ilyenkor talán nem is hosszú magyarázatra van szükségünk, csak arra, hogy legyen valaki, aki megérti a fájdalmunkat. Ma ezért tekintünk a szűzanyára, a fájdalmas szűzanya emléknapján. Ma nem a dicsőséges Máriára, nem a mennyek királynőjére, hanem arra az édesanyára, akinek szívét tör járja át. És talán éppen ezért olyan közel van hozzánk, mert Mária nem idegen a könnyeinktől. Ő is sírt, ő is félt.

0: Ő is szenvedett. Ő is állt olyan események előtt, amelyeket emberileg nem értett. És ott van, amikor az Ag Simeon a templomban karjába veszi a gyermek Jézust, profétai szavakat mond a szűzanyának, hogy a te lelkedet is tör járja át. Tehát Mária ekkor még karjában tartja a gyermeket, a kicsi Jézust. Az édesanyai szeretett talán minden örömével. És Simeon már előre látja a keresztet. Mária életében ettől a pillanattól kezdve, mintha ott lenne egy árnyék, de nem a reménytelenség árnyéka, hanem annak a fájdalomnak az árnyéka, amelyet majd a szeretet miatt kellő hordozzon. Mert aki igazán szeret, az előbb-utóbb megtapasztalja, hogy a szeretet sebezhetővé tud tenni. És Mária azért szenvedett, mert szerette Jézust. Az egyház hagyományában is Mária hét fájdalmát szemléljük, és az első az, amiről beszéltem az előbb, Simeonnak a jövendőlése. A második menekülés Egyiptomba. A harmadik Jézus elveszítése a jeruzsálemi templomba. Negyedik Mária találkozása Jézussal a keresztúton. Az ötödik Jézus halála a kereszten. A hatodik Jézus testének levétele a keresztről, és a hetedik Jézus testének elhelyezése a sírban. Tehát hét fájdalom, de valójában egyetlen nagy szeretetnek a története mindez. Mária szeretetének a története. Gondoljunk arra a fiatal anyára, aki gyermekével éjszaka útra kell, nem tudja, mi vár rá, nem tudja, meddig kell menekülnie, nem tudja, mikor tér vissza, csak azt tudja, hogy a gyermekét meg kell védenie. Tehát Egyiptom útja a félelem útja, és hány édesanyja és édesapa ismeri ezt az érzést, amikor nem tudja, hogy mi lesz a gyerekével. Amikor félti a jövőjét, amikor éjszaka imádkozik érte, amikor már nem tud más semmit tenni, csak Isten kezébe ajánlani. És Mária érti ezt. Ezért, amikor egy szülő azt mondja, hogy szűzanyám, féltem a gyermekemet, Mária nem idegenként hallgatja, hanem ő tudja, hogy ez mit jelent. Ugye a másik Jézus 12 éves korában elvesz, eltűnik Jeruzsálemben. Mária 3 napon keresztül keresi. 3 nap. Képzeld el egy édesanyja szívét, aki nem találja a gyermekét. Talán ma is vannak ilyen édesanyák, akik keresik a gyerekeiket, de nem az utcán, hanem lélekben. Keresik a gyermeküket, aki eltávolodott Istentől. Keresik azt, aki már nem imádkozik, aki már nem jár templomba, aki már nem akar hinni. Vénasszony dolognak tartja a vallást és a hitet. És milyen sokszor hangzik el egy édesanyja és nagymama szívéből, hogy Mária, segíts megtalálni a gyermekemet és az unokámat. Tehát a fájdalmas szűzanya különösen közel áll ezekhez az édesanyákhoz. Mária találkozik Jézussal a keresztúton, és elérkezik a legfájdalmasabb út, a Via Dolorosa. Jézus vállán a kereszt. Az emberek kiabálnak. A tömeg sodródik, és egyszer csak Mária meglátja gyermekét. És a tekintetük találkozik. Nem tudjuk, mit mondtak, talán nem is tudtak beszélni. De egy édesanyja és egy fiú tekintete néha többet mond minden szónál. Mária nem tudja levenni fiának Jézus válláról a keresztet. Nem tudja megállítani a katonákat, nem tudja megszüntetni a szenvedést. De ott van. És ez talán a szeretet egyik legnagyobb formája, ott maradni. Amikor már nem tudunk segíteni, még akkor is lehetünk jelen. Amikor nincs megoldásunk, még akkor is tudunk szeretni. Amikor nincs mit mondanunk, még akkor is tudunk imádkozni. Mária a kereszt alatt, ugye elérkezünk a Golgotához. János evangéliuma röviden, szinte egyszerűen mondja, Jézus keresztje mellett ott állt anyja. És micsoda mondat, ott állt, nem futott el, nem menekült el, nem tagadta meg a fiát, nem értette, miért kell ennek megtörténnie, de hitt és szeretett. Ez Mária nagysága, ott állni a kereszt alatt. Mindannyiunk életében, kedves testvérek, vannak Golgoták. Vannak napok, amikor úgy érezzük, hogy az ég bezárul. Vannak betegségek, gyászok, családi fájdalmak, elutasítások, csalódások, és vannak olyan keresztjeink, amelyeket egyedül hordozunk. Ilyenkor nézzünk Máriára. Ő nem azt ígéri, hogy minden keresztet levesz rólunk, hanem azt, hogy nem maradsz egyedül alatta. Mária nem érti, mégis hisz. Talán ez a fájdalmas szűzanya egyik legnagyobb titka. Mária nem kapott minden kérdésére választ. Nem tudta emberinek megmagyarázni fiának a szenvedését, de hitt. Ezért Mária hite nem csak a betlehemi öröm hite, nem csak a Magnificat hite, hanem a Golgota csendjének hite. Amikor már nem látja a feltámadás hajnalát, mégis bízik Istenben. Ezért Mária számunkra a remény édesanyja is, mert megtanít arra, hogy lehet sírva, szenvedve is hinni. Lehet könnyek között is imádkozni, lehet összetért szívvel is kimondani, hogy legyen meg a te akaratod. Ma mindenki hozhat valamit Mária elé, valakit, valakiket. Egy beteg családtagot, talán egy gyermeket, egy házasságot, egy régi sebet, elhunyt szerettünk emlékét, talán magunkat, és mondhatjuk, hogy édesanyám, ezt már nem bírom egyedül. És Mária nem kérdez sokat, nem ítélkezik, nem mondja, hogy miért nem voltál erősebb. Ő közelebb lép, és azt mondja, hogy add ide nekem. Én majd elviszem a szent fiamhoz. Most ezt tegyük mi is, mindannyian, kedves hallgatók, ti is. Amikor úgy van, úgy érzed, hogy már nem bírod tovább, akkor a szűzanyát képzeld magad elé, add oda neki mindenedet, életedet, fájdalmadat, örömödet, és ő Jézushoz vezet téged. Mert Mária fájdalmának középpontjában mindig Jézus áll. Tehát Mária nem önmagáért akarja, hogy hozzá menjünk, ő mindig tovább vezet Jézushoz. Tehát a kereszt alatt álló Mária azt tanítja, ne meneküljünk el Krisztustól akkor sem, amikor fáj. Éppen akkor kapaszkodjunk belé még erősebben, mert a kereszt az nem a történetünknek a vége. Azt tudjuk jól, hogy nagypéntek után húsvét következik. A sír után feltámadás következik. A könnyek után öröm következik. A halál után élet következik. Tehát kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, ma ne féljünk Mária elé vinni fájdalmainkat. Nem kell erősnek mutatkoznunk, nem kell elrejteni könnyeinket. A szűzanya előtt lehet sírni, lehet hallgatni, lehet panaszkodni, lehet csak ennyit mondani, hogy szűzanyám, segíts. És talán a legszebb imánk ma ez lehet, hogy fájdalmas szűzanya, állj ma mellettünk, amikor szenvedünk, állj mellettünk, amikor elveszítünk valakit, állj mellettünk, amikor betegséget hordozunk, állj mellettünk, amikor gyermekeinkért aggódunk, állj mellettünk, amikor már elfogy az erőnk, és taníts minket úgy hinni, ahogyan te hittél a kereszt alatt. Amikor pedig majd egyszer elérkezik életünk utolsó órája, fogd meg a kezünket és vezess bennünket fiathoz, mert hisszük, hogy aki Máriával együtt áll a kereszt alatt, az Máriával együtt eljut a feltámadás örömébe is. Fájdalmas szűzanya, imádkozz értünk. Amen. Testvéreim, mindannyian, akik az élet terheit hordozzuk, lépjünk bizalommal a fájdalmas anyához, és vele együtt esedezzünk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Add, Urunk, hogy Szent Atyánk, Leópápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink a fájdalmas anya lelkületével hordozzák szolgálatuk keresztjét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add kegyelmedet, hogy híveid a fájdalmas anya példájára erős lélekkel viseljék életük megpróbáltatásait.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Szent fiat fájdalmas anyjának könyörgésére enyhítsd és gyógyítsd meg, Urunk, a háború, a nyomor, az éhínség, meg a természeti csapások okozta sebeket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy az öregek, a betegek és az elhagyottak a hét fájdalmas szűz oltalmában vigasztalást nyerjenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A szenvedő és tisztuló lelkeknek pedig legyen hathatós közbenjárója az irgalmasság anyja.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, te a boldogságos Szűz Máriát sem kímélted meg a szenvedésektől. Az ő közbenjárására emelj fel minket elesettségünkből, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot,
2: nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Irgalmas Istenünk, fogadd el imádságunkat és áldozati adományainkat neved dicséretére, amikor Szűz Máriát ünnepeljük, akit Krisztus keresztje alatt rendeltél gondviselő anyánká, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük fő szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságot ét magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általattad nekünk fiadat, üdvözíti úrunkat, Jézus Krisztust. A te főségedet ő általad dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljó szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk, szent titka.
1: Hálát hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Ha Istent atyáknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
1: jöjjön el a te országod,
0: legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Add kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.

0: Könyörögjünk. Magunkhoz véve örök megváltásunknak szentségi ajándékát, kérve kérünk, Urunk Istenünk, hogy akik a boldogságos Szűz Mária fájdalmára emlékeztünk, az egyház javára testünkben kiegészítsük azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, éljünk békében.
1: Istennek legyen a hála.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Karácsony Tibor atya rádió műsorigazgatója, a kántori szolgálat pedig ellátta Majoros Attila. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt imádkozhatunk. Kívánok meg Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál. Az éjt, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál. A szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott. Köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik. Add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom, megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jaj kiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok. De így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet. Köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben. Amen.

Szent Gálikata, a kegyelem. Te soha többé nem leszel nyugodt, s nem lesz tiéd a nyárspolgári béke, mert beléd hullott az Isten vetése, s azt kitépni nem lehet, vagy nem mered, mert érzed, hogy éned jobbik része. Azt megteheted, hogy sohasem kapálod, hogy letaposod a kihajtó ágat, hogy nem öntözöd, hogy szinte gyűlölöd. De harmat is van, és néha akaratlan meglep. És valahogyan elindul benned egy gondolat, egy szó, egy meglátás, egy semmi, és amit már kezdtél elfeledni vagy letagadni, duzzad, újra él. A gyökér, a mag beléd szövődik, és szállá fakad, és vakmerő kalandra bátorít kilépni önmagadból, az átlagosból. Komolyan venni azt, amit hiszel. Tulajdonképpen miért nem kezded el? Hinni abban, amit választottunk. Ha rászántunk magunkat, hogy csinálunk valamit, akkor szükségképpen, ismétlem, szükségképpen a végére kell járnunk. És mielőtt választanánk, szükségképpen, ismétlem, szükségképpen tudnunk kell, mit szándékozunk tenni. Túl sok a tévedés, túl sok a megfutamodás, túl sok a gyávaság, túl sok az igen-igen, de hol van az igazi, egyetlen, páratlan igen? Amit naponta ismételgetünk összeszorított fogakkal, nehogy lopva szabaduljunk ki a szánkból. Ezt az igent vagy nemet magunkhoz kell szorítanunk, s úgy hordoznunk, mint féltve őrzött kincset, tűzön át, esőn és ködön át. Ezt az igent vagy ezt a nemet kell egész a célig megtartanunk. Végül is ez tart meg szál egyenesen minket. Ezt nevezzük hitnek. Hinni abban, amit választottunk, beleírni az életünkbe, anélkül, hogy ki akarnánk térni előle, anélkül, hogy kifogásokat keresnénk.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket, elérkezett az ima szándékfogadás élő műsor ideje. Kedves hallgatók, a következő szűk 14 percben a következő telefonszámok egyikén fejezhetik ki a kéréseiket, ima szándékaikat: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámon, illetve a www.mariaradio.ro linkre kattintva.

0: Közben érkeztek már e-mailek is. Csíkszeredából írja egy mindennapos hallgató: minden elhangzó imád szentmisét kérek és felajánlok egy fiatal családapáért, de a rossz gondolatok és az elkeseredésből tudjon szabadulni, és adja vissza a szüzeny a lelkében a békét és a megnyugvást. Jézuson bízom benned. Az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szüzeny a szándékáért, hálával a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyermekeinkért, egy fontos szándékért és az összes hívekért. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsért tessék, Jézus.
0: Mindörökké, emmel.
1: Tessék. A rózsafűzét felajánlom a papokért, és a háború megszűnéségét, és a betegekért, és a hallottakért, minden betegség. Magukért is. Dicsért tessék, Jézus.
0: Mindörökké, emmel. Köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt. Erika írja Budapestről: mai rózsafűzét szeretett gyerekeimért, családomért ajánlom fel, kérem a mennyei atyát, hogy irgalmas szeretetével.

0: Tessék, Mária Rádió. Naló, tessék. Következő üzenet érkezett fiam születésnapjára. Testi-lelki gyógyulásáért ajánlom a rózsafüzét, írta Mária. Ezt a rózsafüzét felajánlom elhunyt Pál Tibor gyímesbükről, nyugodjon békében. Családom egészségét, szeretetért, békességét ajánlom fel ezt a szent olvasót, írja egy mindennapos hallgató. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus neve. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Tibor atyát és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafüzét felajánlom. Hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért. Családom minden egyes tagjai, szeretet, egészség, békesség legyen a családba. Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott embertársamért, világbékéért, Isten áldását kérve mindenki életére, családjára. Áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse a lehetőséget.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt. A rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmai enyhülését, családi békéért. Szűz Máriát akarunk bevédő palástjával, közös halottaim lelke üdvét, Jézuson bízom benned. Rózsafűzét felajánlom a rossz akaratú emberekért, érjen észhez, Jézuson bízom benned. A következő zenet így szól, felajánlom a rózsafűzét, hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért, a családom egészségét, anyagi gondjaink megoldásáért, halottaim lelke üdvét és egy fontos szándékért. Nagy rózsafűzét felajánlom családomért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, Mária Rádió dolgozóért, hallgatókért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondjaink megoldásáért, egy ismerősöm családjáért, az összes elhunyt rokonért, Péter Hajnal írta a Szent Egyházáról. Tessék, Mária Rádió! Halló, tessék, élőben van a kedves hallgató!
2: Tessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzét nekem imádkozott, és szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmet, itt a boldogságos szüzanyának és a mennyei atyának. Továbbá kérem a szüzanyótól Máltozó közbenjárását, gyermekem gyógyulásait, az egészségét, a munkahely megmaradásáért, a munkahelyen a kollégák, itt a főnökeiért. Azon a szavazásáért, a családunkból sok-sok szeretetét, békéért, családomban a betegek gyógyulásáért, a jó magam egészségéért, elhűnt szülem lelke üdvéért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önökért, a Mára Reáda nagy közösségét, családjáért, nagyon fontos ügy lezárásáért, sikeres megoldásáért, több fontos szándékért, és Isten fizesse mindenki segítői majd áldott szép napot kívánok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt.

Rózsa hűzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeim megtéréséért, a Szentlélek vezetéséért a helyes útra, egy fontos szándékra, írta egy édesanyja. Lányom és unokáim egészségét az új iskola kezdés alkalmából, jó tanulásáért, szintén egy édesanyja. A rózsafűzét felajánlom hálából minden kegyelemért, a hozzám tartozó betegekért és halottakért. A héten elhangzott minden imád szentmisét felajánlok, gyerekeimért, azok családjáért, testvéreimért, halottaimért, önmagamért. Köszönöm szépen!

Ezt a rózsafűzét és a mai szentmisét felajánlom testvéremért, Imre gyógyulásáért, Jézuson bízom benned. Ezt a rózsafűzét felajánlom lelki békét, írta egy névtelen hallgató. Minden imád szentmisét, rózsafűzét felajánlok hálából, családomért, egészségemért. Manna néninek erőt, egészséget, gyógyulást, Jézuson bízom benned. Ezt a

A füzét felajánlom. Férjem gyógyulásáért enyhíts a fájdalmán, Jézusom, hallgass meg kérésem, gyógyíts meg őt, Csíksom Jézus anyja takarja be védő palástjával. Isten is, Istenem, segíts meg engem, légy velem, írta egy, és bízom benned, írta egy névtelen hallgatónk. Ezt a rózsafűzét felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békét, türelemért, gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, mindennapos hallgató hidegségről. Ezt a rózsafűzét felajánlom fiam gyógyulásáért. Ezt a rózsafűzét szeretném felajánlani testvéreimért, családjukért, gyermekeimért, unokáimért, hogy legyen meg köztük a szeretet és a békesség egy mindennapos hallgató váradról. Nagy összes imád felajánlom magamért, családomért, unokám problémái megoldásáért, a Mária Rádió összes dolgozójáért, halottainkért, bűneink bocsánatáért, betegekért, a világ békéjéért. Köszönöm szépen. Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, élőben van.

0: A mai elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom gyerekeimért, unokáimért, saját magam testi lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből bízva a közös ima erejében, írta Erzsébet. A fájdalmas szűzanyához imádkozva kérem az imát a fiam, a férjem, akinek ma lenne a születésnapja, és a testvéreim lelki üdvéért Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom testi lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom magam és párom egészségét, lelki békéért, bűneink bocsánatáért, hitért, szeretteimért, halottaimért, és hogy a jó Isten mindig kísérjen, vezéreljen utunkon, szent akarata szerint. Uram Istenem, bízok, remélek Te benned, köszönöm szépen. Magukkal együtt imádkozva, minden nap a szent rózsafűzéreket, imákat felajánlom családom egészségért, kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, betegekért, Jézusom, bízom benned. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntöm Tibor atyát és minden Mária Rádió hallgatót. Én is a mai nap imái szentmiséit hálából szeretném felajánlni a kapott sok-sok kegyelemért, családom minden tagjának egészségéért, békességért, munkánkra áldásért, betegek gyógyulásáért, nagyon-nagyon fontos szándékokért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak, önökkel és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott bennünket. Imádkozzunk együtt. Rózsa fűzért felajánlom azokért, akik váratlanul meghaltak, és még felajánlom családom jó szándékáért, önökért, írta egy névtelen hallgató. Ezt a rózsa fűzért és mindennapi imákat felajánlom testvérem lelki üdvéért, Tankó Györgyért, aki hirtelenséggel távozott a túlvilágba. Kérem a jó Istentől segítsen hazahozni drága halottó testét a szülőföldjére, Gyimesbükből írták. Felajánlom a rózsafűzét hálából a jó Istennek gyerekem sikeres műtétjéért. Kérem a gyógyulás kegyelmét továbbra is, és felajánlom elhunyt gyermekem, szeretteim lelke üdvét. Uram, az örök világosság fényeskedjék nekik, írta egy édesanyja. Gyerekeinkért, kegyelemért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írta egy édesanyja. Ma imákat, szentmiséket felajánlom Enikő húgom lelke üdvért, akit ma már a temetőbe köszönhetünk. Nyugodjék békében. Ezt a rózsafűzért, minden imát felajánlom fiam élete jobb alakulásáért, családom egészségéért. Kérem a szűzanyát, járjunk közben értünk. Jézusom, bízom benned, Isten fizesse, egy édesanyja. Egy nagyon elkeseredett fiatalért kérek minden elhangzó imát és szentmisét, írta egy névtelen hallgató. Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, időben van.
2: Halló.
0: Igen, tessék mondani, élőben van.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretnék imádkérni a szüzenyához, hogy adjon nekem szerintségedelmet, szerint egészséget, hogy gyógyuljak. Kérem a szüzenyámat, hallgassa meg a kérésemet, a férjem egészségét, Erzsémnek az egészségét, húgom egészségét, három fiúkának az egészségét. Jöjjön Isten, szegélyem, és férjem, és bajsúlyjuk ezt.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott bennünket, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai imaszándék fogadás élő műsor idejébe. Maradjanak velünk továbbra is, imádkozzunk együtt. Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus.
3: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessük a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon, innen és túl Nagyváradról, Szent József plébánia templomból. Imádkozzuk előtt a fájdalmas rózsafűzért, amit felajánlunk a betegeinkért, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. A fájdalmas rózsafűzér első szent titka, aki érettünk vérelverítékezett, verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Második szentitok, akit érettünk, megostoroztak. Erre Pilátus lefogadta, és megostoroztatta Jézust.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk megostorozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk megastarasztalk.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk megastarasztalk.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk megastarasztalk.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk megastarasztal.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk megastarasztalk.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk megastarasztalk.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk megastarasztalk.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk megastarasztalk.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélegnek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel koronáztak. A katonák tövisekből koronát fontak, fejére tették és bíbor színű köpenyt adtak rá.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözz légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom, szűnt Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom, szűnt Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom, szűnt Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom, szűnt Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom, szűnt Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom, szűnt Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom, szűnt Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom, szűnt Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom, szűnt Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Negyedik szentitok, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Ő keresztjét hordozva kiment a koponya helyre, melynek héber neve Golgota.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
6: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
0: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ötödik szentitok, akit érettünk, a keresztre feszítettek. Jézus fölkiáltott, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Atyám, kezedben ajánlom lelkemet.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak érgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk, amen.
5: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
8: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
8: Amen.
5: Rózsafűzér királynője,
8: könyörögj érettünk.
5: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
8: könyörögj érettünk.
5: Mária Rádió királynője,
8: könyörögj érettünk.
0: Most pedig folytassuk imánkat a Szent Antal litániájával, amit felajánlunk családjainkért, betegeinkért, a világ békéért. Uram, irgalmazz nekünk!
8: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
8: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
8: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
8: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
8: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Menj, béli Atya Isten!
8: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
8: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
8: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság egy Isten!
8: Irgalmazz nekünk!
0: Szentséges Szűz Mária!
8: Könyörögj érettünk!
0: Istennek szent anyja!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szüzeknek szent szüze!
8: Könyörögj érettünk!
0: Páduai Szent Antal!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szent Antal Isten hű szolgája!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szent Antal szerzeted ékessége!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szent Antal az egyház oszlopa!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szent Antal Isten szíve szerinti férfiú!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szent Antal a sértetlen tisztaság lilioma!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szent Antal a szegénység kedvelője!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szent Antal az alázatosság mintaképe!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szent Antal az engedelmesség hőse!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szent Antal a türelem tükre!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szent Antal az életszentség csillaga!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szent Antal apostoli hit hirdető!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szent Antal a szomorúak vigasztalója!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szent Antal a bűnbuzgó írtója!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szent Antal a gonosz lélek félelme!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szent Antal a jövendők látója!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szent Antal a holtak föltámasztója!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szent Antal a szükségben szenvedők segítője!
8: Könyörögj érettünk!
0: Szent Antal a foglyok kiváltója!
8: könyörögj érettünk.
0: Szent Antal az elveszett dolgok megtalálója,
8: könyörögj érettünk.
0: Szent Antal, te hatalmas szószóló,
8: könyörögj érettünk.
0: Szent Antal, te nagy csodatevő,
8: könyörögj érettünk.
0: Szent Antal, szerető pártfogónk,
8: könyörögj érettünk.
0: Légy irgalmas,
8: Uram, kegyelmez nekünk.
0: Légy irgalmas,
8: Uram, hallgass meg minket.
0: Minden gonosztól,
8: ments meg, Uram, minket.
0: Minden bűntől,
8: ments meg, Uram, minket.
0: Az ördög cseleitől,
8: ments meg, Uram, minket.
0: Az örök haláltól,
8: ments meg, Uram, minket.
0: Szent Antal érdemeiért,
8: ments meg, Uram, minket.
0: Szent Antal hősies erényeiért,
8: ments meg, Uram, minket.
0: Szent Antal szeráfi szeretetéért,
8: ments meg, Uram, minket.
0: Szent Antal buzgóságáért,
8: ments meg, Uram, minket.
0: Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért,
8: ments meg, Uram, minket.
0: Szent Antal dicső haláláért,
8: ments meg, Uram, minket.
0: Szent Antal csodatetteiért,
8: ments meg, Uram, minket.
0: A végítélet napján,
8: ments meg, Uram, minket.
0: Mi bűnösök,
8: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy minket igaz bűnbánatra indíts,
8: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy szeretetet tüzét bennünk felgyúlasszad,
8: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy minket Szent Antal igaz tisztelőjévé tegyél,
8: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy Szent Antal közben járására minden gonosztól megoltalmaz minket,
8: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy minden szükségben megsegíts minket,
8: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy halálunk óráján megvédj bennünket,
8: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy országodba fölvegyél minket,
8: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy Szent Antal minden kegyeltjének jóságosan irgalmaz,
8: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy minket meghallgass,
8: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istennek fia,
8: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
8: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
8: hallgass meg minket, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
8: irgalmazz nekünk, Uram.
0: Imádkozzal érettünk Szent Antal,
8: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szelíd és kegyes Jézus, te pádvai Szent Antalt, a folytonosan ismétlődő csodák ragyogó fényével árasztottad el, add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemeiből meg is nyerhessük, te, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
8: Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
8: ó irgalmas szűzanya, keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya.
0: Amen. Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa, egyetértésű szeretet, egyesítse szíveinket, az ég felé mutass utat, gyámolisd az ellankadtat, küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk, átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és véd lakóit, zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos, engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást, ajánlj minket Jézusodnak, és szeplőtelen szűzarádnak, hogy családunk kisdett háza, Názáretnek legyen mása.
8: Amen.
0: Istenünk,
9: te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája,
10: világító jel legyen
9: mindannyiunk számára.
10: Amen.
9: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre és családjainkra.
11: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban,
12: Isten erejével
11: taszítsd vissza a kárhozat helyére.
12: Amen.
11: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
12: Amen.
0: Kedves hallgatóknak megköszönjük, hogy ma is velünk tartottak úgy a Szent Misén, mint a rózsafűzri imádkozáson. Kívánunk önök Istentől megáldott gyönyörű szép napot. Vigyázzanak magukra és egymásra. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Szeretessék a Jézus Krisztus, Isten hozott Tibor atya téged is a műsorban, és köszönöm, hogy vállalod a levezetését.
1: Ez természetes, és hogy ne húzzuk az időt, hiszen a háttérben már várakoznak ránk. A Gyergyói kerület önkéntesünk Borbély Barti és Tünde a vonalban van, akit nagy-nagy szeretettel köszöntünk.
2: Dicsőtessék Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntelek titeket és minden kedves hallgatót.
0: Ha a hangodat hallják, akkor a kedves hallgatók tudják, hogy a Gyergyói körzetben önkéntes találkozó volt, és nagyon várják, hogy az adományokat, adományozókat beolvasd, úgyhogy tied a szó, kedves Tünde.
2: Köszönöm szépen. Gyergyószent Miklós, Szent Miklós templom Persejből 2700 fele jutott el hozzánk, Szabó Irus Maroshévízi önkéntestől 1317 lej, Csontfalvi Erős Erzsébet önkéntestől 380 lej, szintén Csomafalvi önkéntes után Magdolna önkéntestől 325 lej, Búsos Anna Csomafalvi önkéntestől 405 lej, Szilágyi Erzsébet Csomafalvi önkéntestől 400 lej, Baróti Zita Csomafalvi önkéntestől 235 lej, Csiki Terész Csomafalvi önkéntestől 220 lej, Csata Gyöngyvér Csomafalvi önkéntestől 575 lej, Szilágyi Judit Csomafalvi önkéntestől 200 lej, Csata Terész Csomafalvi önkéntestől 510 lej, Székely Anna Csomafalvi önkéntestől 605 lej, Kovács Julianna Csomafalvi önkéntestől 330 lej, Székely Rita Csomafalvi önkéntestől 410 lej, Fülöp Rita Gyergyó Ditrói önkéntestől 3050 lej, Szabó Kinga Gyergyó Szent Miklósi önkéntestünktől 400 lej jutott el, amiből 220 lej a Szent Erzsébet öreg utoltersej, 180 lej adomány, 2000 forint. Bodor Virág Gyergyó Szent Miklósi önkéntestől 235 lej, Lukács Piros Gyergyó Szent Miklósi önkéntestől 1298 lej, Pál Mária Gyergyó Szent Miklósi önkéntestől 280 lej, Bakos Erzsébet Gyergyó Szent Miklósi önkéntestől 300 lej jutott el a februári hónap folyamán, az augusztusi hónap folyamán hozzánk.
0: Nagyon szépen köszönjük, kedves Tünde, és nagyon szépen köszönjük az adományozóknak az adományokat. Téged pedig nem sokára majd várunk vissza, hisz ha jól tudjuk, akkor októberben, október elején újra önkéntes találkozók lesznek, amiről majd Lóri fog beszámolni, mikor az újság megjelenik.
2: Igen. Én is nagyon szépen köszönöm, kívánok egy áldott napot, dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük Tündének a sok áldozatos munkáját. Isten áldása legyen további szolgálatodon, kedves Tünde és családodon. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal után visszatérünk, maradjanak velünk és kapcsoljuk a kolozsvári kolléganőnket, Emesét.

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves Mária Rádió hallgatókat a jelenünk és jövőnk információs műsorunkban, és ahogy mondottuk, a kolozsvári stúdió kolléga nőjét, kolléganél, na és szezavarodtam, Emese itt vagy, szia! Annyira szépen be akartalak vezetni, és nem jött össze. Na,
1: akkor... Igen, akartam mondani, hogy hiányérzetem van, mert mindig öregasszonként szoktál szólni.
0: Na most egészen szépen akartalak, látod, és hát nem jött össze.
2: A hallgatókat tiszteletben tartva maradunk az Emesénél.
0: Igen, tiéd a szó.
1: Mit mondja? Kérdezzél!
2: Hát, ezt akartam mondani, hogy gyere Tibor, ha kérdezzünk tőle, ugye biztos, hogy a hírekben is hallották a kedves hallgatók, hogy pénteken ünnepre készülünk, újabb az ünnepség sorozatunk újabb állomásához érkezett most Kolozsváron, és erről kérjük Emesét, hogy beszéljen nekünk.
1: Na, ez már így más. Már lehet beszélni az időjárásról, meg mindenről, amiről éppen akartok, de nyilván most egy ünnep előtt állunk, úgyhogy ez a fő témánk. Igen, pénteken ünneplünk itt Kolozsváron. De a kedves hallgatók biztos már tudják, mert 100 000-szer hallották, hogy 5 órától kezdődik majd az egész ünnepi sorozat szentségimádással, utána 6 órától ünnepi szentmisével, és utána pedig egy szeretett vendégséggel. Ugye ez a Szent Mihály templomban lesz a szentségimádás, meg a Szent Mise is. És hát az az igazság, hogy így az utolsó előtti napokban azért eléggé izgulok, meg hát kíváncsi vagyok, illetve remélem, hogy úgy tényleg úgy a lényegnél tudunk maradni, és hogy az lesz a fontos, amit szeretnék, hogy fontos legyen, mert hogy itt a legfontosabb a hallgatóink, az önkénteseink, akiknek a támogatása, szeretete nélkül nem lennénk sehol. Vasárnap este a Szent Mise után a papbácsi megkérdezte tőlem, hogy hány éve dolgozok a Mária Rádiónál, és mondtam, hogy vagy így gondolkoztam, hogy vajon hány éve. És akkor jutott eszembe, hogy 7. És olyan érdekes volt, mert képzeljétek el, az evangélium pont arról szólt vasárnap, hogy hányszor kell megbocsátani ugye a felebarátnak, 70-szer, 7-szer. Ez a 7-es szám most olyan erős volt bennem így vasárnap, és tényleg azon gondolkoztam, hogy hihetetlen, most jöttem ide, és hogy hol telt el ez a 7 év. És úgy jöttem ide, hogy ó, hát ezt most ilyen megoldjuk egy évig, kész, aztán megyek tovább, és biztos lesz valaki, aki alkalmasabb erre, meg aki ennél talán jobban fogja csinálni, és olyan hihetetlen, hogy fú, 7 éve már, és most készülünk egy ünnepre, ugye a Mária Rádiónak a 20 éves ünnepsége is ez, de ugyanakkor a kolozsvári stúdiónak az ünnepe is, ami most lapszuszon van, nem tudom hány éves, de majd péntekig megtudom. De a lényege tényleg az, hogy olyan óriási kegyelem ez, na tényleg. Tehát, hogy úgy nekem is, mert nem gondoltam, hogy én 7 évig itt ülni fogok. De amúgy akartam mondani nektek, hogy majd pénteken bejelentem, hogy ez volt az utolsó.
2: Nem engedjük, és ahogy hallgattalak, úgy, hát a rokon lélek szólalt meg a legjobban, mert én is így gondoltam, hogy na valahogy egy évet kihúzunk, vagy legalább még a kolléganő visszajön, aztán elfelejtjük azt is, hogy merre van az utcában a rádió, és hát a szűzanyának sajátos humora van, maradjunk annyiban.
1: Igen, abszolút, így végig gondoltam a 7 évet, hogy tényleg olyan hamar elrepült. Még úgy az elején tanulgattam, azt se tudtam, hogy mi fánterem az egész, hogy gombok, merre kell nyomogatni, hogy kell beszélni, mit kell mondani, mire van szüksége a hallgatónak, meg egy csomó minden, és azt hiszem, hogy ezt egy életen át tanuljuk, nem a gombnyomogatás, mondjuk azt is, mert hogyha kicserélik a mixert, akkor meg kell újra tanulni, hanem úgy azt a részét, hogy ahogy a világ változik, úgy azzal együtt az is változik, hogy az embereknek mi az, amire szükségük van, és egyre inkább azt látom, hogy az a lelki töltet, amit adni tudunk az imádságon, az imádság nyilván az a legfontosabb, de hogy azon túl egy szó, egy gondolat, amit ugye elhelyezzünk a tarsójukba, és amivel tovább tudnak menni. Valakivel beszélgettem a minap, olyan furcsa volt, mert felemlített nekem egy műsort, amire én őszintén szóval már egyáltalán nem emlékeztem, de biztos, hogy legalább 5 éve volt, és abban volt egy mondat, ami akkor ott, abban a pillanatban tovább lendítette egy nehéz élethelyzeten akár az egyik hallgatót, És elmesélte, hogy azóta is ki van rakva ez a mondat a falára, és ez ad neki vigaszt vagy támpontot arra, amikor nem tudja megoldani a helyzeteket. És tényleg olyan, ezek azok a pillanatok, amikor tényleg úgy az ember elgondolja, hogy oké, ide jöttünk amatőrként, itt vagyunk amatőrként, próbálkozunk, akarunk, sokszor nem sikerül, néha felmérgelődünk, néha
2: amatőrként.
1: És olyan, és tényleg, és akkor a kegyelem, hogy lehet, hogy ez így van, de egy mondat, egy szó megmaradt valakiben, ami segített ott és akkor, és talán továbbra is segíteni fog, úgyhogy hú, ezekért úgy tényleg azt mondom így 7 év után is, hogy lehet egy évre jöttem, de megérte ez a 7 év.
2: Az a helyzet, hogy ugye mondtad, hogy mit jelent a Mária Rádió, és biztos sok hallgatóban, sok mindenkiben felmerülhet az a kérdés szerintem, hogy minek ünnepeljük minden stúdiónál a szülinapot, minek kell ez a felhajtás. Én pedig azt érzem, hogy a mai személytelen közösségi média világában, ahol mindenki mosolyog, minden személytelen, kuncsorogjuk a felfele mutató nyilacskát, vagy egy ölelés valamit, és ettől érezzük jól magunkat, még fontosabb és még jobban felértékelődött a személyes odafordulás. És ti, azok, akik nap mint nap szolgáltok a különböző stúdiókban, ti pont ezt csináljátok az önkéntesekkel, azokkal, akik adományt hoznak be, hogy személyesen odafordultok, és ez a pénteki ünnep is a személyes odafordulás pillanata lesz, én ezt úgy gondolom.
1: Igen, őszintén szólva én is megkérdeztem magamtól most így a szervezések közepette, hogy minek kell minden stúdióba ünnepelni, úgyhogy ez most egy ilyen vallomás a részemről, mert hogy ugye sok mindennel jár, de ez nem probléma, csak hogy így közben tényleg ezen gondolkoztam, hogy minek kell. Na mindegy, ezt így elvetettem, persze, amikor az ember stresszes, akkor mindent megkérdez magától és másoktól is, de ugyanakkor tényleg azt érzem, hogy ezek azok a pillanatok, amikor tényleg együtt tudunk lenni, meg tudjuk ismerni egymást, oda tudunk fordulni egymáshoz, valóban van időnk, nem szaladgálunk, vagy én is sokszor így két helyen ugyanakkor kellene legyek, de nem tudok, úgyhogy ez így ennek a nehézsége is, és nyilván ezek az alkalmak erre jók. Most én sajnálom, hogy voltak éppen egyik stúdió születésnapján ünnepén sem tudtam jelen lenni valahol, mindig volt valami, ez így jött össze, gondolkoztam azon, hogy vajon ezen a saját ünnepemen itt leszek-e, vagy innen is valahová el kell menjek, de jó, hogy ez így lehet. És a másik, ami eszembe jutott most még így az ünnepre készülve, hogy olyan szép volt, ugye én idősekkel foglalkozom, és látogatom őket otthonukban, és egyszer bementem egy családhoz, akik hát unitáriusok voltak, de hallgatják a Mária Rádiót, és azt mondja a bácsi nekem, hogy haló, maga a Mária Rádió. És én mondom, nem vagyok a Mária Rádió, de ott dolgozom, igen. Tehát, hogy olyan szépek ezek a találkozások, olyan jó, hogy így más felekezetű emberekkel is szóba állva el tudják mondani, hogy nekik ez mit ad, vagy mit tesz hozzá a saját életükhöz, és tényleg na, ezekért érdemes ünnepelni külön-külön is, meg érdemes minden, amivel jár. De közben azon gondolkoztam, hogy Tibor atyát elnyomtuk itt két nőként.
2: Ó, nagyon, én is ugyanezt akartam, hogy Tibor atya, nagyon csendben vagy.
0: Megszoktam azt az elnyomást, ott kolléganők részéről, kedves hallgatók, megkérem, imádkozzanak értem, valahogy bírjam ki. Igen. Hát így nagyon megható, ahogy meséltél most, emese egy picit, hogy igen, hogy ezt én is feltettem ezt a kérdést annak idején Szatmári Ferenc elnökünknek, hogy akkor miért is kell menjünk minden stúdióba ünnepelni, és rájöttem, hogy nagyon fontos azért, mert meg kell ismerjék a többi stúdió is, hogy az illető stúdió, amelyet ünneplünk, az hogy néz ki, hogy áll, milyen önkéntesek vannak, kikapnak ott díjakat. Tehát mindegyik stúdiónak megvan a maga jellegzetessége, a maga stílusa, a maga hallgatottsága, stb. És ezt jó, hogyha így külön meg tudjuk ünnepelni. Olyan egyszerű volt eddig, ugye, hogy Nagyváradon megünnepeltük az Erdély Mária Rádió születésnapját, és ennyi volt. De így személyesebb, amikor külön elmegyünk minden stúdiót, és meglátogatunk, és megünnepeljük azt a stúdiót az erdélyi nagy stúdión belül. Tehát tulajdonképpen ezért mondjuk mindig azt, hogy a rádió egy közösség, mert összeköt bennünket ebben a hit, az imádság, a szűzanya iránti szeretet, az örömhír, maga Jézus Krisztus, és ezt az örömünket szeretnénk megünnepelni minden stúdióban, de most ugye Kolozsváron a fiatal öregekkel, jó fogalmaztam, öreg fiatalokkal, igen, tehát várjuk mindazokat, akik ugye a kolozsvári stúdiónak a hallgatói, önkéntesei, támogatói, barátai, akik úgy érzik, hogy szívükben fontosak, és fontosak a szívükben az értékek, amelyeket a Mária Rádió ad az éterhullámain keresztül, az imádság, az örömhírnek a továbbadása, de nem csak a rádió születésnapját ünnepeljük itt, hanem tudjunk egymásnak is örülni. Én úgy gondolom, hogy tudunk együtt imádkozni, együtt hálát adni, együtt énekelni, együtt kérni a szűzanyát arra, hogy továbbra is legyen közben járunk és vezesse az Erdély Mária Rádió minden munkatársának a szolgálatát, hogy valóban továbbra is Krisztus hangját tudjuk közvetíteni minden ember számára. Úgyhogy szeretettel várjuk a kolozsvári stúdió születésnapjára kedves hallgatóinkat, adakozóinkat, önkénteseinket. Jöjjenek és ünnepeljünk együtt!
1: Igen, és hogyha már itt tartunk, akkor itt a rádión keresztül is nagyon-nagyon meg szeretném, és szeretném köszönni László Attila főesperesnek a hozzájárulását, azt, hogy tényleg számíthatunk rá, helyet és teret adott, és mindenben támogat, segít bennünket. Ezt külön-külön köszönöm, és nyilvánvalóan ezt meg fogjuk majd nagyban is köszönni, de tényleg nagyon fontosnak találom ezt. Ő ugye Udvarhelyen rádiózott nagyon sokat, a Mária Rádiónak az életében benne volt, tudja és érti, hogy ez miről szól, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy most is készségesen mellettünk áll, segít mindenben, kommunikál, tehát hogy tudunk rá számítani, ezt így nagyon fontosnak találom, és természetesen mindazoknak a körzeti papoknak, plébánusoknak is, akik támogatnak bennünket. Ugye vannak többen olyan közülük, akik még önkéntesként is, hiszen összeszedik az adományokat, eljutatják ide, kiviszik az újságukat, beszélgetnek a hallgatókkal, önkéntesekkel, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért, és ezt így előre is meg szerettem volna köszönni a rádióban, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos, mert egyrészt nélkülük nem tudnánk most ünnepelni, sem az önkéntesek, sem a hallgatók, sem a papjaink nélkül, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon köszönjük, hogy mellettünk állnak. Igen, pénteken várunk szeretettel mindenkit. Ahogy már mondtam, 5 órától kezdünk egy szentségimádással, ami hiszem, hogy ráhangol a szentmisére, és a szentmisében majd úgy együtt, közösen hálát adunk ezekért az évekért, a rádióért, hogy vagyunk, remélhetőleg leszünk, és erre kérjük talán a legnagyobb áldást a jó Istentől, hogy legyünk továbbra is, mert egyre nagyobb szükség van rá, és egyre inkább érzem betegek, idősek között mozogva is, hogy sokaknak tényleg, és sokszor elmondjuk, és már klisé, hogy ez az egyetlen mankójuk, támaszuk, de hogy tényleg ez. Tehát, hogy én amikor elkezdek valakivel beszélni, és elmondja, hogy ő nem tud felkelni az ágyból, reggeltől estig, éjjel-nappal megy a rádió a háttérben, és hogy neki ez milyen sokat jelent, vagy hogy akár egy társat, gyermeket, bármit helyettesíteni tud abban az élethelyzetében, az tényleg azt jelenti, hogy van okunk ünnepelni, kell ünnepeljünk, és kell kérjük az áldást arra, hogy továbbra is legyünk.
0: Adja Isten, hogy így legyen, ma már a rádió legyen egy olyan hang továbbra is rajtunk keresztül, amely imádsággá válik, egy olyan közösség, amely valóban Krisztushoz vezet, és így tudjuk együtt alkotni majd a Mária Rádió nagy családját. Köszönjük, kedves Emese, hogy itt voltál ma velünk, és leszel még továbbra is velünk. Remélem, hogy péntekig fiatalodni fogsz, egy picit megismerjük egymást. Igen, kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és a promóciós munkatársunkat, Szilágyi Lászlót fogjuk kapcsolni. Köszönjük szépen neked még egyszer, Emese.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és várunk mindenkit ünnepelni, találkozni, hálát adni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Szeretettel
1: köszöntjük újra a kedves hallgatókat. Tibor atya, kit is kapcsolunk?
0: Már vonalban van a promóciós kollégánk, Szilágyi László. Tiéd a szó, kedves Sziszi.
2: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Nincs olyan nagyon sok mondani valom, hiszen a múlt héten is benne voltam itt a műsorban. Azóta vasárnap délután Kárászteleken jártam az ottani utolsó közvetített szentmisén, azért, hogy elhozzam onnan a mobil stúdiót. Lőrinc Aranka önkéntesünk az egy hét közvetítés ideje alatt még összegyűjtött 542 lejt, ezt átvettem tőle, és felbontották az önkéntesek közben a templomban levő Mária rádiós perselyünket is. Kárászteleken 651 lej volt benne, tehát ezen a vasárnapon 1193 lejt vettem át Kárásztelekről. Ez még azon felül, ami egy héttel azelőtt volt, amiről már beszámoltam a múlt héten. A plébános atya pedig az egyik féliából, Sejmes Ilosváról hozott egy borítékot. Az ottani hallgatóink adományait tartalmazta 300 lejt. Nagyon szépen köszönjük a kárászteleki és a Sejmes Ilosvai hallgatóinknak. Isten fizesse az adományokat, és köszönjük az önkéntesek munkáját is. Holnap megyek Csanádra leszerelni a mobil stúdiót, ahonnan nemrég volt közvetítés, ez Emes megyében van, és onnan átviszem a mobil stúdiót Ótelekre, ami szintén Temes megyében van, de valamivel délebre, ott már a szerb határ közelében. Ez a helyszín különleges számomra és a Mária Rádió számára, még életemben nem jártam ott, és a Mária Rádió sem. Tehát nem volt onnan soha közvetítés, úgyhogy nagyon várom, hogy találkozhassak majd az ottani hallgatókkal. Gondolom, hogy vannak ott hallgatók. Nem tudom egyáltalán, tehát önkéntesünk sincs, semmi sincs, tehát nagyon örülök, hogy oda van lehetőségem elmenni. Van ott még egy jó kis magyar közösség, és nekik természetesen ajánlani fogom, hogy hallgassák a rádiót. Holnap megyek felszerelni, mert a hét további része igen sűrű lesz, tehát most nem fogok találkozni a hallgatókkal. Most ezen a hétvégén papszentelés lesz és primícia. Mindkettőn ott leszek, hiszen közel áll hozzám a személy, akiről beszélünk, akit szentelnek, és akinek a primíciája lesz. Úgyhogy jövő vasárnap, amikor leszerelni megyek, akkor leszek ott az utolsó közvetített szentmisén Óteleken, és akkor fogok tudni találkozni az ottani hívekkel, és beszélni nekik a rádióról. Ezek a tervek a következő időszakra.
1: Köszönjük szépen, Laci, és köszönjük, hogy itt voltál velünk.
2: Természetesen a kolozsvári születésnapra is tervezek menni, azért is mondtam, hogy sűrű a hét további része, és örömmel várom, hogy találkozzak az ottani önkéntesekkel, hallgatókkal, papsággal, a környékből. Örömmel ünnepelek majd együtt.
0: Kedves Sziszi, te nagyon sokat voltál a kolozsvári stúdiónál, önkéntes találkozókat is tartottál. Hogyan látod te a kolozsvári stúdiónkat?
2: Hát egészen más, mint a többi, mondhatni így. Nagyon jó helyen vagyunk egyébként, tehát a központban, az ember lejön a stúdióból, és már a főtéren van. Tehát nagyon jó elhelyezkedésű a stúdiónk. Különlegessége az, hogy oda bejárnak egyetemisták önkénteskedni. A hallgatók szeretik is őket, ott ilyen vidám, felszabadult légkör szokott lenni, amikor az egyetemistákkal van a műsor, és ezt még az idősek, a betegek is szeretik, mert szomorkodni tudnak egyedül is, egy kicsi vidámság az rájuk is jó hatással van, tehát a csengő hangú fiatalok jó hatással vannak az idős hallgatóinkra is, nem beszélve arról, hogy az egyetemisták valahonnan jöttek oda Kolozsvára egyetemre, és általában olyan helyekről, ahol otthon hallgatják a Mária Rádiót, szülők, nagyszülők, ismerősök, úgyhogy otthon is örülnek, ha hallják az egyetemista hangját, akit otthonról ismernek, vagy aki éppen családtag. Ahhoz képest, hogy mekkora nagy a város és a magyar közösség, én úgy látom, hogy viszonylag kevesen hallgatják ennek, nem tudom mi az oka, talán Kolozsváron túl nagy a kínálat kultúrában és mindenben is, ugyanakkor természetesen vannak hallgatóink, és tudom, ahogy Emese is mondja, hogy nagyon hálásak, különösen azok az idősebb hallgatók, akik már nem tudnak elmenni a templomba. Hát vannak vicces történetek, nem csak Kolozsváról, akárhova megyek, mindenütt jönnek oda hozzám a hallgatók, és mondják, hogy egész nap megy a rádió, sőt, éjjel is hallgatják, és meg egy paptestvér is mondta viccesen, hogy hazamegy, akkor az anyukája éppen benyit akkor, amikor mondjuk 9 óra után a rádióban a rózsafűzér megy, akkor vagy oda teszi őt is imádkozni, vagy menjen ki, de szavarni őt nem lehet. Tehát még a papot is imádságra kényszeríti az anyuka, amikor a Mária rádióban a rózsafűzér imádsága megy. Szóval vannak ilyen vicces történetek is, de igen, tényleg van nagyon-nagyon sok hálás hallgatónk, nem csak Kolozsváron és környékén.
0: Maradjon is meg ez a hallgatottság és ez a jó kedv minden stúdiónál. Köszönjük neked is a szolgálatodat, és akkor majd pénteken a hallgatóinkkal, önkénteseinkkel újra tudunk majd találkozni Kolozsváron. Köszönjük szépen még egyszer. Kedves hallgatók, mi folytatnánk, ugye, kedves Kati, tovább, akkor nem is tartok szünetet. Van egy pár információs jelleg, amit szeretnénk bejelenteni, téd a szó.
1: Így van, hát az egyik az, hogy ugye a Szatmár környékén élő önkéntesek, illetve a Nagykárolyban élő önkéntesek kérdezgethetik maguktól, hogy jó, de mindjárt itt az év vége, és Szatmáron még nem volt ünnep, ahol a Mária Rádió fennállásának 20 évét ünnepeljük. Őket szeretnénk megnyugtatni és biztatni, hogy szerveződik ez az ünnep. Ez már szervezés alatt van, keressük a megfelelő időpontot, ami a püspök atyának is megfelel. Ugye, Tibor atya, itt a te segítségedet kérem?
0: Igen, tehát október 7-én lenne a Szatmári Stúdió 8. évfordulója, születésnapja, de mivel mi abban az időpontban az elnök úrral konferencián leszünk Rómában, Mária Rádiós konferencián, ezért nem tudjuk az napján tartani a Szatmári Stúdiónak a születésnapját. És mivel októberben nagyon-nagyon sok program van a Mária Rádiónak, éppen ezért novemberre terveztük, de még ez sem biztos még annyira, de hamarosan, amikor a Szatmári püspök atya választ ad nekünk, akkor a hallgatókat is majd fogjuk értesíteni, hogy hogyan készüljenek, és hát mi is nagyon várjuk, ugye, hogy a Szatmári Stúdió az a legfiatalabb, hogy ott együtt ünnepeljünk az ottani önkénteseinkkel, hallgatóinkkal, adakozóinkkal, hisz velük találkoztunk ugye a legkevesebb alkalommal.
1: Így van, illetve nem volt egy könnyű év a 2026-os, és Kányádi nagyon-nagyon szépen mondja a felemás őszi énekben, hogy nehéz nyarunk volt, és jönnek az őszi és a téli gondok. Ugye elindult a Mária Rádió stúdiójának a felújítása, ami nem azért indult el, mert sokkal újabb, vagy sokkal modernebb stúdiót szerettünk volna, hanem tulajdonképpen szervezési okokból kellett ezt meglépni. Azt szerettük volna, hogy a kápolna és az imádkozó tér stúdió mindenki számára elérhető legyen, tehát ez a földszinten legyen. Nem láttuk akkor előre, hogy mennyi bürokrácia, mennyi bonyodalom, mennyi szervezés, mennyi régi tervezési hiba fog közbeszólni, és mindet le kell küzdeni, és biza Tibor atyában is, a munkatársakban is, és az elnök úrban is biztos nagyon sokszor fogalmazódik meg, hogy meddig még, uram, meddig, de biztos vagyok benne, hogy ennek az időszaknak is meg lesznek a gyümölcsei, és egyszer majd megértjük a miértet. De mivel november és évvége közeledik, Mariaton ünnepet fogunk ünnepelni, és a mi rádiónknak fogunk most gyűjteni.
0: Így van, ahogyan a Világcsalád előírja évenként kétszeri Mariatont, egyik, ami a Világcsalád részére szokott menni, amikor is a Világ minden Mária rádiója a Világcsalád által kitűzött céloknak gyűjt. Ez szokott lenni mindig május folyamán, most az ősz folyamán minden rádió a saját maga céljára tűzi ki ezt a gyűjtési ünnepnapi sorozatot, úgyhogy mi is november 12 és 15-e között tartjuk majd a Mariatont az Erdély Mária Rádió fennmaradásáért és fejlődéséért. Erről még majd a későbbiek folyamán többször fogunk beszélgetni.
1: Így van, köszönöm szépen, hogy elmondtad a dátumot, ez még sokszor lehet majd hallani, de szerettük volna ezt megosztani a kedves hallgatókkal, és hát nem maradt más hátra, mint az, hogy búcsúzzunk még, a kedves hallgatóktól.
0: Még egy információt, amit a kedves hallgatóknak igen. Úgy érzem, hogy jó, ha tudják, hogy október 1-én és 2-án hová megyünk.
1: Jaj, tényleg, a négy magyar nyelvű Mária Rádió Felvidéken találkozik, minden évben létrejön ez a találkozó, és most október 1-2 csütörtök pénteken lesz ez a találkozó, amikor is a négy Mária Rádió munkatársai, koordinátorai, elnökei, műsorigazgatói találkoznak.
0: Kérjük a kedves hallgatók imáit, általában ez nagyon jó hangulatban, jó tapasztalatszerzéssel szokott járni, ötleteket osztunk meg egymással, tehát nem kirándulni megyünk, hanem tulajdonképpen dolgozni és egy közös jövőt kialakítani a négy magyar nyelvű Mária Rádiónak. Kérjük ez a kedves hallgatók imáit is. És akkor itt a búcsúzás ideje.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk voltak, köszönjük, Atya, hogy kapcsoltál minket, maradjanak a Mária Rádióval, a mikrofonoknál
0: Tibor Atya
1: és Kovács Katalin, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

Jó tanács. Ferenc Emese, szociális munkás, segítségnyújtó műsora következik.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a Jó Tanács című műsorunkat hallják, és hát ugye bár már egy jó ideje nem volt hallható ez a műsor, mert mindig valami közvetítés vagy egyéb közben jött, ezért talán már el is felejtették, hogy hol tartottunk Viktor Frankl, mégis mondj igent az Életre című könyvénél.

könyvem eredeti változatához. Ez sem bizonyult elégnek. Az olvasók továbbra is bővebb magyarázatot követeltek, így hát ehhez a kiadáshoz teljes egészében átdolgoztam és kibővítettem a fejezetet. Nem volt könnyű feladat. Lehetetlennek tűnt, hogy az olvasót röviden, úgymond dióhéjba megismertethessen mindazzal, ami németül csak nem 20 kötetet vett igénybe. Erről a helyzetről jutott eszembe, amikor bécsi rendelőmben beszédbe elegyedtem egy amerikai orvossal. Doktor úr, akkor ön pszichoanalitikus? Kérdezte. Nem egészen, mondjuk inkább, hogy pszichoterapeuta, válaszoltam. Melyik iskolát követi? Kíváncsiskodott. A saját módszeremet gyakorlom, logoterápiának hívják. Összetudná foglalni egy mondatba, hogy mit ért ez alatt? Vagy legalábbis azt, hogy miben különbözik a pszichoanalízis a logoterápiától? Kérdezte. Hogyne, de előbb megkérném, foglalja össze egy mondatban, hogy mi is a pszichoanalízis lényege. A pszichoanalízis során a páciens lefekszik egy kanapéra, és olyan dolgokról beszél, amelyeket gyakran igen kellemetlen megosztani másokkal. Erre a következő, rögtönzött válasszal tudtam előállni. Nos, a logoterápia során a páciens akár ülhet is, de meglehet, hogy igen kellemetlen dolgokat fog hallani. Természetesen ez csak egy tréfás meghatározás, nem olvasható ki belőle a logoterápia módszereinek, tömör összefoglalása, de mégis van benne valami. A logoterápia kevésbé retrospektív és introspektív módszer, mint a pszichoanalízis. Inkább a jövőre koncentrál, illetve arra, hogy a jövőben a páciens értelmet találjon az életében, és megtöltse tartalommal. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a logoterápia olyanféle pszichoterápia, mely az élet értelmére fektet hangsúlyt. Tehát éppenséggel nem arra összpontosít, hogy ördögi köre emlékeztető alakulatokat és visszacsatolásokat találjon az egyén lelki életében, amely alakulatok és visszacsatolások oly nagy szerepet játszanak a neurózis kifejlődésében. Ilyen módon, ahelyett, hogy tovább erősíteni és táplálná a neurotikusra jellemző énközpontuságot, megtöri azt. Az előbbi meghatározás nyilvánvalóan túlságosan leegyszerűsítő, de annyiban mégis pontos, hogy a logoterápia során a páciensnek szembe kell néznie az élete értelmével, és állandóan ebbe az irányba terelődik. Ha pedig tisztába kerül azzal, számára mi az élet értelme, akkor javulni fognak azon képességei, amelyek által leküzdheti a neurózist. Hadd magyarázzam meg, hogy miért éppen a logoterápia nevet választottam ennek a módszernek. A görög logoszó jelentése nem más, mint jelentés, értelem. A logoterápia, vagy ahogy néhányan nevezik a pszichoterápia harmadik bécsi iskolája, az emberi lét jelentésére, valamint az ember jelentés keresésére koncentrál. Elméletem szerint az élet jelentésének vagy értelmének kutatása az ember elsődleges motivációja. Ezért is beszélek jelentésre irányuló akaratról az örömelvvel szemben, amely utóbbi a freudi pszichoanalízis alapját képezi. A jelentésre irányuló akarat az adleri pszichológia hatalomvágyával is szembeállítható. Az ember jelentés keresése, az elsődleges motivációs erő az életben, nem pedig az ösztönkésztetések másodlagos racionalizálása. Ez a bizonyos jelentés egyedi és konkrét. Csak az adott személy teljesítheti be, és csak is akkor telik meg tartalommal, amikor kielégíti az adott személyben meglevő, saját jelentésre irányuló akaratot. Egyes szerzők azt állítják, hogy a jelentések és az értékek nem mások, mint elhárító mechanizmus, reakcióképzés és szublimáció. Ami engem illet, én nem élnék szívesen csupán az elhárító mechanizmusaim kedvéért, és nem áldoznám fel az életemet azért, hogy reakcióképzést folytathassak. Az ember azonban élni és halni is képes az általa fontosnak tartott eszmékért és értékekért. Néhány évvel ezelőtt egy francia közvéleménykutatás kimutatta, hogy a megkérdezettek 89%-a szerint az embernek szüksége van valamire, amiért élni érdemes, sőt a válaszadók 61%-a azt állította, hogy van valaki, vagy valami, akiért, vagy amiért még az életét is feláldozná. Megismétlem ezt a kutatást abban a bécsi kórházi részlegben, amelynek a vezetője voltam. A betegek és a személyzet válaszai gyakorlatilag ugyanazt az eseményt hozták ki, mint amire Franciaországban több ezer fős minta alapján jutottak. A különbség csupán 2%-nyi volt. A
John Hopkins Egyetem szociológus

felmérési végeztek a mentális egészség tárgyában, amelyen 48 egyetem 7948 diákja vett részt. Arra a kérdésre, hogy mi a legfontosabb számukra jelenleg, a válaszadók 16%-a azt jelölte be, hogy sok pénzt akar keresni, 78%-uk pedig azt, hogy meg akarja találni az élete célját és értelmét. Természetesen adódhatnak olyan esetek is, amikor egy-egy személy értékválasztása csupán bújtatott belső konfliktusokat leplez, de szeretném azt hinni, hogy ez inkább a kivételes, sem mint szabályszerű jelenség. Ezekben az esetekben valójában pseudoértékről van szó, amelyeket fel kell tárnunk, de ennek a folyamatnak csupán addig kell tartania, amíg a személy nem szembesül az emberi lét autentikus és eredeti vonásaival, mint például azzal az akarattal, hogy a lehető leginkább értelemmel telített életet éljen. Ha nem hagyjuk abba a leleplezési folyamatot ezen a ponton, a feltárást végső pszichológus valójában csak saját rejtett motivumairól rántja le a leplet, vagyis arról a tudatlan igényéről, hogy lealacsonyítja és alulértékelje azt, ami az emberben valódi, és ami valójában emberi. Előfordulhat, hogy az egyénben meglevő jelentésre törekvő akarat frusztrációnak van kitéve. A logoterápia ilyen esetben beszél egzisztenciális frusztrációról. Az egzisztenciális szót három értelemben használhatjuk. Egyrészt utalhat magára a létezésre, vagyis annak sajátos emberi módjára, másrészt a létezés jelentésére, illetőleg értelmére, harmadrészt pedig arra a küzdelemre, amelynek során a személyes létünk konkrét értelmét keressük. Az egzisztenciális frusztráció neurózishoz is vezethet. A logoterápia a neurózisnak ezt a fajtáját nogenikus neurózisnak nevezi, ezzel is megkülönböztetve a jelenséget a hagyományos értelemben vett, vagyis a pszichogenikus neurózistól. A neogenikus neurózis gyökerei az emberi létnek nem a pszichológiai, hanem inkább a nológiai dimenzióiba nyúlnak vissza. Ez a logoterápiában használatos kifejezés bármi olyasmit jelölhet, amely kifejezetten és kizárólag az emberi dimenzióhoz tartozik. A nógenikus neurózis nem az ösztönök és ösztönkészítések közötti konfliktusból fakad, hanem elsősorban egzisztenciális problémákra vezethető vissza. Az efféle problémák között nagy szerepet játszik a jelentésre törekvő akarat frusztrációja. Nyilvánvaló, hogy a nógenikus eseteknél a pszichoterápia nem képes megfelelő kezelést nyújtani. Ilyenkor logoterápiát kell alkalmaznunk, azt a kezelést, amely éppenséggel az egyedülállóan emberi dimenzióval foglalkozik. Engedjék meg nekem, hogy a következő példával világítsam meg, hogy mire gondolok. Egy alkalommal magas rangú amerikai diplomata keresett föl bécsi rendelőmben. Azt szerette volna, hogy folytassuk az 5 évvel ezelőtt megkezdett pszichoanalitikus terápiát, amelyben még New Yorkban vágott bele egy ottani analitikusnál. Megkérdeztem tőle, hogy miért van szüksége analízisre, annak idején milyen okból keresett föl terapeutát. Mint kiderült, a paciens elégedetlen volt a karrierjével, és igencsak nehezére esett, hogy egyetértsen az amerikai külpolitikával. Az analitikus mindennek ellenére arra buzdította, hogy béküljön ki az apjával, mivel az amerikai kormány, valamint a felettesei is csupán apafigurát testesít meg a számára, ennek megfelelően pedig pusztán azért elégedetlen a munkájával, mert tudatalatt még mindig gyűlöli az apját. A kezelés 5 éve alatt a paciens egyre inkább kezdte elfogadni az analitikus magyarázatát, míg végül képtelen volt meglátni a fától az erdőt, azaz olyannyira elvakították a szimbólumok és a szóképek, hogy már teljesen eltakarta maga elől a valóságot. Néhány beszélgetés után világossá vált számomra, hogy a hivatása akadályozza a jelentésre törekvő akaratát, és valójában valami teljesen más munka után sóvárok. Márpedig semmi oka nem volt rá, hogy más foglalkozásba ne kezdjen. Így aztán munkahelyet váltott, és ezt felvillanyozta. Kétlem, hogy ebben az esetben neurózisról lett volna szó, épp ezért gondoltam úgy, hogy a paciensnek nem volt szüksége pszichoterápiára, de még logoterápiára sem. Neki tulajdonképpen nem volt semmilyen orvosi vagy pszichológiai értelemben vett panasza. Nem minden konfliktus utal szükségszerűen neurózisra. A konfliktusok bizonyos mértékig normálisak és hozzátartoznak az egészséges élethez. Ehhez hasonlóan a szenvedés sem mindig patológikus jelenség. Nem neurotikus szimptóma, hanem gyakran az ember ténykedésének eredménye,
különösen ha ez a szenvedés egzisztenciális frusztrációból ered. Határozottan visszautasítom, hogy az ember valamiféle betegségből kifolyólag, vagy annak eredményeképp kutatná az életének értelmét, vagy épp ilyesmi miatt kételkedne benne. Az egzisztenciális frusztráció önmagában se nem patológikus, se nem patogén. Az, hogy az ember aggasztja, hogy értékkel bírja a létezése, vagy akár kétségbe is esik emiatt, nyilvánvalóan egzisztenciális válság, de semmiképpen sem mentális. Könnyen lehet, hogyha az orvos az előbbit, az utóbbiként értelmezi, a beteg egzisztenciális válságát szakkérderi nyugtatóval akarja kezelni. De nem ez lenne a feladata, hanem az, hogy az illetőt ebből a krízisből a fejlődés, a boldogulás irányába terelje. A logoterápia célja az, hogy segítse a pacienst abban, hogy értelmet találjon az életében. A kezelés során a paciensben tudatosul, mi a létezéséhez kötődő rejtett logosz, ennyiben mondhatjuk, hogy analitikus folyamatról van szó. A logoterápia tekintetben hasonlít a pszichoanalízisre. A logoterápia tehát szintén arra törekszik, hogy valamit ismét tudatossá tegyen, azonban nem korlátozódik arra, hogy pusztán az egyén tudatalattinjának ösztönállományával foglalkozzon, hanem az egzisztenciális körülményeket is számba veszi. Így például azt, hogy potenciálisan mi lehet számára az élet értelme, illetve hogy ő maga milyen jelentés felé törekszik. Bármilyen analízisről legyen szó, még ha olyanról is, amely távol tartja magát a terápiás folyamat nológikus dimenziójától, az alapvető törekvés mindig az, hogy a páciens előtt feltáruljon, amire a lénye legmélyén sóvárok. A logoterápia annyiban tér el a pszichoanalízistől, hogy az emberre úgy tekint, mint akinek a legfőbb feladata, hogy jelentésteli életet éljen, nem pedig az, hogy ösztöneit és ösztönkésztetéseit kielégítse, és ebből fakadóan elégedettség töltse el, és nem is az, hogy az ösztönén, az én és a felettesén közötti konfliktusokat elsimítsa, vagy beírje annyival, hogy sikerül a társadalmi és környezeti elvárásoknak megfelelnie. Ha az ember jelentés után kutat, az persze belső feszültséggel jár, nem pedig nyugalommal. Ez a fajta feszültség azonban elengedhetetlen, a mentális egészség előfeltételének számít. Megkockáztatom, nincs semmi más a világon, ami olyan hatékonyan segíteni az ember túlélését, mint a tudat, hogy az életének igenis van értelme. Nietzsche szavaiban sok a bölcsesség. Akinek van miért élnie, szinte mindenhogyan kibírt. Ez az idézet bármely pszichoterápia mottójául szolgálhatna. A náci koncentrációs táborokban megfigyelhető volt, hogy akik tudták, hogy még valamilyen feladat előtt áll, nagyobb eséllyel rendelkeztek a túlélésre. A világháború után más táborokkal kapcsolatos kutatások is ugyanerre a következtetésre jutottak, ideértve a japán, észak-koreai és észak-vietnámi fogolytáborokkal kapcsolatos pszichológiai vizsgálatokat is. A magam példájánál maradva, amikor elvittek az auschwitzi koncentrációs táborba, elkobozták tőlem a könyvem kéziratát. A könyv már készen állt volna a megjelenésre, nagyon szerettem volna újraírni, és ez segített hozzá ahhoz, hogy túléljem a nyomorúságos körülményeket azokban a táborokban, ahová szállítottak. Egy bajor táborban tifuszt kaptam, és betegségem idején rengeteg jegyzetet készítettem apró cédulákra, abban bízván, hogy ha egyszer kiszabadulok, a jegyzeteim alapján újra tudom majd írni a könyvemet. Biztos vagyok benne, hogy a könyv megírására irányuló vágy, amelyet ott a sötétben a bajorországi koncentrációs tábor barakjaiban éltem meg, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy nem omlott össze a keringésem, és nem haltam meg. Ebből is kitűnik, hogy a mentális egészség meglétéhez szükség van bizonyos fokú feszültségre is, a már elért eredmények és a kitűzött célok közötti feszültségre, illetve arra a szakadékra, amely a jelenlegi én és a kitűzött jövőbeli én kép között látunk. Ez a feszültség az emberi létezéstől elválaszthatatlan, így a mentális egészség elengedhetetlen feltétele. Ennek megfelelően nem szabad visszarettennünk attól, hogy szembesítsük az embert azzal a potenciális jelentőséggel, amelynek eleget kell tennie. Csak így érhetjük el, hogy a jelentésre törekvő akarat kizökkenjön a latencia állapotából. Kifejezetten veszélyesnek találom azokat az elképzeléseket, amelyek szerint az embernek elsődleges tökéletes nyugalomra, vagy biológiai kifejezéssel élve,
homeosztázisra, azaz feszültségmentes állapotra kell törekednie. Az embernek valójában nem feszültségmentes állapotra van szüksége, hanem inkább arra a küzdelemre és élvezetre, amellyel egy érdemleges cél megközelítése, egy szabadon választott feladat teljesítése jár. Nem arra van szüksége, hogy minden áron szabaduljon a feszültségtől, hanem arra, hogy betöltse azt a szerepet, amely az élet potenciális értelme által rávár. Az embernek nem a homeosztázisra van igénye, hanem arra, amit én nodimanikának nevezek, vagyis az egzisztenciális dinamikára, amelyben poláris feszültség alakul ki az elérendő értelmes cél és az egyén között, akinek ezt a célt el kell érnie. Mindamellett nem szabad azt hinnünk, hogy ez a helyzet csak is egészséges körülmények között áll elő. A neurotikus betegek esetében még inkább megvan ez a polaritás. Ha az építészek meg akarnak erősíteni egy megrodgyant boltívet, még több súlyt helyeznek rá, mivel így a boltív kövei erősebben fognak tartani. Ha a terapeuta a páciens mentális épségét erősíteni akarja, ehhez hasonlóan jár el, nem szabad visszarettennie attól, hogy megfelelő feszültséget teremtsen azáltal, hogy az illetőt saját létezésének értelme felé tereli. Az előbbiekben bemutattam, hogy az egyén életére vonatkozó iránymutatás milyen pozitív hatásokkal járhat, a továbbiakban azt fogom bemutatni, hogy milyen pusztító hatással van az emberre az az érzés, amelyre manapság egyre többen panaszkodnak. Az, hogy tökéletesen és reménytelenül értelmetlennek találják a saját életüket. Nem tudnak megnevezni semmit, amiért érdemes lenne élniük, saját ürességük folytonos tapasztalata kísérti őket, légüres térbe tekintenek, ha magukba néznek. Elfogta őket az úgynevezett egzisztenciális vákum. Innen folytatjuk majd két hét múlva, kedves hallgatók. Áldott szép napot kívánok önöknek, és további jó rádiózást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: egy nagy család tagjai vagyunk.
1: Nap mint nap tapasztaljuk,
2: hogy családjaink
3: a megélt örömök mellett
4: nehézségeket is tapasztalnak.
0: Egy-egy családtag támogatásra is szorul.
5: Nagy családunk tagjai is küzdenek nehézségekkel.
0: Sokan betegen, magányosan élnek.
4: És csupán a Mária Rádió hallgatásából merítnek erőt.
0: Azért, hogy továbbra is vigasztalást nyújthassunk elmagányosodott testvéreinknek.
2: Szükségünk van az önök további adományaira, támogatására.
3: A mennyei atya,
5: a szűzanya áldása
0: kísérjen minden adományozó családtagot.
6: Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Lelki élet és hitmélyítés. Giossano Leonard atya műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm újra rá a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Újra keddi napon, újra délhez közeledve, és továbbra is folytatva a mi barangolásunkat a lelki elmélyülésnek a titkaiban, és ezen belül ahhoz a részhez jutottunk, illetve ott tartunk, hogy a lelki vezetés. Mi ez, mire jó, hogyan kell egyáltalán ehhez hozzáállni, mit kell tenni, és így tovább. És általános dolgokról beszéltünk eddig, hiszen mindennek van egy előzetese, egy általános ismertetése, és nem csak a rádió műsorok keretén belül, hanem általában egy témáról beszélünk, akkor először meghatározzuk a témát, akár szótári megközelítést nyújtva, megértve, hogy mi a illető kifejezés vagy témának a lényege. Utána jön pedig a bevezető, ami körülírja az egész témát, és utána következnek majd a konkrétabb dolgok. Ugyanígy van ezen a téren is, a lelki vezetés ugyanúgy egy komplex művelet, amelyet nem lehet pusztán csak egy-két gondolattal elintézni, és túl vagyunk rajta. Ahhoz, hogy tényleg hatásos legyen mindenki életében, mert amint eddig is láttuk, szüksége van mindenkinek a lelki vezetésre, ahhoz tényleg kell ismerjük úgy a hátteret, mint pedig a fokozatokat, a lépcsőfokokat, amelyeket meg kell tennünk. És mai műsorban mindenek előtt vizsgáljuk meg, hogy egy lelki vezetettnek, és első szám, első személyben mondom, mintha magamról volna szó, de mindenki értse saját magára. Tehát én, mint lelki vezetett, bizonyos dolgokat kell szem előtt tartsak, ahhoz, hogy tényleg értelme legyen mindennek. És első helyen áll az, hogy őszinte vagyok önmagammal és a lelki kísérőmmel szemben. Picit osszuk kettőbe, hiszen eleve két dologról van szó, őszinte önmagammal és őszinte a lelki vezetővel. Amikor nem vagyok őszinte önmagamhoz, akkor egy ábránt világban élek, akkor legtöbbször a vágy álmaim mat kezelem tényekként, mintha azokat valósítottam volna eddig, meg minden további nélkül, még ha nem is sikerült, vagy pedig takarni akarok olyasmit, amit nem szeretnék felszínre hozni, azért, mert fájdalmas, és nem akarok foglalkozni vele, eltemetem a múltba, de nem egészségesen, hanem pusztán csak úgy valahol elrejtem a múlt emlékei között, vagy pedig a szégyen érzet van bennem, nem akarok beszélni róla, mert túlságosan féltem az én egómat, hogy mások vagy mit mondanak akkor, ha. Tehát az őszintesség önmagamhoz mindenek előtt fontos, mert nem tudok másképp tovább lépni. Ha nem látom magamat a magam valóságában, hol is tartok, nem tudom, hogy honnan kéne induljak és hova kéne tartsak. A végső célunkat mindannyian ismerjük, az örök üdvösség. Viszont ahhoz, hogy elérjünk oda, különböző utakon járunk és járhatunk, és ahhoz, hogy az én saját utamat világosan lássam, és ahhoz kapjak igazi tanácsokat, ahhoz kell tudjam, hogy tényleg hol tartok. A GPS, mint gép és mint program, ha rendesen van elkészítve, akkor helyesen mutatja az utat, merre járok, milyen úton vagyok, merre kell térek legközelebb, és hogy jutok el a célba, még akkor is, ha én okoskodok vele szembe, és azt mondom, hogy hát én jobban tudom, személy szerint többször megtapasztaltam, amikor választottam más útat, ismert útat,
neki volt igaza, mert ő látta a forgalmat, és el akart volna terelni egy kevésbé forgalmas útra, nem hallgattam rá, és a közlekedési dugóba kerültem. Viszont, ha nincs rendesen elkészítve, akkor a GPS jele, ami az én helyzetemet jelzi, az valahol az út mellett van. Ami azt jelenti, hogy mintha én úttalan utakon járok, holott rendes úton vagyok. Azért hoztam ezt a példát, mert néha ilyen párhuzamos nézetben vagyok én is a saját életemmel. Fordított arányban. Tehát úgy gondolom, hogy úton vagyok, holott én vagyok az út mellett, valahol párhuzamosan, legjobb esetben párhuzamosan haladok, de sok esetben már nagyon eltávolodóban. És talán eljutok a végső célomhoz, de óriási kerülővel, óriási nehézségekkel, és ezt lehetne másképp is. A lelki vezetés tulajdonképpen arra szolgál, hogy valaki látva az én haladásomat tudjon segíteni, hogy ne csak az én általam elképzelt úton járjak, hanem tényleg ott is legyek. Tehát őszinte kell legyek mindenek előtt önmagamhoz. És már az előző gondolatban rávilágítottam arra is, hogy a lelki vezetőhöz is. Ha nem tárom fel előtte világosan és őszintén, hogy milyen nehézségekkel küszködök, hol tartok, mik az én életemnek a legnagyobb bánatai, problémái, visszatérő esetei, amelyek újra és újra meggátolnak abban, hogy előre haladjak, és sokszor érzek egy helyben topogást, ami a lelki életben sokszor visszaesést jelent. Tehát ha nem vagyok őszinte a vezetőhöz, akkor tulajdonképpen nem tud igazán segíteni. Akkor bármennyire látó személy, és igyekezne segíteni, mivel félrevezetném, ami sok esetben látszik, és igyekszik egy jó lelki vezető rávilágítani arra, hogy talán nem úgy van, ahogy én gondolom és megfogalmaztam, hanem egy kicsit másképp van. De ha mégis sikerül félrevezetnem, akkor az evangélium tipikus példája érvényesül, vak vezet világtalant, és gödör a vége. Bármennyire szeretne jó úton vezetni, mégis mivel félrevezetném, akár szándékosan, akár véletlenül, nem jutunk célba, hanem mindketten egy zátonyra futás lesz, mindkettőnknek zátonyra futás lesz a vége. Természetesen egyetlen egy lelki vezető se akarja ezt. Igyekszik nagyon objektíven látni a lelki vezetetnek a helyzetét, a legjobb útat meglátni, és, ami a legfontosabb, a legjobb módszert kiimádkozni számára. Hiszen egy lelki vezető, ha nem imádságos lelkületű, akkor nem is lelki vezető, hanem egy egyszerű élettanácsadó, amelyből több ágazatban van már az intézményesített formában is az életben, viszont nem mindig a célba vezető utakat, eszközöket látják és ajánlják, hanem csak egy pillanatnyi megoldást egy-egy helyzetre. És természetesen egy élet tanácsadó erre az életre koncentrál, és végképp nem a túlvilági életre, tehát nem abból a szemszögből nézi bárkinek az esetét. Így az én célom, hogy az örök üdvösség felé haladjak, és ahhoz kérek segítséget, eleve már kompromitálva van, tehát nem éri el a célkitűzést. A második fontos dolog, ami a lelki vezetetnek a jellemzője kell legyen, sőt mondhatjuk úgy, hogy feladata, az aktív részvétel, a saját lelki élmények és imák megosztása. Ismerjük önmagunkat, tudjuk azt, hogy vannak olyan területek, amikor bőbeszédűek vagyunk, amikor úgy érezzük, hogy itt aztán le se lehet állítani, annyi mondani valónk van.
ezek általában nagyon ilyen profán dolgok, a hétköznapi életnek a dolgai, legtöbbjüknek még igazi fontosságuk sincs, de vannak olyan területek, ahol blokkolunk, ahol nincs, amit mondjunk, vagy nem tudjuk megfogalmazni, vagy egyszerűen kényelmetlen nekünk, és akkor várjuk, hogy valaki talán úgy harapófogóval, ahogy szokták mondani, kihúzza belőlünk azt, amit ő szeretne, és akkor boldoguljon azzal az információval. Nem. A lelki vezetésben én aktív kell legyek, tehát bármilyen területre vezeti a lelki vezető a beszélgetést, én azon a területen nyílt kell legyek, és fenntartások nélkül, akár mint egy gyónás esetében, hiszen a lelki vezetőt mindig köt szintén a titoktartás, akár csak egy orvost, akár egy ügyvédet, és így tovább. Azért nem említettem a papot, mert az egészen más helyzet. Tehát a lelki vezető, hogyha harapófogóval kihúzza belőlem azokat az információkat, amire szükség van a helyzet megismerésére, az előre haladás módszereinek a kivizsgálására, hát akkor nem célra vezető. Egyszerűen szintén egy helyben topogásszerű állapot van, ami, újra ismétlem, talán visszaesést tartalmaz magában. Miért fontos az, hogy élményeket és imákat osszak meg a lelki vezetővel? A lelki vezetésnek az egyik legfontosabb része, hogy megismerje a lelki vezető az én érzelmi szintemet. Ezzel meg külön tudomány ágnak az alegysége is foglalkozik, ezt sokszor úgy nevezik, hogy érzelmi intelligencia, mennyire fejlett bennem, hol tartok, melyik területem erős, melyik nagyon gyenge. Tehát ha az élményeket el tudom mesélni, és vannak élményeim, akkor már tovább tudunk lépni bizonyos szinten, mert tudja, mire alapozzon. Ha nem tudja például, és nagyon konyha nyelven fogalmazok, mik az én reakcióim, érzéseim bizonyos hétköznapnak tűnő területeken, akkor nem tudja a mélyebb esetekben, hogy mit is kéne tenni, hogyan lehetne reagálni. Ezért fontos, hogy megismerje, mi az én élményvilágom, mi az, ami engem meghat, szintén egy egyszerű megközelítés és megfogalmazás. Mi az, ami engem ki tud kapcsolni a hétköznapi életnek a dolgaiból, és egy kicsit befelé fordulóvá tesz, vagyis, hogy lelkemmel tudok foglalkozni. Az ima életet illetően, mert mind a kettő fontos, élménybeszámoló és ima rend beszámoló, mindenek előtt az én ima programom tanúskodik arról, hogy mennyi rend van az életemben. Hiszen, ahogy többé-kevésbé betartva az étkezésnek is megvan a maga ideje és rendje, és minél inkább eltérünk az időtől és rendtől, nem azért, mert évszázadok során így gyakorolták, és ezt kéne követni, nem, egyáltalán nem erről van szó. De ha nagyon össze-vissza étkezem például, úgy, mint időpont, mint pedig, mint élelmiszer, akkor nagyon könnyen veszélynek teszem ki az én szervezetemet, és bármilyen betegség felbukkanhat bármikor. Az ima életem, hogyha rendszertelen, akkor az Istenre való kapcsolattartás az nagyon laza, vagy pedig egyáltalán nincs is meg, hiába néha-néha szoktam imádkozni, hiába néha-néha úgy érzem, hogy na most többet tudok, és akkor talán több imát mondok egyel, vagy többel, mint máskor. Ez szinte azt lehet mondani, hogy nincs igazi kapcsolattartásom az Istennel. Hiszen az Isten nem egy olyan, mint egy automata, hogy bedobom az érmét, és kijön
a gépből a kívánt tárgy. Nem is egy ilyen Kejfe Jancsi játék, akit akkor veszek elő, amikor éppenséggel eszembe jut, és különösképpen, hogyha bajom van, akkor kérem az ő segítségét. Az Istennel való kapcsolattartás állandó kell, hogy legyen. És az állandóságnak az egyik eszköze maga az ima, de nem az egyetlen. Tehát nem jelenti azt, hogy reggeltől estig más se teszek, csak imádkozom. Viszont az egész életem egy imádságszerű kell, hogy legyen. És a kapcsolattartás Istennel, hogyha rendszertelen, akkor szintén nem várhatok előrelépéseket, még kicsiket se, nem úgy még gyors lépéseket az én lelki életemben. Tehát valahol azt lehetne mondani, hogy szinte visszatérünk a nullára, az első évekre, amikor még kisgyerek voltam, és amikor elvileg megtanítottak engem szülők, nagyszülők, hitoktató és helyi plebános megtanítottak imádkozni, és az Istent alapfokon szeretni, és valahol ott is meg is ragadtam, le is ragadtam. És hogyha felnövök, és ott maradok a gyermekcipőben, a hitemet illetően, akkor szintén nem várhatok előre haladást. Úgy, ahogy egy gyermek nem tud felnőni 5 éves kortól 2 nap alatt 8 éves korra, hanem meg kell várni hűségesen azt a 3 évet, és a 3 évnek minden egyes lépését végig kell vinni, ugyanúgy lelki vezetésben is. Természetesen, hogy haladunk előre a korban, egyre kevesebb időnk marad, kevesebb, mint amennyit magunk mögött hagytunk. És minél több időt hagytunk magunk mögött úgy, hogy az Isten élményünk, az ima életünk nagyon lyukacsos volt, nagyon hiányos volt, annál nehezebb bepótolni mindent, és annál nehezebb a koromnak megfelelő szintre eljutni. A mi mindannyiunk kötelessége az, hogy önmagunknak a tökéletes énjét érjük el, vagy legalábbis közelítsünk földi életünk végéig. Nem máshoz kell hasonlítani önmagunkat, nem egy híres színész, vagy sportoló, vagy tudósnak a szintjét kell elérjem, én a saját magam maximum szintjét. És Isten ezt fogja tőlem számon kérni. Ahhoz képest, ami lehettél volna, mivé váltál? A lelki vezetés többek között ezt tűzi ki célul, hogy segítsen önmagam legjobbik énjét elővenni a lelkem mélyéről, ezt fejleszteni, és minél közelebb jutni ahhoz, aki megteremtett, aki szeret, aki elvárja, hogy én is szeressek, és aki a szeretettel kapcsolatosan fog majd ítéletet tartani az én életemmel, az életem fölött. A következő lépés, amivel kell rendelkezzen egy vezetett személy, nyitottság az elmélyülésre és a cselekvésre. Amikor orvoshoz fordulunk betegség idején, akkor természetes módon elvárjuk, hogy az orvos tudja, hogyan kell kivizsgáljon. Elvárjuk, hogy tudja, milyen gyógyszerre van szükségem egy-egy betegség esetében, hogy kezeljem magamat is újra egészséges legyek. Elvárom azt, hogyha esetleg Isten őriz kórházba is kerülök, ott a folyamatos kezelés és ott lét alatt a maximumot kapjam meg a gyógyulásom elérése érdekében. Ehhez mind a kívülállóknak van elsősorban munkájuk. Az orvosnak, az ápolónak, minden kórházi alkalmazottnak. Viszont a lelkivezetés területén, akár csak az iskolai tanulásban nem elég, hogy jó tanár legyen az, akivel beszélgetek, aki a tudását adja át, jelen esetben, tehát a lelki vezető, hogy ő ügyes legyen és megtalálja a módját, hogy hogyan és miként, hanem én bennem kell legyen nyitottság arra, hogy azt az útat, amit ő nekem tanácsol, azt kezdjem el járni. Bár mindennel, amivel jár.
És sokszor talán kényelmetlennek tűnő, mert nem tartozott hozzá az eddigi életemhez. Talán túl nehéznek tűnik, mert lemondásokkal jár, vagy egy többlet cselekvéssel, amihez eddig nem voltam szokva. Viszont ha nincs meg bennem a nyitottság, hogy ezt elfogadjam, akkor szintén értelmetlen egy lelki vezetőnek a munkáját elvárni, vagy ötleteit fogadni, mert ha nem vagyok hajlandó azokat betartani, azokat figyelembe venni, akkor nincs sok értelme. A nyitottság elsősorban értelemben kell megtörténjen, tehát hogy nem zárom el magamat előítéletekkel és fontoskodó saját gondolatokkal az előtt, amit ő mond, és nyitottság a reakcióra, a cselekvésre, hogy tényleg meg akarom tenni, amit ő nekem tanácsol, biztos nem fogok belehalni abba, amit tanácsol, biztos nem fog káromra lenni az, amit tanácsol, hiszen egy lelki vezető soha nem a lelki vezetetnek a kárát szolgálja, és akkor érdemes neki fogni. Persze áldozattal jár, persze életem ritmusának a módosításával jár, talán vannak olyan területek, ahol 180 fokot kell forduljak, tehát hátra arca, hogy mondják a katonasságnál, és indulok ellenkező irányba, mert azon a téren nem jó úton haladok. Tehát ehhez nyitottság kell. A folyamat során felek, tehát úgy a lelki vezető, mint a lelki vezetett, rendszeresen találkoznak, áttekintik a vezetetnek az imádságait, az ima életét, és ha jobban szeretnének elmélyedni a témába, akkor figyelembe kell vegyék mindketten, úgy a lelki vezető, mint pedig a lelki vezetett a következő szempontokat. Az első. Szeretnél többet megtudni a különböző lelkiség irányzatokról? Ez azért fontos, mert az elején is kihangsúlyoztam, mindannyian más-más úton járunk. Vannak közös útak, közös irányelvek, közös igazságok, amiket természetesen egyikünk sem hanyagolhat el és nem mellőzhet. Viszont a megélésük, az alkalmazásuk, a gyakoriságuk az életünkben, ez már szinte mondhatjuk azt, hogy egyénre szabott. És különféle lelkiségi mozgalmak alakultak a történelem során, akik pont ezeket számításba véve segítettek az embereken, hogy előre haladjanak. Például egy kontemplatívabb természetű, alig tudtam kimondani a szót, tehát egy befelé forduló személynek hiába egy teljes fizikai aktivitással járó közösséget, vagy egyáltalán programot tanácsolunk, ajánlunk, mert ő nem ilyen típusú. Se örömét nem foglal találni benne, talán meg se tudja oldani azt, ami ilyenkor cselekvésben el lehet várni. Ő más téren erős. Az ilyen személy egy olyan közösséget, lelki közösséget kell, hogy keressen, ahol inkább kontemplatív módon haladnak előre, több imádság, több elmélkedés, több egymásra figyelés, hiszen erről szól az ilyen irányzat. Aki inkább olyan izgága természetű, tehát mindig cselekvést igényel, nehezen tud sokat ülni egy helybe, pusztán csak valamin elgondolkodni, vagy elméleti dolgokat véghez vinni. Az ilyen embernek az olyan közösségek kellenek, ahol szó szerint cselekvés megy végbe, nem gyári munkásszerű, hanem az embertárs megsegítésére szóló cselekvés. Például részt vesz önkéntesen valamilyen mentőakcióban, legyen az akár szó szerinti mentő autón való munka, betegeknek a felkarolása.
akár egy-egy természeti katasztrófa esetében azonnal reagálni és segíteni az embereken. Tehát minden ember meg kell találja azt, hogy milyen típusú, mit szeretne legkönnyebben és leghamarabb beépíteni az életébe, mert így megy előre. És a lelkiségi mozgalmak megismerése egy olyan közösséget tárhat fel egyénileg és közösségileg is, tehát mindannyiunk javára, amely tényleg előbbre viszi a lelki vezetettet. A második kérdés érdekel, hogyan lehet megtalálni a megfelelő lelki vezetőt. Tehát mindketten egy lelki vezető nem ájulhat el saját magától, hogy fel volt kérve, és akkor minden további nélkül ha tudja, ha nem, akkor vállalja az illetőt. Ha őszinte önmagához is mérne legyen, akkor felfedezi egy idő után esetleg, hogy ő nem képes ennek az embernek hatásosan segíteni, tehát ajánl valaki mást. És nem utolsóban egy harmadik szempont, a lelki vezetés és a pszichológiai tanácsadás határai érdekelnek-e? Vagyis, mit várok el az egésztől? Nem az életem teljes megoldását, mert nem tudom elérni ezen eszközök által, hanem csak az indítást. Ez vezet ahhoz, hogy tudjak tovább haladni, de nem oldja meg helyettem az élet problémáit. Kedves Már Rádió hallgatók, sajnos egy újabb műsor időnk vége felé közeledünk. A témát folytatjuk legközelebb. Addig is kívánok mindenkinek nagyon sok kegyelmet, jó Isten áldását, és hallgassuk továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából. Most, amikor megkondultak a harangok, és imára hívnak bennünket, mi is hívjuk Önöket, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Az Úrangyala imát imádkozzuk most a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból, és a Zsolozsmából a napközi imahorát végezzük, akik Önökkel imádkoznak,
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, az imákat felajánljuk Önökért, hálatelt szívvel megköszönve a támogatásukat, az imájukat, de ma is imádkozunk a betegekért, ágyhoz, házhoz kötött betegekért, műtét után a lábadozókért, két fiatal lányért, akik elég súlyos állapotban vannak, kismamákért, újszülöttekért, mindazokért, akik kérik és várják az imáinkat. Kulcsoljuk össze a kezünket, és imádkozzunk együtt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és öméjébe fogad el Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
1: Az Atya, a Fiú

0: hittek, és tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Szent és igaz vagy, Uram, és igazságos ítéletedben.
1: Szigorú végzéseit igazságban hoztad, és teljes hűségben.
0: Szinte elsorvaszt a buzgalom, mert ellenségeim ígédet elfelejtik.
1: Szavad tüzében kipróbált tiszta beszéd, azért szereti úgy szolgád.
0: Szánandó kicsiny és megvetett vagyok, de nem felejtem el parancsaidat.
1: Színigazság a te örök igazságod, a te törvényed örök hűség.
0: Szorongatás és bánat vesz körül, és parancsaid megörvendeztetnek.
1: Szilárd, örök bizonyság a te igazságod. Adj értelmet, hogy éljek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek.
1: Imádságom jusson színed elé, Uram. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal te hozzád kiáltok.
0: Imádságom jusson színed elé, hajlítsd füledet kérésemre.
1: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
0: A sírba szállók közé számítanak. Olyan ember vagyok, aki a végét járja.
1: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
0: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
1: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékában.
0: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeid fölöttem összecsapnak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Imádságom jusson színed elé, Uram.
0: Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem? Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak?
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodáidat meglátja valaki a sötétben, vagy valaki igazságodat a feledés földjén?
0: De én hozzád kiáltok, Uram. Már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz, már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakítottad tőlem jó barátaimat, már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejtem el tőlem?
0: Ezek a törvények, amelyeket ma szabok neked, nem túlságosan nehezek, és nem elérhetetlenek számodra. Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzászabhatod tetteidet.
2: Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, Uram.
1: Ösvényemen csak ez világít.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert, fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak tovább.

0: is a Mária Rádióval, hiszen egy rövid dal után kezdetét veszi a Déli Magazin. További jó rádiózást kívánunk mindnyájuknak, akik önökkel imádkoztak,
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Déli magazin a Mária Rádióban. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, 2026. szeptember 15-e van, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót, aki ebben a déli órában a Mária Rádióval tart. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk. A mikrofonnál Pál Jutka és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Kedves hallgatók, a Déli Magazin című műsorunk veszi kezdetét. Nem sokára friss hírekkel, időjárás jelentéssel folytatjuk, majd megismételjük a nap evangéliumát és a hozzáfűzött rövid elmélkedést, amely ma reggel az ébresztő műsorban hangzott el. Karácson Tibor rádiónk műsor igazgatója tolmácsolásában. Adásidőnk második felében pedig a gyógyító növények rovatunkat hallják, Sándor Szidónia önkéntesünk szerkesztésében. Az adásidőnk végén pedig rövid műsorismertető is elhangzik. Kívánjuk, hogy kellemesen töltsék ezt a közel 45 percet. Töltődjenek, dőljenek hátra, élvezzék a főleg az evangéliumi részt, és szívüket töltsék fel az ige igazságával, az élet fontos dolgaival foglalkozzunk, úgymond. Jó rádiózást mindnyájuknak!

0: Kedves hallgatók, a pontos idő 12 óra és 17 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Előadások a Sepsiszentgyörgyi könyvtárban.
1: A Sepsiszentgyörgyi Bot Péter megyei könyvtárban háromnapos rendezvény sorozatot tartanak a MERT Egyesület szervezésében. Ma délután 5 órától Mentál Higiéni a lélek megismerése útján címmel tart előadást a módszerek kidolgozója a székelyudvarhelyi Bálint Huba, aki 34 éve tanulmányozza a lélek működését. Az előadás a boldogság keresésről szól. Vajon létezhet-e szinte folytonos boldogság? A választ együtt kutatják a jelenlévőkkel.
0: Holnap délután 5 órától Árpádházi szentekről tart előadást Bálint Huba, a téma prágai Szent Ágnes és portugáliai Szent Erzsébet élete lesz. Csütörtökön szintén 5 órától Mohács, tévhitek és igazságok a csatával kapcsolatban témával tartanak előadást a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Ismertetik a csata előzményeit, lefújását és a napjainkig kitartó utóhatásokat. Ugyanakkor bemutatásra kerülnek azok a tévhitek, melyeket a közelmúlt kutatásai tételesen megcáfoltak. Évadnyitó szimfonikus hangverseny Marosvásárhelyen.
1: Csütörtökön este 7 órától a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia évadnyitó szimfonikus hangversenyének ad otthont a Kultúrpalota nagyterme. A romániai japán nagykövetség együttműködésével szervezett koncerten a Filharmónia szimfonikus zenekarát Shinya Ozaki vezényli, szólót játszik Röduc Alexandru oboa és Mihály Deák Sarolta hegedűművész. Műsoron József Haydn, Pablo Sarate és Kazuyuki Taguki művek. Megújult a Váradolasszi plébánia templom.
0: Szombaton délután 6 órakor ünnepi szentmise keredében áldja meg Böcskei László megyés püspök a külsőleg megújult Váradolasszi római katolikus plébánia templomot. A templom külső felújítása az országos befektetési vállalat támogatásával valósult meg, lehetővé téve, hogy Nagyvárad egyik jelentős egyházi épülete méltóbb megújult formában szolgálja tovább a helyi közösséget. A munkálatok nem csupán az épített örökség megőrzését szolgálják, hanem annak a közösségnek a jövőjét is, amely generációk óta e templom falai között éli meg hitének ünnepeit és mindennapjait.
1: A váradolasszi római katolikus plébánia története a 18. századig nyúlik vissza. A mai templom helyén eredetileg a ferences rend barokk temploma állt, amelyet 1740-es években emeltek, majd II. József rendfeloszlató intézkedéseit követően az épület a váradolasszi plébánia temploma lett. A régi templom állaga a 19. század végére jelentősen leromlott, ezért a 20. század elején új templom építéséről döntöttek. A ma látható eklektikus stílusú istenháza 1903 és 1905 között épült. Templomszentelés Várad újvárosban.
0: Ünnepi pillanathoz érkezik a Várad újvárosi Szent László plébánia közössége. Vasárnap délelőtt 11 órakor Böcskei László megyés püspök ünnepélyes szentmise keretében felszenteli a külsőleg és belsőleg megújult Szent László plébánia templomot. A szeptember 20-ai ünnep ezért nem csupán egy jelentős műemlék helyreállításának lezárását jelenti, hanem hazatérést is. A közösség több mint 2 év után ismét saját templomában gyűlhet össze az eukarisztia ünneplésére.
1: A váradújvárosi templom Nagyvárad egyik legrégebbi, ma is álló egyházi épülete. Építését 1920 körül kezdték el, és 1741-ben fejezték be, majd 1756-ban Forgács Pál püspök szentelte fel. Története során egy ideig püspöki székesegyházként is szolgált. Különleges értéke az 1930-ból származó főoltár. Elnézést, különleges értéke az 1730-ból származó főoltár, amely Várad legrégebbi eredeti formájában ma is használatban lévő oltára. A templom homlokzata a 19. század elején nyerte el a ma ismert késő barokk arculatát, tornyának fémsisakja pedig a 19. század végén készült.

0: Meghirdették a 28. Mártonáron zarándoklatot.
1: 28. alkalommal szervezik meg a gyulafehérvári főegyházmegye hivatalos zarándoklatát október 1-e és 3-a között, melynek célja Isten szolgája Mártonáron püspök életútja fő állomás helyeinek meglátogatása. A zarándoklatot Obermeier Ervin viceposztulátor és Ferenc Kornélia, rádiónk önkéntes munkatársa vezeti. Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 0726 107 002. Megismétlem az elérhetőséget, tehát 0726 107 002. A zarándoklat útvonala Csíkszereda, Csíkszentdomokos, Gyergyószentmiklós, Szászrégen, Máramarosziget, Dés, Kolozsvár, Gyulafehérvár, Csíkszereda. Az autóbusz a zarándoklat elején felveszi az útba eső zarándoktársakat. Minden kedves régi és leendő zarándokot imádságos lélekkel és szeretettel várnak.
0: És ma déli hírműsorunk végén néhány szó van az időjárásról. Ma többfelé lesz párás, ködös a reggel, a napközben napos időre számíthatunk, van kilátás gomoly felhőkre. Legfeljebb keleten és a középső részen alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hűvös reggel után napközben 21 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Keleten és nyugaton növekedhet meg a felhőzet, de csapadék nem várható. A délies szél az ország északi, északnyugati felén többfelé élénk lesz. Hajnalban pára, ködfoltok képződhetnek. Kora reggel 5 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 30 fok közötti csúcsértékek várhatóak.
1: És nézzük meg ma délben 12 órakor, milyen hőmérsékleti értékeket mértek itt Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradon 22 fokot, Baroton 17 fokot, Besztercén 18 fokot mértek. Brassóból 19 fokot jelentettek, Csíkszeredában 15 fok volt, Dézsen 19, Déván 21, Dicsőszentmártonban 18, Fogarason 20 fokot mértek.
0: Gyergyó alfaluban 13 fokot mértek, Gyulafehérváron 21-et, Kézdivásárhelyen 17-et. Kolozsvárról 21 fokot jelentettek, Máramarosról 18-at, Maroshévízről 13 fokot. Marosvásárhelyen 17 fok volt, Nagybányán 19, Nagysármáson 18.
1: Nagyszebenben 21 fokot mértek, Nagyváradon 22 fokot, Resicabányán 21 fokot, itt Sepsiszentgyörgyön 18 fok volt, Szatmárnémetiben 20, Székelyudvarhelyen 17, Temesváron 23 fok, és Tordán, Zilahon 21 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Nagypénteken Jézus keresztje mellett ott állt anyja, valamint anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad. Azután a tanítványhoz szólt: Íme a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai evangélium néhány rövid mondatban az egész keresztény élet egyik legmélyebb titkát tárja elénk. Jézus a kereszten függ, a teste sebzett, a körülötte állók közül sokan már elmenekültek, a tanítványok közül csak kevesen maradtak, és ott áll a kereszt alatt egy édesanyja, Mária. És János evangélista egyszerűen csak ennyit mond: Jézus keresztje mellett ott állt anyja. És milyen egyszerű mondat, és mégis mennyi minden van benne: ott állt. Nem tudta levenni fia válláról a keresztet, nem tudta megállítani a katonákat, nem tudta megszüntetni a fájdalmat, nem tudta megváltoztatni a történteket, de egyet tudott: nem hagyja magára a fiát. Egy anya számára talán nincs nagyobb fájdalom, mint amikor gyermekét szenvedni látja, és nem tud segíteni rajta. Mária ott áll, nézi Jézust, azt a gyermeket, akit egykor Betlehemben karjába vett, azt a gyermeket, akit Egyiptomba menekítve óvott, azt a gyermeket, akit Jeruzsálemben 3 napon át keresett, azt a gyermeket, aki 30 évig otthonában élt, és most ott látja a kereszten. Anyai szíve összetörik. Simeon egykor azt mondta neki: a te lelkedet is tör járja át. És most ez a profécia beteljesedik. Mária szívét átjárja a fájdalom, de Mária mégsem fut el, ott marad. Talán a mai evangélium legnagyobb üzenete, legszebb üzenete: a szeretet nem mindig tud megoldást adni. Néha nem tud gyógyítani, nem tudja megállítani a halált, nem tudja visszafordítani a múltat, de ott tud maradni. És milyen sok embernek lenne szüksége erre ma. Egy idősnek, egy gyászolónak, egy magányos embernek, egy fiatalnak. Talán nem mindig kell sokat mondanunk. Néha elég, ha azt mondjuk, hogy itt vagyok melletted, és Mária ezt teszi, ott áll a kereszt alatt. És akkor Jézus megszólal, a kereszten, a szenvedés közepette. Jézus még mindig másokra gondol, édesanyjára néz, majd a szeretett tanítványra, és ezt mondja: Asszony, íme a te fiad, majd a tanítványnak: íme a te anyád. És milyen különös ajándék, Jézus szinte az utolsó pillanatban sem önmagát nézi. Egy édesanyát ad, és nem csak Jánosnak. Az egyház hite szerint Jánosban minden tanítványt lát. Vagyis Jézus nekünk is azt mondja: íme a te anyád. És ezért Mária nem csupán Jézus édesanyja, ő a hívő közösség anyai alakja is. A kereszt alatt megszületik egy különleges lelki kapcsolat Mária és a tanítvány között. Jézus mintha azt mondaná: ami nekem a földön a legdrágább volt, édesanyám, most rád bízom. És a tanítványnak, hogy fogadd el őt. És attól az órától fogva házába fogadta. Tehát ez a tanítványság egyik szép képe: befogadni Máriát, befogadni életünkbe, befogadni a hitünkbe, befogadni az imádságunkba, befogadni a családunkba, és Mária mindig ugyanoda vezet Jézushoz. Mit jelent ma: íme a te anyád? Amikor Máriát édesanyánként fogadjuk, nem veszünk el Krisztustól, éppen ellenkezőleg, Mária Krisztushoz vezet. Ő az, aki Betlehemben megmutatja nekünk Jézust, ő az, aki Kánában azt mondja: tegyetek meg mindent, amit mond. Ezért, amikor Máriához imádkozunk, valójában Krisztushoz közeledünk. Amikor azt mondjuk: üdvözd légy, Mária, a szívünk végül Jézus nevéhez érkezik. Amikor a rózsafüzét imádkozzuk, Krisztus életének titkait szemléljük Mária szemével. Mária nem foglalja el Krisztus helyét, Mária Krisztushoz visz. Jézus azt mondja, íme a te anyád. Talán életünk legnehezebb pillanataiban értjük meg igazán, hogy mit jelent ez. És talán, amikor nincs már emberi kapaszkodónk, csak ennyit tudunk mondani, Mária, édesanyám, maradj velem. És milyen vigasztaló tud lenni, nem vagyunk egyedül a kereszt alatt, ott áll Mária. És a kereszt alatt születik meg a közösség. Jézus nem hagyja, hogy a kereszt szétszakítsa az övéit. Mária kap egy fiút, János kap egy anyát. Tehát a fájdalom közepette egy új kapcsolat születik. És ez az egyház titka is. Mi Krisztusban egymás testvérei vagyunk. És Mária anyai szeretete összegyűjt bennünket. Ezért az egyház nem egyszerűen intézmény, nem pusztán szervezet, hanem család, Isten családja, és ennek a családnak Mária anyai szeretetével is a hordozója. Amen.

Kedves hallgatók, az elmúlt percekben a nap evangéliumát hallhatták Karácsony Tibor atya, rádiónk műsorigazgatója, tolmácsolásában. A pontos idő 12 óra és 37 perc, köszöntöm azon hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Önök a Déli Magazint hallják, hamarosan kezdetét veszi az előkészített téma, amint a bevezetőben is említettem, a gyógyító növények rovatunkkal Sándor Szidónia jelentkezik. Köszönjük, hogy csatlakoztak az adásunkhoz. Önöknek is jó rádiózást kívánok!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Gyógyító Növények című műsort hallgatják. Sándor Szidónia vagyok. Technikai munkatársam a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, Görgényi Tünde stúdióvezető műsorszerkesztő. Mindannyiunknak jó egészséget kívánok. Adós maradtam a som, a húsos som gyógyerejével. Kicsit sok mesélni való volt úgy, hogy nem tudtam befejezni, még a mai napra is maradt belőle. Talán kezdeném egy mottóval, Jókai Mórtól idézem, hogy virág a sárga fátyol, a még alvó erdőn. A gyógyhatást és az egészséget ünneplő gondolatok a népi emlékezet szerint a som a hosszú egészséges élet záloga. A somból készült pálinkát, a főzetet nem élvezeti cikként, hanem patikaszertként tartották számon. Úgy tartották, hogy aki somot eszik, abból a betegség kiszökik. Hát ez egy népi bölcsesség a Drávamente vidékéről, Vadányi József 18. századi verses eposzában, a somot a legegészségesebb erdei csemegék között említi, amely frissíti a vért. A tőle idézném, hogy volt ott vackor som is, mely a vért tisztítja, a tüdőt, a gyomrot felettébb vidítja. Ez a Vadányi József egy falusi notáriusnak budai utazása. 1790-ben adták ki ezt az írományt. Hát még egy találós kérdés is volna, hogyha úgy kellene rávezessem a kedves hallgatókat, hát érdekes módon úgy tudnám bevezetni, hogy télen nyáron ruhában van, mégis legelőször vetközik, mi az. Hát ugye a húsoson, mert még a lombfakadás, úgymond a ruha előtt kora tavasszal lehullatja a virág szirmait. De hát beszéljünk a főbb hatóanyagokról. Mit is tartalmaz a som? Kiemelkedő C-vitamin tartalma van. A húsos som 100 g-ja, körülbelül 50-200 mg C-vitamin tartalmaz, hát ez a tájfajtától és érettségtől függően. Ez vetekszik a citrom vagy a narancs vitamin tartalmával, és többszöröse az almáinak. Antociánok és flavonoidok vannak benne. Hát ezek a növényi színanyagok adják a gyümölcs mélyvörös színét. Rendkívül erős antioxidánsok, amelyek védik a sejteket az öregedéstől és a károsodástól. Találunk benne iridoidokat. A som azon ritka szárazföldi gyümölcsök egyike, amely jelentős mennyiségű iridoiódot, például rogainsavat tartalmaz. Ezek a vegyületek erős gyulladáscsökkentő és szívvédő hatásúak. Csak ott találunk még benne cserzőanyagokat, taninokat, elsősorban az éretlenebb gyümölcsben és a kérekben találhatóak. Ezek felelősek a fanyar összehúzó ízét, de komoly szerepük van a gyógyításban is. Szerves savak és pektin, almasav, citromsav és pektin tartalma támogatja az emésztést és a vérflóra egészségét. De hogyan is segít a szervezetnek? Hát a gyógyhatások közül kiemelkedik az immunerősítést, és bizony az infekció kontroll, ugyebár A magas C-vitamin és az antioxidánsok együttesen támogatják az immunrendszert, segítik a szervezet védekezését a megfázásos, influenzás időszakokban. Az emésztőrendszeri panaszok kezelésében úgy segítenek, hogy a cserjőanyagok összehúzó asztringens hatása miatt a som, főleg fárítva vagy teaként, a népi gyógyászat egyik leghatékonyabb szere hasmenés, bélhurut és akut gyomorpanaszok ellen. Szerepe van a vércukorszint szabályozásban is, antidiabetikus hatása van, modern klinikai kutatások kimutatták, hogy a somban található iridoidok és antociánok javítják az inzulin érzékenységet. Segíthetnek a kettes típusú cukorbetegség kezelésében, valamint a fövődmények megelőzésében. Gyulladáscsökkentés és érvédelem szempontjából is figyelemre méltó, rendszeres fogyasztása csökkenti a szervezetben levő gyulladásos marker szintet, védi az érfalakat, támogatja a keringést, és segít a magas vérnyomás megelőzésében. Lázcsillapításban is szerepet vállal, a zsófa kézgéből és leveléből készült főzetet régen a kinin helyettesítésére használták lázas állapotok és malária kezelésére. Hát érdemes még a hatóanyagokban a kémiai háttért és a gyógyhatásokat külön választani. Azonnal világossá válik a logikai kapcsolat, például a cserjőanyagok a hasmenés ellen, az antociánok az érvédelemben vállalt szereppel különülnek el, és ezzel azt hiszem, hogy nagyjából el is mondtam azokat a dolgokat, amikben elmaradtam a múlt adásban. Szeretnék néhány szót, gondolatot megosztani a gasztronómiai és feldolgozással kapcsolatosan. Esetleg eloszlatnék néhány gyakori tévhitet, amit a gyógyhatások kapcsán szoktak feltenni. Hát az első tévhit, hogyha már itt vagyok, akkor azzal kezdem, a som mérgező, nem szabad megenni. Hát a valóság egyáltalán nem így áll, a húsos som, az annak a termése teljesen biztonságos, ehető is rendkívül egészséges. A tévhit onnan ered, hogy a som nemzetségbe tartozik, a környékünkön eléggé elterjedt veres gyűrű som, amelynek fekete gömbölyű bogyói emberi fogyasztásra alkalmatlanok, enyhén mérgezőek, hányást, hasmenést okoznak. Hát ebből azért nagyon sokat kéne megenni, hogy ez előforduljon, de azért ne kacérkodjunk ezzel a fajta bogyóval. Meg tudjuk mutatni a különbséget úgy, hogy a húsos som termése, tehát a fogyasztható termése hosszúkás és piros, a veres gyűrű som még gömbölyű és fekete, hát ennyi bőven elég, a fekete bogyót nem esszük meg. A második tévhit az, hogy a som ehetetlenül fanyar és savanyú. A valóság az, hogy ez csak akkor igaz, ha a somot éretlenül közvetlenül a fáról szedik le. A somnak különleges az érési folyamata. Az éret, de még kemény fán lévő gyümölcs valóban összehúzza a száját a magas cserjőanyag tartalom miatt. Viszont a belegben az összehúzó hatás pontosan ettől az astringens tulajdonságtól megvan neki is a saját szerepe. Ezt akkor használjuk, amikor ezeket a krónikus, görcsös összehúzódásokat próbáljuk egy kicsit kiegyenlíteni. Amikor próbáljuk azt a hasmenést, amit mondjuk már 2-3 napja húzunk enyhíteni, akkor bizony bevethetjük a savanyúbb fajtát is. Amikor azonban a gyümölcs teljesen megérik, megpúl és magától lehúlik a földre, a cserzőanyagok lebomlanak. A cukortartalom megemelkedik, és kifejezetten kellemes, édes savanykás ízvé válik. A harmadik tévhit, hogy a sompálinka ugyanolyan egészséges, mint a friss gyümölcs. Hát a valóság az, hogy már a népi gyógyászatban a sompálinkát gyógyszerként, főleg gyomorbántalmakra alkalmazzák, a lepárnás során a som legértékesebb hatóanyagai, mint a C-vitamin és az antioxidáns antociánok teljesen megsemmisülnek, vagy a cefrében maradnak, nem kerülnek át a párlatba. Hát a sompálinkának csodálatos az aromája, de vitaminpótlásra vagy terápiás célra inkább a friss gyümölcs, a hidegen sajtolt lé, vagy a szárított gyümölcshús alkalmas. Attól függetlenül lehet készíteni belőle tinktúrát, de ugye a tinktúrát nem pálinka minőségben isszuk, tehát ne legyen egy a pálinka ivásra az, hogyha sompálinkát kínálnak, hogy jó, de egészséges, persze, igen, minden mértékkel. És itt van most a negyedik tévhit, hogy a som gyógyhatása a főzéssel sem vészel. Hát a valóság, sokan hiszik, hogy a somlekvára, vagy a hosszan főzött somszőp ugyanolyan erős, immunerősítő, mint a nyers gyümölcs. A valóságban a som legfőbb értéke a C-vitamin hőérzékeny. Így a hosszas főzés során, ami 60 Celsius fölött van, hát ez lebomlik. A lekvárban a rostok, ásványanyagok és a pektin megmaradnak, ami az emésztésnek jó, de ha a vitamin és antioxidáns tartalmat akarjuk megőrizni, a somot nyers préslének a szalva vagy kíméletes főzés nélküli eljárással kell feldolgozni. Hogyan is tudjuk a nyers fanyar vagy gyümölcsöt, tehát prémium gasztronómiai termékké, vagy hatékony bázipatikaszerré alakítani, vagy feldolgozni. Hát feldolgozásnál legfontosabb technikai kihívás ugye a magozás. Mivel a hús erősen tapad a csontármakhoz, a feldolgozáshoz előkészíthetjük úgy, hogy a nyers állapotban szinte lehetetlen kimagozni a nép és a modern konyha két módszert alkalmaz. A puhasomot átpasszírozza, tehát az, ami már lehullott, a teljesen érett, szinte otthagyósan puha szemeket egy durva szitám, vagy paradicsom passzírozón, itt most nem a gépire gondolok, tehát nyers állapotban is át lehet törni. Vagy egy nagyon kíméletes előfőzéssel, gyümölcsöt nagyon kevés vízzel, éppen csak összeesésig melegítjük, hát egy pár perc ez, és alacsony hőfokon. Így a hús elválik a magtól, és könnyen passzírozhatóvá válik. A legnépszerűbb feldolgozási mód, négy van belőlük, az első a somlekvár és a dzsem, ez a prémium cseh, meg a sommagas pektin tartalma miatt kiválóan zselészítőszer nélkül is sűrűsödik. Az átpasszírozott csomverőt ízű szerint cukorral vagy mézzel, általában 1 kg gyümölcsvelőz, 30-50 deka édesítő kell a savanykás íz miatt, nagyon rövid ideig főzzük, majd forrón üvegekbe tesszük és dóztoljuk. A gasztronómiai értéke intenzív, rubinvörös, pikáns ízű lekvár, amely vadételek, rántott sajtok és ünnepi sültek, például karcsa, a riba mellé, virágszínvonalú kísérő. A hidegenjárásra készült szőlő és a nyers lé, a vitaminbomba, ha meg akarjuk őrizni a C-vitamint és az antioxidánsokat, kerülni kell a hőkezelést. Ezt sokkal időigényesebb, de sokkal értékesebb is. Én úgy gondolom, hogy a tartozásomat leróttam a kedves hallgatóknak, megígértem, hogy befejezem a húsos som ismertetését, fogyasszák, egészséget ad, de a jó Isten erre gyógyít. Nagyon sok szeretettel megköszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a Gyógyító Növények című műsort hallgatták. Sándor Szidónia voltam, technikai munkatársam Sepsi Szent Györgyi stúdióból, Görgényi Tünde stúdióvezető és műsorszerkesztő volt. Mivel is búcsúzhatnék, tiszta szívvel, mindannyiunknak jó egészséget kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Hát nagyon szépen köszönjük, kedves Szidónia! Az egyik kedvenc őszi gyümölcsöm a som, olyan jó volt hallgatni. Remélem, hogy a kedves hallgatók is megkedvelik, akik nem ismerik, akik pedig igen, azok örvendhetnek, hogy ilyen kellemesen bemutatta. Ugye eszembe jutott, hogy a tegnap reggel, mikor jöttem munkába itt a közeli iskolában, láttam, hogy már érik a som, és úgy egy ág kihajolt az útra. Na de nézzük meg, hogy azok, akik továbbra is a Mária Rádióval tartanak, milyen műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Nem sokára a Szatmári stúdióból a szeretett láng rózsafüzérét imádkozzák, hívjuk önöket, csatlakozzanak. Majd a béke rózsa, majd az imáért, majd a békéért imádkozunk, szintén a Szatmári stúdióból, a zenés köszöntővel várja önöket Szücs Tíme, a kolléganőm. Ezt követően pedig a Fészek meleg adással Kertész Mária és Tibor számít az önök figyelmére 14 órától. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, 14 óra 37 perctől a Medjugorjei üzenetet hallják ismétlésben, 14 óra és 40 perctől pedig az ima szándékokat fogadja szintén Szűcs Tíme, a kolléganőm a Szatmári stúdióból, és szintén onnan imádkozzák az irgalmasság rózsafüzérét. 15 óra 20 perctől Könnyíts a lelkeden, Karácsony Tibor atya műsorát hallják, majd 16 órától az igézőt. 16 óra és 5 perctől Hitünk és életünk a nap katekézisével Szederkényi Károly atya várja önöket, 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát ismételjük meg, 17 órától pedig ima szándékokat fogadnak szintén Szatmár Németiből, onnan imádkozzák a fájdalmas rózsafüzért, és a Katalin telepi templomból közvetítjük a Szentmisét 6 órától Nagyváradról. A Szentmise után a hét plébániájának a bemutatója hangzik el Gábor Anna önkéntesünk szerkesztésében. Este 7 órától az Úrangyala imára hívjuk önöket, majd 7 óra és 5 perctől Bibliai Nők Nyomában című adásunkat hallják Szücs Tímea és Tyukodi Beáta szerkesztésében. Egy újabb műsorismertető este 7:30-kor hangzik el. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy holnap szeptember 16-án, mivel harmadik szerda van, tartjuk a szokásos tematikus napunkat. Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek, mottóval a nap folyamán ehhez a gondolathoz, ehhez a témához kapcsolódnak az adásaink. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból, és most arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzuk el a szeretett láng rózsafűzérét, felajánlva sok-sok kérésért és szándékért, de talán a legfontosabb, amiért közösen kell imádkoznunk, az a béke, imádkozzunk békéért, hogy végre eljöjjön a béke a világban, és egymás mellett szeretetben tudjunk élni.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetreméltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltónk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mi áhítattal.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, íg hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünk, íg hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,

0: szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: szeplőtelen szíved szeretetlen.

0: Anyja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úr Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik, az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Hallgassuk nagy szeretettel János apostol második leveléből az első fejezetnek a harmadik versét, mely így szól: legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak továbbadva az emberiség szolgálatára legyünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból, a mikrofonnál Szűcs Tímea. Zenés köszöntünk veszi kezdetét, melyben lehetőségük van arra, hogy köszöntsék a szeretteiket és köszöntsék az ismerőseiket, hiszen önök tudhatják azt, kik a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik fontos évfordulót ünnepelnek, amiben segítséget tudunk nyújtani, hogy elmondom önöknek, hogy a mai napon az Enikők, a Melitták és a Rolandok ünneplik a névnapjukat. Ezen alkalomból kívánunk nekik nagyon-nagyon boldog névnapot. Tegnap ugye Szeréna, Roxana és Irma névnap volt, őket is köszönhetik még, ugye nem volt a tegnap zenés köszöntő, ezért használják ki most a lehetőséget, hogy köszöntsék ezen szeretteiket. 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 az SMS szám, ide várom az üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék a szeretteiket, köszöntsék az ismerőseiket. Ameddig lesz telefonáló vagy érkezik üzenet, gyorsan azt az öt dalt is elmondom, amely a listán szerepel. Az első helyen van a Te erőt adsz a Magyar Continental Singers-től, a második a Nagy Istenem, a harmadik helyen van Szeretni szüntelenül a Nyolc Boldogság kórustól, a negyedik az Atyám két kezedben, és az ötödik egy szép Ave Maria. Ezek közül választhatnak, és van is telefonálunk. Haló, Mária Rádió.
1: Úr Jézus Krisztus szeretetével köszöntöm. A hit remény szeretet jegyében szeretném köszönteni Csíkszeredába, az Aleavintului 800 lokba ott Edikét, valamint a Tudorvadim Leszku 25-ös blokkba Péter Edikét, és elnézést nem csomortam, hogy Csobot falván Bartalis Edikét, és Karc falván Vizi Edikét, valamint Csíkszent királyom keresztlányomat, Gábor Enikőt, és Zsögödbe Silo Enikőt, elnézést az összes elhangzó dallal, a Csíksomely Szűzanya mindannyiukat takarja be védő palassával, ezt kívánom tiszta szívemből, egy mindennapos hallgató Jutka Csíkszeredából. Nem utolsó sorban önök ezt is áldja meg a Jóisten, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, a Jóisten hallgassa meg, és köszön éltesse nagyon-nagyon sokáig azokat, akikre gondolt, akiket köszöntött, és akiknek szeretett volna egy szép napot kívánni. Önnek is kívánunk egy áldott és szép délutánt. Betlen falván köszöntöm Iluskát minden dallal, további jó egészséget, türelmet, lelki békét és Isten áldását kérem az életére. Isten éltesse a kedves köszöntöttet!

0: Milyen hallgató van velünk? Haló, Mária Rádió. Haló?
1: Csicsitessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Anikó vagyok Brassóba. Én is fel szeretném köszönteni egy jó ismerősömet, akiben együtt vagyunk az élet a lélekbe. A ima csoportban van egy nagyon jó is lelki testvérem, Biga Enikőnek hívják. És én is egy énekkel szeretnék neki, nem? Melyik következik?
0: Isten éltesse a kedves köszöntöttjét, önnek is szép délutánt kívánunk. Küldjük neki a mai köszöntőnek az összes dalát, de hamarosan majd az első dalt. Csak még vannak üzeneteink, ezek még a reggel érkeztek, de most akkor felolvasom őket. Névnapom alkalmából köszönök mindent az Úrnak. Szeretném köszönteni anyósomat 79. születésnapján, áldja meg a drága kezeit a Jóisten is, adjon sok egészséget neki, hogy még sokáig legyen közöttünk, Isten éltesse sokáig. Csíkszent királyon Ravasz Enikőt, a Jóisten éltesse sokáig szép családja körében, Isten éltesse a kedves köszöntöttet.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, Csepasika Jézus Krisztus.
0: Mindenekiemmel.
1: Én szeretném köszönteni Csíkszentkirályon udvari Szilvesztert. Neki 13-án volt a születésnapja. Azt kívánjuk, a Jóisten éltesse sokáig, adjon erőt, egészséget, áldást kívánunk életére, családjára, szülei és testvérei. Köszönöm szépen, a kettős dalt szeretném, hogyha lehet.
0: Rendben, Isten éltesse a kedves köszöntötteit, önnek is egy áldott és szép délutánt kívánunk, és mivel volt dalkérés, ezért akkor következzék is most a kettes számú dal, a Nagy Istenem, hallgassák szeretettel.

Továbbra is várom az üzeneteiket, várom a hívásaikat, hogy köszöntsék a szeretteiket és az ismerőseiket, hiszen önök tudhatják, kik a napnak az ünnepeltjei. Használják ki a lehetőséget, hogy bejuthatnak a műsorba, hívjanak minket, vagy írjanak nekünk.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Tiszteltessük a Szűr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Elnézést, egy kicsit visszahalszik, mert nem tudok. Nem tudok elszállni a székfőt, akkor telefonhat. Jóisten, nagyon erőt elkészséget a műsorvezetőt. Családjaikkal együtt hozzám szépen. Kizik ezt a szép napot. Szeretném köszönteni Berezze, Pinta Irént, születésnapi alkalmából, Kézes Irént, és mindazokat, akiknek születésnapjukon vagy névnapjukon, hogy akár tartok valami évfordulót, jó Isten, hogy mindenkinek előtt egészséget, és kérnék egy Csíksomlyi Mária énekét alá. Nagyon szépen megköszönöm.
0: Én örökjemben Isten éltesse a kedves köszöntötteit, szóljon neki a mai köszöntőnk összes dala.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Micsoda teszik az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel.
1: Sok szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt. Én szeretném köszönteni Marosson Hosszú Irma névnapi alkalmával. Jó Isten éltesse nagyon sokáig. Erőbe, egészségben, szeretettel, szerettei körébe. Micsoda teszik az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen a bejutást.
0: Mindenekkel. Isten éltesse a kedves köszöntőteit. Áldott szép délutánt kívánunk önnek is!

Üresek a vonalak és üres a postaláda is, ezért akkor következzék most egy szép Ave Maria, hallgassák szeretettel.

van is egy kedves telefonáló, akit köszöntünk, aki valamit megnyomhatott, mert nem halljuk őt, vagyis azt mondja, ugye egy másik beszélgetésben van, hát őt bíztatjuk arra, hogy hívjon minket vissza. Továbbra is várom az üzeneteiket is, hívjanak minket és írjanak nekünk, köszöntsenek!

Mivel üresek a vonalak és üzenetünk sincsen, ezért akkor következik egy újabb dal, hiszen Teréz egy nagyon szép megzenésített verse, szeretni szüntelenül, hallgassák szeretettel.

0: Mindössze pár percünk van a mai zenés köszöntünkből, aki esetleg most tárcsázza a vonalainkat, vagy írja meg az üzenetét, annak még sikerülhet, hogy bejusson a műsorba, és felköszöntse a szeretteit és az ismerőseit. Szecsete Editet Nagybacomba szeretném köszönteni névnapja alkalmából, Ildikó írta ezt az üzenetet. Halló, Mária Rádió!
1: Halló! Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
0: Mindrökké, amen!
1: Szeretném köszönteni Ticsicsóba, Silló, Enikőt névnapja alkalmából, minden átindulható jót, egészségben gazdag, hosszú boldog életet kíván Andika, jó, Manci néni. Az egész dallal köszöntöm, semmi következik mindegy.
0: A Jóisten éltesse a kedves köszöntötjét, áldott és szép délutánt kívánunk önnek is.

Kedves hallgatóink, lassan lejár az idő, amit a zenés köszöntőre tudtunk szánni. Még egy üzenetünk érkezett, ezt még gyorsan elmondom. Boldog születésnapot kívánunk Kanabi Eszternek, és boldog névnapot Kanabi Enikőnek és Balázs Enikőnek. Jóisten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig, köszöntjük szeretettel mindenkit, aki a mai napon ünnepel születésnapot, névnapot, fontos évfordulót, Isten éltessen mindenkit. Áldott szép délutánt kívánok minden ünnepeltnek, maradjanak továbbra is a Mária Rádió.

0: a család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
0: Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztások a családról.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket a Fészek Meleg mai adásában. A mikrofonnál a családpásztor, evangelizációs szolgálat munkatársa, Kertész Tibor. Mi ad valódi biztonságot egy családnak? A kiszámítható jövedelem, a megtakarítások, a gondosan megtervezett jövő, vagy valami ennél több, ennél mélyebb? És mi tartja életben a házastársi kapcsolatot, amikor két különböző ember eltérően gondolkodik, érez és kommunikál? Mai műsorunkban két olyan területről beszélgetünk, amelyek alapvetően befolyásolják a család békéjét, a pénzügyekről és a házastársi kommunikációról. Először azt keressük, hogyan viszonyulhatunk keresztény emberként az anyagi bizonytalansághoz. Mit jelent felelősen gazdálkodni, miközben nem engedjük, hogy a holnap miatti aggodalom uralja a szívünket? Hogyan válhat a pénz a félelem forrása helyett a gondoskodás és a nagy lelkűség eszközévé? Műsorunk második részében ugyanakkor a férfiak és a nők eltérő kommunikációjáról lesz szó, arról, hogy miért akarja az egyik fél azonnal megoldani a problémát, miközben a másik elsősorban arra vágyik, hogy meghallgassák. Miért vonul vissza az egyik, és miért szeretné a másik éppen beszélgetés közben rendezni a gondolatait? És hogyan tanulhatjuk meg úgy elfogadni ezeket a különbségeket, hogy azok ne eltávolítsanak, hanem közelebb vezessenek bennünket egymáshoz? A két téma első pillantásra különbözőnek tűnhet, mégis szorosan összetartozik. Mindkettő arra tanít, hogy jól gazdálkodjunk azzal, amit Istentől kaptunk. Az anyagi javainkkal, a kapcsolatainkkal és az egymásba vetett bizalommal. Tartsanak velünk, ez a Fészek Meleg, egy rádióműsor a családról, a kapcsolatainkról és az otthonainkat, családjainkat megtartó hitről. Jó rádiózást!

az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőséggel Krisztus Jézusban. Írja Szent Pál apostol a Filippieknek intézett levelében. Az anyagi biztonság törékeny. Egyik nap úgy érezzük, hogy rendben az életünk. Másnap pedig egy váratlan kiadás, egy betegség, munkahelyvesztés, gazdasági nehézség mindent felboríthat. Akármennyit keresünk és bármennyit takarítunk meg, a pénzügyek mindig hordoznak bizonytalanságot. Ezért is érthető, ha időnként aggódunk miattuk. Jézus azonban arra tanít, hogy az aggodalom nem ad valódi biztonságot. A hegyi beszédben ezt mondja, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, mit igyatok, sem testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Jézus nem felelőtlenségre biztat. Nem azt mondja, hogy ne dolgozzunk, ne tervezzünk, vagy ne bánjunk bölcsen a pénzünkkel. Inkább arra figyelmeztet, hogy ne engedjük, hogy az anyagi félelem uralja az életünket. Mert ha minden gondolatunk a pénz körül forog, könnyen megfeledkezünk arról, hogy az élet több annál, amit birtoklunk. Ezután Jézus az égi madarakra irányítja a figyelmet. Ők nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, a mennyei atya mégis táplálja őket. Majd felteszi a kérdést, nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? És itt nem a madarak gondtalansága a legfontosabb, hanem az atya gondviselése. Ha Isten számon tartja a teremtett világ legkisebb élőlényeit is, hogyan feledkezhetne meg rólunk, szeretett gyermekeiről? Az aggodalom gyakran azt suttogja, egyedül maradtál, mindent neked kell megoldanod. A hit viszont arra emlékeztet, van mennyei

sejtűek. Amikor aggódunk, sokszor olyan terhet veszünk magunkra, amelyet nem tudunk elhordozni. Megpróbáljuk előre ellenőrizni a holnapot, biztosítani magunkat minden veszteséggel szemben, és megoldani olyan helyzeteket is, amelyek még be sem következtek. Isten azonban nem azt ígéri, hogy mindig mindent megad, amit szeretnénk. Ő azt ígéri, hogy velünk marad, és gondoskodik arról, amire valóban szükségünk van. Olykor másként, mint ahogyan azt elképzeltük. Egy új lehetőség, egy segítő ember, a közösség támogatása, vagy éppen a kevesebbel való megelégedés kegyelme által. A pénz azonban nem csak aggodalom forrása lehet, hanem a szeretet eszköze is. Pál apostol arra buzdít, hogy legyünk gazdagok a jó cselekedetekben. Nagy lelkűek és készek arra, hogy megosszuk másokkal azt, amink van. Mert így olyan kincset gyűjtünk, amelyet sem gazdasági válság, sem infláció, sem más vesztesség nem vehet el tőlünk. A földi javakból semmit sem vihetünk magunkkal. A koporson nincs csomagtartó, szokták mondani. De annak gyümölcse, amit szeretetből tettünk, az megmarad. Az örökké valóságba fektetünk, amikor a pénzünket olyan dolgokra használjuk, amelyek formálják a jellemünket, erősítik a kapcsolatainkat, építik a közösséget és enyhítik mások szükségét. Jól használják a pénzüket azok, akik tanulásra, lelki fejlődésre, a képességeik kibontakoztatására fordítják. És jól használjuk mi is a pénzünket akkor, hogyha vendégszeretetet gyakorlunk, hogyha támogatjuk az egyházunkat, hívő közösségünket, az egyházközségünket, vagy segítséget nyújtunk egy nehéz helyzetbe került családnak. A példabeszédek könyve szerint van, aki bőkezően ad, mégis gyarapszik, más pedig mindent visszatart, mégis elszegényedik. És ez nem egy gyors meggazdagodást ígérő képlet. A nagy lelkűség igazi jutalma elsősorban nem a több pénz, hanem az átalakult szív. Az, hogy adakozás közben egyre hasonlóbbá válunk Istenhez, aki maga is nagy lelkű. Megtanuljuk, hogy nem a vagyonunk tart meg bennünket, hanem a mennyei Atya szeretete. Dolgozzunk tehát becsületesen, tervezzünk felelősen, és bánjunk bölcsen azzal, amit kaptunk. De közben ne a bankszámlánkba vessük minden reményünket. Bízzunk abban az Istenben, aki ismeri szükségeinket, és kérdezzük meg magunktól, amit ma kaptam, hogyan használhatom úgy, hogy abból ne csak nekem, hanem másoknak is élete fakadjon.

Az előző részben arról volt szó, hogy az igazi biztonságunk nem a pénzünkben, hanem Isten gondviselő szeretetében van. A mennyei Atya azonban nem csak anyagi javakkal gazdagít bennünket, egymást is ajándékul adja. A házastársunkat, a családunkat,

a kapcsolatainkat. Ezekkel az ajándékokkal is meg kell tanulnunk jól gazdálkodni. És ennek egyik alapfeltétele, hogy megértsük, a férfi és a nő egyenértékű, egyformán fontos, mégis különböző. Felszabadító élmény volt számomra, amikor a házasságunk elején ráébredtem, hogy férfiként másként működöm, másként gondolkodom is, és másképpen reagálok bizonyos helyzetekre, mint a feleségem nőként. Addig hajlamos voltam azt gondolni, hogy amit én logikusnak tartok, annak az ő számára is ugyanilyen egyértelműnek kell lennie. Ha pedig másként reagált, azt könnyen félreértettem. Pedig nem az volt a baj, hogy valamelyikünk rosszul működött. Egyszerűen különböztünk, és ugyanígy különbözünk ma is. Walter Trobisch házassági tanácsadó egy szemléletes hasonlattal próbálta érzékeltetni ezt a különbséget. A férfiakat egy fiókos szekrényhez, egy komóthoz, a nőket pedig egy ruhás szekrényhez hasonlította. Természetesen ez nem egy tudományos meghatározás, és nem is illik rá minden férfira vagy minden nőre. Mégis segíthet felismerni néhány gyakori működésmódot. A komódnak például tudjuk, hogy különálló fiókjai vannak. Az egyikben ott a munka, a másikban a család, a harmadikban a pénzügyek, a negyedikben a kikapcsolódás, az ötödikben talán a házastársi kapcsolat kap helyet. A férfi gyakran egyszerre csak egy fiókot nyit ki, amikor dolgozik, akkor a munkájára összpontosít, amikor egy problémát próbál megoldani, nehezen tud figyelni közben másra. Ezért történhet meg, hogy amikor a telefonját nézi, vagy esetleg újságot olvas, vagy valamit szerel, látszólag meghallja a felesége szavait, valójában azonban alig fog fel belőlük valamit. Hümmög, bólogat, talán még válaszol is, később mégsem emlékszik a beszélgetésre. A nő működése ezzel szemben gyakran inkább egy ruhás szekrényre hasonlít. Ha kinyitjuk az ajtaját, szinte minden egyszerre láthatóvá válik. A gyermek iskolai problémája kapcsolatba kerülhet a férj előző esti megjegyzésével, az pedig a hétvégi tervekkel, a családi költségvetéssel, majd aztán az anyussal folytatott beszélgetéssel. Mert hogy ami a férfi számára öt különálló téma, az a nő tapasztalatában egyetlen összefüggő valóság lehet. És ebből igen gyakran elég sok félreértés születik. A férfi például azt kérdezi, de hogyan kerültünk a mosatlan edényektől a tavalyi családi nyaralásig? A nő számára azonban a két történés között valódi kapcsolat van. Talán ugyanazt az érzést váltották ki belőle. Mindkét helyzetben azt élhette meg, hogy magára maradt, nem figyeltek rá, vagy nem vették komolyan. A férfi gyakran előbb átgondolja a problémát, és csak azután akar beszélni róla. Visszavonul, csendben marad, igyekszik rendszerezni a gondolatait. Amikor már körvonalazódik benne valamiféle megoldás, akkor tér vissza a beszélgetéshez. A feleség ezt könnyen úgy értelmezheti, hogy a férje elutasítja őt, elmenekül előle, vagy nem tartja fontosnak a kapcsolatukat. A nő ezzel szemben gyakran éppen beszélgetés közben rendezi el magában a történteket. Nem azért mondja el egymás után valamennyi gondolatát, mert már kialakult véleménye van. Azért beszél, hogy megértse, mi zajlik benne. És miközben szavakba önti érzéseit és benyomásait, lassan kirajzolódik számára a probléma, és talán a megoldás is. Ezt a férfi könnyen félreértheti. Amint meghall egy problémát, rögtön meg akarja javítani. Tanácsot ad, cselekvési tervet készít, megmagyarázza, mit kellett volna másképpen tenni.
közben a felesége talán egyáltalán nem megoldást kért. Arra vágyott, hogy a férje figyeljen rá, próbálja megérteni, és mondja ki, hogy értem, hogy ez rosszul esett, mesélj még róla. Ez az egy mondat olykor többet ér, mint 5 jó tanács. A másik oldalon a férfinak ugyanúgy megértésre van szüksége. Ha visszavonul, nem feltétlenül a feleségét bünteti. Lehet, hogy akkor éppen időre és csendre van szüksége. Arra bizonyos stresszoldó semmi dobozra, amiben olyan nagyon szeretnek visszahúzódni a férfiak. Ez a visszahúzódás, visszavonulás azonban csak akkor nem válik bántóvá, hogyha a férfi jelzi, hogy mi történik benne. Nem elég se szó, se beszéd kivonulni a helyzetből, majd órákig vagy napokig hallgatózni. Mondhatja például, fontos nekem, amit mondasz, de most időre van szükségem, hogy azt átgondoljam. Térjünk vissza rá mondjuk este 8-kor. És így a feleség nem az elutasítást éli meg, hanem tudja, hogy a beszélgetésnek lesz folytatása később. Különbség lehet abban is, ahogyan a szavakat értjük. Sok férfi tárgyilagosabban és szó szerint hallja, amit a másik mond. Ha a feleség indulatosan így fogalmaz, te soha nem segítesz nekem, a férj fejében azonnal megjelenik az összes alkalom, amikor segített. És rögtön védekezni kezd, hogy ez nem igaz. Hát a tegnap is elmosogattam, szombaton pedig én vittem el a gyerekeket. A feleség azonban valószínűleg nem történelmi pontosságú összegzést akart készíteni a házasságukról, hanem egy pillanatnyi, de nagyon erős érzést próbált kifejezni, hogy most egyedül érzem magam a feladatokkal. Persze ez nem jelenti azt, hogy a bántó általánosításokat el kell fogadnunk. A te mindig és a te soha kezdetű mondatok könnyen sebeznek, védekezésre kényszerítik a másikat. Sokkal tisztább így fogalmazni, hogy amikor egyedül maradok ezzel a feladattal, akkor elfáradok, és azt érzem, hogy nem számíthatok rád. Arra lenne szükségem, hogy most és itt segíts. És annyira jó, hogy ebben nincs vádaskodás. Van viszont konkrét helyzet, őszintén megnevezett érzések és egy világos kérés. Fontos azt is kimondanunk, hogy nem minden férfi és nem minden nő működik ugyanígy. A személyiség, a neveltetés, a családi minták, az életkor és a korábbi sérülések legalább annyira befolyásolják a kommunikációnkat, mint az, hogy férfiak vagy nők vagyunk. A különbségeket ezért ne merev szabályként, és főként ne fegyverként használjuk. Ne azt mondjuk a másiknak, hogy te ilyen vagy, mert nő vagy, vagy veled nem lehet beszélni, mert te férfi vagy. A hasonlat célja nem az, hogy beskatujázzuk egymást, hanem hogy kíváncsibbá váljunk. Ne rögtön ítéljünk, hanem kérdezzük ezt, hogy jól értem, hogy most azt szeretnéd, hogy csak meghallgassalak? Vagy szükséged van egy kis időre, mielőtt folytatnánk? A jó házassági beszélgetésben nem az a cél, hogy eldöntsük, kinek van igaza, hanem inkább az, hogy megértsük, mi történik a másikban. És ehhez idő kell, figyelem és biztonságos légkör. A telefon kijelzőjét le kell fordítani az asztallap fele. A televíziót ki kell kapcsolni, és néhány perccel valóban egymás fele kell fordulni. Sok házaspár egy fedél alatt él, együtt intézi a család ügyeit, mégis alig-alig beszélget arról, ami valójában belül bennük történik. Megbeszélik, hogy ki hozza el a gyermeket, mit kell vásárolni, melyik számlát kell befizetni. Ezek mind fontos dolgok, de önmagukban még nem teremtenek lelki közelséget. Ezeket szoktuk háztartási beszélgetéseknek hívni.
A kapcsolat akkor mélyül, amikor elmondhatjuk egymásnak, mitől félünk, mi fáj, mire vágyunk, minek örülünk, és miben lenne szükségünk segítségre. Na, ezek lesznek házastársi beszélgetések. Sokan attól tartanak, hogyha a társam igazán megismer, akkor csalódni fog bennem. Pedig egy szeretetteljes kapcsolatban éppen az őszinteség teremti meg a valódi közelséget. Amikor megmutatok valamit a sebezhetőségemből, azt mondom, hogy bízom benned annyira, hogy nem csak az erős és rendezett oldalamat merem eléd tárni. Természetesen az őszintesség nem jelenthet kegyetlenséget. Nem minden kimondott szó épít. Szent Pál apostol is arra biztat, hogy igazságban és szeretetben éljünk. Az igazság szeretet nélkül keményé válhat, a szeretet igazság nélkül pedig felszínessé. A házasságban mindkettőre szükség van. És keresztényként abban is reménykedhetünk, hogy nem kell tökéletesen kommunikálnunk ahhoz, hogy a kapcsolatunk fejlődjön. Lesznek rosszul megválasztott mondataink, talán félreértjük egymást, olykor bezárunk egy fiókot, máskor pedig az egész ruhás szekrény tartalma ránk zuhan, de a Jóisten irgalma lehetőséget ad az újrakezdésre. Kimondhatjuk, hogy bocsáss meg, ezt rosszul fogalmaztam meg, vagy mondhatjuk, hogy nem figyeltem rád eléggé, kezdjük újra. Ezek nem gyengeségek, hanem az érett szeretet mondatai. És Isten hűsége az az alap, amelyen a házastársi kapcsolatunk is megerősödhet. Ha az ő irgalmas szeretetéből merítünk, akkor nem csak elviseljük a köztünk levő különbözőséget, a másiknak a másságát, hanem azt lassan ajándékként ismerjük fel. Rájövünk, hogy nem annak ellenére gazdagodunk egymás által, hogy különbözünk, hanem sokszor éppen a különbözőségünkön keresztül.

0: Mai műsorunkban két különbözőnek tűnő területről beszéltünk, az anyagi javainkról, az anyagiakhoz való helyes hozzáállásról és a házastársi kommunikációnkról. Valójában mindkét kérdés ugyanahhoz a felismeréshez vezet, hogy felelősek vagyunk azért, hogyan sáfárkodunk, gazdálkodunk mindazzal, amit az Istentől kaptunk. A pénzünk lehet a félelem forrása, de válhat a gondoskodás és a nagy lelkűség eszközévé is. Különbözőségünk lehet állandó konfliktusok oka, de segíthet abban is, hogy egymást kiegészítve gazdagabbá váljunk. Ehhez azonban meg kell tanulnunk Istenre hagyatkozni, egymásra figyelni, világosan fogalmazni, türelmesen meghallgatni, és szükség esetén újrakezdeni. Nem kell minden problémát egyetlen nap alatt megoldanunk. Néha az első lépés csupán annyi, hogy letesszük a telefont, egymás fele fordulunk és őszintén megkérdezzük, hogy vagy te most valójában? Mi az, ami most leginkább foglalkoztat? Talán már ma este érdemes lenne időt szánni erre a beszélgetésre. Hogy ne csak a számlákról, a gyermekek feladatairól vagy a holnapi teendőkről essen szó. Mondjuk el azt is egymásnak, ami valóban a szívünkben van. És most köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Ez volt a Fészek Meleg, egy műsor a családról, a kapcsolatainkról és az otthonainkat megtartó hitről. Kívánjuk, hogy Isten gondviselő szeretete adjon békességet, irgalma pedig mindig új lehetőséget az egymáshoz vezető úton. Isten áldja önöket és családjaikat, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztások a családról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk Nehemiás könyvével, a 9. fejezet 26-31-es vers soraival. Ez pedig így szól, olvassuk tehát együtt. De ők azonban engedetlenné váltak, és föllázadtak ellened, törvényednek hátat fordítottak, profétáidat meggyilkolták, mert intették, és hozzád akarták téríteni őket. Ilyen gyalázatos dolgot követtek el. Ezért ellenségeik kezébe adtad őket, hogy szorongassák őket. De szorult helyzetükben hozzád kiáltottak, és te meghallgattad őket az égből. Nagy irgalmaddal szabadítókat adtál nekik, akik kiszabadították őket ellenségeik kezéből. De mihelyt nyugalmuk lett, ismét gonoszságot követtek el veled szemben, ezért újból átengedted őket ellenségeiknek, hogy uralkodjanak rajtuk. Majd újból kiáltottak hozzád, és te meghallgattad őket az égből, és irgalmaddal sokszor megmentetted őket. Intetted, és törvényeidhez akartad téríteni őket, de ők kevélyek voltak, és nem hallgattak parancsolataidra, hanem vétkeztek törvényeid ellen, pedig ha az ember teljesíti azokat, él általuk. Pártütően hátat fordítottak, megmakacsolták magukat, és nem engedelmeskedtek. Te mégis ó sok éven át türelmes voltál irántuk, és lelkeddel, profétáid által intetted őket, de ők nem figyeltek rád. Ezért más országok népeinek a kezébe adtad őket. Nagy irgalmaddal mégsem semmisítetted meg, és nem hagytad el őket, mert kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Most azért, Istenünk, te nagy, erős és félelmetes Isten, aki hűségesen megtartod a szövetséget, ne tartsd csekélységnek azt a sok nyomorúságot, amely utolért bennünket. Kedves Mária Rádió hallgatók, elsősorban erről az utolsó előtti versről szeretnék beszélni, hogy nagy a te irgalmad, nem hagyod el, nem semmisíted meg, nem hagyod el őket, mert kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Igen, tulajdonképpen azzal kezdeném, hogy amikor ezt az igét olvassuk, mesélte az egyik lelki pásztor, hogy elébe jött egy fiatal ember, akiről egy szomorú hírt kapott azelőtt való héten, sokat hallott Isten kegyelméről, szeretetéről, mégis eljutott odáig, hogy öngyilkos lett, eldobta magától az életét. És ahogy végig gondoljuk, hogy hogyan juthatott el idáig, akkor az volt az egyik oka, és talán a legfőbb oka, hogy nem volt mélyen a szívébe vésve az, hogy Uram, te irgalmas vagy, és könyörülő Isten vagy. Amit kimondottan erről a Nehemiás könyvéből most felolvastunk, most is és az előző versekben is, amikor az Izrael népéről szól, ugyanezt tapasztalta meg Izrael népe is, ugyanazt a nyomorúságot, hogy amikor jól mentek kicsit a dolguk, akkor elhajoltak Istentől, nem hallgattak a prófétákra, hátuk mögé vetették Isten törvényét, nyakaskodtak, makacskodtak, engedetlenkedtek, lázadoztak, és akkor Isten megszorította az életüket. Akkor az Úrhoz kiáltottak, és Isten könyörült rajtuk. És ez így ment, és ment, és ment évszázadokon keresztül Izrael népénél, de az utolsó vers, amit felolvastunk, hogy nagy a te irgalmasságod, nem hagytad el őket, mert te könyörülő és irgalmas Isten vagy. Tehát Isten irgalmát emelnénk ki, amikor az ember rádöbben arra, hogy milyen vagyok, amikor erre az ember rádöbben, amikor azt mondja, hogy nem tudok más lenni, akkor ne felejts el, hogy Isten nem azért töri össze az álmainkat, és nem azért aláz meg, mert nem szeret, mert el akar vetni, hanem pontosan azért, mert igazán újjá akar szülni. Ne feledkezzünk el arról, hogy ő irgalmas és kegyelmes, velünk van, és be akarja fejezni az ő munkáját az életünkben. Isten jól tudja, hogy milyenek vagyunk, jobban, mint mi magunk. Isten kijelenti, hogy az ember Isten törvényének nem engedelmeskedhetik, nem is teheti.
ha akarna, sem tudna Isten törvényének engedelmeskedni addig, amíg csak régi élete van, amíg nincs Krisztusban új élete, nem tud, hiába akar. Azt is kijelenti az ige, hogy nem lakik én bennem, azaz az én testemben jó. Atomjaira szét lehet szedni, és nincs jó. Ezt nagyon jól tudja Isten, csak mi nem tudjuk nagyon jól. Mi képzelünk még magunkról jó dolgokat, és amikor Isten elvezet egy bizonyos pontig, amikor úgy már kezd feltárolni, hogy tényleg nincs bennem jó, akkor ne feledkezzünk el, hogy Isten ezt jól tudja, hogy mi milyenek vagyunk. Isten Izraelt is tudta, hogy milyen, amikor elhívta. Tehát ő jól tudta. Innen folytatjuk majd, kedves Mária Rádió hallgatók. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Drága gyermekek, ma arra hívlak benneteket, hogy még többet imádkozzatok, addig, amíg a szívetekben nem érzitek a megbocsátás szentségét. A családokban szentségnek kell lennie, mert gyermekeim, a világnak nincs jövője szeretet és szentség nélkül, mert szentségben és örömben adjátok magatokat a Teremtő Istennek, aki mérhetetlen szeretettel szeret benneteket. Ezért küld engem hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. január 25-i üzenetet hallottikei üzenetet.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. Minden kérésért, szándékért, amelyekért a mai napon is szeretnénk közösen imádkozni. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai 0758 420 555, ez az SMS számunk. Várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket, hogy elmondják azt, hogy kiért is szeretnének ezen a mai napon imádkozni. Érkezett üzenetünk, ezt a rózsafüzét felajánlom a fiamért, gyógyulásért, munkahelyen való jó teljesítésért, lányom családjáért, férjem egészségéért, köszönöm. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom unokámnak az internátusba egy jó helyért, értelmes közösségért, családomért, betegekért és hozzántartozóinkért, rádió összes dolgozójáért és fennmaradásáért, függőségért, halottainkért, Leó pápáért, püspökökért, papokért és a világ békéért. Telefonáló is van velünk, Haló Mária Rádió. Haló, köszöntjük szeretettel. Haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzért, a szentmisét felajánlám a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért. Gyermekem lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért és az egész testvéreimért, a halottakért, és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért és a gonosz emberekért, és a család békességért, és a drága gyermekem nyugalmáért, az örök világosság fényeskedjék nékik, nyugodjanak békék a drága Úr Jézuskának a drága szent nevébe.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani hálából a Jóisten segítségéért, hogy mindig velünk van, védelmez, oltalmaz mindannyiunkat, hitért, szeretetért, lelki békéért, bűneink bocsánatáért és hibáinkért. Jézusom, bízom benned. A mai irgalmasság rózsafűzérét felajánlom magamért és a kapott kegyelmekért, egy fontos szándékért, egy személyért, aki engem becsapott, az összes halottaim lelke üdvéért, nyugodjon békében, az Úr Jézus szent nevében imádkozom a betegekért, a jóakaratú emberekért, a Mári Rádió dolgozóiért, fennmaradásáért, egy mindennapos hallgató írja. Mai rózsafűzért és minden imád önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, drága jó édesapa, após, nagypapa, Szabó József, Bolt, Színere, Vár, Ajai, lakos lelke üdvéért, aki tegnap volt 32 éve, hogy visszaadta lelkét teremtőjének, nyugodjon békében, emléke legyen áldott, fájó szíve, soha el nem múló, szeretettel emlékezik rá, és imádkozik lelke üdvéért, fia Sanyika, menye Évike és családja. Haló, Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzért az egész napimat felajánlom a bűnei bocsánatára, a kapott kegyelmekért, a családom betegeinek a gyógyulásáért és minden betegnek a gyógyulásáért, a gyermekeimért, családjukért, az unokáimért, a dédunokáimért, az úton élőkért, az idegenben dolgozókért, a halottaink lelki üdvére és a Mária Rádió munkaközösségét, Mária Rádió fennmaradásáért. Isten tízesságban köptöm, kértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Gyimesből kérem már tanárom püspök közbenjárását betegségem jobbulásáért, Jézusom, bízom benned, imádkozzon közösen. Ez a rózsafüzét felajánlom egészségemért, hogy minden legyen rendben, bűneink bocsánatáért, ne legyenek rossz gondolataim, bizalomért, családomért, édes drága Jézus, bízok benned, egy-két kisgyermekes édesanya írja. Ezt a rózsafüzet felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkban, szüleink nyugalmáért, Jézusom, bízom benned. Felajánlom rózsafüzét magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim és jótevőim lelke üdvéért, lelki békéért, segítő kegyelemért, békességét a családunkba és a világba, a Szentlélek kiáradásáért, mindannyiunkra Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért imádkozom, egy édesanya írja. Ezt a rózsafűzét felajánlom a fiam és a családja gyógyulásáért, a Jóisten és a szűzanya segítő kegyelméért, távolban dolgozó családtagjaimért, a szűzanya oltalmáért, édesanyám és halottaim lelke üdvéért. Ezt a rózsafűzét felszeretném ajánlani hálából a páromért, hogy mindig a Jóisten legyen vele, kísérje, vezére, legyen munkája és ereje dolgozni, jó maga egészségéért, a gerinc fájdalmai menyhüléséért, látásomért, és minden emberért imádkozzunk együtt. Rózsafüzét felajánlom családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned. Rózsafüzét felajánlom hálából minden kegyelemért, a hozzám tartozó betegekért és a halottaimért, valamint férjemnek a lelke üdvéért, imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen!
3: Én is felajánlom azt a virgolmosság rózsafüzérét, a közös halottjaimért, és még felajánlom a férjem lelke üdvéért, az édesanyám lelkiért, a betegekért, akik közel tartoznak, kezdem, hogy a drága Jóisten adjon nekik türelmát elviseléséhez a keresztet, és még ajánlom az összes halottakért, azokat, akik ma nézték a gyimesi temetőben. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen, a Jóisten hallgassa meg, imádkozzunk együtt! Ezt az imát fel szeretném ajánlani családomért, gyermekeimért, minden egyes betegért, egészségért, szüleim és testvéreimért, a kapott kegyelmekért, minden betegért, a Mária Rádió nagy családjáért és a világ békéért. Ezt az irgalmasság rózsafüzelét fel szeretném ajánlani bűneink bocsánatáért, a mai munkámért és a párkapcsolatomért, Jézusom, bízom benned. Egy család gondjainak a megoldásáért kérem az imát. Lányom és unokáim egészségéért, az új iskola év kezdés alkalmából jó tanulásért köszönöm, egy édesanya írja. Halló, Mária Rádió! Mindenki, amen!
4: Én nekem imádkozó rózsafüzét felajánlom. Volt szomszédben Szumomér László Edikéje, akinek máma egy éve és öt hónapja hunyt el. Azon a Jóisten öreg szabadalmat, emléke legyen áldott. Áltam az azoknak, előtt egészséget adjon a bánom Jóisten kitartást. A szegény fiatalom, az önök hazába, felajánlom minden halottaimért, betegek gyógyulásáért, viszont betegekért, viszont előtt állókért, neki is állunk, hogy a bácsikért a mágyrát, a dolgot olyanért. szükségesség, az akkorai hallgatóiért. Mindenkinek, az áldozó Isten nagyon elégszínje, széket nagyon szeretetek.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését. Ez a rózsafűzért egészségét, békességét, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjainak megoldásáért, fiam munkáért, sikeréért ajánlom fel. Köszönöm. Ezt a rózsafűzért felszeretném ajánlani gyermekeimért, családomért, hogy a Jóisten őrizzen meg betegségtől és bajtól, valamint fontos szándékokért. Imádkozom, Zita írja. Főtisztelendő Olá Dombokos lelke üdvéért imádkozom, Péter írja, Szovátáról. Gyermekeimért és az élőhit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, egy édesanya írja. Halló Mária Rádió. Halló, köszöntjük szeretettel. Halló. Halló. Nem halljuk a kedves telefonálót, de vannak még üzeneteink. A mai rózsafűzért felajánlom a házasságomért, a békéért és a férjem lelkéért, hogy tudjon megtérni a Istenhez. Hallgass meg az imámat. Köszönöm. Ezt a rózsafűzért felajánlom elhunyt szüleimért, férjemért és az ő szüleiért, Magdi írja Máréfalváról. Felajánlom a szűzanya segítségéért, oltalmáért, magam és a férjem betegségéért, és az elejségénktől való oltalomért. Halló, Mária Rádió!

Haló, Mária Rádió. Mindörökjelmen imádkozzunk együtt a Jóisten hallgassa meg kérését.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessük az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: A Szent József közé felajánlom a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a haldoklókért, a betegekért, saját magam gyógyulásáért vagyok, beteg vagyok, bűneim bocsánatáért, hálát adok a kegyelmekért, és minden fiatal évvel jó világból élünk. A rádió tömmeradásáért minden élőt meghallgatva köszönöm,
0: hogy kérdés az Úr Jézus. Mindörökké, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését. Édesanyám halálának 7. évfordulója alkalmából imádkozom érette, nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében, pihenése legyen csendes emléke áldott lánya és családja, írják ezt az üzenetet.

0: Haló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjemen.
1: A rózsafüzébe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen a lábaimért, hogy gyógyuljanak meg, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk, és a hozzám tartozó halottak lelki nyugalmukért és az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében önökért és a világ békéért. Köszönöm, hogy megtetted hallgatni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kéréseit. Héten elhangzó rózsafűzéreket és szentmiséket szeretném felajánlani drága jó édesanyám Demeter Regina halálának évfordulóján az ő lelke üdvéért. Csíkszeredából leánya Regina írta ezt az üzenetet. Imádkozzunk együtt! Kedves hallgatóink, lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Jóisten meghallgat minden kimondott és minden ki nem mondott kérést is. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét, mindannyiunknak a kéréseiért és szándékaiért. Tartsanak velünk!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, oly onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben,
1: hiszem a katolikus
2: anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: Krisztus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
4: bízom benned.
3: Szent Faustina nővér,
4: könyörögj érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Dosztojevszkij évente egyszer elutazott Drezdába, hogy a Sixtusi Madonna képe előtt időzzön. A kérdésre, hogy miért teszi, azt feleli az író: legalább évente egyszer fel kell tudnom nézni egy emberre, hogy ne rendüljön meg a hitem önmagamban és a többi emberben. A Madonna szemlélése, akit Raffaello szép nőnek festett meg, gyógyító volt az író számára. Nagy szüksége volt arra, hogy magába engedje Mária szépségét, mert a foglalkozás a szép nővel lehetővé tette számára, hogy elfogadja önmagát, és ne essen kétségbe saját törékenysége miatt. A Máriában rejlő szép bizalommal töltött el az emberek iránt is. Dosztojevszkij nagyon sok gonosz és destruktív emberrel találkozott életében, és regényeiben meg is jelenítette őket, romlottságukban és kétségbeesettségükben. Befogadva a szépséget, az megváltoztatta látásmódját egy gonosz emberekkel kapcsolatban. Bennük is meglátta a lelkük mélyén rejlő szépet, a szép által merített reményt, hogy ezek az emberek is engedik, hogy megérintse őket a szép, és ezáltal legyőzzék magukban a gonoszt. A szépség témája Dosztojevszkijnél mindenek előtt a Fél kegyelmű című regényében jelenik meg. Heinrichből az általa ismert legjobb Krisztus regénynek nevezte ezt a művet. A beteg Miskin hercegben felsejlik valami Krisztus tisztaságából és szépségéből az emberek között. A tragikus az, hogy ez a belső tisztaság korunkban, véli Dosztojevszkij, éppen egy beteg ember alakjában ragyog fel. A regényben az író bemutatja az ateista Ippolit és Miskin herceg beszélgetését, és Ippolit így szól a herceghez: igaz, herceg, hogy ön egyszer azt mondta, a szépség váltja meg a világot? Uraim, kiáltotta hangosan mindenkinek, a herceg azt állítja, hogy a szépség váltja meg a világot. Én meg azt állítom, azért vannak ilyen játékos gondolatai, mert most szerelmes. Uraim, a herceg szerelmes. Az imént, mihelyt bejött, tüstént meggyőzöttem erről. Ne íruljon, piruljon, herceg, mert még sajnálkoznom kell önön. Micsoda szépség váltja meg a világot? Ön buzgó keresztény? A herceg nem felel a kérdésre. Carlo Maria Martini olasz jezsuita és bíboros, aki ezt a helyet Milyen szépség menti meg a világot című könyvében megemlíti és elmélkedik róla, így értelmezi a hallgatást. Szinte azt a látszatot kelti, mintha hallgatása azt mondaná, a szépség, amely megmenti a világot, a szeretet, amely osztozik a fájdalomban. A szavaiban bujkáló gúny ellenére Ippolit fontos témát érint. Egyrészt a szépség megmentő, gyógyító és megváltó hatását. Másrészt pedig annak két feltételét, hogy higgyünk a szépség gyógyító hatásában, a szeretetet és a keresztény létet. Csak az fedezi fel az emberi arcban és a természetben a szépet, aki szeret. És ehhez éppen arra a keresztény spiritualitásra van szükség, amely Isten megtestesülésében hisz. A szép Isten egyfajta megtestesülése. Ilyenkor Isten láthatóvá válik az anyagban, a világban. Isten testé válása Jézus Krisztusban, mint egy a megtestesülés tetőpontja. Az ember Jézusban, mondja János evangéliuma, látjuk Isten dicsőségét és szépségét. Láthatóvá válik, ám Krisztusból kiindulva a szépség fénye is kijárhat minden szépre, amelyet megcsodálhatunk az emberekben és a természetben. Nem tudtam szabadulni a mondástól,
A szépség váltja meg a világot. A szépség menti meg a világot. Újraolvastam Dosztojevszkijt, és olvastam róla szóló könyveket, mindenek előtt Romano Guardinitől és Zenta Maurinától, mondja Anselm Grün, és tovább írja a Szépség című könyvében, és elgondolkodtam a szépségről, amely megmenti a világot. Szépség, ez Dosztojevszkij számára a hasznosság ellentéte. A szép egyszerűen jelen van. Ha mindent a hasznosságnak vetünk alá, akkor megfosztjuk az embert méltóságától. Szépség nélkül, mondja Dosztojevszkij, az ember buskomorságba süllyed. Ezért úgy értelmezi Jézus megváltó tettét, hogy a szépséget az emberek lelkébe ülteti. Mivel Krisztus önmagában és igéjében hordozta a szépség eszményét, elhatározta, hogy elülteti azt az emberek lelkében, a béli meggyőződésből, hogy az emberek lelkükben ezen eszménnyel egymás testvéreivé válnak. Érdekes, hogy itt egyáltalán nem morális követelményről van szó, hogy szeressük fele barátunkat. Azáltal, hogy engedjük Jézusnak, hogy elültesse lelkünkben a szépség iránti érzéket, mindannyian fivérek és nővérek leszünk. Így megváltozik a kapcsolatunk. A szép felébreszti bennünk a testvérek iránti szeretetet. Dosztojevszkij a szépségről vallott nézeteinek kifejtésekor Jézus igéjét hirdeti, idézi, nem csak kenyére él az ember. És ebből erre a következtetésre jut, ha csak kenyeret adunk nekik, akkor az unalomtól a legádázabb ellenségekké válnak. A szép az, ami valóban táplálja és emberré teszi az embereket. A szép az orosz író számára nem csak egy esztétikai fogalom. A szépség sokkal inkább magába foglalja a jót is. Erkölcsi és vallási dimenziója van. Amikor egy bába Dosztojevszkij környezetében öngyilkosságot követett el, az író 1876. június 10-én írt levelében abban látta ennek okát, hogy csak a puszta hasznosságról prédikáltak az asszonynak. Dosztojevszkij hisz abban, hogy ez az asszony a világban lévő szépség és az emberek után vágyakozott. Arra szomjazott, hogy nemes cselekedetet vigyen végbe. Ám látásmódját kipusztították belőle. Ha nincs nemes lelkűség, akkor az életnek sincs értelme. Így ír Dosztojevszkij. E bába öngyilkossága a bizonyíték az ember lelki eredetére. Az ember nem élhet csak kenyérrel. Szépség nélkül nem tud létezni. Dosztojevszkij nem a szépség sértetlen világába akar elvezetni bennünket. Ő ismerte a feszültséget a szépség utáni vágyunk és életünk meghasonlottsága között, amelyet sokszor egyáltalán nem nevezhetünk szépnek. Hiszen ezt a mondást a beteg Miskin herceggel jelenteti ki. Az ő lelkének és életének szépsége elrejtőzik egy betegség mögött.

Dosztojevszkij számára nem a nyugodt kiegyensúlyozott arcok szépek, hanem azok, akikben Isten és az ördög küzdenek, és az ellentétes partok összeérnek. Azok az emberek szépek, akiket elemészt a jó utáni vágyakozás, különösen akkor, amikor a bűn áldozatául estek. Minél hevesebb ez a vágy, annál szebb az emberi arc. Ez válik kivehetővé Nastasia Filipovna arcán is, amely annyira elbűvöli a herceget. A szépséget látja ebben az arcban, és egyben ráeszmél, hogy hihetetlenül kellett szenvednie. Egy büszke arcot fedez fel benne, és a herceg azt kérdezi magában, csak azt nem tudom, hogy jó ez a nő. Ej, bár csak jó volna, akkor minden meg volna mentve. Azután ezt írja Dosztojevszkij erről az arcról. Ez a vakító szépség, a halovány arc, a kissé beesett orca, az égő szempár szépsége szinte már kibírhatatlan volt, különös szépség. A herceg csak bámulta egy percig, aztán hirtelen felócsudott, körülnézett, gyorsan ajkához emelte és megcsókolta a képet. A herceg megcsókolja a képet, mert eltelt együttérzéssel, az asszony meghasonlottsága és boldogtalansága miatt. A regény egy másik fontos asszonyának szépségéről ezt mondja a herceg. Ön rendkívül szép. Olyan szép, hogy az ember nem ismer ránézni. És később a szépségről nehéz véleményt mondani. Erre még nem készültem fel. A szépség talány, mondja Dosztojevszkij.

Romano Guardini így értelmezi ezeket a mondatokat. A szépség az a mód, ahogyan a lét a szív számára arcot nyer, és beszédessé válik. Benne a lét erőssé válik a szeretetre, és azáltal, hogy megérinti a szívet és a vért, megérinti a lelket is. Ezért olyan erős a szépség. Trónol és uralkodik, könnyűszerrel is megrendítően. Miután azonban megjelenik a bűn, a csábítás hatalmával rendelkezik. Győzedelmeskedni látszik, mint a játékban, mert a szép lét képe közvetlenül a legbensőt érinti és gyújtja meg, mondja Guardini. Ezért a szépség mindig ambivalens.

A szépség megrendíti az embert és magához vonza. Néha a szépség az, ami tükrözi a jót. Ám létezik a csábító szépség is, amelynek hatalma van felettünk, ám nem a jóra, hanem a romlásba vezet minket. A szépség talány, és az is marad. Csak ebbe a rejtélyességbe tudjuk belemondani, a szépség menti meg a világot. Csak az a szépség tud megmenteni bennünket, amely a jót tükrözi, amely tiszta és makulátlan. Ám a büszkék és meghasonlottak szépségében is felvinnal a remény szikrája, hogy ez az ember jó legbelül, hogy ő is megmenthető. Éppen a meghasonlottság és a szépség feszültsége, amellyel Dosztojevszkijnél találkoztam, mondja Ansel Grün, az indított arra, hogy írjunk valamit a szépség megmentő és gyógyító hatásáról a gyakran nem szép világban. A teremtés szépségét észrevenni, ahogy a természetben találkozunk vele, megállni egy szép virág előtt, ahogy egy katolikus ószövetség kutató Fridolin Stier újra meg újra tette. Ez a keresztény spiritualitás fontos vonása. A szépség jót tesz nekünk. Isten szépsége naponta felragyog számunkra a teremtésben. Ezért a teremtés szépségével együtt az emberi lélek gyógyulásának fontos eszköze. A Kolosszeiekhez írt levél pedig azt mondja nekünk, hogy a teremtésben Jézus Krisztussal és az ő szépségével találkozunk. Ő a láthatatlan Isten képmása, és minden teremtmény első szülöttje.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Aki a fölséges védelmében lakik, aki a mindenható árnyékában él, az így beszél az Úrhoz, te vagy a váram és a menedékem, Istenem, benned bízom. Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából, szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre lesz, hűsége a védő pajzsod. Úgy érzem, hogy minden napot van az életemben a jó Istennek az irgalma. Meg történnek velem olyan csodák, például, hogy múltkor fizettem be a csekket a postán, és random odajött hozzám egy ismeretlen hölgy, látta, hogy magam alatt vagyok, és akkor elkezdte nekem mondani, hogy olvassam a 91. Zsoltárt. Soha nem olvastam még. De gondolom, ezek a dolgok azért nem véletlenek. Hazamentem, elolvastam, és rájöttem, hogy aki az Isten oltalma alatt lakik, annak minden sikerül. Megoltalmazza mindentől. Ha valakit a sátán elcsábít és megkötöz, a jó Isten képes arra, hogy ebből a csapdából ki tudjunk szabadulni. Nincs az a reménytelen helyzet, amivel a jó Isten ne tudna minket kiszabadítani. Amióta hallottam a 91. Zsoltárt, azóta minden nap tanulmányozom.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! A felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és valamint az erdélyi és felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Folytatjuk közös elemzésünket, gondolkodásunkat az Úr Jézus Isten emberi természetéről a katolikus egyház katekizmusa tanítása nyomán. A témakör címe Valóságos Isten és valóságos ember. Olyan tévtanításokat, eretnekségeket ismerhettünk meg az előző alkalmak folyamán.

Szemben, amit a monofiziták állítottak, hogy az emberi természet, mint ilyen, megszűnt létezni Krisztusban, vagyis az Istenség ezt felolvasztotta magába, olvasztotta. Tehát a szentatyákat követve valamennyien egyhangulag tanítjuk, hogy egy és ugyanannak valljuk a fiút és a mi Urunk Jézus Krisztust. Őt, aki tökéletes az Istenségben, és tökéletes az emberségben, valóban Istent és valóban embert. Őt, akinek értelmes lelke és teste van, és aki Istensége szerint egy lényegű az Atyával, és embersége szerint egy lényegű mi velünk. Aki hozzánk hasonló mindenben, a bűnt kivéve. Az idők kezdete előtt az Atyától született az Istenség szerint, és az utolsó napokban értünk és a mi üdvösségünkért, az Isten szülő Szűz Máriától emberség szerint. Jézusnak tehát értelmes lelke és teste van, ezt állítja a zsinat. Azért beszélünk jelen időben, mert ez az embersége az emberi testünkben megdicsőült, feltámadt embersége szerint, és így ment föl a mennybe, és ott ül az Atyának jobbján. Tehát ezt az emberséget jelen időben is valljuk, de nyilvánvalóan, amikor a múltba tekintünk, akkor a megtestesülésről gondolkodunk is, mindarról, amit Jézus a 33 földi éve alatt itt közöttünk az emberségében felmutatott, ahogy a zsidókhoz írt levél vallja, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Ezt az emberséget nagyon fontos megvallanunk, hiszen embersége által szenvedett értünk, és halt meg a keresztfán. Emberi magatartás mintát ad nekünk, hogy miként kell élni, viselkedni, hogyan kell a mennyei Atyának engedelmeskedni, és elfogadni azt, amit ránk bíz a mennyei Atya. Az engedelmesség magatartása az Jézus emberi természetében mutatkozik meg. Hiszen abban az egységben, amelyben az ige az Atyával egy lényegű, ott nincs értelme engedelmességről beszélni, mert egy az isteni akarat, egy az isteni szándék. Látjuk tehát, hogy mennyire szertágazóak azok a következtetések, amelyek Jézus valóságos isteni és valóságos emberi természetéről szólnak. A kalkedóni hitvallás másik részlete, egy és ugyanazt az egyszülött fiút, Úr Krisztust kell elismerni, két természetben össze nem elegyítve, változhatatlanul, megosztatlanul, szétválaszthatatlanul, soha el nem tüntetve a természetnek különbségét, az egység miatt, hanem inkább megőrizve mindkét természet sajátosságát, melyek egy személybe és egy hipostázisba kapcsolódnak össze. Ezek a görög szavak és teológiai kifejezések nem könnyűek, már elmondtam nektek azt, hogy a Ladocsi tanár úrnál a jó vizsga eredményre számító kispapoknak meg kellett tanulniuk latinul vagy görögül a dogmákat, amelyek a dogmák gyűjteménye könyvében találhatóak. És amikor az eredeti szöveg görögül fogalmazódott meg, akkor azt görög nyelven illett megtanulni, és ez a hipostázis, ez a természetek kettőssége, amely unióra lép. Ez nem Európai Unió, se nem Szovjetunió. Ez az unió hipostatika, ez a természetek egysége Krisztusban, a keveredés nélkül és a sajátosságok elvegyítése nélkül. Nézzük tovább. A további magyarázatot a 468. pontban.

0: A kalkedóni zsinat után egyesek Krisztus emberi természetét önálló személynek tekintették. Ezekkel szemben az 5. egyetemes zsinat 553-ban Konstantinápolyban vallja, az ő hipostasisza, vagyis személye egy, aki a mi Urunk Jézus Krisztus, a Szent Háromság egyik személye. Ez a személyi egység tehát. Tehát nincs két Jézus, hogy van Isten Jézus, meg ember Jézus. Amúgy is, amikor Jézusnak az emberi nevét emlegetjük, amit már hosszasan elemeztünk korábban, akkor mindig az ember élet és megtestesült örök igére gondolunk, aki ember lett és emberként megszületett és emberi küldetést vállalt. Tehát ez a hipostasis, ez a Szent Háromság egyik személy, aki értünk emberré lett. Krisztus emberségében tehát mindent isteni személyének kell tulajdonítani, mint sajátját, nem csak a csodákat, hanem a szenvedéseket is, és magát a halált is. Valljuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, aki testben megfeszített, valóságos Isten és a dicsőség Ura és a Szent Háromság egyik személye. Az ige testélet, verbum caro factum est, hússá lett, testélet. Ritkán van alkalma az embernek arra, ha eljut a Szentföldre és eljut Názáretbe, hogy a ferencesek által gondozott angyali üdvözlet templomban belépjen abba a barlang kápolnába, amely egyébként egy rácson keresztül kívülről látható, és mindent látni, be lehet nézni. Csak hogy egész közel menjen az ember az oltárhoz, ahol ott van a latin felirat, hogy verbum caro hic factum est, hogy itt, ezen a helyen testesült meg, mert itt történt az angyali üdvözlet, és Gábor angyal szavára, Szentlélek leszáll a szűzanyára, ahogy meghirdeti az angyal, hogy a Szentlélek száll le rád, a magasságbeli ereje borít be árnyékával, akkor ezen a helyen itt valóságosan emberré lesz az ige, a verbum, görögül a logosz. És ő az, aki emberként itt van köztünk, de az ige az, aki testé lett. És éppen ezért ő az, akit az örök Isten szült meg a szűzanya, ezért beszéltünk arról, hogy így nevezhető a szűzanya, hogy Isten szülő. Mert az örök igét hozta emberi természetével is a világra, emberré lett. És emberi természete is van Jézusnak, de ugyanakkor az a személyi egység, amely Jézusban fennáll, az az egyetlen egy valaki, aki az örök ige, és ugyanakkor a szűzanyának fia és megtestesült, ő az örök ige, az ige testélet, és közöttünk lakott. Ezt imádkozzuk lakozék régies kifejezéssel az úrangyala imában. Az egyház tehát vallja, hogy Jézus Krisztus szétválaszthatatlanul valóságos Isten és valóságos ember. Valóban Isten fia, aki emberré lett, a testvérünk lett, de úgy, hogy Isten és a mi Urunk maradt. Ezt olvassuk a 469. pontban. És itt van egy rövid idézet a 2. konstantinápolyi zsinat tanításából, pontosabban az idézet most, egy nagyon szép imádságos idézet, ez pedig a Benedictus Antifona január 1-én. Az maradt, ami volt, fölvette azt, ami nem volt, énekli a római liturgia. Majd pedig aranyszájú Szent János tanítása, az egyik szintén liturgikus imádság szerint, hiszen ő alkotta meg a aranyszájú Szent János a szép bizánci liturgia egyik változatát, amit a keleti egyház, meg a görög katolikus testvéreink, vagy ortodoxok is mind a mai napig használnak és imádkoznak. Aranyszájú Szent János liturgiája is megvallja és énekli. Ó, egyszülött fiú és örök ige, halhatatlan lévén méltóztattál a mi üdvösségünkért megtestesülni a Szent Isten anyától és mindig Szűz Máriától. Te, aki változtatás nélkül emberré lettél és megfeszítettél. Ó Krisztus, Isten, aki halálod által legyőzted a halált, ki egy vagy a Szent Háromságból, és dicsőítesz az Atyával és a Szentlélekkel, üdvözíts minket. Tekintsünk ki egy sajátos irányba az Anyaszentegyház tanítása szerint, mert egy új témakör kezdődik, melynek a címe az, hogy hogyan ember az Isten fia. Jönnek a további magyarázatok, mert nem állítom, hogy a gondolataink fejtegetése könnyű lenne, és ugyanakkor azt sem állítom, hogy ne lehetne valamiképpen megközelíteni, ezért beszélünk oly sok irányból, sok tanítás szerint, arról, ami számunkra nagyon fontos. Talán sok hívő testvérünk, akik nem mélyednek el ezekben a teológiai gondolatokban, vagy nem kívánják megismerni az Anyaszentegyház tanítását és hitvallását, azt gondolják, hogy nekem van egy egyszerű gondolatom, véleményem Jézus Krisztusról. Mindenkinek jogában áll, hogy saját véleménye is legyen Jézusról, saját Isten élménye, Jézus élménye, erre jogunk van. De hát sokfelé eltévedhet az ember, ha azt a biztos utat vagy alapelveket nem ismeri hitünk tanításából, amelyet, mint látjuk, hogy oly sokan próbáltak már elferdíteni, megmásítani, hamisítani, vagy éppen a sajátos elképzeléseik szerint egyes tanítók, még akár egyházi tanítók is, hát sajátos módon értelmeztek, és így tévedésbe estek. Hogyan ember az Isten fia? Mivel a megtestesülésben, ebben a titokzatos egyesülésben az emberi természet fölvétetett, de nem semmisítetett meg, az egyház a századok során jutott el oda, hogy vallja Krisztus emberi lelkének értelmi és akarati tevékenységével együtt és emberi testének teljes valóságát. Ugyanakkor arra is szüntelenül emlékeztetnie kellett, hogy Krisztus emberi természete Isten fiának isteni személyéhez tartozik, aki magára vette azt, aki az emberi természetben jelen van, és mindaz, amit benne művel, a Szent Háromság egyik személyétől való. Isten fia tehát közli a maga emberségével sajátos, Szent Háromságos, személyes létmódját. Krisztus tehát lelkében és testében emberi módon fejezi ki a Szent Háromság életét. Itt tulajdonképpen összevetést is kell tennünk. A János Evangélium 14. fejezetek 9. és 10. versével, hiszen nem feledhetjük el azt, hogy milyen sok titkot feltár Jézus kiváltképpen János Evangélium a nyomán, az ő isteni életéből is, amikor arról beszél, hogy az Atya bennem, én az Atyában, ez az egyben levőség, vagy az ő küldetéséről szól Jézus, hogy ő azt hozza el és azt tanítja, amit az Atyánál látott, vagy azt, amit hallott, amit az Atya rábízott, akkor ott van Jézus az ember, aki belső titkokat tár fel az Atyából, és ne feledjük el azt sem, amikor azt mondja Fülöpnek, meg mondja a többi tanítványának, hogy aki engem lát, az látja az Atyát, és mit látnak Jézusban? Azt az embert, aki látható, de mégis az ő magatartásában feltárulkoznak az isteni szándékok. Hasonlóságot kíván Jézus az Atyával, legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes. De hát hogy lehet úgy lenni tökéletesnek, mint az Isten? Hát úgy, hogy legalább megpróbáljuk ezt megközelíteni, és Jézusnak az irgalmas cselekedeteiben példát látunk arra, meg a példázataival is példákat kapunk arra, hogy hogyan lesz az ember irgalmas, miként mennyei Atyánk irgalmas, elmondja az irgalmas szamaritánus történetét. Egy kiváló útszakasz köti össze Jeruzsálemet Jerikóval. Mindig megcsodálom ezt az utat, ahol nem spórolják a villanyt, és nem kell még éjszaka sem nagyon kell világítani az autóknak, de ez az útszakasz végig ki van ilyen kandelláberek, vagyis ilyen útmenti lámpákkal világítva, és van egy hely. Egyébként ebben a sivatagban, mert mindegyik oldalról nagy dűnék, ilyen mindenféle kő, hegyek vagy sivatagos vidék övezi az utat. Néhol egy-egy beduin kis település, inkább ilyen viskók halmaza látható. De van egy hely, ahol emléket állítottak az irgalmas szamaritánusnak. Persze óvatosnak kell lenni a megfogalmazással, mert nem mondhatjuk, hogy hát itt járt az irgalmas szamaritánus, aki megtalálta az agyonvert embert, és aztán az állatára tett, ültette, és a sebeit gyógyítgatta, és elvitte egy fogadóba, hogy gondoskodjanak róla. Hát ez nem lenne helyes megfogalmazás, mert ott nem járt soha az irgalmas szamaritánus, mert az irgalmas szamaritánus története egy példabeszéd. De mégis ennek a példabeszédnek is emléket állítanak ott a Szentföldön, mert hogy annyira fontos ezt a példát követnünk, mert ez is rámutat arra, hogy hogyan lesz az ember irgalmas, mint a mennyei Atya irgalmas. Úgyhogy Jézus erről tanított, erről példát adott személyes, emberi példájával. A gazdagdéti Szent Angyalok templomban, mi templomunkban, az apszis középpontjában ott van az Úr Jézus, akire ránéznek az angyalok. És a művészek az ábrázolást úgy magyarázták, hogy Jézus arra tanított, hogy a kicsinyek angyalai, mert itt vannak a kicsinyek, akiket az angyalok oltalmaznak, szüntelenül látják Atyám arcát. Ez van a Máté evangéliumban figyelmeztetésként, hogy meg ne botránkoztassuk a kicsinyeket, mert angyalaik az égben szüntelenül látják Atyám arcát. Hát akkor a művészi ábrázolás miért azt mutatja, hogy az Úr Jézusra néznek ezek az angyalok, akik egyébként valóban szemlélhetik Istent a mennyei dicsőségben a szent angyalok, a láthatatlan Istent és az ő dicsőségét, de nekünk arra van szükségünk, hogy Jézus tanítása szerint képzeljük el az Atyát, az Atyának a bemutatását, mert aki engem lát, az látja az Atyát. De csak azért láthatjuk Jézust, vagy az utókor az ábrázolásokon, ikonokon, szentképeken, szobrok formájában, azért láthatjuk, mert ő emberré lett. De ez a Jézus ugyanaz, aki az ő isteni személye van ebben az ember Jézusban. Ő lett emberré, az örök ige lett emberré. Nincs kettő Jézus. Az örök ige testé lett. De hordozta, de nem úgy, mint egy jelmezt, vagy egy állarcot, hogy valamit mutatott, hanem valóságos emberséget hordozott ez az örök ige, aki látható, és aki emberi szavakkal beszélt hozzánk, emberi módon szenvedett, és meghalt, és föltámadt. Isten fia emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, emberi szívvel szeretett. Szűz Máriától születvén valóban egy lett közülünk, a bűnt kivéve, mindenben hasonló lett hozzánk. Ezt tanítja a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciójának 22. pontja. Ezeket már sokszor elsoroltuk. Ezeket az emberi megnyilatkozásokat ismerhetjük meg az evangéliumokban. Az a csodálatos a négyféle evangéliumban, illetve négy szerző által leírt evangéliumban, hogy Jézust emberi cselekedeteivel tudják bemutatni, persze mindig az örök isteni logoszt mutatják be, de hát emberi események történnek Jézussal. Az üdv történelemnek egy új szövetségi szakasza, vagy pontosabban maga az új szövetségi történés és üdv történelem valósul meg Jézusban. Hát ezek események, történelmi események, de mindezekben az örök ige van jelen, embersége szerint. És ezért tudunk arról, hogy Jézus megszületett, kicsi baba volt, körülmetélték, bemutatták a templomban, elveszett 12 éves korában a templomban. Aztán megtanulta az ácsmesterséget, és dolgozott, és aztán tanítani kezdett, és tanított, és csodákat tett. De emberi érzelmeivel megsiratta a barátját, Lázárt, és megsiratta a jövőbe tekintve Jeruzsálemet, a Szent Várost, amely majd elpusztul Jézus után 70-ben. És hát vérrel verítékezett, szenvedett. És ez mind az örök ige, aki emberré lett értünk, a bűnt kivéve. Nagyon fontos mindezeken eltűnődnünk, mert az Úr Jézus a mi mesterünk, utunk, senki nem juthat el az Atyához, csak általa. És mindazok az én vagyok kijelentések, majd ezekről is nyilván ismételten beszélünk, ezek pont a bemutatkozás és az állítmány, az igei állítmány által, hogy én vagyok, ezáltal szólnak mind Jézus isteni mi voltáról, mert visszaköszön, vagy fülünkben cseng az a bemutatkozás, ahogyan Mózesnek az égő csipkebokornál bemutatkozik az Úr Jahve. Én vagyok, aki vagyok, aki van, az örök létező. És amikor Jézus arról beszél, hogy ő az út, az igazság, az élet, ő a világosság, az szőlőtől meg, amiket mond magáról, az így kezdődik, én vagyok, vagyis isteni mi voltában, különböző módokon mutatkozik be emberi természetében, valóságos emberi testben és lélekben. Hát remélem, hogy legalábbis elcsodálkoztunk arról, azon, hogy milyen mély a mi hitünk, és a hit titkai valóban misztériumot jelentenek. Azok a művészek, akikre utaltam, és itt a csodálatos gazdagréti mozaikunkat elkészítették, immáron 10 éve, arra törekedtek, hogy a misztériumot tárják az idejövő emberekkel, a hittitkot. Hát egy ilyen hittitok az, hogy az angyalok Jézusra néznek, de ők az Atya arcát is látják, és mi emberek Jézusra nézünk, és látjuk az Atyát. Mert aki őt látja, az láthatja az Atyát. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, az együttlétet, a közös tanulást, én is tanulok, tanítva tanulunk, szokták mondani. És így kérem Isten áldását jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, és épp úgy az Erdély és a Felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén. A 71 éves Leó pápa köszöntése. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében. Leó pápa úrangyala imája és felhívása. A Szent Atya kirógráf rendelete a Vatikáni Apostoli Levéltár és Könyvtár új helyiségeiről. Leó pápa az Apostoli Levéltárban és Könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Isten áldja Szent Atyánkat, 14. Leó pápát. 71 éve, 1955. szeptember 14-én született Robert Francis Prevost Chicagóban, és immár közel másfél éve vezeti Péter utódaként Istennek rábízott nyáját. Szolgálatának egyik meghatározó vonása ágostorrendi szerzetesi mi voltához kötődik, hiszen magáénak vallja az alapító Szent Ágoston püspök fáradozását az egységért, amelyét az észak-afrikai főpásztor az 5. század elején oly sokat írt és buzgolkodott, hogy benne, az egyben, az atya egyetlenében mi keresztények egyek legyünk. Másik alapvonása a perui missziós tapasztalat, szolgáló papként és püspökként. Meglátta és hálásan felismerte az ottani lakók egyszerű és nagyon mély nyitott szívű emberségét. Ezekkel a karizmákkal akarja most Isten népe egységét és lelki gazdagságát szolgálni. Hálásan köszönjük a szolgálatát és kérjük, áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében, Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében 14. Leó pápa arra buzított, hogy mindig bocsássunk meg, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést. A megbocsátás szabaddá tesz és előzi a legsűrűbb felhőket is, hiánya pedig konfliktusokat okoz, szétzúzza az emberi kapcsolatokat, tönkreteszi a családokat, háborúkat szít. A Szent Atya a Vatikáni Apostoli Palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Beszéde végén azért fohászkodott Máriához, hogy segítsen nekünk mindig megbocsátani, és kitartó bátorsággal terjesszük annak a szeretetnek a békés és gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet és lefegyverez minden haragot. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Kezdte beszédét Leó pápa, majd kifejtette, hogy a vasárnapi evangéliumi szakasz a keresztény élet egyik alapvető értékéről, a megbocsátásról szól.
1: De un valore fondamentale della vita cristiana. Il perdono.
0: Jézus ezt a megbocsátást tanította és tanúskodott róla egészen a keresztig, ahol üldözőjéért az atyához imádkozott, a mindannyiunk által ismert szavakkal, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A mai szakaszban Péter éppen erről a témáról kérdi a mestert a következő szavakkal, Uram, ha a testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Szavai nagylelkű szívről tanúskodnak, a 7 szám ugyanis a Bibliában a teljesség szimbóluma. A 7-szer megbocsátani azt jelenti, hogy rendkívül nagylelkűen bocsátunk meg. Jézus válasza azonban ennél tovább megy. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer, vagyis minden határon túl, mérték nélkül.
1: Oltre ogni limite, senza misura.
0: Magyarázta katekézisében Leó pápa. Majd arra mutatott rá, hogy az üdvözítő egy példabeszéddel teszi még jobban érthetővé tanítását. Egy szolgáról szól, aki olyan hatalmas adóssága tartozott urának, ami gyakorlatilag kifizethetetlen volt. Bár puszta könyörületből elengedték neki tartozását, ő azonban nem tanúsított ugyanolyan irgalmat egy társával szemben, ezért ura megromlásban részesítette és súlyosan megbüntette. Ezekkel a szavakkal Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy az ajándék és a megbocsátás képezik létezésünk alapját. Mindent Isten adott nekünk puszta szeretetből, és egyikünk sem mondhatja magáról, hogy tökéletesen viszonozza ezt a hatalmas jóságot. Éppen ezért az ingyenesség, amely magának az életünknek is a forrása, egyben az együttélés legjobb szabálya. Ezt nap mint nap megtapasztaljuk. A megbocsátás nélkülözhetetlen,
1: il perdono è indispensabile,
0: és ha hiányzik, nem élhetünk békében. Előbb-utóbb a szívekben és az emberek között konfliktusok, vádaskodások, harag és bosszú születnek, amelyek tönkreteszik a kapcsolatokat, szétszakítják a családokat, háborúkat robbantanak ki. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak a megbocsátás szabadít fel, és hozza vissza a világosságot még ott is, ahol az ember anyagi és erkölcsi szegénysége egy pillanatra elhomályosította a látóhatárt, és bizonytalanná tette az utat. A megbocsátás akárcsak a kedvező szél, előzi még a legsűrűbb felhőket is, még nem újra meglátjuk a napot. A Szent Atya utalt Szent Péter példájára, hiszen ő maga is többször megtapasztalta ezt életében. Erre különösen akkor kerül sor, amikor, miután szenvedése idején megtagadta és elhagyta Jézust, a tó partján találkozott a feltámadottal, aki egyetlen kérdést intézett hozzá. Simon.
1: Mi ami?
0: Szeretsz engem? És amelyhez kapcsolódott egy felhívás. Kövess engem. Éppen úgy, mint kezdetben, első találkozásuk napján, mintha szinte semmi sem történt volna. És ez a felejtős, gyógyító szeretet pecsételi majd meg Péter, az apostolok közül az első számára az ő küldetését. Beszéde végén Leó pápa arra kérte Szűz Máriát, az irgalmasság anyját,
1: Madre di misericordia,
0: hogy segítsen nekünk megbocsátani mindig, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést, és segítsen, hogy bátran és állatatosan terjesszük annak a szeretetnek a békés gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet, és lefegyverez minden haragot.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala erimádkozása után Leó pápa először angolul, majd olaszul emlékezett meg az Egyesült Államokban 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadásokról.
1: The September 11th terrorist attack.
0: A pápa angol nyelven mondta el, hogy ezúttal is imádkozik mindazokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik továbbra is hordozzák a tragikus nap sebeit. Miközben napjainkban is sok testvérünket konfliktus és erőszak sújtja, arra hívok mindenkit. Imádkozzunk azért, hogy az Úr adja meg a világnak a béke ajándékát, hangzott a Szent Atya felhívása. Ezután a pápa olasz nyelven emlékeztette a New York-i világkereskedelmi központ ellen elkövetett merényletre. A 25 évvel ezelőtti tragikus esemény emléke arra indít bennünket, hogy megújítsuk a béke melletti elkötelezettségünket mindenek előtt az imádság révén, amelyet Szűz Mária közben járására bízunk.
1: Che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: Leó pápa kirográf rendelete a Vatikáni Apostoli Levéltár és Könyvtár új helységeiről. A Szent Atya 2026. szeptember 14-én kézzel aláírt úgynevezett kirográf rendeletét tette közé hétfőn délben a Szentség sajtóirodája, amelyben 14. Leó pápa elrendeli, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár megnövekedett tárolási igényeinek megfelelően új tereket alakítsanak ki. Mint hogy a közelmúltban erre alkalmas lehetőséget találtak Vatikán városon belül, így nem szükséges az építkezést a korábbi szándék szerint a lateráni extraterritoriális területre átvinni. A pápa kirográf rendeletének szövege. A Szentszék bibliográfiai örökségének jelentős gyarapodása, valamint intézményei dokumentumának megjelenése miatt az elmúlt évtizedekben elégtelenné vált a Vatikáni Apostoli Levéltárban és a Vatikáni Apostoli Könyvtárban rendelkezésre álló terek száma. Az új tárolóhelyek iránti igény megfelelő kielégítésére elődöm Ferenc pápa a Laterán extraterritoriális területét jelölte meg alkalmas helyként. Az elmúlt hónapokban azonban eddig ismeretlen lehetőségek adottak új terek létrehozására a Vatikán város állam területén belül, amelyek kétségtelenül számosokból erőnyösebbek a már kijelölt megoldásnál. Ezért azzal a szándékkal, hogy tanúsítsam elődeim évszázados gondoskodását az apostoli szék adminisztratív és kulturális emlékezetét őrző és védő intézmények iránt, Miután megszereztem a megfelelő információkat és szakértői véleményeket, ezzel a kirográffal elrendelem, hogy az úgynevezett autóparkoló szökőkút területét és környező területeit a csatolt tervrajzban feltüntetett határok szerint a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár számára jelöljék ki. Elrendelem továbbá egy új épület építését a legmodernebb építészeti és technológiai elveknek megfelelően a hatályos jogszabályok betartásával, amely elsősorban a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár igényeinek kielégítését szolgálja. A tereket arányosan kell elosztani a két intézmény között, még egy másik részét a Vatikánvárosi Állam egyéb szolgáltatásai számára kell fenntartani. E munka elvégzéséhez a Vatikán Városállam kormányzósága teljes egyetértésben jár el a Vatikáni Apostoli Levéltárral és a Vatikáni Apostoli Könyvtárral, fedezve az állami szolgáltatásokra kijelölt helyiségek költségeit, kivéve a parkoló és az új parkoló áthelyezését, az Apostoli Levéltár és Könyvtár terhére. Továbbá a levéltár és könyvtár helyiségeinek építéséhez, valamint ezen erőforrások hatékony kezeléséhez szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében meghatározom, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár, mint alapító és működtető szervezetek létrehozzanak egy vatikáni intézményi alapítványt. Ezt az alapítványt a 2022. december 5-én kiadott, a Római Kúria intézményi jogi személyeiről szóló motu proprióban foglalt jogi és működési normák jegyében kell irányítani majd. Az új épület felépítéséig a Vatikáni Apostoli Könyvtár továbbra is a Pápai Római Nagyszemináriumban jelenleg elfoglalt raktárhelyiségeket használja. Elrendelem, hogy ez a kirográf azonnali, teljes és állandó hatállyal bírjon, tekintet nélkül minden ellentétes rendelkezésre, még ha az külön említést is érdemel, és az Osservatore Romano folyóiratban jelenjen meg. Kelt a Vatikánban 2026. szeptember 14-én, pápaságon második évében, 14. Leó pápa. Leó pápa az apostoli levéltárban és könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Aqua. Katasztrófa és csoda címmel kiállítás nyílt szeptember 14-én az apostoli levéltár és az apostoli könyvtár területén, amelyet 14. Leó pápa hétfőn délelőtt meglátogatott és megnyitotta a kiállítást. Pápaként először látogatom meg az apostoli könyvtárat, elődeim nyomdokaiba lépve. Szeretném, ha ez a pápa közösségének a levéltár és könyvtár küldetése iránti elismerésnek a jele legyen, amelyek a kultúra fejlődését és terjesztését szolgálják az egyház és az egész emberiség javára. Kezdte a kiállítás megnyitó beszédét a Szent Atya. A Predicate Evangelium apostoli konstitúcióra hivatkozott, amely kimondja, hogy a két intézmény küldetése magában foglalja az egyetemes egyház kormányzásával kapcsolatos törvények és dokumentumok megőrzését, fenntartását és tanulmányozását, valamint a tudományos és művészeti örökség összegyűjtését és megőrzését, és annak elérhetővé tételét az igazságot kereső tudósok számára.
2: Kericserkono la verità.
0: Amikor mi egy könyvtárra gondolunk, azt egy csendes és békés helynek képzeljük el. Valóban a könyvek hallgatnak és csendet kérnek. Mégis, ha egy könyv egyfelől nyugalmat hoz, másfelől nyugtalanságot kelt, mert táplálja a vágyat és bátorságot ad a tovább keresésre. Szent Ágoston a jelképe ennek a dinamikának, emelte ki nagy példaképét Leó pápa. Élettel eltelve és a benne működő hatalmas erőktől gyötörve, ő éveken át kétségbe esett kiáltásokat hallatott, ahogyan ő maga írja, míg nem, meg nem hallotta egy gyermek hangját, amely ezt énekelte, vedd és olvasd, vedd és olvasd.
2: Prendi e leggi.
0: Azonnal elbetett könyvet egy barátja kezéből, Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, és olvasta. Akkor, mint egy bizonyosság fénye áradt a szívembe, és a kétség minden sötétsége elillant. Vajja. A kétség eloszlott, de a vágy nem, amely még erősebbé vált, és arra késztette, hogy felfedezze a Szentírás tágosságát. Ő maga többször is beszél erről, amikor azt mondja, hogy gondosan tanulmányozta a bibliai könyvek különböző kéziratait, mint kérdőjel hajolt föléjük, hogy megtalálja a legjobb szöveget. A Szentírás, amely megérintette Ágostont, volt ugyanaz a könyv, amely megnyitotta a lelkét. Kedves barátaim, szólt a pápa a vatikáni könyvtárosokhoz és levéltárosokhoz. Ti Péter utódjának könyvei megőrzésével, tanulmányozásával és a tudósok számára való elérhetővé tételével segítitek az egyházat és az emberiséget, hogy elérjék a vágy mélységeit. Enélkül egyébként minden eltávolodik az élő Istentől, az igazság és a szeretet forrásától. A pápa könyvtárának a leírására egy metaforát használt. Az apostoli könyvtár olyan, mint egy szív.
2: La biblioteca apostolica è un cuore.
0: A dobogó szív pedig az élet szimbóluma. És két ellentétes mozgásból áll, egy összehúzódásból és egy elernyedésből, egy központ felé irányuló mozgásból és egy a periféria felé indulóból. Az apostoli könyvtár, mint egy szív, szintén életben marad, ha megőrzi ezt a kettős, szisztolés és diasztolés mozgást. A szisztolés mozgás kapcsán a pápa megjegyezte. Bárcsak az apostoli könyvtár továbbra is a diszkréció, a csend, a tisztelet és a gondoskodás helye maradna, és annak szinte szerzetesi légköre idézze a megváltó parancsát, ha valaki építeni vagy harcolni akar, előbb üljön le és tanuljon, vessen számot. Az apostoli könyvtár belső élete is attól az egyedülálló, felbecsülhetetlen értékű kincstől függ, amelyet őriz. Amíg egyrészt helyes megkönnyíteni a hozzáférést a kincsek tanulmányozásához, többek között digitalizálás és online hozzáférés révén, másrészt meg kell őrizni és ösztönözni kell azt az ősi szokást is, hogy személyesen is ellátogatunk a könyvtárba. Mert ez nem csupán egy könyvtár, hanem egy olyan légkör, amelyet a kapcsolatok, a csere és az eszmék megosztása teremt. Miként a szívnek, úgy a könyvtárnak is van diasztoli oldala. Folytatta a pápa rámutatva, hogy most éppen a 13. Leó pápának szentelt Leonina teremben vannak.
2: Ci troviamo nella sala Leonina.
0: Nagy elődje jelentős kulturális fejlődés hozott, például azzal, hogy megnyitotta a vatikáni levéltárat a világ minden tájáról érkező tudósok előtt, valamint kibővítette a könyvtárhoz hozzáférés lehetőségét. A könyvtár nyitottsága és látókörének szélessége annak humanista eredetéből fakad. A vatikáni könyvtár nem csak európai és keresztény könyveket fogadott be, hanem más vallási kontextusban írt köteteket is a világ minden tájáról. Mindez évszázadokkal azelőtt történt, hogy ez a gyakorlat egyetemesen közös értékké vált volna. Ezzel a megközelítéssel az apostoli könyvtár az egyház ősi és mindig megújuló kulturális nyitottságáról tanúskodik. A ma megnyílt kiállítási ciklus is ezt erősíti meg. Ennek a kulturális nyitottságnak a jele az a tapintatos diplomátia is, amely nyitott utat talál a vatikáni levéltáris könyvtár dokumentumai és könyvei között, amely egyike a megbékélés nyitott útjainak, amelyről a Magnifica Humanitas Encyclica is beszél. Ezért a pápa arra kérte a vatikáni könyvtár és levéltár munkatársait, hogy műveljék továbbra is ezt a szellemet. Legyenek hűségesek a múlthoz és a jövőhöz, használjanak a munkájukhoz megfelelő nyelvezetet és eszközöket, és találjanak folyamatosan új utakat a megbékélés felé.
2: Trovate nuovi varchi di riconciliazione.
0: Zárta a kiállítás megnyitó beszédét 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következőkben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért fogjuk imádkozni minden kérésünkért és szándékunkért, amelyekért szeretnénk közösen imádkozni a mai délutánon is. 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám, ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, hogy közösen imádkozhassunk ezekért. Érkeztek üzenetek, Gimesből én is megköszönöm a Jóistennek, hogy a mai napon is meghallgatta a kéréseimet, és sok kegyelmet adok nekem, imádkozok a világ békéért, szeretetért, Erzsébet írja az üzenetet. Istenem, bocsásd meg a bűneimet, légy velem, segíts meg a munkahelyemen, mert nagyon nehéz, és nagy szükségem van rád, hogy velem legyél, és megsegíts engem, bízom benned. Imádkozzunk együtt. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, egy édesanyja írja ezt az üzenetet.

Ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani párom egészségért, lába karja gyógyulásáért, jó maga egészségért, a Mária Rádió fennmaradásáért, halottaim lelke üdvéért és szeretteimért. A rózsafüzét, a szentmiséket felajánlom a családom élő és elhunytjaiért. Köszönöm. A rózsafűzért fel szeretném ajánlani egy fontos szándékért, Jézusom, bízom benned.

0: Egy kedves telefonáló is itt van velünk. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a Szent Rózsa füzét, se Szent Misét felajánlnám egy fontos szándékra. Jóisten, s a szűzanya hallgassa meg a kéréseimet, s az családom testi lelki egészségét és a békékét. S a Jóisten adjon a megholtaknak örök nyugodalmat, s az örök világosság fényeskedjéknek. A Mária Rádóé, hogy a Jóisten tartsa meg nekünk. Isten fizesse, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg kérését. Mai rózsafűzéreket felajánlom a hétben való megerősödésért, magam gyógyulásáért, családom minden tagjáért, lányom pálya és párválasztásáért, vizsgári sikeiért, a fiam és férjem életéért, anyagi gondok megoldásáért és fontos szándékokért. Csíkszeredából jött az üzenet. Ezt a rózsafüzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a mennyei atya megsegített egy fontos ügyben, valamint imádkozom testi-lelki gyógyulásért, egy édesanya írja. Halló, Mária Rádió! Mindörökké, amen!
2: Ima
0: szeretnék
2: kérni, hogy a tizenyen hallgassa meg a nagyon vár kívánságomat. Imaként együtt egymást, hogy Isten kérdse beütött a gyereket, hogy
0: mindörökké, amen, Jóisten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt. Ezt a Szent Rózsafüzét felajánlom az élő szeretteim testi-lelki egészségért és az elhunyt szeretteim lelke üdvéért, imádkozzunk együtt.

továbbra is hívhatnak minket, írhatnak nekünk, elmondhatják, hogy kiért is szeretnének a mai napon imádkozni. Várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket. Érkezett is egy üzenet. Imát szeretném felajánlani lelki gyógyulásomért, unokáim hitük megerősödéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért. Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató írja.

Istenem, köszönöm, hogy megsegítettél, továbbra is légy velem, fogjad a kezemet, és ne engedd el. Imádkozzunk együtt.

Ezt a rozsafűzét felszeretném ajánlani jó maga egészségért, hogy minden rendben legyen, a Jóisten segítségével legyen. Lelki erőm mindent elviselni, Jézusom, bízom és remélek te benned. Köszönöm. Felajánlom a rozsafűzért családunk békéért, és lelkünk megnyugvásáért, imádkozzunk együtt. Kérem a szűzanyát, hogy fogja unokáimnak a kezét, és vezess őket minden lépésükben. Jézusom, bízom benned, egy nagymama írja. Rózsafüzét felajánlom fontos szándékokért, köszönöm szépen az imákat.

0: Halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
1: Szeretnék imádkozni, azt hiszem, hogy adja nekem a biztonságot, erőt, egészséget, hogy gyógyuljak, kérem az bizonyám, hallgassam meg a kérésemet. Kérjem egészséget, összémnek az egészséget, a lépom egészséget, hogy a bizonyja érezze meg minden bajszét. Három fiúnak az egészségét, hogy a jó Isten, őrizze meg őket minden

Kedves hallgatóink, üresek a vonalak és a postaláda is üres, ezért lezárom most ezt az ima szándék fogadást. Jóisten meghallgat minden kérést, minden szándékot, hozzuk ezeket most szívből elé, és imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért a mai délutánon a Szentlélek plébánia néhány tagjával. Tartsanak velünk!

0: imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életed. A szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Mennyei
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel berejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmat.

0: Menj. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyoncöz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyoncöz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyoncöz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyoncöz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyoncöz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyoncöz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyoncöz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyoncöz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyoncöz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyoncöz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak érgalmadra.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rá

0: Mennyei mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vinn minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szöz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szöz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szöz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szöz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szöz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szöz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szöz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szöz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szöz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szöz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen

0: Ó, Mária, édesanyánk, eljött már a te órád. Csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője. Ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Rózsafűzér királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mája gyermekednek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Nagyváradról, a Katalin telepi csodásérmű boldogasszony plébánia templomból. Szentmisét közvetítünk, melynek főcelebránsa Szőke Sándor lazarista szerzetes, vele koncelebrál és igét hirdet Vas Csaba plébános. A kántori szolgálatot ellátja Strifler Andrea. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntünk mindenkit, különösen a Mária Rádió hallgatóit, akik a rádión keresztül kapcsolódnak be ebbe az ünnepi szentmisébe. A mai napon a fájdalmas szűzanyát ünnepeljük. Ezt a mai szentmisénket pedig elhunyt Zoltán, István és a Hibácskó család elhunyt tagjainak lelki üdvéért ajánljuk fel. Hogy szentmisén kegyelmeiből minél gazdagabban részesülhessünk, most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel.

0: Atyát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Istenünk, te úgy akartad, hogy a szűzanya osztozzék fia szenvedésében is ott álljon, dicsőséges keresztje alatt. Add meg egy házadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kínszenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is, aki veled él és uralkodik a Szentlélek

Szent lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: Evangélium Szent János könyvéből. Nagypénteken Jézus keresztje mellett ott állt anyja, valamint anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad. Azután a tanítványhoz szólt: Íme a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Ezek az evangélium igéi. Keresztény vallásunkban, lelkiségünkben a hívő ember mindig is közel érezte magát a fájdalmas szűzanyához. Nagyon sok felé ma megemlékeznek közösségekben, plébániákon, templomokban fájdalmas szűzanyáról, és különösen kiemelkedő azon templomok ünnepe, ahol ezt a titulust viselik a templomok, mint itt Nagyváradon a Premontrei rend temploma is. A fájdalmas szűzanya végig kíséri a vallásos ember lelkületét. És mi pedig egy különös közelséget érzünk ő iránta, mellette. Miért van ez így? Az üzanyát az evangéliumok több élethelyzetben ábrázolják. Eszünkbe jutnak a Jézus születése körüli események,

eszünkbe jut a kánai mennyegző, de talán az első momentum, az első kép, ami eszünkbe jut a szűzanyáról, az az, hogy ott áll a kereszt alatt nagypénteken. Ahogyan a mai evangélium is említi és idézi ezt a történetet. Közel érezzük magunkat hozzá, mert nagyon sokszor mi is érezzük a keresztnek a súlyát a vállunkon. Talán sokszor olyan helyzetekben találjuk magunkat, ahol tehetetlennek éljük meg a pillanatot, ahol nem találunk megoldást, ahol nem tudunk segíteni, ahol csak érezzük, hogy fáj. Ezt éli át a szűzanya Jézus keresztje alatt, hogy nem tud segíteni. Pedig egy édesanyja mindent megtesz a gyermekéért. Nem tudja megoldani a fájdalmas pillanatokat. És a sok ilyen helyzet miatt talán mi is éppen ezért érezzük közel magunkat hozzá. Amikor tehetetlennek érezzük magunkat, amikor nem látjuk a megoldásokat, a kiutakat, a fájdalmas szűzanya jut eszünkbe. De a fájdalmas szűzanya egy fontos tanítást is ránk hagy. Amikor úgy érzi, hogy nehéz, hogy nem tud segíteni, egy nagyon fontos dolgot tesz. Ott marad Jézus közelében. Ott marad Jézus keresztje közelében. Nem menekül el, nem veszíti el a fejét, hanem ott marad. Milyen nagy tanítás ez számunkra. Hogy amikor éppen abban a pillanatban a fájdalomtól, a kétségbeeséstől nem látunk tovább sokszor az orrunknál, akkor álljunk meg Jézus mellett. Akkor nem kell dű rohamokat kapni. Akkor nem kell mindent és mindenkit szétzúzni magunk körül. Hanem az első dolgunk, hogy álljunk meg Jézus keresztje mellett. Onnan szemléljük, hogy ő mit mond, hogyan lépjünk tovább. Fájdalmas szűzanyára lettünk bízva. Jézus utolsó szavai között ott van az a mondat, amit a szeretett tanítványnak, Szent János apostolnak mond. Íme a te édesanyád. És ő benne mindannyiunkat rábízott égi édesanyánkra. Egy olyan édesanyára, aki ismeri a fájdalmat, aki tudja, hogy mit jelent mindezeken keresztül menni. És éppen ezért bízhatunk az ő érző szívében, az ő megértő tekintetében és az ő hathatós közbenjárásában.

0: Testvéreim, mindannyian, akik az élet terheit hordozzuk, lépjünk bizalommal a fájdalmas anyához, és vele együtt esedezzünk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz. Add, Urunk, hogy Szent Atyánk Leó pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink a fájdalmas anya lelkületével hordozzák szolgálatuk keresztjeit. Add kegyelmedet, hogy híveid a fájdalmas anya példájára erős lélekkel viseljék életük megpróbáltatásait. Szent fiat fájdalmas anyjának könyörgésére enyhítsd és gyógyítsd meg, Urunk, a háború, a nyomor, az éhénység, meg a természeti csapások okozta sebeket. Add, Urunk, hogy az öregeké, a betegek és az elhagyottak a hét fájdalmú szűz oltalmában vigasztalást nyerjenek. A szenvedő és tisztuló lelkeknek pedig legyen hathatós közbenjárója az irgalmasság anyja. Istenünk, te a boldogságos szűz Máriát sem kímélted meg a szenvedésektől, az ő közbenjárására emelj fel minket elesettségünkből, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Fogadjátok el az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek áldozatára.
0: Irgalmas Istenünk, fogad el imádságunkat és áldozati adományainkat neved dicséretére, amikor Szűz Máriát ünnepeljük, akit Krisztus keresztje alatt rendeltél gondviselő anyánká. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A boldogságos, mindenkor fájdalmas Szűzanya emléknapján téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő foganta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, ami Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodnak értettünk, és Isten a jövőn támadásra, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsd egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Zoltán és István gyermekeidről, valamint a Hibácskó család elhunyt tagjairól, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Laboré Szent Katalinnal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általunk, ő vele és ő bennem, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozzunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk

0: napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És
2: engesztelődjünk ki szívből egymásra.
1: Ne legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten bárányam, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk! Magunkhoz véve örök megváltásunknak szentségi ajándékát, kérve kérünk, Urunk Istenünk, hogy akik a boldogságos Szűz Mária fájdalmára emlékeztünk, az egyház javára, testünkben kiegészítsük azt, ami még hiányzik,

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Szent mise véget ért, járjatok békében.
3: Istennek legyen hála. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretet nyájadra. Úrunk, mint árvák, könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök.

0: Papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő végigedet haladát,
0: Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy miért

0: nem veted meg, hol a szükség kinyarad, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalma, szűz anya, amen. Ó bűn nélkül fogantatott szűz Mária,
1: könyörög életünk,
0: ó bűn nélkül fogantatott szűz Mária,
1: könyörög életünk, kik hozzád menekülünk.
0: Ó bűn nélkül fogantatott szűz Mária,
1: könyörög életünk, kik hozzád menekülünk.

0: Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról a Katalin telepi csodásérmű boldogasszony plébánia templomból, melyet bemutatott Szőke Sándor lazarista szerzetes, koncelebrált és az igét hirdette Vas Csaba plébános, a kántori szolgálatot ellátta Strifler Andrea. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a nagyváradi Szent Katalin telepi csodás érmű boldogasszony templomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Nagyvárad Románia nyugati kapuja a hegyközdombjai alatt 126 méter tengerszint feletti magasságon terül el a Sebeskörös két partján. Bihar megye közigazgatási központja híres hévízeiről, amelyeket 2100-3000 méter mélyről hoznak a felszínre a gyógyulni vágyó turisták számára, de hasznosítják a lakások és üvegházak fűtésére is. Nagyvárad megalapítása Szent László király nevéhez fűződik, és a 11. századra nyúlik vissza. A város egy öttagú vár köré épült, az idők folyamán magában olvasztotta a környező kisebb településeket is. A város délnyugati részén a 20. század első évtizedében még szántóföld, kavicsbánya és külvárosi apróházak álltak, de a városnak ez a része, amit ma Rogeriusnak hívnak, annak idején a vincés nővérek által Laboré Szent Katalinról kapta a Nagyvárad Katalin telep nevet. Laboré Katalin egy francia parasztházas pár 9. gyermekeként született 1806. május 2-án. Élete a munka, az imádság és a vezekedés volt. Édesanyja halála után egyik nővére belépett a Páli Szent Vince és Marilac Szent Luisa által alapított vincés nővérek rendjébe. Édesapja Katalinnak a kérését, hogy beléphessen ő is a rendbe, több évekig megtagadta, de később Katalin is megkapta az atyai áldást és belépett a vincés nővérek társulatába. Végre 1830 áprilisában novícia lett a vincés nővérek párizsi anyaházában. Ebben az évben a párizsi rendházban megjelent neki a szűzanya, aki egy éremtervét mutatta meg és kérte annak megalkotását, nagy kegyelmet ígérve az éremviselőinek. E látomásai többször megismétlődtek, gyóntató papja azonban elutasítóan viselkedett vele, és csak 1832-ben beszélt a megbízatásról Párizs érsekével. Az érem el is készült, és a sok ima meghallgatás miatt az emberek csodás éremnek nevezték. 1832. június 30-án kibocsátották az első 2000 érmet. Katalin 1876. december 31-én halt meg Párizsban. Teste éppen maradt, és a vincés nővérek párizsi csodásérmű kápolnájában nyugszik. 1933-ban boldogá, 1947. július 27-én pedig szentté avatták. A vincés nővérek 1878-ban érkeztek Váradra, Nogál János kanonok püspök meghívására, és ők kezdték el látogatni élelemmel, segíteni és tanítani a városnak ezen a szélén lévő szegény külvárosi negyedet, az itt lakó gyermekeket és egy kis kápolnát, valamint napközi otthont is építettek. Amint már említettem, a nővérek nevezték el ezt a városrészt Laboré Szent Katalinról, a csodásérem látnokáról. A szeplőtelen Szűz Mária csodásérmének ünnepnapját november 27-ére tette 3. Leó pápa 1894-ben. Fidler István az Egyesített Szatmár Nagyváradi Egyházmegye püspöke 1928-ban kezdeményezte egy templom építését, és ő is szentelte fel a Szent Katalin telepen a csodásérmű szűzanya tiszteletére. A templom és a rendház építésében még nagy szerepe volt Héreghi Narcissa vincés nővérnek, akinek emlékét a templomban márványtábla őrzi, valamint Zelinka János nagyváradi apátkanonok pápai prelátusnak, akit a templom szentélye alá temettek el. 1940-ben érkeztek a szintén Páli Szent Vince által alapított lazarista szerzetesek a Katalin telepre, és letelepedtek az ottani rendházban, amit a vincés nővérek átadtak nekik. A Katalin telep 1981. október 1-től lett önálló plébánia. Az itt szolgáló lazaristák 1997-ben visszatértek Budapestre, majd 1997-től közel 20 éven át egyházmegyés papok szolgálták a plébániát. 2016-ban a lazaristák magyar tartománynak tagja visszatértek a telepre Böcskei László nagyváradi megyéspüspök egyetértésével. 1934. június 4-én volt a templom alapkövének letétele, az építkezés pedig 1935-ben fejeződött be. A terveket Krausze Tivadar építész készítette, munkatársa Rimanóci Kálmán építész volt, a templom építését pedig Pap Ferenc és Morgós József vezették. A templomot Fidler István püspök szentelte fel 1935. december 8-án a csodásérmű boldogasszony tiszteletére, és a neoromás stílusú templom az országban egyedüliként viseli ezt a titulust. Homlokzatát három torony uralja, a középső torony emelkedik ki magasságában. Torony sisakjuk gula alakú. A hajót és az alacsony szentélyt dongaboltozat fedi, a szentély főoltárának szoborfülkében a csodásérmű szeplőtelen szűzszobra áll. A szobor Münchenbe készült 1933-ban. Az oltárkőben Szent Auctus vértanú erekjéje van, a mellékoltáron az a szentségtartó látható, ami az egykori kápolnában volt. A templomban csak szobrok vannak, ugyanakkor két színes, olmozott üvegablak uralja, amelyeket a budapesti Palka cég készített 1931-ben. A templom orgonája 19. század végéről való romantikus stílusú orgona, amit 1991-ben hoztak ide Németországból. A fából faragott keresztúti stációk 2018-ban készültek el, és egy felvidéki szlovák fafaragó kezének munkáját dicsérik. A plébánia a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Székesegyházi Főesperesség Váradi Esperesi kerülethez tartozik. A plébániához tartozó filia Bihar Szent János. Nagyváradtól 10 kilométerre nyugatra, Bors település mellett található, a román-magyar határtól 5 kilométerre. Nevét a határában létesült Szent János klastromról kapta. Augusztus 28-án ünnepelik a templom búcsúját, keresztelő Szent János vértanúságának ünnepéhez kapcsolódóan. Az elmúlt években sikerült a Katalin telepi templomot kívülről, belülről felújítani a plébánia épülettel, kerítéssel együtt, ami sok munkát és anyagi befektetést jelentett az egyházközség és a lazarista rend számára. A templom búcsú ünnepe november 27. Az egyház megyében újra élett örökös szentségimádási nap február első vasárnapján van, ugyanakkor minden hónap első vasárnapján is van csendes és vezetett szentségimádás. A nagyváradi Szent Katalin telepi plébánia honlapjáról, valamint más forrásokból vett értékes információk alapján készült a műsor. Szerkesztette Gábor Anna, elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Szatmári stúdióból, a stúdió mikrofonjainál
1: Szőcs Tímea
0: és Gyugodi Beáta. A Bibliai Nők Nyomában című műsorunk veszi kezdetét, és folytatjuk tovább egy következő ószövetségi szereplővel, ószövetségi nővel a történetet. A mai műsorunknak a központi szereplője Hágár, akiről a könyvünk azt írja, Anselm Grün és Linda Jaros, Éld, ami vagy című könyve. Hágáról azt mondja, az elhagyott, de angyal által oltalmazott nő. De ki is volt ez a Hágár? Néhány mondatát az íróknak felolvasom a könyvből. A világirodalomban sok történet szól elhagyott nőkről. Gyakori, hogy egy férfi elhagyja feleségét. Régebbi korokban, ha háborúba mentek, egyedül hagyták otthon a feleséget a férfiak. Ma inkább házassági krízis miatt megy el a férfi, vagy azért, mert beleszeretett egy másik nőbe. Az elhagyott nő azonban nincs teljesen magára hagyva. Isten különleges védelme alatt áll. Az Ószövetség, a 146. Zsoltár, az Úr megoltalmazza a jövevényeket, felkarolja az özvegyeket és az árvákat. Az özvegy, az elhagyott asszony, jellegzetes képe. Az ószövetségi történetek közül kiemelkedik Hágárnak, Ábrahám rabszolganőjének az esete. Hágár az elhagyott, ám Isten különleges oltalma alatt álló nő ősképe. Mivel Sárai Ábrahám felesége terméketlen, ezért Sárai átadja férjének a szolgáló leányát, Hágárt, hogy tőle szülessen Ábrahámnak gyermeke. Amikor Hágár valóban áldott állapotba kerül, fölényesen viselkedik, lekezelően bánik Sáraival, Sárai ezt elpanaszolja Ábrahámnak, aki visszaadja neki Hágárt. Íme kezedbe van szolgálód, tégy vele, ahogy tetszik. Ezután Sárai olyan keményen bánik Hágárral, hogy ez elmenekül. E történetben a női lét egyik árnyoldalát láthatjuk. Sárai féltékeny. Nem tudja elviselni, hogy szolgáló leányának gyermeke születik Ábrahámtól, és neki nem. Ezért úgy érzi, el kell nyomni a Hágárt, hogy megmutassa a fölényét. A nők gyakran tapasztalják ezt, amit Hágár. Ha megerősödik az egyik oldaluk, más nők nekik támadnak. Mert van, akik nem bírják elviselni, hogy a másik nőnek olyas valami adatot meg, amit ők tilosnak vagy elérhetetlennek éreznek a maguk számára. És ahelyett, hogy örülnének a másik erősségének, ellene fordulnak. Hágár elmenekül úrnőjétől. Amikor leül egy forrásnál a pusztában, az Úr angyala így szól hozzá. Hágár, Sárai szolgálója, onnan jössz és hová mégy? Ő azt felelte. Az úrnőm Sárai színe elől menekülök.

0: Hágárnak nem az áldozat szerepét kell magára vennie. Az áldozat szerep nem tesz jót a nőnek, mert áldozatként gyakran ő maga is elkövetővé válik. Feláldozván magát másokért, befolyásolja a környezetét, áldozatával hatalma gyakorol felettük, a többieknek meg kell jutalmazniuk áldozatáért. Vagy a magára vett áldozati szereppel a félelem, terheltség, lelkiismeret furdalás légkörét alakítja ki maga körül, hiszen egy áldozati bárány mellett nem érzi jól magát az ember. Állandó lelkiismeret furdalás gyötri. Az angyal azonban nem áldozatként, hanem egy ígérettel küldi vissza Hágárt sáraihoz. Úgy megsokasítom utódodat, hogy sokassága miatt meg sem lehet majd számlálni. Íme fogantál, s fiút fogsz szülni. Nevezd Izmaelnek, mert meghallotta az Úr nyomorúságodat. Hágár immár könnyenben tudja viselni a sanyarú helyzetét, mivel ígéret hordozója sokak anyává lesz. Fia íjász lesz és sikeres. Hágár tudja, hogy van benne valami, ami fölött úrnőjének nincs hatalma. Hágár így szólítja Istent, akire ám tekint, mondja róla. Mint hogy Isten látja Hágárt a maga méltóságába, ezért azt senki sem veheti el tőre. Hágárban rejlik valami lerombolhatatlan, múlhatatlan. Hágár hordoz magába valami istenit, amelyhez a világ nem férhet hozzá. Ma sem egy egyszerű történet hallgatói vagyunk. Lehet, hogy azt gondolhatjuk, hogy hát ilyen nehéz helyzetben, amikor valaki üldözött és nem elfogadott, mit is lehet egyáltalán tenni. Könyv nagyon szépen írja, hogy az angyal feladatot adott Hágárnak, de hogy ezzel nem azt akarta, hogy áldozat legyen, hanem hogy ezt a helyzetet a maga a valóságába lássa, és hogy érezze meg azt, hogy legbelül, tehát milyen fontos, meg értékes. Timi, szerinted nehéz helyzetben ez könnyű-e látni, hogy fontosak vagyunk, értékesek vagyunk, van feladatunk?
1: Nagyon, hát szép is ez a történet, meg egy kicsit olyan megható is, hogy mennyire tudunk mi emberek talán veszekedni egymásra, vagy nem is veszekedésnek mondanám, hanem irigykedni egymásra. És hogy az irigység mennyire rosszá tudja tenni az embert, vagy olyanná, amilyenek nem szeretnénk lenni. És ugyan te is mondtad, amikor nehéz helyzet van, amikor azt érezzük, hogy nem minden úgy alakul, ahogyan szeretnénk, akkor szerintem kicsit nehéz helytállni. De hogy minden rajtunk múlik, hogy hogyan tudok én egy nehéz helyzetben mégis embernek maradni. Hogyan tudok jó ember lenni akkor, amikor például engem bántanak, vagy valaki rosszat akar nekem, vagy valaki nem úgy néz rám, vagy nem úgy bánik velem, ahogyan én ezt elvárnám. Most inkább ezt fejezném így ki. Sokszor voltam én is ilyen helyzetben, sokszor éreztem azt, hogy ott, ahol vagyok, nem vagyok jó helyen, mert nem fogadnak el, mert lenéznek, mert számukra én egy értéktelen ember vagyok, és hogyha ezt elhisszük magunkról, akkor nagyon nehezen tudunk bárhova is beilleszkedni. De hogyha felül tudok kerekedni ezeken a nehézségeken, és tényleg meg tudom mutatni azt, hogy ki is vagyok én, akkor sokkal könnyebb egy ilyen csapatba, vagy egy ilyen helyen beilleszkedni, mert elfogadom azt, hogy igen, ők másnak látnak engem, de mégis meg tudom azt mutatni, hogy bennem is van érték, bennem is van az, amit szeretni lehet, és erre próbálok törekedni, hogy ezt hogyan tudom kimutatni az én saját értékeimet. És talán én azt szoktam érezni ezekben a helyzetekben, hogy a legfontosabb az, hogy elsősorban saját magamat tudjam elfogadni, mert addig, ameddig én nem fogadom el magamat olyannak, amilyen én vagyok, addig nem várjam el azt, hogy

0: mások is elfogadjanak. Vagy addig azt fogom érezni, vagy azt fogom tapasztalni, hogy mások azt akarják, hogy én más legyek. És ugye az én tapasztalatom az, amikor Kolozsvárra kerültem, és bekerültem egy ilyen közösségbe, hogy a legfurcsább az volt az elején, hogy nem akarták, hogy más legyek. Tehát ők olyannak szerettek engem, amilyen én voltam, a hibáimmal, az erősségeimmel együtt. És akkor éreztem úgy meg igazán, hogy igen, mindannyian értékes emberek vagyunk, azzal, amit a Jóistentől kaptunk. Mindenki mást kapott a Jóistentől, és lehetek én irigy valaki másra, akinek több mindene van, aki, mit tudom én, karcsúbb, mint amilyen én vagyok, hogyha én ezt kaptam a Jóistentől. Nekem ilyen az alakom, és nekem ezt kell így elfogadnom. És szerintem ez a történet is, vagy Hágár is ezt akarja nekünk megtanítani, hogy lehetünk mi mások, és haragudhatnak ránk mások, de mégis a saját értékeinket kell megmutassuk, és azt kifejeznünk, hogy mi is vagyunk valamiben jók, csak észre kell vegyék az embertársaink azt, hogy miben is.
1: Hát az értékesség az mai világban egyre nagyobb kérdés, vagy elég sokat foglalkozunk vele, hogy mi az, ami értékes körülöttünk, bennünk, kik adnak ebben nekünk segítséget, vagy erősítenek meg. Egy kis történet talán úgy rávilágít arra, hogy mi is az igazán értékes, vagy az értékünknek mi is a lényege. Nem biztos, hogy kívülről ezt mások látják, nem mindig kapunk ebben megerősítést, de talán valami fontosabb, lényegesebb dolog van emögött, ami támaszt adhat számunkra, hogyha befelé figyelünk.
0: Ennek a történetnek az a címe, a mester kezének érintése. Viharvert volt, karcolásokkal tele. Az álvelés kikiáltója azt gondolta, nem érdemes sok időt pazarolni erre az öreg hegedőre. Ezért kissé szánakozó mosolyjal emelte fel. Mennyit ajánlanak ezért az öreg hegedűért? Ki kezdi? 1 font? 1 font. Ki adna érte? 2? 2 font? Esetleg 3? 3 font először, 3 font másodszor. Valaki 3ért? Egy őszhajú ember felállt a terem végében. Talán ő elviszi 3ért? Előre ballagott, felvette a vonót, leporolta az öreg hegedűt, behangolta a húrokat, és elkezdett játszani egy gyönyörű tiszta dallamot, olyan édes csengésűt, amilyen az angyalok éneke. Amikor a zene elhallgatott, a kikiáltó halkan megkérdezte, mennyit ajánlanak az öreg hegedűért? Felemelte a vonóval együtt, és így folytatta. 1000 font, kiad érte? 2000-et? 2000 font. Ajánl valaki 3000-et? 3000 először, 3000 másodszor, és így tovább, és így tovább. Az emberek éjjeneztek, de nem mindenki értette, mi történt. Mi változott az értékén? Kérdezte valaki. A válasz így hangzott. A mester kezének érintése. És a történetnek a tanúsága, amelyet az író ajánl nekünk, sok olyan ember van, akinek az élete lehangolt, viharvert, karcolásokkal teli, és a nem törődöm tömeg haszontalan úcska vacaknak tartja őket, csak úgy, mint az örök hegedűt. Eladják magukat fillérekért, egy tál lencséért, egy pohár borért, és így tovább, és így tovább, míg vége nem lesz. De ha a mester jön és megérinti őt, megtörténik a változás, mert előbukkan, amit a figyelmetlen tömeg sosem értett meg igazán, hogy milyen értékes egy ember lelke. De most a mester keze érintése nyomán láthatóvá lesz finom, művészi kidolgozottsága.
1: Nagyon szeretem ezt a történetet, mert hogy nagyon lényeges dolgot mutat meg. Valójában az értékességről olyat mond el, ami nem kívülről jön, hanem önmagában, ugye ez a hegedű önmagában értékes volt, annak ellenére, hogy ugye kívülről ilyen kopottnak látszott, nem sokat adtak rá, és hogy akkor kezdték felfedezni, vagy észrevenni, hogy hát a külsőnél sokkal többet ér, amikor megszólalt ugye a mester kezének a játékától. Valójában ez adta meg az értékét, vagy ez mutatta meg az értékét a többieknek, ahogy a hangok kijöttek, és valójában senki nem gondolta volna, hogy esetleg ez a hegedű még így tud működni, vagy dolgozni, és hogy lehet, hogy a mindennapokban is vagyunk így, hogy van, amire nem sokat adnánk, vagy van, amire nem sokat adnánk, vagy nem tartjuk annyira fontosnak, nem tartjuk talán értékesnek, nem látjuk ezt a belső szépségét, vagy belső igazi értékét, mert talán így a külső ezt így elfedi. Ilyenkor, amikor esetleg találkozok valakivel, akinek tényleg az élete picit, hogyha így átvitt értelembe vesszük a hegedűvel kapcsolatosan is, hogy lehet, hogy ilyen nagyon meggyötört, megkopott, lehet, hogy külsőleg nem annyira ápolt, és nehéz sorsot mutat, de hogy az értéke az úgy megvan akkor is, hogyha mi nem annyira látjuk. Talán ez az első találkozás, vagy ránézés akár egy életre, egy emberre, egy helyzetre sokkal összetettebb, sokkal bonyolultabb, mint amit mi esetleg ebből észreveszünk egy pici részt, vagy ahol most tart, ahova most jutott, és hogy kicsit nekem ez a történet azt akarja megmutatni, vagy kifejezni, hogy tehát az élet önmagában érték, és minden embernek az élete, akkor is, hogyha sok vihar, vagy fájdalom, vagy sebek voltak az életébe, vagy nagyon megviselt, vagy megtört, de hogy tehát az ő életében is nagyon sok érték van, önmagában egy kincs, akkor is, hogyha ezt első találkozásra nem biztos, hogy mindig felfedezem.
0: Teljesen egyet tudok érteni veled, hogy mennyire fontos az, hogy saját magunkat lássuk értékesnek, abban, amit mi teszünk, abban, amiben úgy érezzük, hogy jók vagyunk, mert mindenkiben van valami, ami értékes, mindenkiben van valami, ami szép. És ugye ez a történet is nagyon szépen kifejezte azt, hogy ha engedem, hogy a mester megérintsen, és akkor ezt lefordíthatjuk azt, hogy ha engedem, hogy az Úr megérintsen, és megtisztítson engem, és hogy megmutassa számomra, hogy mi is az az érték, ami bennem rejlik, mi is az az érték, amivel talán segíteni tudok a másik emberem, vagy valamit adni tudok a másik embernek. Ugye itt az önkéntesek szokták néha kérdezgetni azt, hogy hát de az, amit én teszek, az egy semmiség, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy nem igaz, mert minden pici apróság, amit az ember tesz, akár önkéntességből, az egy nagyon nagy érték annak a szemében, akinek ezt teszi, vagy a Jóistennek a szemében, mert valamit én teszek, valamit a szabadidőmből feláldozok arra, hogy valakivel jót tegyek, és azt hiszem, hogy ez már egy nagyon nagy érték, és bármilyen önkéntességről is beszélünk, vagy akár, hogyha segíteni tudok másoknak, az is egy nagy érték, amikor oda megyek, és felajánlom az időmet, a segítségemet, hogy segíthessek, vagy ha akár adományozni tudok egy beteg gyerek megsegítésére, vagy bármilyen ilyen jótékonysági célra, ez is egy nagy érték. Tehát minden apró tett, amit teszünk az életünkben, az egy értéket mutat a Jóisten felé és a másik ember felé is. Tehát, hogy nem szabad lebecsméreljük magunkat, hogy mi nem vagyunk értékesek. Igen, vannak nehéz helyzetek, igen, vannak, amikor ezt érezzük, hogy nem vagyunk jók semmire, mi nem vagyunk értékesek, minket nem szeretnek, de ahogyan már mondtam önöknek, nagyon fontos a hozzáállásnak a megváltoztatása, hogy higgyem el magamról, hogy értékes vagyok, és higgyem el magamról, hogy én is olyan hasznos és jó ember vagyok, mint bármelyik embertársam.
1: Én néhány kérdést feltettél, Timi, és hogy valószínű, hogy többünknek is így az életünk során talán ezek a kérdések úgy ott voltak, vagy ezek a mondatok időnként így a hétköznapjainkban, hogy nem vagyok elég jó, mások szebbek nálam, ha ez nem sikerül megcsinálnom, akkor csalódást okozok, másoknak jobb az életük. Ha igazán ismernének, akkor talán nem szeretnének, nem fogadnának el a hibáimmal együtt. Akkor vagyok valaki, a sikeres vagyok, és még így folytathatnánk így ezt a sort, hogy sokszor fiataloknak és felnőtteknek is az életébe, bizonyos élethelyzetekben, tehát mi minden gondolat jön, lehet azért, mert talán hasonló dolgokat jeleztek vissza nekik, vagy pedig így gondolkoznak saját magukról. És hogy ilyenkor nagyon fontos, hogy innen lépjünk egyet, és ne ezek a gondolatok, érzések foglaljanak le, ami ugye eléggé zsákutcába visz. Most Hágár történetét, hogyha látjuk, akkor ugye amikor ő elmenekült, akkor az angyal azt mondta, hogy ugye térjen vissza, egy ígérettel tért vissza, ami egy picit átalakította az életét, meg a gondolkodását. Így lezárásnak egy imát, valójában ilyen versik és ima, Döbrentei Ildikónak a beszélgetés az Úrral, 21. századi imádság, talán nagyon is ideillik ez a témánkhoz, az értékességhez mindenképpen. Mennyit érek? Uram, telnek az évek, s néha megkérdezem magamtól, mennyit ér az életem? Mennyit érek? Remélem, nem annyit, amennyi fizetést a munkámért kapok. Bizonyára nem is annyit, amennyit én gondolok magamról, és talán nem is annyit, amennyit mások gondolnak rólam. De hát akkor mennyit érek? Uram, te, aki így mondjuk a mennyben élsz, titokzatos módon mégis itt jársz közöttünk. Velünk vagy, bennünk vagy. Jelen vagy most is. Itt vagy bennünk, mindnyájunkban. Itt vagy bennem is. Jelen vagy a gondolataim egy részében, s ezekben te gondolkodsz általam. Itt vagy a cselekedeteim egy részében is, s ezekben te cselekszel általam. Uram, nem nehéz megvonni a mérleget, hogy mennyit érek, amennyit te gondolkodsz bennem, amennyit te cselekszel bennem, annyit érek. Uram, amennyit te vagy bennem, csak annyit érek. Kedves hallgatóink, akkor ezekkel a gondolatokkal szeretnénk lezárni a mai műsorunkat. Azt kívánjuk, hogy a Jóisten szemével tudjunk minden nap magunkra nézni és magunkba nézni. Az ő szeretetén keresztül fogadjuk el azt, hogy értékesek vagyunk, fontosak vagyunk, és szüksége van ránk a környezetünknek, a családunknak, és mindazoknak, akik nap mint nap mellé állhatunk. Köszönjük, hogy velünk voltak, hogy velünk töltötték ezt az időt. Búcsúzunk a Szatmári stúdióból.
0: Szűcs Timea
1: és Gyugodi Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk Önöket. Nem sokára a legkisebbeket várjuk a készülékek elé, az esti mese veszi kezdetét, majd a Zsoros Mesti dicséretét fogjuk imádkozni. 19:58-tól minden napunk ajándék Istentől, 20-tól a lélek ajándékai György Balázs atyával. 20:30-től Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora, 21:00-tól kiáltás ima a nemzetért. 21:15-től a béke rózsafőzérét imádkozzuk, 21:23-től ima a hivatásokért. 21:25-től ima beszélgetések az életről, Trepszker Erika nővérrel várjuk Önöket, 22:00-tól a Zsolozsma kompletóriumát imádkozzuk. 22:10-től Jézus cselekszik, tanúságtételek Budapestről, 22:45-től az Zarándok élete, Olasz Béla műsora. 23:00-tól angyolok citeráján, Zalder Éva Máriával, 23:40-től a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják majd. Holnap tematikus nap lesz itt a Mária Rádióban, reggel 8:00-tól közvetítünk majd Szent Misét a nagyváradi Szent József templomból. További áldott szép estét kívánok mindenkinek, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

Kedves gyerekek! Kovács Álmos vagyok, és ma este a Pelikán madár című magyar népmesét mondom el nektek. Volt egyszer egy öreg király, ennek az öreg királynak az egyik szeme ritt, a másik megnevetett. Édes leányom, fiatal koromban volt én nekem egy szépen éneklő pelikán madarom. Míg annak az énekét hallottam, nem öregedtem. Elfelejtettem búmat, bánatomat, de ez a madár úgy eltűnt, mintha föld nyelte volna el. Bejártam én ért az egész világot, de sehol nem találtam. Másik szemem meg azért nevet, édes leányom, mert amerre csak jártam, hozzád hasonló szép lányt sehol se láttam. No, édesapám, ha nem látott, nem is megyek én addig férhez, míg édesapámnak elé nem hozzák a szépen éneklő pelikán madarát. Ja, édes leányom, mondj le róla, mert vén leány maradsz. Amit fogadtam, megtartom, édesapám. Szép királyleány kihirdette sok ország előtt, hogy annak lesz a felesége, aki az édesapjának hazahozza a szépen éneklő pelikán madarát. Mentek a királyfiak, százan is, egy-két országot bejártak, és visszajöttek a madár nélkül. Az udvarba volt egy szép szegény szolgalegény. Már nem állhatta a király szomorúságát, tarisznyába tett kenyeret, szalonnát, hagymát, útnak indult. Ment, mendegélt szegény, amíg beért egy nagy erdőbe, ahol összetalálkozott egy őszöreg koldus emberrel. Az meg azt mondta neki, édes fiam, az Isten nevébe adjál nekem egy darabka kenyeret. Adok én jó szívvel, édes öregapám. Na, édes fiam, tudom én, hogy mi áradba vagy, a pelikán madarat keresed. Hely, édes fiam, itt ezen az úton de sok királyfi elvágtatott. Kértem tőlük is, hogy adjanak egy darab kenyeret, de nem adtak. Vissza is jöttek mind a madár nélkül, de te jó tettedért jót várj. Mert tudd meg, édes fiam, hogy az a pelikán madár az óperenciás tengeren túl van, és oda gyalogszerrel el nem jutsz. De tudod mit? Fiam, itt az erdőajban lakik egy vén boszorkány. És azzal útba igazította. Nagyon Isten jó napot, édes öreg anyám, hogy szolgál az egészsége? Mi áradba vagy te itt, ahol még a madár se jár? Hely, édes öreg anyám, az óperenciás tengerre megyek, mert jó királyomnak elveszett a pelikán madara, szépen éneklő. Azért mennék, ha ideadná a csikóját. Az a madár úgy megfiatalítja majd magát, ha visszafelé jövök, mint 16 éves korában. Hát eredj, ott van a híd alatt. Kihozta a legény a híd alól, és látja, hogy minden szőrszál a színarany. Megszólal a csikó. Ő fel, édes gazdám, a hátamra. No, édes gazdám, én most tovább nem megyek. Menj, érdeklődjél a madár után, mert tudd meg, többet ér egy kérdés 100 keresésnél. Várjál, adok egy sípot. Ha netán bajban lennél, mindjárt ott leszek a segítségedre. Jól van, édes lovam. Ballag a szegény szolgalegény, hát ahogy megy, összetalálkozik egy 100 esztendős öregasszonnyal. Öreganyám, édes öreganyám, mutassa meg nekem az utat a pelikán madárhoz. A jó királyomnak vinném, akinek azóta ri az egyik szeme, amióta elveszítettem. Tudom, édes fiam, meg is mutatom. Ott látod azt a nagy erdőt? A legnagyobb fának a két gaja közé van beszorulva. Ott kínlódik, vergődik szegény. Siet a legény az erdőbe, nézi, lesi, hogy melyik fa a legnagyobb. Hát csak ugyan meglátta a madarat a két gaj közé szorulva. Mászott volna fel a fára, de nem tudott. Nagyon elkeseredett, s belefújt a sípba. Hívtál, édes gazdám? Hívtalak. Itt a madár, de nem tudok felmenni a fára. Egyet se búsulj, ülj fel a hátamra, majd felrepülök oda, de az egyik kezeddel megemeled a gajat, a másikkal a madarat, rögtön tedd a kebeledbe. No, majd egy jó hét telt bele, míg elérték a hazájukat. Ott biztatta a madarat a szegény szolgalegény. Énekelj, édes drága pelikán madarom, énekelj, már a hazánkban vagyunk. Király és a palota tornácán meghallotta a pelikán madár hangját. Volt öreg király, nincs öreg király. Király kisasszony és az öreg szolgalegény nagy lakodalmat csaptak. A mai napig is boldogan élnek, ha meg nem haltak. Igaz volt. Jó éjszakát, gyerekek! Álmodjatok szépen!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicső szűze szent szűzeknek, kelyhedet hadd ízlelem meg, add nékem fájdalmaid!
1: Add tisztelnem, add viselnem, s nem felednem, holt szerelmem Krisztusomnak kínjait.
0: Sebeivel sebesítsen, szent mámorba részegítsen, omló vérével fiad.
1: Hogy ne jussak ama tűzbe, védj meg engem, drága szűz, te, ha az ítélet riad.
0: Te, hogy Krisztus szent keresztje, kínhalála védelmezze áldásával szívemet.
1: S hogyha testem porba tér meg, lelkem, akkor a nagy égnek dicsőségét lejje meg. Amen.
0: Krisztus, ami békességünk, aki keresztje által békességet szerzett nekünk Istennel. Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, az Úr házába fölmegyünk.
1: Íme, már itt is áll a lábunk. Kapuidban, ó Jeruzsálem!
0: Jeruzsálem, jól megépült város. Részei szépen egybe illenek.
1: Oda járnak föl a törzsek, az Úr népének törzsei, Izrael törvénye szerint, hogy ott az Úr nevének áldást mondjanak.
0: Mert ott állnak az ítélő székek, Dávid házának székei.
1: Jeruzsálemre békét esdjetek. Béke legyen azzal, aki szeret téged.
0: Békesség lakozik falait között, és biztonság bástyáit tövében.
1: Testvéreim és barátaim miatt így könyörgök. Békesség te veled.
0: Istenünk és Urunk háza miatt áldást kívánok neked.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Krisztus, ami békességünk, aki keresztje által békességet szerzett nekünk Istennel.
1: Járuljunk az élő Isten városához, és az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz. Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő.
0: Hogyha az Úr nem őrzi a várost, őrzője hasztalan viraszt.
1: Hiába keltek hajnal előtt, s feküsztök későn, s hiába esztek verejtékes kenyeret. Pihentében is megáldja az Úr, akit szeret.
0: Az Úr ajándéka a gyermek, az anya mi drága gyümölcse.
1: Mint nyilvesszők a harcos kezében, erejük teljében a fiak olyanok.
0: Boldog, aki velük fegyverkezve indul a harcba, amikor ellenségeivel pörbe száll, meg nem szégyenül.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Járuljunk az élő Isten városához és az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz.
0: Krisztusban nyertük el vére által a megváltást. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
1: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
0: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk. Akaratának tetszése szerint.
1: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
0: Tudtunk rajta jóságos tetszése szerint akaratának titkos végzését.
1: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
0: Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Krisztusban nyertük el vére által a megváltást.
1: A választottakért mindent eltűrök, hogy az örök dicsőségben ők is elnyerjék az üdvösséget Krisztus Jézusban. Igaz kijelentés ez, ha meghalunk vele, majd élünk is vele. Ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele.
0: Az ég és a föld királynője, Szűz Mária ott áll Krisztus keresztjénél.
1: Az ég és föld királynője, Szűz Mária ott állt Krisztus keresztjénél.
0: Boldog, aki a halál elszenvedése nélkül elnyerte a vértanúsághoz szorúját.
1: Krisztus keresztjénél.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Az ég és föld királynője, Szűz Mária ott állt Krisztus keresztjénél.
0: Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Aztán a tanítványhoz fordult: íme a te anyád. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Aztán a tanítványhoz fordult: íme a te anyád.
0: Nagy dicsérettel magasztaljuk a mindenható Atyaistent, aki azt akarta, hogy minden nemzedék ünnepelje fiának anyját, Máriát. Kérjük könyörökbe, járjon közben értünk a kegyelemmel teljes.
1: Csodatevő Istenünk, te a szeplőtelen Szűz Máriát testben és lélekben Krisztus mennyei dicsőségének részesévé tetted. Gyermekeid szívét is irányítsd ugyanazon dicsőség felé.
2: Járjon közben értünk a kegyelemmel teljes.
0: Te Máriát anyánkul adtad, közbenjárására gyógyítsd a betegeket, vigasztald a szomorúakat, bocsáss meg a bűnösöknek, nekünk mindannyiunknak pedig adj üdvösséget és békét.
2: Járjon közben értünk a kegyelemmel teljes.
1: Te Máriát kegyelemmel teljesítetted. Engedd, hogy mindnyájan bőséges kegyelmednek örvendezzünk.
2: Járjon közben értünk a kegyelemmel teljes.
0: Egyházad legyen egy szív, egy lélek a szeretetben, a hívek pedig legyenek álhatatosak az imádságban, Máriával, Jézus anyjával együtt.
1: Járjon közben értünk a kegyelemmel teljes. Te Máriát a mennyország királynőjévé koronáztad. Add, hogy a meghaltak a szentek seregével együtt örökre örvendezzenek országodban. Járjon közben értünk a kegyelemmel teljes.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Istenünk, te úgy akartad, hogy a szűzanya osztozzék fiat szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egyházadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kényszenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Nem az út hosszával kell mérni az életet, hanem a fákkal, amelyeket az út mentén ültettünk, mondta Perlaki Lajos.

A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, György Balázs, papbácsi vagyok, és most itt a kedves hallgatók a Mária Rádióban a Lélek Ajándékai című műsort hallják. Ez a műsor, ahogy sokszor már elmondtam, nekem is óriási élmény csak ezt a kifejezést elmondani. A Szentlélek rendkívüli művei a ma egyházában, közösségek, lelki családok, világméretű csoportosulások, úgyhogy csodálatosan működik Isten Szent Lelk által, Jézus által, úgyhogy csak álmodnunk, bámolnunk, és elfogadnunk lehet ezeket a csodálatos dolgokat. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt időben sok mindenről beszéltem itt a Mária Rádióban. Volt egy hosszabb sorozat Medjugorjéről, a világ legnagyobb lelkiségi mozgalmáról, aztán beszéltem a Kárisról, a karizmatikus mozgalmak csoportosulásáról, és rengeteg gyönyörű hír van itt az interneten, el lehet érni, úgyhogy csodaszép programok voltak a nyáron, az elmúlt hónapokban, úgyhogy szeretnék egy szép csokrot készíteni ezekből a programokból, és hát halljuk az egyik legfrissebbet. Leó pápa fokolár mozgalom püspökeihez szolgáltuk az egységet a megosztott világban. Tehát szeptember 9-én a szerdai általános kihallgatás jött Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta a fokolári mozgalom püspökeit. Na hát kik ezek a fokolári mozgalom püspökei? Egy nagy püspök csoportosulás, a fokolári mozgalomnak egyik ága. 1977-ben Klaus Hemmerle, az akkori aachen-i németországi püspök hozta össze a püspököket, akik követték a fokolári mozgalmat. 12 püspökkel indult 1977-ben, most több mint 100 püspök volt ott, nem is tudom pontosan a számát, hányan tették tiszteletüket a Szent Atyán, a Szent Atya fogadta őket, na halljuk, hogy mi minden történt ott. A Szent Atya püspöki kollegiális szeretettel köszöntötte őket, akik sok országból és sokféle társadalmi helyből érkeztek. Mária műve, így hívják a fokolári mozgalmat hivatalosan, a szellemében gyűltek össze, tudva, hogy akik az Úr nevében jönnek össze, az Úr köztük van, mert ahol ketten vagy három összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, Máté 18:19-20, idézte a beszéde elején Szent Máté evangéliumának szavait Leó pápa. Utalva ezzel a Chiara Lubich alapította a mozgalom küldetésére, melynek lényeg az egységről szóló tanúságtétel napjaink megosztott világában. Milyen szép, hogy a Szent Atya úgymond készült a mozgalom találkozásra, mert tudott sok mindent már róluk, ezeket a nagy kifejezéseket emlegette és idézte. A Szent Atya elmondta, hogy rendkívüli kedves számára ez a gondolat, ez a szentírási rész, különösen időszerű üzenet a széthúzásoktól terhes korunkban. A mozgalom a fokolári lelkiség alapítójának, Chiarának megadta az Úr ezt a kegyelmet, hogy tanúságot tegyen az egység értelméről és annak szolgálatáról, így vált jellé nem csak a saját kora, hanem a jövő nemzedék számára is. Chiara missziója, mondja a Szent Atya, ebben állt 40 évvel ezelőtt, és ez a feladat ma is egyre sürgetőbb, hangsúlyozta a 11. Leó. Utalt azokban a nehézségekre és körülményekre, nehéz társadalmi helyzetekre, amelyeket a jelenlévő közül sokan elszenvednek a hazájukban, hisz sok helyről érkeztek a püspökök, az előítéletekre, a rasszizmusra, a vallási üldöztetésre és az erőszakra. Ugyanakkor a nyugati világ helyzetről is szólt a pápa, amely túlságosan áthat az individualizmus, a család, a barátság és a közösség széttöredezik, miközben a szabadságot teljes értékű önállóságként tüntetik fel. Arra biztatják az embereket, hogy erkölcsi vagy akár természeti korlátok nélkül keressék a boldogságot, figyelmeztetett a Szent Atya. Aztán ilyen gyönyörű dolgokat is mondott a pápa, testvéri közösségünk az Úrral való egységből fakad. Igen.
Leó pápa beszédében rámutatott napjaink ellentmondásaira is, arra az ellentétre, hogy bár folyton az egyéni szabadságot hangsúlyozzák, az emberek egyre kevésbé érzik magukat szabadnak, nem mernek valóban önmaguk lenni, nem merik követni eszményeiket, félnek mások megítélésétől, bezárkóznak. Ennek pedig az a szomorú következménye, hogy megosztottnak érzik magukat. Mindez végül megfoszt attól a boldogságtól, amelyre Isten teremtett bennünket. Kedves már rádi hallgatók, a Szent Atya fogadta a fokolár püspököket, mondhatja így, 9-én a szerdai általános kihallgatás előtt, úgyhogy ezt tárom a kedves hallgatók elén. A három személyű egy Isten kép mására teremtettünk, aki a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek közössége, emelte ki a pápa. Krisztus megmutatta nekünk az Atya,

Úrral való egységbe fakad, hiszen Krisztusban mindannyian egymás testvérei vagyunk. Ez az örökség, amit élnünk kell. Krisztus egyházának szolgáiként arra kaptak hivatást, mondja a püspököknek, hogy tanúságot tegyenek az emberi család egységéről napjaink megosztottságai terhelt világában. Igen, ez kiáll a szellem öröksége, milyen szépen kifejezi a Szent Atya. Aztán a széthúzásra nem az a válasz, hogy még biztosabbá tegyük a világot, hanem az, hogy visszatérjünk egységünk forrásához, a Szent Háromsághoz, kontemplatív keresztényekké kell válnunk, mondta a Szent Atya. Megélni a testvéri közösség örömét. Mert kedves Mária rádió hallgatók, ilyenkor ősszel szokott a pasztorációs év kezdődni, és ilyenkor gyűlnek össze a püspökök. Mondhatnánk, hogy a mozgalom velük indítja el a lelki évet. Meghallgatják az év témáját, találkoznak, együtt vannak, egymás tanúságát meghallgatják, és erre válaszol a Szent Atya, figyeljük, hogy milyen szépen. Azt mondja a 14 Leó, végül arra buszította jelenlévőket, hogy használják ki az együtt töltött napokat, és éljék meg a testvériség örömét. Tehát nem a Szent Atyát látogatták, nem ez volt az elsődleges céljuk, hanem az összejövetel, és ebben benne van a Szent Atyával találkozás is. Ez emlékeztet a Krisztusban a lelki rokonságunkra, és megerősít minket, fogalmazott a pápa. Azt kérte tőlük, használják ki a püspöktársak körében eltöltött kegyelmekben gazdag napokat, amelyek gazdagítják a közösséget. Hát igen, kedves már rádió hallgatók, mert ez a találkozó valahogy úgy zajlik, hogy közösen költik el az ételüket, reggel, délbe, este, közösen szentmisén vesznek részt, barátkoznak, beszélgetnek, szóval egy nagyon szép találkozó ez. Aztán azt mondja a pápa, kifejezte abbéli örömét is a foglalkozó mozgalom rémülő püspök lelki támaszra leltek. Mert hát úgy elképzelhetjük püspököt, püspökét meg igazán. Azt kívánta az egyház vezetőinek, hogy a püspöki konferenciákon belül is éljék meg a testvéri közösséget. Arra bátorított őket, hogy éljenek az Úr adta ajándékokkal, az oltári szentség imádással, püspököknek is, az elmélyült zsolozsmázással, és a szentmise bemutatásával, és fordítsák azokat a lelkük táplálására. Így lehetnek egymás és a külvilág számára az egység és a tartós béke tanúságtevői. Befejezésül a szűzanya közbenjárását kérte, hogy békében és örömben szolgál Krisztus egyházát, mely az ő csodálatos ajándéka, majd apostoli áldását adta rájuk. Kedves Máriári hallgatók, tehát a Szent Atya szerdán fogadta a Focolare mozgalom püspök barátai, több mint százat, akik ott jelen voltak Castel Gandolfóban, az ő találkozójukon, és hát meglátogatták a Szent Atyát, és ő hallottuk ilyen kollegiális, baráti szeretettel fogadta, és nagyon örvendett ennek a találkozónak. Kedves Máriári hallgatók, gyönyörű hírek vannak, szeptember 7-én jelen meg a közös híradás erről a csodás találkozó. Házas hétvége, jubileum és emlékzarándoklat a szeptemberi Mária köszöntőn, Csíksomjón, ez is a Magyar Kurér híre. Hát ez is gyönyörű képekkel gazdagított híradás. Na hallgassuk csak meg, a házas hétvége mozgalom, bizonyára mindenki tudja, én sokat beszéltem erről az elmúlt időben, években. Házas hétvége házaspároknak szól, azok vehetnek részt, hogy kapcsolódnak bele, akik már 5 éve házasságban élnek, és mind a két fél, a fél és a feleség is részt vesz ezen, és hát másolású is lehet persze benne, de az a lényeg, hogy szentségi házasságban éljenek. A házas hétvége mozgalom eddig elindításának 25. évfordulóját ünnepelték szeptember 5-én, az első szombati Mária köszöntőn Csíksomjón. A második imaórát a mozgalom részvevői vezették. Az esti szentmise szónok az erdélyi
házas hétvége mozgalom lelki vezetője Vas Nimród István, Gyimes felsőlő kiplébános volt.

0: Hát igen, csodálatos valóság ez is. Az ünnep különlegességét is az adta, hogy a székelyudvarhelyi Ferences Kolostor szervezésében több mint 30 gyalogos zarándok érkezett Csíksomlyóra annak emlékére, hogy 110 évvel ezelőtt az előre nyomló román hadtest elől előbb a székelyudvarhelyi, majd a kolozsvári Ferences templomban menekítették a csíksomlyói kegyszobrot. Ennek emlékére szeptember 12-én székelyudvarhelyen is Mária köszöntőt tartottak. A házas hétvége mozgalom Spanyolországban, Barcelonában indult az 1950-es évek elején. A kezdeményezés Gabriel Calvo, spanyol katolikus pap nevéhez fűződik, aki 1952-ben kezdett házas pároknak eladásokat és beszélgetéseket szervezni azzal a céllal, hogy segítsen nekik elmélyíteni kapcsolatukat, őszintébben kommunikálni egymással, és tudatosabban megélni a házasság szentségét. A Vatikán által is elfogadott lelkiségi mozgalom azóta közel 100 országban 3,5 millió házaspárnak segített, megváltoztatva az életüket. Kedves testvéreim, halljuk, hogy milyen hatalmas mozgalomról van szó. Vatikán rátette a pecsétjét, ez a lelki út lehet járni rajta. Közel 100 országban 3,5 millió házas pár van benne ebbe a lelki mozgalomban. Erdélyben 25 évvel ezelőtt csatlakoztak házas párok és papok a házas hétvége mozgalomhoz. Szeptember, tehát hallottuk, házas párok és papok a házas hétvége mozgalomhoz. Szeptember 5-én az első szombati esti Mária köszöntőn ezt az évfordulót is ünnepelték. Az első imaórát a gyimesi évek, a másikat a mozgalom tagjai vezették. A 18 órától kezdődő szentmise szónoka is a házas hétvége mozgalom lelki vezető Nagy Vas Nimród és Nagy Gyímes felsőoki plébános volt. A prédikációjában így fogalmazott: az Erzsébet látogatás evangéliuma csodálatos mélységet ad a 25 éves jubilomnak, hiszen ez a találkozás a sietség és a megosztott öröm szentilási alapja, pontosan az, amiről a házas hétvége mozgalom is szól. Mária nem maradt otthon a fontolgatás után, hanem nem zárkozik be a saját világába, kiváltságos szerepében, hanem sietve így a szentilás hegyekbe ment, azért, mert a szeretet sürgeti, és azért is, hogy szolgáljon és megossza az örömét. 25 évvel ezelőtt Erdélyben is útra kelt valami, házas párok és papok indultak el egymás felé a hegyeken át, hogy megosszák egymással a házasság és a papság szentségének titkát, idézte fel Vas Nimród István atya. A kapott példák alapján a mozgalmon belül elkezdődött a kezdeti szeretet kapcsolat felelevenítése a már megtett közös út tapasztalatával, miközben a párok megtanulták egymást meghallgatni, egymással őszintén beszélni, és az első találkozások tüzét felelevenítani. Hát milyen szépek ezek a gondolatok, kedves Máriádi hallgatók. Szent Misoltán lelkiségi mozgalom részt vett házaspárok vezetésével, fájdalmas olvasót imádkoztak a zarándokok. A gyertyás körmenetben szintén a házas hétvége mozgalom tagjai vitték a szűzanya kegyszobrát, annak másolatát. Ezt követően Tímár Sándor Asztrik, ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója megáldotta azt a liliumot is, amelyet a székelyudvarhelyi zarándokok hoztak magukkal. És amelyet Guyá Laureán Hugo ferences székelyudvarhelyi házfőnök a kegyszoborhoz érintett. A virágot a székelyudvarhelyi ferences templomban a szűzanya szobránál helyezik el, annan több mint 30 zarándok indult el gyalogosan, vagy személygépkocsikkal Csíksomlyóra annak emlékére, hogy 110 évvel ezelőtt az előnyomuló és bető román hadtest előbb a székelyudvarhelyi, majd a kolozsvári Ferences templomban menekítették a csíksomlyói kegyszobrot. A korabeli források szerint szeptember 5-én egész nap bent voltak Somlyón Páter Sándor Vitális csíksomlyói házfőnök és Korvú Ignác székelyudvari házfőnök helyettes, és amint lehetett, mindent felpakoltak a trénszekerekre, legelső sorban drága szobrot, és 5-én este szerencsésen visszaérkeztek székelyudvarra. A szobrot szeptember 12-től 15-ig felállították a székelyudvari egy templomban, ott tömegesen keresték fel a menekülők, és imádkoztak hozzá a székesség könnykeserves napjaiban. Szeptember 15-én délután a székelyudvari barátok is eljöttek legutolsókul a városból, és Malka hozták a rendkívül értékes körülmények között megmentett csodatő szobrot, mely jelenleg Kolozsváron van, írják akkor, 40-es években, és Erdély teljes megtisztításaig itt is maradt. Ezt a kolozsvári templom és kolostor domos históriaház történelmi könyvében írták le 84-84 oldalon. A Csíksomi Ferenc rendi templom Mária szobrának megmentése az románok elől ellenzéki napvilágot Kolozsvár is más helyen emlegeti ezt. 16. október 3-án. Ugyancsak erre az eseményre emlékeznek szeptember 12-en Székelyudvari Ferences templomban, ahol ezúttal szintén Mária köszöntőre hívják az zarándokokat. Tehát az első világháború alatt történt mindez. A Csíksomi egy szobor másolatát gyertyás körmetet is tartottak. A következő Mária köszöntőt Csíksomjon október 3-án Assisi Szent Ferenc tranzitusának elköltözésének halálának, azaz boldog halál 800. évfordulját tartják, így az imaórák után 17:30-kor Szent Ferenc tranzitus szertartása kezdődik az ünnep, amely Assisi Szent Ferenc csont erekét is elhelyezik a Szent Ferenc oltára. Hát, csodálatos hír ez is, kedves Mária rádió hallgatók. Hát alig van néhány percünk a műsorból, de kedves hallgatók, engedjék meg, hogy összefoglaljam, hogy milyen csodálatos hírek vannak itt még az én tarsolyomban, és az elkövetkező időkben, műsorokban majd ezeket is szeretném ismertetni a kedves hallgatókkal. Tehát beszéltem arról, hogy Leó pápa a foglár mozgalom püspökeit fogadta, akik találkozásra gyűltek össze Castel Gandolfóba, a foglár mozgalom találkozó helyén. Ez volt az első ír, aztán ismertettem a házas hétvége, jubileum és emlékzarándoklat a szeptemberi Mária köszöntőn Csíksomjon lezajlott csodat eseményét. Aztán majd sorra fog kerülni ilyen érdekes hír is. 1000 európai fiatal gyűlt össze Budapesten a globális barátság és a béke vágyával augusztus végén, ez 27-én jelent meg ez a hír. Ez is csodálatos hív, hogy az egész világból egy nagy találkozóra hozta össze a Egyet Szent Egyet közösség a fiatalokat. Csodálatos hír ez is. Tehát 1000 európai fiatal gyűlt össze Budapesten a globális barátság és a béke vágyával. Gyönyörű programok voltak ott is. Na aztán lépjünk még kicsit tovább. Széki János püspök köszöntötte a fiatalok a békét mozgalom tagjait. Ezen érkeztek Európából. Ugyanez a találkozó egy másik cikkben. Aztán egy másik érdekes hír, ugyancsak ez a témához kapcsolódik. 1000 európai fiatal hirdette Budapesten. Hagyjunk fel a közönnyel, kezdjünk eltörődni a világgal. Ez is milyen csodálatos. Kedves Mária rádió hallgatók, úgy szeretnénk ezekről mind beszélni, de hát a keret nem engedi, és főleg nem lehet látni ezeket a híreket, úgyhogy én így örvendezek neki, és szeretném érzékeltetni, hogy ezek milyen csodálatos találkozók. Na aztán ilyenkor ősszel tartanak nagy találkozókat a Szeretett Láng Fesztiválon is. Tudjuk, hogy a Szeretett Láng egy olyan Magyarországra elindult mozgalom, ami egész Dél-Amerikát behálózta, Észak-Amerikát, Afrikát, Távol-Keletet, a Szeretett Láng, sokan ismerik, úgyhogy Martos Levente Balázs püspök gyönyörű szentbeszédet tartott a találkozón, azt mondotta, nem baj, már nem érhet minket nagyobb baj, mert Isten szeretete körül fog minket, és a szeretet láng maga Jézus Krisztus, úgyhogy tudjuk erről a mozgalomról, hogy mekkora ajándéke nem csak a magyar egyháznak, hanem az egész világnak. Aztán ilyen gyönyörű eladások is hangzottak el, minden imává alakítható, Szilágyi Szabolcs a szentségimádásról tartott elméket is a Szeretetláng Fesztiválról, és így megyünk visszafelé, mert szeptember 4-én hangzott el, hallottuk az első hírt, szeptember 12-én tették közre, és úgy megyünk visszafelé az időbe, hogy mi minden történt most napjainkban, és hogy majd augusztusban és egész nyarat végig fogjuk pásztázni, mert csodálatos dolgok, minden mozgalom ilyenkor igyekszik, hogy nyári programokat szervezzen a sajátjainak, meg érdeklődőknek is, úgyhogy csak álmodni-bámodni tudunk, hogy milyen csodálatos a Szentlélek gazdag kertje, amit szemnésze virágokkal, mozgalmakkal ajándékozott meg, és kínálja fel az a közösségét, szeretetét, kedves Máriádi hallgatók. Köszönjük meg Istennek ezeket a mozgalmakat, és kérjünk tőle nagyobb lendületet, hogy merjünk mi is imádkozni értük, meg aki benne valamilyen mozgalomban, az lelkesen kövesse azt az utat, amit maga a Szentlélek ad. Megköszönjük a Szentatyának is a buzításait, úgyhogy kedves Máriádi hallgatók, én is megköszönöm, hogy meghallgattak engem, és jó Isten áldását kíván mindenkire, műsorunk végez érkeztünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A lélek ajándékai. György Balázs atya műsorát hallhatták.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovázita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. Apro Vita Hominis, az emberi élet védelmét műsor 819. adásával a hétfájdalmú szűzanya napján, akit most is szeretettel köszöntök. Nemrég egy kedves ismerősöm hívott telefonon, hogy retina levállás utáni kétszeri műtés is kérdéses. Zavaros a látása, nem tud olvasni, kell is kiméje a szemeit, így csak a Mária Rádiót hallgathatja. A hasonló helyzetben lévőkre gondolva, és azokra való tekintettel, akik esetleg tudnának olvasni, de nincs internetjük, vagy nem igazodnak el, nem tudják használni, azért döntöttem úgy, hogy a zarándok.ma csatornán megjelent igen értékes írást beolvasnám a Mária Rádióban, mert jól rávilágít a mai társadalmunk sebeire, és megoldást is ajánl szentírási idézetekkel. Elnézést kérek azoktól, akik már elolvasták, és tudják, hogy miről is van szó, de biztos sokan vannak olyanok, akik nem tudják, vagy nem hallották, vagy nem sikerül nekik ehhez az információhoz jutni. Charles Pope atya írásáról van szó. Három részbe fog megjelenni, egyelőre csak az első két rész jelent meg, az egyik 2026. augusztus 28-án, és az a címe: Mi a bajunk? Mitől rossz a közérzetünk? Röviden egy kicsit Monsignor Charles atyáról is, az amerikai Washington DC Szent Ciprián templomának papja, és szabad idejében könyveket ír, blogoldalt szerkeszt, Amerika szerde előadásokat tart, és konferenciákon vesz részt. Interjúkat ad rádióba, és beszélgetéseken szerepel, hogy megossza gondolatait a katolikus hívőkkel bonyolult és sebesen átalakuló világunk nehezen érthető változásairól. Blogoldalán megjelent írását a nyugat hanyatlásáról, a fizikai és lelki kiéhezéséről, illetve a civilizációk felemelkedéséről és bukásáról a következő napokban összefoglalva három részbe ismertetjük, írják. Tehát a mai első rész a diktatórikus, autonóm ego térnyerését taglalja. Pope atya szerint korunk lelki és elkölcsi válságának lényege, hogy az úgynevezett imperiális, diktatórikus, autonóm én korában élünk. Ez azt jelenti, hogy az ember úgy tekinti magát, mint aki saját maga alkotja meg a valóságot. Joga van úgy élni, mintha a világ, az igazság, a jó csak az ő személyes nézőpontjától függne. Régebben az a felfogás volt általános, hogy a valóság tőlünk függetlenül létezik, és az ember akkor boldog, ha harmóniában él a dolgok adott, készen kapott rendjével. Az elmúlt évtizedekben viszont erősödött az a gondolat, hogy a valóság az, aminek épp mondom. Ennek létezik egy idézőjeles puhább változata is, amikor valaki azt mondja: lehet, hogy neked ez az igaz, de én másképp látom, éljette a saját igazságodat, én meg az enyémet. Vajon van értelme a törvényeknek egy ilyen szintű szabadság mellett? Ha mindenki tetszése szerint nevezhet jónak vagy rossznak dolgokat, akkor egy üdvösnek tartott abortusz mellett miért ne lehetne akár egy tömeggyilkosságot is elkövetni, és aztán jónak nyilvánítani? Semmilyen család, közösség, nemzet nem létezhet diktatórikus, autonóm egyedek halmazaként.
ennek eredménye csakis erkölcsi és politikai anarchia lehet. Kell legyen valami rajtunk kívül. A valóság, a létező világegyetem, az isteni törvény, a természet törvény, ami egyesít bennünket. Az idézőjeles puha autonóm én olyan fogalmakat tűz a zászlajára, mint a tolerancia, a kedvesség, a nyitottság, a gyakorlatban azonban a szerző szerint ez az autonóm én fokozatosan imperiálissá, harcossá, zsarnokivá válik. Átalakult a tolerancia fogalma is. Ez a megjegyzés nekem nagyon tetszett, mert én ezt magamnak nem tudtam ilyen szépen, világosan megfogalmazni, de éreztem, hogy így van. Régen főként azt jelentette a tolerancia, mértéktartó hajlandóság a különbözőségek elfogadására. Vagyis elviselem, hogy másképp gondolkodsz, bár nem értek egyet vele. Mára egyetértést, sőt helyeslést jelent a tolerancia. Ha viszont én teljesen egyetértek veled, és elfogadom, amit cselekszel, nincs szükség toleranciára. Kiüresedik a szó értelme. De mást persze a szó eredeti jelentése szerint intoleránsnak bélyegezhetek. Ennek a folyamatnak a végpontja az, amit 16. Benedek pápa a relativizmus zsarnokságának nevezett. Ha az igazságot nem a valóságban, az objektumban, hanem az egyénbe, a szubjektumba keressük, akkor az igazság kérdése ténylegesen a hatalom kérdésévé válik. Nem az számít, mi igaz, hanem az, ki tudja erőből jobban érvényesíteni a saját igazságát. George Weigelt idézve, a cikk három nagy eszmét nevez meg, mint amelyek súlyosan meggyengültek korunkban. Az első, hogy a világban, az emberben és az emberi kapcsolatokban mélyen beépült igazságok vannak. A második, hogy ezeket az igazságokat az értelem fel tudja ismerni. A harmadik, hogy az ilyen igazságok ismerete és követése elengedhetetlen az erényes és ezáltal valóban boldog élethez. Ha ezek az eszmék meggyengülnek, az ember bezárkózik önmagába, és magát teszi meg végső mércévé. Az idézőjeles imperiális autonóm én világa így nagyon kicsi. Gyakorlatilag csak én lakom benne, és legfeljebb saját gondolataim, vágyaim számítanak. A hagyomány, az évezredes bölcsességek, sőt, a természetes valóság, akár a férfi és női test teljesen nyilvánvaló nemi jellege is sútba dobható, mivel alig maradt közös, elfogadott igazság, a társadalom egyre inkább egymással vetélkedő, valóság látásmódok hatalmi harcává válik. Ez a forradalom elszakítja az igazságot a szentíráson és a teremtett valóságon alapuló isteni és természeti törvénytől. A zsidó-keresztény örökség jelentette számunkra az alapokat és az összetartó erőt. Tagadása az erkölcsi rend széthullásához és hatalmi küzdelmekhez vezet. Megoldásként a papokra és püspökökre, szülőkre, minden hívőre és felelős állampolgárra egyaránt vonatkozóan a szerző visszatérést sürget a gyökerekhez.
Szent Pál Timóteushoz intézett felszólítását idézi. Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, incs, buzdíts, nagy türelemmel és hozzáértéssel. Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják. Te azonban maradj mindenben meggondolt, viseld el a bajokat, teljesítsd az evangélium hirdetőjének feladatát, töltsd be szolgálatodat. 2 Timóteus 4.2.5. Vagyis az abortusz soha nem igazolható. Halálos bűn, ne ölj senkit.

folytatás, a második rész, ennek a címe, hogyan írják le az éhezés egyes fázisai a nyugat hanyatlását. Pop atya véleménye szerint csapnivalóan rossz állapotban van mindaz, ami még megmaradt a nyugati kultúrából és a kereszténységből. A kiéhezés szakaszainak a vizsgálatát hívja segítségül annak megértéséhez, mi is történik valójában. Okfejtését azzal a megállapítással kezdi, hogy a fizikai éhség súlyos probléma, kötelességünk segíteni az éhezőket és az alultápláltakat. Napjainkban azonban még erőteljesebb a lelki éhség, ha nem éppen a teljes kiéhezés. A lelki éhezés nem Istentől származik, aki bőséges kegyelmet és igazságot adott nekünk. Mi magunk vagyunk a forrás, mi okozzuk önmagunknak, és már a igen előre haladott állapotba kerültünk, egy olyan fázisba, amikor az emberben egyfajta fásultság lép fel, és ebben a letargikus állapotban kevés hajlandóságot mutat arra, hogy bármit is tegyen ellene. A szerző ezután orvosi forrásokra támaszkodva megvizsgálja a fizikai éhezés hatásait az egymást követő fázisokban, és párhuzamba állítja ezeket azok lelki megfelelőivel, az éhező és a haldokló nyugaton. Első. Az éhezés első időszakában még csak gyengék vagyunk. A lelki éhezés esetében morálisan gyengék. A szexualitás terén, de általában is, az önfegyelem egyre inkább hiányzik a mai kultúránkból. Sokan túl gyengék a házasság, a vallási élet, vagy a papság iránt vállalt kötelezettségeik megtartásához, felelősségeik vállalásához. Felemész bennünket a kapzsiság, és nagy problémát jelent az alkohol, drog és pornográfia függőség. Egyre többen gondolják, hogy észszerűtlen elvárni az emberektől, hogy a hétköznapi bibliai erkölcs szerint éljenek, vagy hogy hordozni tudják a keresztet. A következő, a második, a lelki éhezés állandósulásával az elme elhomályosul, a gondolkodás torzá válik, nagy lesz a zűrzavar, még a legalapvetőbb erkölcsi kérdésekben is. Hogyan válhattunk annyira zavarodottá, hogy azt gondoljuk, a még meg nem született gyermekek meggyilkolása rendjén való? Hogyan fogadhatjuk el és helyesélhetjük a természettel ellentétes és családot romboló dolgokat, például a homoszexuális aktusokat? Hogyan lehetséges ekkora zűrzavar a gyermekek megfelelő és hatékony nevelése és oktatása kérdésében? Harmadik. A lelki éhezés súlyosbodásával fokozódik az ingerlékenység és az agresszivitás, és hatalmas mennyiségű harag zudul az egyházra, valahányszor szót emel korunk rossz közérzete, gyengélkedése ellen. Emellett növekszik az ellenállás a törvényes tekintéllyel szemben, és elvész az idősek, valamint a hagyomány iránti tisztelet. Szent Pál nagyon jól leírja egy olyan kultúra általános ingerlékenységét, amely elnyomta az Istentől való igazságot, és lelkileg éhezik. A római levél 1.29.30 írja, tele is vannak mindenféle gonoszsággal, hitványsággal, kapzsisággal, ravassággal, tele irigységgel, gyilkossággal, betélkedéssel, ármánykodással, rossz indulattal. Megszólók, rágalmazók, istengyűlölők, gyalászkodók, fennhéjázók, kételkedők,
agyafúrt, szüleik iránti engedetlenek, értetlenek, hitszegők, lelketlenek, könyörtelenek. Már nem vagyunk azonos véleményen azokról az alapértékekről, amelyeket Isten igazságának étele nyújt számunkra. 4. Lelki éhezésünk fokozódásával párhuzamosan gyengül immunrendszerünk. Egyre kevésbé tudjuk kivédeni a bűn betegségének fokozódó támadásait. Könnyebben engedünk a kísértésnek. Olyan dolgokat, amelyeket egykor erkölcstelennek tartottak, ma nyíltan tesznek, sőt ünnepelnek. Széles körben elterjedté válik a tinédzserkori terhesség, az abortusz, az internetes pornográfia fogyasztása, a vállás és a házasságon kívüli együttélés. Egyre kevésbé vagyunk képesek harcolni a bűn terjedése ellen. 5. A fizikai éhezés adott szakaszába a test elkezdi felemészteni saját izomszöveteit. Lelki éhezésünkben viszont a saját fajtánkat kezdjük felemészteni. Megöljük gyermekeinket az anyamébe, embriókat használunk kutatásokhoz, eutanáziát alkalmazunk időseinken, fiatalok gyilkolnak más fiatalokat a banda háborúban. Gazdaságilag nehéz időkben képtelenek vagyunk észszerűen visszafogni a kiadásainkat, hanem egymással harcolunk a megmaradt morzsákért. A kétségbeesett éhező emberek gyakran egymás ellen fordulnak, végül, mint egyetlen test, önnön magunkat emésztjük fel. 6. A következő az a fázis, amikor a testben a belső szervek kezdenek leállni. A lelkileg éhező nyugati világban számos intézményünk működés képtelenné válik és leáll. Családjaink súlyos válság helyzetében a gyermekek csak nem fele már nem él mindkét szülejével. A legtöbb helyen az állami iskolarendszer évek óta szégyenfolt, küszködnek az egyházi iskolák, és visszaesett a szentmisék látogatottsága is. Éles ellentétek bénítják, és botrányok sújtják a kormányzást és a közszférát. 7. A következő szakaszban megjelennek a hallucinációk, a görcsök és izomrángások. Szent Pál a korának lelkileg kiéhezett pogányairól beszélve azt mondta Római Levél 1:21-22-28-ban. Belevesztek okoskodásaikba, és érteni nem akaró szívük elhomályosult. Kérkedtek bölcsességükkel, és oktalanná váltak. Nem méltatták az Istent arra, hogy megismerjék, az Isten is romlott eszükre hagyta hát őket. 8. A lelki éhezéstől a nyugati ember gondolkodásra egyre inkább furcsává, torzá, hóbortossá, ostobává, hiába valóvá válik, és gyakran nélkülözi a józan paraszti észt. Az erőszak és a zűrzavar végig söpör a kultúránkon. A család felbomlása miatt sok lesz a zavarodott, javíthatatlan és erőszakos gyermek. De még a nem erőszakos gyermekeknek is rövid a figyelmük, és gyakran nehéz őket kontrollálni és fegyelmezni. A felnőtteknél szintén gyakori jelenség a túlmozgásos és kényszeres viselkedés. A figyelmi időszakok rövidsége és a szeszélyes kedély állapot. 9. A fizikai éhezésnél ekkor már
rendszertelenné és szabálytalanná válik a szívverés. A lelkileg éhező nyugati világban nem arról van szó, mintha teljesen hiányozna belőlünk minden jóság. Képesek vagyunk hatalmas együttérzést tanúsítani természeti katasztrófák esetén, máskor viszont durvák és érzéketlenek vagyunk. Úgy tűnik, törődünk a szegényekkel, de elvetetjük a kisbabáinkat, és a beteg időseink megölését szorgalmazzuk. Éhező kultúránk szívverése rendszertelenné és szabálytalanná válik. 10. Aluszékony, kómás állapotba kerülünk. Jézus így beszél az aluszékonysághoz vezető éhezésről. Vigyázzatok, nehogy elnehezedjék szívetek a mámorban, a tobzódásban, meg az élet gondjaiban, és készületlenül érjen benneteket az a nap. Lukács 21.34. 11. Éhező kultúránk gyakran mentes az önreflexiótól. Szörnyű hanyatlásunk előre haladása sokak figyelmét elkerüli. Akik látszólag tudomást sem vesznek lelki éhezésünk tüneteiről. Szent Pál azt mondja, ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. 1 Tesszalonika 5-6. Azt is mondja, ehhez tartsátok magatokat, felismerve az időt. Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból. Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk. Római levél 13.11. 12. A kiéhezés végső következménye a lelki halál. Bűneink miatt halottakká válunk. 16. Benedek pápa megjegyezte, hogy Európában kialszanak a fények. Mivel Európa elhagyta szellemi örökségét, és önként vállalt lelki éhezésbe kezdett, születési rátája meredeken visszaesett. Nagyon is lehetséges, hogy fiatalabb olvasóink életében a korábbról ismert Európa megszűnik létezni. A magukat halálra éheztető nyugati liberális demokráciákat muszlim teokratikus államok fogják felváltani. Talán Amerika sorsa kevésbé egyértelmű, itt is sokan élnek lelki éheztető diétán, de sokan vannak olyanok is, akik még mindig hisznek az egyházban, itt a megújulás jelei mutatkoznak. Imádkozzatok Istenhez, hogy a visszafordulás folytatódjon. Imádkozzatok azért is, hogy Európa számára ne legyen túl késő. Ezt tartottam nagyon érdemesnek beolvasni, hogy mindazok, akik talán nem jutnak hozzá ilyen információkhoz, vagy nem látnak olvasni, azok is értesüljenek erről, hogy merre is tart a világ. Ha az abortuszt törvénnyé teszik, amit soha nem lehet igazolni, mi várhat ránk? Egy áldott új hetet mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból. Imádkozzunk a mai estén a nemzetünkért, Temfli Máté atya vezetésével. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus elment Nain városába. Vele mentek tanítványai és nyomukban a nagy népsokasság. Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyját sokan kísérték a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá, ne sírj. Azután odalépett a koporsóhoz, és megérintette azt. Erre a halott vivők megálltak. Ő pedig így szólt, ifjú, mondom neked, kelj föl. A halott felült, és beszélni kezdett. Ekkor Jézus átadta őt anyjának. Minnyájukat elfogta a félelem, és így magasztalták Istent, nagy próféta támad közöttünk. Isten meglátogatta népét. Ennek híre elterjedt egész Júdeában és mindenfelé a környéken. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim! A mai evangéliumi szakaszban Szent Lukács egy megrendítő drámai találkozás részeseivé tesz bennünket. Két menet, két tömeg találkozik Nain városának kapujában. Az egyik menet a halál menete. A város széle felé tart egy gyászoló tömeg. Középpontjában egy özvegyasszony áll, aki az egyetlen fiát veszítette el. Ez a nő a korabeli társadalomban teljesen egyedül maradt. Nem csak a szívét tépte szét a fájdalom, hanem emberileg, egzisztenciálisan és gazdaságilag is a teljes kilátástalanságba, a semmibe zuhant. A halál menete a sírás, a tehetetlenség és a véső kétségbeesés menetelése. Másik menet az élet menete. Jézus közeledik tanítványaival és egy nagy népsokassággal. Ahol ő jár, ott vakok látnak, sánták járnak, ott remény és öröm fakad. És ez a két menet találkozik a városkapuban. Mi történik ekkor? Az evangélium azt mondja, amikor az Úr meglátta az asszonyt, megesett rajta a szíve. Figyeljük meg, hogy az özvegyasszony nem kér semmit Jézustól. Nem kiált, nem könyörög, talán a könnyeitől nem is lát. A fájdalma oly mély, hogy már szavai sincsenek. De Jézusnak nincs szüksége hangos szóra ahhoz, hogy cselekedjen. Az Isten figyel ránk. Ő észreveszi a néma szenvedést, a könnyeinket, és a szívét megindítja a mi emberi törékenységünk. Jézus odalép hozzá, és azt mondja, ne sírj. Ha egy egyszerű ember mondaná ezt a gyászoló anyának, az olcsó vigasztalás, sőt, érzéketlenség lenne. De amikor Jézus mondja, annak súlya van. Mert ő nem azt kéri a nőtől, hogy folytsa el a bánatát, hanem azt jelzi előre, a könnyeinek oka perceken belül meg fog szűnni. Jézus odalép a koporsóhoz, megérinti azt, és így szól hozzá, ifjú, mondom neked, kelj föl. És a halott felül majd beszélni kezd. Jézus egyetlen szavával parancsol a halálnak. Nem kérrel, nem imádkozik, hanem mint az életura, alkotói hatalommal szól. És ez a legszebb mozdulat a csoda után. Jézus visszaadta őt anyjának. Nem magának tartja meg a csodák eszközét, hanem helyreállítja a kapcsolatokat, visszaadja a család egységét és a jövő reményét. Kedves testvéreim, ez a történet nem csak a múltról szól. A mi életünkben is hányszor érezzük úgy, hogy a halál menetében lépkedünk. Amikor egy kapcsolatunk zátonyra fut, amikor elveszítünk valakit, vagy amikor a bűneink miatt lelkileg teljesen halottnak, érzéketlennek érezzük magunkat. Jézus ma is ott áll életünk kapujában. Ő ma is meg akarja érinteni a mi megkeményedett szívünket. Ma is ugyanazzal a tekintélyes, mégis végtelenül gyöngét hanggal szól hozzánk. Mondom neked, kelj fel! Kelj fel a bűnből, kelj fel a reménytelenségből. Kelj fel a múlt fogságából. Engedjük Jézusnak megérinteni az életünket. Amen. Imádkozzunk nemzetünk lelki megújulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat a jóval. Győzzük le magunkban is, körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta a nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál, könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés,

békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.

Irgalmasság, Atya, aki fiadat adtad a mi üdvösségünkért, és mindig támogatsz minket szent lelked ajándékaival. Adj nekünk élő, buzgó, örömteli keresztény közösségeket, amelyekben testvéri élet fakad, és amelyek képesek felkelteni a fiatalokban a vágyat, hogy neked és az evangélium hirdetésének szenteljék magukat. Támogasd a közösségeket törekvésükben, hogy megfelelő módon táplálják a hivatásokat, és képesek legyenek felmutatni a megszentelt élet különféle útjait. Adj bölcsességet a hivatások megkülönböztetéséhez, hogy mindenben fényeskedjék a te irgalmas szereteted nagysága. Mária, Jézus édesanyja és nevelője, járj közben minden keresztény közösségért, hogy a Szentlélek adta termékenységet befogadva képes legyen hiteles hivatásokat adni Isten szent népének szolgálatára. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Ima beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét, melyben folytatjuk a már elkezdett könyvünket, szépen haladunk tovább a fejezetekkel. A múltkor már beszélgettünk egy hát nagyon érdekes témáról, a Jóistennel való kapcsolatunkról, az imában, a megbocsátásról, de a mai műsorban miről fogunk beszélgetni, Erika?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mustó Péter jezsuita atya Megszereted, ami a tiéd című könyvében a Menj békével című fejezettel foglalkozunk, és ez a mondat, hogy menj békével, a Márk evangéliuma 5. rész 34. versében található. Jézus mondja a 12 éve vérfolyásban szenvedő asszonynak, aki ugye tudjuk, hogy titokban megérinti a nagy tömegben, és Jézus ezt megérzi, hogy valaki hittel ér hozzá, és miután az asszony meggyógyul ettől az érintéstől, Jézus azt mondja neki, hogy menj békével, és maradj egészséges. Péter atya azért választotta ennek a fejezetnek a címét ebből a szentírási részből, hogy valamiképpen kifejezze azt, hogy jó, ha az ember életében eljön az az időszak, amikor megbékél olyan helyzetekkel, amelyek számára elfogadhatatlanok, nehezek, nyomasztóak, de valamiképpen megtalálja azt a hozzáállást, ami segíti őt abban, hogy tovább haladjon. A megbékélés az egy nagyon nehéz folyamat, és akkor, amikor leülünk imádkozni, akkor ezek a nehéz érzések fel fognak jönni bennünk. Egyszerűen nem lehet őket félretolni. A hétköznapjainkban lehet, hogy menekülünk ezelől, tevékenységbe, ilyen-olyan elfoglaltságba a gondolatainkat másfelé fordítjuk, de az imában mindig fel fognak jönni azok a helyzetek, azok a nehéz érzések, amelyekkel ugye nem tudunk megbékélni. Ezek lehetnek személyek, és lehetnek fizikai állapotunkkal kapcsolatos dolgok, lehetnek szomorú események, csalódások, nehézségek, bármi lehet. De a lényeg az, hogy ha ezekkel a helyzetekkel valamiképpen nem jutunk békére, valamiképpen a lelkünk nem békél meg ezekkel a helyzetekkel, akkor ez állandóan föl fog jönni. Ez az asszony 12 éven keresztül pénzt költött arra, hogy őt meggyógyítsák, és minden oka megvolt arra, hogy panaszkodjon, hogy hiába reménykedett abban, hogy az orvosok majd segítenek rajta, mégis folyamatosan veszítette az energiát, ugye, mert a vér az az életet jelképezi a Szentírásban, valamiképpen az élet folyt el belőle, valamiképpen folyamatosan egy fertőzés góc volt benne, mert egy nyitott seb az, amiben keresztül veszítjük el úgymond a vért, folyik el belőlünk, mert a bőrünk azt nem védi, és folyamatos veszteség éri, és nem tud segítséget találni senkinél. És ez a nő 12 év után is reménykedik, és bizakodik, és nem adja fel, pedig panaszkodhatna, hogy ennyi éven keresztül senki nem tudott rajta segíteni, és nyugodtan beleeshetne mindenféle ilyen csapdákba, ilyen lelki csapdákba, hogy vagy megkeményedik, vagy az önsajnálat csapdájába, de ő nem adja fel, és Jézusnál keresi a megoldást. És Jézus megadja neki ezt a megbékélést. És nem csak a megbékélést adja meg neki, hanem egészségessé válik, ahogy az evangéliumban olvassuk. Péter atya azt mondja, hogy az ima csendjében meg tudjuk tanulni azt, hogy olyan dolgokat is észrevehetünk, amelyek elől eddig becsuktuk a szemünket. Az imában, Isten jelenlétében könnyebb azonosítani megbékéletlenségünket. Ő ezt a kifejezést használja, amikor nincs bennünk béke. A belső ima pontosan abban segít, hogy beismerjük a fájdalmat. Tanít, hogy a nehéz érzéseket, a feltörő indulatokat magunkhoz közel engedjük. Közel engedjük azt, ami zavar, ami megszégyenít, ami elbizonytalanít. Engedjük, hogy fájjon és meggyötörjön. És megbékélés csak úgy képzelhető el, ha a fájdalmunkat valóban és mélyen átérezzük. Tudva, hogy ha a fájdalmat kikerüljük, nem változik át életünkben az, ami annyi év óta gyógyulásra vár. Ha elszenvedtük, amit magunkkal hordoztunk, egyszerűek leszünk, és nagylelkűen tudunk hozzáállni az élethez. A könyvben hoz egy nagyon szép példát egy idős francia paraszt asszonyról, aki a vallomásával nagyon jó példát ad nekünk. És Péter atya ezt a kérdést teszi fel, hova kell figyelnünk, ha valami fáj? Egy idős francia parasztasszony vallomásával tanította unoka öccsét az életre. Együtt nézték a sarjadó búzatáblát, ahogy végig simította a szél. Amikor ezt a hullámzó búzatáblát látom, mondta az asszony, hála van a szívemben. Mennyi szenvedést okozott nekem a férjem. Mégis hálás vagyok neki a gyerekekért, akiket ő adott nekem. Péter atya felteszi a kérdést, hova figyelt ez a francia parasztasszony? Figyelme odairányult, ahol az élet tovább ment. Ez nem szüntette meg a fájdalmát, de tudott örülni, és tudott hálás lenni. És az életben ez történhet velünk, hogy hova figyelünk, illetve az imában is ugyanez történik, hogy a meditációban, a meditációs imában Istennek tesszük ki az életünket. Rábízzuk, hogy gyógyítsa, rendezze azt, amit jónak talál.
0: Nagyon szép ez a példa, és talán nagyon sokat tanulhatunk úgy magunkban nézve, hogy mit jelent számomra az ima, mit jelent számomra a meditáció, mi az, amit én úgy át tudok adni a Jóistennek, és ugye néha ezt nem könnyű, mert amikor olyan nehezebb helyzetben vagyunk, akkor nem biztos, hogy mindig könnyű leülni és imádkozni és beszélgetni a Jóistennel, mert lehet, hogy éppen most ehhez nincs kedvem, vagy éppen haragszom, mert hogy Isten megengedte nekem azt a rossz dolgot. És sokszor ilyenkor kell elgondolkoznunk azon, hogy miért gondolkozunk így, vagy miért mondjuk azt, hogy Isten megengedte, vagy hogy Isten akarta ezt a rossz dolgot. Ugye sokan ezt mondják, hogy hát nincs is Isten, mert ez most megtörtént velem. És én sokszor azon gondolkozom el, hogy tényleg néha vannak nehéz helyzetek, néha tényleg kétségbe esünk, mert én is szoktam kétségbe esni. De pont ilyenkor gondolom én azt, vagy érzem én azt, hogy a legfontosabb az, hogy a Jóistenhez meneküljek, és vele beszélgessek, és talán így a meditációban elmondjam a Jóistennek az én problémáimat, az én fájdalmamat, mert ő biztos, hogy meg fogja érteni, és én biztos vagyok abban is, hogy ő segít. Lehet, hogy nem mindig vesszük észre, hogy ő hogyan segít, de mindig küld egy segítséget, mindig van valami, amiben számíthatunk rá, és én ezt nagyon sokszor éreztem. Tehát például, amikor tényleg ilyen kétségbeeső helyzet volt, hogy valamit itt be kellett adni, de hát nem volt telefonszám, nem volt akit felhívni, és nem vették fel, és akkor leültem, és persze, nekem is az volt az első reakcióm, hogy na kész, akkor most kétségbe estem. És akkor jött egy sugallat, hogy na-na, de hát próbálkozz ezzel, azzal és amazzal, és igen, felhívtam valakit, és meglett, ami kellett. Tehát, hogy pont akkor segít mindig a Jóisten, amikor a legjobban kétségbe vagyunk esve. És pont erről van itt is szó, amikor a legfájdalmasabbak a dolgok, akkor veszed észre azt, hogy Isten tényleg ott van, Isten tényleg segíteni akar, csak oda kell figyeljek arra, hogy ő mit akar nekem mondani.
1: Nagyon jól mondtad, ez az életpélda is nagyon szépen illusztrálja azt, hogy hol van a mi figyelmünk, hogy mire irányítom az én figyelmemet, a kétségbeesésre, a nehézségre, ugyanahogy ez a 12 éve szenvedő asszony, ő is fordíthatta a figyelmét folyamatosan a betegségére, a panaszkodásra, a kilátástalanságára, a tehetetlenségére, vagy pedig fordítja a figyelmét arra, ahonnan az élet jön. És itt például a Jézussal való találkozása volt az, ahonnan az életet látta érkezni. Péter atya, két dolgot nevez meg csapdának az ilyen békétlenségek kapcsán. Az egyik csapda az, hogy megkeményítjük a szívünket. Ha meg akarunk békélni, szükség van hajlandóságunkra, elszántságunkra. Felismerjük, hogy jót tenne, ha megbékélhetnénk és tudnánk szeretni. Amikor nem találjuk a kapcsolatot a belső erőnkkel, akkor megijedünk, és ha nem viseljük el ezt az állapotot, kimenekülünk belőle. Erőt mutatunk azért, hogy ne érezzük magunkban a gyengeség megalázó, megszégyenítő fájdalmát, hogy ne legyünk kiszolgáltatottak, és ne váljunk védtelenné. És ilyenkor megkeményedünk. Azzal ámítjuk magunkat, hogy tulajdonképpen mi erősek vagyunk. Becsapjuk magunkat. Úgy teszünk, mintha érzéketlenek lennénk. Valójában nem vállaljuk fel valóságos állapotunkat, amelyben pedig növekedhetnénk. Inkább bízunk abban a látszat biztonságban, amely fölött mi rendelkezünk. Nem bízunk abban az erőben, mely akkor is életünkből fakad, amikor ilyetten csak a hiányát tapasztaljuk. Erre a belső erőre ráhagyatkozhatunk, de nincs ellenőrzésünknek alávetve. Biztosak lehetünk működésében, de kedvünk szerint nem irányíthatjuk. Ugyanúgy, ahogy a madarak is bíznak a testük és a rég áramlat összjátékában, és ahhoz, hogy repüljenek, nincs szükségük motorra. Tehát a madarak is, ahogy rábízzák magukat a levegőnek az áramlására, és engedik, hogy az vigye őket, hogyha nem bíznák rá magukat, akkor ez lehet, hogy az életükbe is kerülne. A múlt nap olvastam egy Facebook bejegyzést, hogy a gólyák ugye most már ősszel elindulnak a melegebb vidékekre, és nyomon követtek egy gólyát, aki nem a Gibraltár szorosnál ment át, mert ugye Afrika és Európa között az a legrövidebb szoros, ahol könnyen át tud repülni egy gólya, hanem Olaszországon keresztül, Olaszország partjai mentén repült, ezt szépen nyomon tudták követni, és elérkezett Szicíliához, és azt a hosszabb kilométert, ami körülbelül 150 kilométer volt így átlósan Tunéziáig, azt hogy tudta egy gólya átrepülni? Elméletileg 50 kilométernél tovább nem bírta volna repülni, mert hogy nincs se sziget, se semmi, nem tud megállni, neki folyamatosan repülnie kell. De hogy ez a gólya 150 kilométert repült, ezt úgy tudta megtenni, hogy 3000 méter magasan fölment, és a fenti, a 3000 méter magasságban levő légáramlatra rábízta magát, és ott legalább 100 kilométert tudott ezzel a légáramlattal repülni, és csak az utolsó 50 kilométerben kellett neki úgymond saját erejéből, energiájából, szájcsapkodásából, mert utána ugye fokozatosan le is kellett jönnie ebből a 3000 méter magasságból, hogy aztán megérkezzen Tunézia partjaira. És hogyha ez az madár nem teszi meg, akkor ő meghal. És persze fizikum is kellett hozzá, tehát mondták, hogy a kicsi gólyák ezt még nem tudják megtenni, de már egy 3-4 éves gólya ezt már igenis be tudja vállalni, és hogy ez egy akkora nagy bizalom volt a madár részéről, hogy hitt abban, hogy azok a magas légáramlatok akkor őt vinni fogják, azok a nem tudom milyen szél, én nem nagyon értek így a földrajzhoz, de hogy ez a gólya valamit tudhatott. De hogyha ő nem bízza rá magát, hogy legalább 100 kilométeren vigye az áramlat, akkor azt az utolsó 50-et sem fogja úgymond tudni végigcsinálni, és meg fog halni. És valahogy nekünk is ez a fontos, hogy valamiképpen mi is így rábízzuk magunkat az Istenre, és ne keményedjünk meg, ahogy a Szentírás is mondja, Ezekiel proféta könyvében olvassuk a 36. részben, hogy kiveszem testetekből a kőszívet és új szívet, érző szívet, hús szívet adok nektek. És valahogy ez lenne a jó, hogy ne keményedjünk meg, amikor ezek a nehézségek, ezek a békétlenségek vannak bennünk, akkor ne záruljunk be, ne csukódjunk be, ne vágjunk el úgymond minden lehetőséget Isten felé, és a magunk sötétségébe, nehézségeibe bezárkózva, ott Isten se tud átmenni ezeken a falakon. Tehát, hogy ez a megkeményedés lehet az egyik csapda, ami előfordulhat ilyen helyzetben. Isten a megkeményedett szívet nem tudja puhává tenni, csak hogyha maga az ember is vágyik arra, hogy megpuhuljon az ő szíve és érzővé váljon. A másik zsákutca, amit Péter atya mond, a megkeményedésen kívül az önsajnálat. Na, ezt már nagyon jól ismerjük, erről többször is beszélgettünk így a meditációs ima kapcsán, vagyis egyáltalán az imánk kapcsán. Azt mondja Péter atya, hogy panaszkodunk, szomorkodunk, kényeztetjük magunkat, miközben nem nézünk szembe azzal, ami igazán fáj. Ekkor sem bízunk az élet erejében, amely bennünk működik. Helyette valami kevésbé fájdalmas érzést keresünk, és abban kéjelgünk. Számon kérés helyett megértésre várunk. mások sajnálatát szeretnénk kiprovokálni. Csak rá nem utassanak arra pontra, ahol igazán gyengék és sebzettek vagyunk, és ne várjanak el tőlünk elszántságot. Bár szívesebben legyőzzük, eltüntetjük azt, ami érint minket, vagy az önsajnálatnak adjuk át magunkat, lelkünk mégis akkor békélhet meg, ha megkeményedés és önsajnálat nélkül elszenvedjük azt, ami megszenvedtet. Tehát a szenvedést azt nem tudjuk megspórolni. A béke nem fog magától megérkezni. Vannak helyzetek, amikor igenis fontos ebben a békétlenségben, ebben a fájdalomban, ebben a szenvedésben ott maradni, és nem menekülni előle, de folyamatos figyelemmel legyünk arra az irányra, ahonnan az élet fakad, ahonnan valami biztató vagy reménykeltő helyzet mutatkozik meg. Ne zárkózzunk be, ne keményítsük meg a szívünket, és ne süppedjünk az önsajnálatnak a csapdájába, mert mindig könnyebb másokat hibáztatni, és másokat felelősségre vonni, ahelyett, hogy megnéznénk, hogy a mi hozzáállásunk igazából milyen az adott helyzethez.
0: Nagyon jó, hogy említetted így ezeket a jelzőket, amelyek úgy szerintem minden emberre jellemzőek. Akár úgy a bizalom, nagyon szép volt ez a történet is, amit mondtál a gólyáról, hogy tényleg mennyire fontos a bizalom a mindennapokban. És talán a Jóistenbe vetett bizalom, mert hogyha nem így indulok el reggel otthonról, hogy én bízom a Jóistenben, hogy nem fog semmi történni velem az úton, mert ő vigyáz rám, vagy bízom a Jóistenben, hogy nyugodt lesz az éjszakám, mert ő mellettem van, vagy tényleg ez a béke is legyen ott a mindennapokban. De az önsajnálat is egy olyan dolog, amikor ugye sokszor érezzük ezt, én is éreztem már, sokszor beleesünk ebbe a csapdába, inkább mondjuk így. És én úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy ebből a csapdából aztán ki tudjunk mászni. Tehát, hogy tényleg, hogyha valamit én rosszul csinálok, akkor ne az legyen tényleg az első reakcióm, hogy na, de ez nem is az én hibám, hanem az övé. Hanem lássuk be azt, hogy igen, mi sem vagyunk tökéletesek, és mi is hibázhatunk. Én is nagyon szoktam haragudni magamra, amikor egyszer-egyszer tényleg olyan hibát követek el, amire ha jobban odafigyelek, akkor nem történhetett volna meg. De ilyenkor megint oda jutok mindig ebből a hibáztatásból, hogy is mit érek ezzel, hogy hibáztatom magam. Tehát ez a dolog megtörtént, én ezt most rá kell bízom a Jóistenre, és bízom abban, hogy jóra fordul majd ebből a dologból, egy jó dolog fog kijönni. És én azt tapasztaltam, hogy tényleg ez a bizalom a legfontosabb, hogy bízzak abban, hogy minden rendbe jöhet, és tényleg ne essek bele abba a csapdába, hogy akkor most hibáztatom magam, akkor most ez így nem jó, akkor most tehát, hogy amikor rosszat gondolok magamról, mert ezzel csak úgy elrontom saját magamat, és így nem fog kialakulni az a bizalom, az a szeretett kapcsolat, amely úgy ott kéne legyen a mindennapokban.
1: Nagyon jó, hogy felhoztad ezt a példát, mert itt most az önvádról beszéltél, ami szintén egy nagyon komoly csapda az életünkben, az önsajnálat mellett, és ahogy a szóban is benne van, hogy önsajnálat, önvád. A lényeg, hogy önmagamra figyelek, és nem Istenre. Tehát a kérdés az, hogy az én figyelmem merre irányul. És akkor, amikor esetleg mégis Istenre irányul a figyelmem, akkor keresem az okokat, és lehet, hogy Istent is hibáztatom dolgokért. Tehát, ha nem magamat, ha nem a hozzátartozóimat, akkor lehet, hogy Istent veszem elő, hogy miért is van ez az életemben. Péter atya erről így ír, hogy honnan fakad, ami megszenvedtet, ami békétlenséget okoz bennünk, azt nehéz meghatároznunk. Megkönnyebbülünk átmenetileg, amikor valakit vagy valamit megnevezhetünk, mint a rossz érzésünknek az okát, vagy a kiváltóját. Szülőt, házastársat, közösségtagjait, hibáinkat, adottságainkat, korlátainkat, de lehet ez a hidegfront, lehet a betegség, a gazdasági helyzet, vagy az életkörülmény. A vallásos embernek különösen nehéz beismernie, hogy vágya szenvedéseiért valójában Istennek szól. Pedig amikor nem tudjuk elfogadni, hogy ilyen a valóság, és nem más, akkor igazából Istennel van a bajunk. Ő a haragunk és a tiltakozásunk címzettje. Olyan helyzetekben, amelyekben nem tudunk változtatni, és amelyekért igazában mást sem tudunk hibáztatni, felelőssé tenni, ott Istennel van dolgunk, vele nem békélünk meg. Nehézségek, életfájdalmak, elégedetlenség a sorssal, a világgal, egy baleset, betegségek vagy halál. Ha rádöbbenünk arra, hogy Istennek köze van ahhoz, ami nekünk rossz, akkor csalódás és kétségbeesés szakad ránk. Hogy Isten nem olyan világot teremtett, mint amilyent mi szeretnénk, ez is lehet a dühünknek az oka. Mintha nem is a mi javunkat akarná az Isten. Más Istent akarunk, mint akit válságos, kétségbejtő élethelyzeteinkben megtapasztalunk. Ebben az állapotban elveszettnek érezzük magunkat, és talajvesztettnek. Teljes sötétségben. Itt sajnos a kész válaszok nem segítenek. És Péter atya felteszi a kérdést, amit igazából azt jelképezi, hogy minden a mi döntésünkön múlik, hogy milyen a mi hozzáállásunk ezekben a helyzetekben. Akarok-e igazán élni, mint amilyen az élet? Mint amilyen az én életem? Akarom-e az életet úgy, ahogy van? Szeretnék-e megbékélni az Istennel, akinek köze van ahhoz, ami meggyötör? Megbékülni azzal, hogy Isten ilyennek teremtette a világot, és nem másnak. Mert a valóság fogja megmutatni, hogy milyen az Isten. Akkor szeretem Istent, ha elfogadom olyannak, ami ennek a valóságban megismerem. Jézus sem élte ezt másként a kereszten. Ő is elhagyott volt. Ő is kérdezett. Amíg megbékéletlenek vagyunk, amíg háborgunk, csak sötétségben kapálózunk. Élni is, meghalni is nehéz, ha nem vagyunk megbékélve a sorsunkkal. Megbékélve átengedjük magunkat az életnek, a fájdalmakkal és szenvedésekkel együtt. A sötétség enged szorításából, teret ad a világosságnak. A világosság érvényt szerez magának, még bennünk is, ha nem adjuk fel a bizalmat. Megtart, ha minden reménytelenség ellenére is bízni tudunk. A vízen járás bizalma ez. Hát ez is egy nagyon szép példa a Szentírásból, hogy rábízom magam az Istenre, és ez olyan, mint amikor Péter is elkezd a vízen járni, és Jézus mondja neki, gyere Péter, és tedd meg a lépéseket a vízen. Nekem nagyon tetszik ez a mondat, amit Péter atya ír, hogy élni is, meghalni is nehéz, ha nem vagyunk megbékélve a sorsunkkal. Panaszkodhatunk, sopánkodhatunk, sajnáltathatjuk magunkat, megkeményíthetjük a szívünket, de valahol Isten ezekben a nehézségekben akar hozzánk szólni. Ott akar minket megérinteni, és ott akarja szeretni azt, hogy olyan döntést hozzunk, egy olyan hozzáállást találjunk, amely segít minket, a figyelmünket az élet felé, a bizalom felé, a remény felé fordítani.
0: Nekem az jön le ebből a részből, hogy ugye a Jóisten mindenkinek megtervezi az életét. Tehát amikor ő úgy dönt, hogy a földre lejövünk, ő már tudja, hogy mi lesz velünk a továbbiakban. És azt érzem, hogy ő tényleg csak segíteni akar abban, hogy merre terelgessen, hogy hogyan mutassa meg, hogy mi is a mi útunk, vagy mi is az, amerre nekünk menni kéne. Mert mindenkinek megvan a hivatása, megvan az élet célja, hogy mit szeretnél tenni. És a Jóisten, én azt érzem, hogy ő mindig vezet minket, mert lehet, hogy mi eltervezünk egy dolgot, és teljesen más irányba hív ő, hogy szolgáljunk, hogy tegyük a dolgunkat. Most, ha példát kéne mondjak rá, én a saját példámat tudom megmondani, hogy ugye egyetemre én zenepedagógusként tanultam, meg gyógypedagógusként, mégis a Jóisten arra hívott, hogy itt a Mária Rádióban szolgáljak, és nekem ez egy akkora öröm, és tényleg egy hivatás, amelyre a Jóisten hívott meg. És ugye ember tervez, Isten rendez, ugye mondja ezt is a közmondás, hogy tényleg nekünk vannak terveink, de hogyha bízunk a Jóistennel, és rá tudunk hagyatkozni, én biztos vagyok benne, hogy mindenkit a megfelelő útra terel majd.
1: Így van, és azok a nehézségek, azok a békétlenségek, amik békétlenséget okoznak a mi életünkben, azok nem véletlenül vannak ott. Ezek mind azt a célt szolgálják igazából, hogy az üdvösségre eljussunk. Ezeket érdemes inkább úgy nézni, hogy nem, hogy na most Isten jól megbüntetett engem, vagy jól rászedett engem, most miért sújtott engem ezekkel a helyzetekkel, hanem inkább azt nézni, hogy mi szolgálja az üdvösségemet, miben növeked, miben ad engem, nekem lehetőséget ez a helyzet, hogy növekedjek, és inkább e felé fordítsam a figyelmemet, hogy miben tudok én itt növekedni. Tudok növekedni az alázatban, az elfogadásban, az együttérzésben, a megértésben. Nem tudom, minden embernek más és más az, amiben növekednie érdemes, de mindenképpen ezek a helyzetekre úgy nézünk, hogy az üdvösségünket akarják szolgálni.
0: Legyen ez így a mai estén, nézzük meg az életünket, hogy ki milyen helyzetben van, és ezt hogyan tudja a jó felé fordítani, és ugyan megszokhatták, a mai estén is egy kedves történettel fogunk búcsúzni.
1: Anthony de Mello a Csend szava című könyvéből a történet. A tanítványok legnagyobb örömére a mester azt mondta, hogy szeretne egy új inget a születésnapjára. Megvették a legjobb anyagot. Eljött a szabó is a faluból, hogy méretet vegyen a mesterről. Azt ígérte, ha Isten is úgy akarja, az ing készen lesz egy héten belül. Elmúlt a hét, a mester elküldte a tanítványokat a szabóhoz, ő maga pedig izgatottan várt az új ingre. A szabó azonban azt mondta, egy kis késés történt, de ha Isten is úgy akarja, holnap készen lesz. Másnap azt mondta a szabó, sajnálom, nincsen kész. Jöjjetek holnap újra, s ha Isten is úgy akarja, akkor biztosan kész lesz. Másnap a mester azt mondta, kérdezzétek meg tőle, hogy mikor lesz kész az ing, ha Istent kihagyja az egészből. Tehát ez a történet, kis vidám történet, arra utal, hogy ha Isten is úgy akarja, ugye a szabó ezzel a kifogással halasztotta mindig az ing elkészítését, hogy Istent, és ez kicsit hasonlít ahhoz is, hogy mi is Isten tesszük felelőssé az adott helyzetekben, mint ahogy ez a szabó is az Istenre kente úgymond a dolgot, hogy még nem készült el azzal az inggel, pedig igazából a mi hozzáállásunkon múlik, a mi döntésünkön múlik.
0: Mi nagyon szépen köszönjük önöknek, hogy a mai műsorban is velünk tartottak, és együtt lehettünk. További áldott szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánva mindenkinek, búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból.
1: Repszker Erika.
0: És Szűcs Timea. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtünk, kérünk Tégedet! Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rútéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, Te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal. Színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem. És a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd hallja minden rengel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert Te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a Te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ne rejts el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáit, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: a nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
1: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
2: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige szűzméhednek szűz gyümölcse.
1: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
2: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egymi voltú Istenségnek.

0: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Debreceni Csaba, mérnök édesapával, Tóth Enikő beszélget. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem Debreceni Csaba, aki mérnök és édesapa. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat is, és önt is.
0: Úgy kerültem önnel kapcsolatba, hogy Szabó Tamás elnökünk ajánlotta önt a figyelmembe, hogy mindenképpen hívjam meg egy interjúra, mert hogy nagyon érdekes tevékenységet végzett a börtönkurzió keretében, de nem szaladnék ennyire előre, és inkább arra kérném meg, hogy meséljen a gyerekkoráról, honnan érkezett, hogy alakult a vallás, a hit a mindennapi élete részévé.
1: Hát először is nagyon megtisztelő, hogy Tamás rám gondolt, és kicsit meg is lepett, amikor azzal kerestek meg, hogy életút interjú. 55 évesen még nem éreztem indokoltnak, hogy az életutamról egy ilyen összegzést készítsek, de jó volt végig gondolni. Tehát arra mindenképpen alkalmas volt egyrészt a bőti időszak is, meg ez a felkérés is, hogy akkor ezen gondolkozzam. Elég messziről indulunk, tehát én egy hajdubihari kisfaluban éltem, mellette lévő városban, Hajdúböszörményben születtem, és egy olyan falu, amiről beszélünk, Hajdúvid, ahol nem volt, és a mai napig nincs is templom, ez egy szocialista falu, nem is kaptunk öcsémmel vallásos nevelést, ugye szüleink meg voltak keresztelve, de nem tartották a vallásukat. Abban az időszakban ez ilyen nem is nagyon volt divat, vagy inkább féltek. Élték azt a kis embereknek az életét, amit akkor nagyon sokan. Hogy a vallás az magánügy, nagyszüleimnél még láttam ilyen példát, nagymamámnál, illetve a húgánál, de igazándiból ez nekem olyan nagyon távoli volt. Aztán középiskolába bekerültem a városba, ott is kisztagság, tehát nem templomba jártunk, hanem kisgyűlésre. Még elvtársként vonultam be a honvédséghez 88-ba, előfelvételisként, és aztán villanykar Budapesten. 94-ben diplomáztam, és villamosmérnökként kezdtem meg a pályámat, és még továbbra sem volt semmilyen kapcsolatom, se az Istennel, se a vallással. Kollégiumban néha betévedtek ilyen hittérítők, ilyen Jehova tanúi, és hát néha érdekes, néha kínos beszélgetéseink voltak, de nem keltették fel az érdeklődésemet, tehát nem vonzott az a világ. Aztán, hát a jó Istennek van humorérzéke, 96. február 9-én találkoztam egy lányjal, aki feltűnően vonzó volt, és a beszélgetés közben után derült ki, hogy ő egy görögkatolikus papnak a lánya, mondtam, hogy ilyen az én formám, de hát aztán rá két évre ő a feleségem lett, majd pedig a gyermekeink anyja, és most egyeken élünk, és 6 gyermekünk van, 13 és 26 év közöttiek, 5 vér szerinti és egy örökbefogadott feleségem hitoktatóként dolgozik, de kicsit előre szaladtam, mert azért ez nem volt ennyire egyenes ez az út, tehát megismerkedtünk, elmentem hozzájuk húsvétkor locsolkodni, de hát ugye egy pap családban azért az egyértelmű, hogy akkor a szertartásokon is részt kell venni, és hát én ott nagyon-nagyon idegennek éreztem magam. Azzal együtt, hogy nagyon nagy szeretettel fogadtak, és jó volt látni azt, hogy húsvérember a pap is, pláne a görög katolikus és családja is van, és nagyon jókat beszélgettünk apósommal, vagy akkor még leendő apósommal, de annyira nem fogott meg, hogy akkor én most megkaptam volna a hitnek az ajándékát. Egy nagyon jó ember, én is azt gondolom, hogy egy jó ember voltam, vagyok, és akkor két jó ember beszélget, és ez így jó is volt. És aztán, amikor komolyabbra fordult a dolog, hogy házasság, jártunk jegyes oktatásra, érdekelt a téma, meg elég könnyen tanulok, vagy tanultam akkor. De ez egy ilyen olyan tudás volt, ami ilyen legyen ön is milliómos szintű, tehát 4 válaszból ki tudom választani talán a helyeset, de igazániból nem ment mélyebbre, tehát az agyamból a szívemig nem ért le. És amikor eljött az idő, hogy akkor házasságkötés,

0: és Isten színe előtt, akkor felmerült a keresztség kérdése, és én mondtam apósomnak, vagy leendő apósomnak, hogy nem szeretnék egy olyan szertartáson részt venni, amit rajtam kívül mindenki más komolyan vesz. És apósom volt annyira megértő, és tudott olyan szeretettel fogadni, hogy elfogadta ezt a döntésemet, és püspöki engedéllyel házasodtunk össze 1998. szeptember 26-án, ami egyébként a szívvilágnapja, mint ez utólag kiderült. És hát így indultam el apró lépésekkel, feleségemet elkísértem templomba, néha én is bementem, néha csak megvártam a templom előtt. Nem értettem, nem fogott meg, nem vonzott. Korlátnak éreztem, üresnek, nem volt benne az, amire szükségem lett volna talán. Nem is tudom, hogy mire volt szükségem. És első gyermekünk nagyon hamar megfogant, majd amikor megszületett 99. július 7-én, két napos korában mondta az egyik ügyeletes orvos, hogy hát látta a gyereknek a örökletes vágott szemét, és hát ez a Dankornak az egyik ismertetőjegye, és mondta, hogy hát ez bizony kivizsgálás az indokolt. És akkor a feleségem nagyon sokat imádkozott, én meg nekem nem volt kapaszkodó, nem tudtam hova fordulni. És talán ekkor léptem kapcsolatba az Istennel, és kötöttem az első üzletet vele, hogy Uram, ha vagy, és elintézed, hogy a gyerekem nem beteg, akkor én is megkeresztelkedem. És akkor 99. augusztus 22-én együtt részesültünk a keresztség szentségében. Annyi, hogy akkor még nem tudtuk, hogy mi lesz a vizsgálatoknak az eredménye. Így mondhatom, hogy én mondtam be az ólint, és azt mondtam, hogy én most megtettem, amit megígértem, Uram, most eljössz. És akkor szeptember elején behívtak minket a kórházba, és mondták, hogy telefonon nem mondhatják el, és bementünk, és hát nem volt, tehát a vizsgálat igazolta, hogy nem dankóros eszterlányunk. Azóta most már két diplomája van, három nyelven beszél, és éppen munka lehetőségre nyitott. Most végezte a ELTE-n a mester szakon, most kapta meg a diplomáját. Szóval így indult, de aztán nem kerültünk közelebb. Az Isten biztos, hogy keresett. Én meg voltam elégedve azzal, hogy az üzlet megkötetett, mindenki helytállt, és ez így rendben van. És aztán eljutottam baráti unszolásra, Mária Pócsra, Kurzióra, 2002. október 24-27 között. Ez egy csütörtöktől vasárnapig tartó, nem szeretem azt mondani, hogy lelki gyakorlat, de végül is nekem akkor lelki gyakorlat volt. És pénteki napon egyik atyához bementem beszélgetni, ugye gyónni még nem, de beszélgetni. És egy elég jó, hosszú beszélgetés sikeredett, elmondtam neki az életemet, hogy mindenben mennyire sikeres vagyok, mennyire jó vagyok, szép feleség, családi ház, céges autó, jó fizetés, és hát ezt mindet természetesen magamnak köszönhetem. És nagyon most így visszagondolva is hálás vagyok a Grunda János atyának azért, hogy nem rót meg, nem kezdte el a fejemre olvasni, hogy lehetsz ennyire öntelt és egoista, és nem tudom, hanem csak így mosolygott, és annyit kérdezett, hogy mit van, amit nem kaptál. Én nem tudtam, hogy ez a Szentírásból van ez a kérdés akkor, csak akkor valami, hogy elöntött így egy forróság, és innentől kezdve datálom a megtérésemet. Nem azt mondom, hogy akkor megtértem, hanem akkor kezdődött az az igazi megtérés bennem. És hát ez azóta is tart, most már 23 éve, vagy lassan 23 éve, és azóta én is jobban keresem az Istennek a társaságát, meg azt is megérzem, amikor ő keres engem. És ez így jó. Szóval így indult a dolog, addigra már két gyerekünk volt, akkor már én is mentem templomba. Amikor hazajöttem Pócsról, akkor az egyik itt budapesti atyánál jelentkeztem, hogy készítsen föl az első gyónásra, első áldozásra, bérmálásra, és 13 húsvétján áldoztam először. Nem mondom, hogy egy ilyen nagyon gyors karrier, de így kerültünk kapcsolatba.
1: Említette, hogy azóta is megtérésben van. Hogyan megy ez azóta? Hogyan működik?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és azért nem vetettem le teljesen a korábbi énemet. Tehát a versenyszellem, a tenni akarás, az a megtérésben is ott van mellettem, vagy velem, és nagyon sokszor kapom magam azon, hogy hát én ezt jobban tudom csinálni, ezt én meg akarom javítani, ezt nem jól csinálják. Lehet, hogy évszázadok óta így csinálják, de ez nem jó. És hát ezzel a lendülettel fogtam neki a tanúságtételeimnek is, tehát majd én megmutatom. Én mindent tudok, mindent jobban is tudok. arra jó volt az is, hogy a velem született lendület, meg erő, az másokat is vitt. És Mária Pócsra jártunk vissza nagyon sokáig kurziúra, a faluból egyekről, több mint 60-an voltak ott, úgyhogy hogy elhívtuk őket. Római katolikusok, reformátusok, sőt olyanok is, akik keresők voltak, tehát nem is voltak megkeresztelkedve. És hát a Mária Pócs az a csodák helye. És nagyon sok hívő lélek jött onnan vissza. És aztán a közben pont az említett Szabó Tamás elnök úr bábáskodásával a börtönbe is bekerült ez a missziós tevékenység, ez a mozgalom. 2013-14-ben kezdődött el a gondolkodás, még Isten nyugosztalja Gál Jenő atya ötlete alapján, és aztán 2014 őszén volt az első, még nem teljes kurzió, és 15 tavaszán az első teljes háromnapos kurzió, és abban én még nem vettem részt, én még nem voltam ott akkor, viszont egyekről nagyon, hogy többen is részt vettek, és akkor hát egyektől nem messze van Baracska, ott is van egy büntetésvégrehajtási intézet, és akkor hát csináljuk meg azt is. És akkor szinte egyszerre indult a Váli, tehát a Székesfehérvári Egyházmegyében a kurzió, illetve Baracskán a börtönkurzió, és én így keveredtem bele abba is, és hát óriási, nem jó úgy élmény, de óriási megtapasztalás, amikor egy fogvatartott, aki még nem számolja, hogy hány éve van vissza, ez még Covid előtt volt, hogy mikor átöleltem, és akkor azt mondta, hogy őt még soha senki nem ölelte meg. És akkor úgy elgondolkodom, hogy azok az emberek ott bent, ha megkapják azt a szeretett morzsát időben, akkor nem ott vannak, ahol most vannak.
1: Hogy kell elképzelni egy börtönkurziót így a sima bentlakásos négynapos kurzióhoz képest?
0: Minden ugyanaz, de mégis minden egy kicsit más. Ugye a kurziónak van egy saját imakönyve, és egyszer kaptam egy olyat, amelyik fordítva lett bekötve. Ami azt jelenti, hogy hátulról kellett visszafelé lapozni. Na a börtön is valahogy így van, hogy minden ugyanaz, de mégis alkalmazkodni kell a rezsimhez, alkalmazkodni kell a szabályokhoz, bármikor jöhet egy ellenőrzés, egy parancs, egy gyógyszerosztás. Eleve rövidebb az idő, amit bent lehet tölteni a szabadlábi kurzióhoz képest. Tehát reggel beléptetéssel kezdünk 6 óra után valamikor, de ez is intézménye válogatja, és aztán délután 6 körül ki kell jönnünk, és ebbe kell belesűríteni mindent, ami lényeges a kurzióban. Nagyon hamar kialakult az, hogy a tanúságtételek, amik megvannak, hogy nem tudom én, ez 40 perces, ez meg 1 órás, a börtönben ez nem megy. Rövidebbre kell venni, és a tanító rész az nem teljes egészében hangzik el. Aminek ereje van, az a tanúságtétel. Tehát az az 1-2 olyan példa az életünkből, ami hat azokra a srácokra, akik ott vannak bent. Egyik atya szokta őket zsiványoknak nevezni, és ebbe is azért benne van az a kis kedvesség. És hát a zsiványok között azért voltak nehéz fiúk is, de azt gondolom, hogy ha úgy csináljuk a kurziót, ahogyan a szabadlábiban is megvan írva, hogy nem szabad csak a 3 napra koncentrálni, hanem ott az örök 4. nap, tehát vissza kell járni, és gondozni kell őket, és amikor elesnek, akkor segíteni kell nekik felállni, akkor megmaradnak a hitben. Ha csak bemegyünk, fölrázzuk őket, aztán visszaengedjük őket a zárkába, akkor talán még rosszabbat is csináltunk, mint ha nem csináltunk volna semmit.
1: Visszajárások milyen időközönként szoktak lenni náluk?
0: Ez is intézménye válogatja. Baracskán 4 hetente van, és egy elég lelkes kis csapat csinálja, most 5-6-an vannak. Nem mindig mindenki tud ott lenni, de nagyon lelkes beszámolókat olvasok, és örülök, hogy ez teljesen önjáró, és már nem kell működtetni, hanem hát nem magától működik, hanem azoktól a lelkes önkéntesektől, akik ezt vállalták és csinálják. Új helybe is bejárnak a barátaim, a testvérek, Balassagyarmat, Vác. Ahol voltunk, oda igyekszünk visszajárni. Kalocsa, női, hogy a női részt is említsem, mert természetesen itt is van női ága is. Volt Egerben is, de ott megszűnt a női büntetésvégrehajtás. Szóval mindenhova igyekszünk visszajárni. És általában ez a havi ultraja az jön be. A börtönben ez is speciális, mert nem csak azok vesznek részt rajta, akik már voltak kurzión, hanem olyanok is, akik esetleg jönnének. És akkor egy ilyen együttlét és dicsőítés.
1: És volt olyan tapasztalat, hogy szabadulás után megkeresték önöket?
0: Igen, volt, van. és van olyan is, amire büszkék vagyunk, és nagyon jó, és most a 10 éves ünnepség, hálaadó ünnepségünk május 6-án kedden lesz Sátorai Újhelyben, és 2 volt fogva tartott, és engedélyt kapott a belépésre, és tanúságot fognak tenni. Terebes Gergő, illetve Lóli Attila. De sajnos olyan is van, amikor olyanok keresnek meg bennünket, vagy keresték meg a testvéreket szabadulás után, akik csak a pénzre mentek volna rá. Sajnos benne van. Benne van. Ezt megtanuljuk, aki bemegy szolgálni, azt az egyik aranyszabály, hogy nevet, telefonszámot, címet nem adunk meg, mert sajnos ott is előfordulhat. Hogy utána nem tudjuk azokat az igényeket kielégíteni, amit ők támasztanának esetleg szabadulás után.
1: Persze, tehát hogy a személyiséget, szeretetet viszik be, nem így pedig van. Az adatokat.
0: Jézus Krisztust.
1: Így van. Mondta, hogy most lesz az ünnepség, a 10 éves, és utána mi fog történni a kurziós pályafutásával, vagy hogy fog ez tovább menni? Mert beszéltünk itt az interjú előtt, hogy leadta koordinátorságát.
0: A kurzió nem szervezet, de bizonyos fogú szervezettséget maga a mozgalom is megkövetel, és a börtönben végzett misszióhoz pedig, tehát szervezet szervezettel tud tárgyalni. Tehát egy büntetés végrehajtás országos parancsnoksága nem tud egy önkéntesekből álló lelkes csapattal tárgyalni arról, hogy hogyan lehetne könnyebbé tenni az ő munkájukat, meg eredményesebbé tenni a reintegrációt. Ezért szükséges egy szervezet, és kvázi egyházmegyei rangon van a börtönkúziós titkárság, és a titkárságnak van egy 3 főből álló vezető csapata, és ennek voltam én a koordinátor a február 28-ig, 3 évre nevezett ki bennünket Berta Tibor dandártábornok és tábori püspök, és most folyik a tisztújítás, illetve abban maradtunk, hogy a 10 éves hálaadó ünnepségig még én is aktívan részt veszek a szervezésben, de aztán utána ezt átengedem másoknak. Hogy magával a börtönkurzióval mi lesz, vagy mi merre felé fog haladni, azt így nem tudom, de nagyon nagy várakozással tekintünk erre az ünnepségre, mert Tóta Székely János püspök atya, aki az egésznek a kezdet-kezdetén ott volt, Szabó Tamás, meg még néhány lelkes civil testvérünkkel együtt. Ott lesz Berta Tibor, tábori püspök, ott lesz a református testvérek részéről Barna Sándor püspök, ott lesznek a BVOP részéről a meghatározó parancsnokok, akikhez a reintegráció is tartozik, illetve meghívtunk minden börtönlelkészt, katolikust is és reformátust is, meghívtuk az agglomerációs parancsnokokat, akik ilyen régiós parancsnokként működnek, illetve a korábban tiszalöki, most már csengeri régióból az összes büntetésvégzési intézménynek a parancsnokát. Tehát leszünk ott valahogy 60-an. Ja, és meghívtuk azokból a börtönökből a börtönparancsnokokat, ahol valaha szolgáltunk. És hát nagyon bízom abban, hogy ez egy ilyen szájhagyomány útján terjedő dolog lesz, és látni fogják azt a megfelelő parancsnokok, hogy az ő munkájuk válik könnyebbé, a fogvatartottak együttműködőbbek lesznek, és aztán utána talán a reintegrációjuk is könnyebb lesz a szabadulás után. Az én részem pedig, én főiskolára járok, Nyíregyházán a görögkatolikus teológiára, civil teológus hallgató vagyok, most vagyok túl a felező bulin, még 2,5 évem van hátra, és szeretnék erre fókuszálni jobban. És hát azért 6-7 vizsga van egy vizsgaidőszakban. A szorgalmi időszakban mondjuk minden második szombat. Vizsgaidőszakban nem tudom másképp osztani, szinte minden szombat van, amikor 2 vizsgám is van. És ha még emellé beteszem a szolgálatokat is, akkor ugyan a gyermekeim már nem kicsik, de azért nem szeretném, hogy kurziós árvák legyenek, vagy a feleségem kurziós özvegy. Tehát meg kell találnom azt, hogy mi az, amire telik az időmből, és mi az, amit el kell engedjek. És most így döntöttem, hogy most a főiskolára szeretnék, a tanulmányaimra szeretnék fókuszálni.
1: Mi a cél a főiskolai végzettséggel?
0: Ezzel is csak mosolygok, mert amikor beadtam a jelentkezésemet, egy olyan cégnél dolgoztam, ami ilyen laboratórium, vegyészet. És amikor mondtam, hogy beadtam a papíromat és felvettek a teológiára, akkor többen kérdezik, hogy nem geológia? És akkor ugye adott a vicc, hogy ég és föld a különbség, és akkor mondtam, hogy nem, teológia. És akkor, na jó, de hát pap leszel? És akkor nem leszek pap. De hát akkor minek? És igazából nem tudom. Amikor beadtam, az már egy 10 éves folyamatnak az eredménye volt, hogy én végül jelentkeztem. egyházjoggal akartam foglalkozni, de egyházjoggal nem lehet csak úgy foglalkozni, hogy nincs teológiai végzettsége valakinek. Hitoktató nem akartam lenni, tehát van ilyen 2 éves képzés, akár a Szapiencián, akár a Pázmányon, akár a Szent Atanázon. És akkor sok beszélgetés után végül az egyik papbarátom mondta azt, hogy hát akkor nincs mese, akkor teológia, és akkor civil teológus. Konkrét, jól fésült célom nincs. Azt érzem, azt látom a céges világban, hogy egyre fontosabbá válik a fenntarthatóság, ez az ESG, most már törvényi, tehát szabályozói oldalról is megérkezik, a cégeknek muszáj jelenteniük, hogy mekkora a karbonlábnyomuk, stb. És nagyon sokan ilyen novumként gondolnak erre, az egyház meg 2000 éve ezt hirdeti, hogy ezt a földet, ezt nektek teremtettem, mondja az Úr, és legyél jó gazdája. És most azt érzem, hogy erre talán van igény, hogy az egyház még jobban felemelje a hangját, és elmondja, hogy hát gyerekek, ezt tanítjuk 2000 éve. Nem olyan nagy újdonság ez, hogy úgy kéne működjünk, hogy még az unokáink is élvezhessék ennek a teremtett világnak az összes gyümölcsét. És én valami ilyesmivel szeretnék majd foglalkozni. Nem biztos, hogy ez kell a teológia, de hogy egy még erősebb alapot ad, az biztos. És most meg a nagy héten voltam egy lelki gyakorlaton, amit egy református evangelizátor tartott, Vég Tamás, és nagyon magával ragadott, amikor látszott rajta, hogy kevés az eszköze, hogy kifejezze azt, ami benne van, ami a szívébe van, amit az Úrtól kapott, és amikor így látja, hogy csodálkozva nézünk, de nem értjük esetleg, akkor értitek, hogy ez mekkora dolog, hogy... És akkor hát nyilván a nagyheti szertartásokkal kereszt csodájáról beszélt. Szóval valami ilyesmit el tudnék képzelni, hogy ilyen céges evangelizátorként működjek majd, amikor majd nyugdíjas leszek.
1: A hit élete hogyan fejlődik a főiskolai tanulmányok által? Hogy tudná ezt megfogalmazni?
0: Olyan szellemi műhely van ott Nyíregyházán. Feltételezem, hogy a többi egyházi egyetemen is, de én nekem ott itt van tapasztalatom, óriási azt megérezni, hogy azok a papok, teológusok partnerként bevonva együtt gondolkoznak. Volt olyan konzultáció, amikor egyedül voltam, tehát elég nehéz elbújni például egy vizsgán puskázni, de hogy akkor az atya is mondta, hogy akkor ő nem áll fel oda a katedrára, hanem oda húzta a széket, leült velem szembe, mint hogy most itt ülünk a stúdióban, és amikor magyarázta valamelyik részét a egyházatyáknak, a tanításainak, akkor így lehalkította a hangját, és hogy ő maga is tanítás közben is rácsodálkozik, és ebbe bekapcsolódni. Ez egy, nekem egy nagyon nagy élmény. Nagyon nagy élmény újra tanulni, de hogy dolgokról, ilyen nagy tudású emberekkel, és ilyen szeretetre képes emberekkel vagyok kapcsolatban, ez nagyon nagy dolog.
1: Akkor most már mondhatjuk, hogy összeérte a szív és az ész a vallási ügyekben, a hitbeli ügyekben?
0: Azt gondolom, hogy igen, még folyamatban van, és egyre több minden jön be fönt is, de azért ezt a 30 centit, ami itt között, a kettő között van, ezt azért meg kell ugrani.
1: A gyerekeket sikerült ilyen értékrend szerint nevelni, tudták ők átvenni, vagy még a fiatalos távolságban vannak?
0: Mindenre van példa. 4 nagykorúak, és mindannyiuknak, amikor nagykorúak lettek, azt mondtuk, hogy nevelésük befejeződött, adtunk egy példát, és ők döntik el, hogy ebből mit követnek, és mi az, amit, na ezt aztán biztosan nem. Azért most az ünnepe alatt jöttek velünk a szertartásokra, sírbatételen is voltunk, és nagyon örültem, hogy eljöttek, és próbáltak énekelni, hogy még szebb legyen az ünnep. A hitüket az csak a Jóisten ismeri. Én azt gondolom, hogy kaptak egy jó alapot, és aztán majd kiderül, hogy ezzel ők mit kezdenek. Feleségem beleszületett a hitbe, a vallásosságba, és egy csomó dolgot soha nem kérdezett meg, soha nem tette föl azokat a kérdéseket, amiket én föltettem akkor, amikor egyes oktatásra jártunk például. És én azért irigykedem rá, hogy neki gyerekkorában megadatott az, ami nekem nem, ő meg azért irigykedik rám, mert hogy én meg felnőttként kerültem ebből bele, és hogy nem ilyen kész valamiként. A gyerekeink kvázi kész valamiként kapták, és lehet, hogy ki akarják próbálni azt is, hogy milyen az, amikor, na jó, most a saját hitem, mert szeretném kialakítani. Meglátjuk. Ebben is csak segítjük őket, vagy igyekszünk segíteni őket.
1: Tulajdonképpen mindenkinek a saját hitéért meg kell harcolnia, aki beleszületik, az is sokszor újra megtér. Igen. Van-e valami közeli cél, ami mindenképpen szeretne megvalósítani az életében?
0: Hát most szombaton vizsgázok. Ez most egy nagyon közeli cél, és patrológia 2 a tárgy, és dr. Gyurkovics Miklós atya tartja, és egyébként ő volt az, aki úgy közelebb húzta a széket, és lehakította a hangját. És 10 tétel van. Ma délutánra a kegyelem tanrész. Van gyenge 30 oldala ókeresztény írók. Hát most ez a nagyon közeli célom. Meg hát a május 6-a KEDD, Újhely, BV intézet, és ott a 10 éves hálaadó ünneplés.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és mesélt nekünk magáról, és nagyon sok sikert kívánok a tanulmányokban, a távlati tervekben, célokban, és ugye az évfordulós ünnepséghez is, hogy nagyon sikeres legyen, és ez minél inkább tudjon terjedni, mert ez egy nagyon fontos és értékes misszió.
0: Köszönöm szépen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Debreceni Csaba, mérnök édesapával, Tóth Enikő beszélgetett.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is.
3: A Mária.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Kedves rádióhallgatók! Szent Máté evangéliumában van egy nagyon-nagyon szép rész, szakasz, amikor Jézus a következőket mondja. Szent Máté evangéliuma 28-as fejezet, 20-as vers. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. És talán, hogyha ezt az egyetlen egy mondatot, kijelentést, bátorítást a szívünkbe írnánk, ezt az egy mondatot, amely talán mondhatni az egész evangélium összefoglalója. Mert ha igazán merünk ebben hinni, ha igazán komolyan vesszük, megváltoztatja életünket, hozzáállásunkat, szemléletmódunkat. Ízlelgessük. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Mit jelent ez? Isten ígéretet tesz, reményt ad, hogy velünk marad. Nem csak vasárnap, nem csak az ünnepeken, nem csak a templomban, hanem minden nap. Isten ott van a tegnap szürkeségében. Isten ott van a ma nehézségében. Isten ott van a holnap ismeretlenjeiben. Nem hagy el minket. És annyira szép a veletek vagyok kifejezés, amely nem csak egyszerűen szép szó, mert hát gyakran elmondhatjuk ezt a mondatot, mintha egy vigasztaló mondat lenne. Mert hát farkas törvényű világban élünk, meg annyi nehézség, kereszthordozás, megpróbáltatás és kísértés, de ez nem csak vigasztalás, ez ígéret Isten részéről. Sőt, mi több, nem csak ígéret, hanem valóság. És ez azt jelenti, hogy amikor reggel felkelünk, ő már velünk van. Amikor fáradtan lepihenünk, ő velünk cipeli a napterhét. Amikor nem tudjuk, hogy mit tegyünk, ő akar vezetni. Amikor elrontunk valamit, vagy hibázunk, ő nem hagy el minket. Amikor örülünk, akkor ő velünk örül. És amikor sírunk, amikor bánatosak vagyunk, ő velünk sír. De vajon mi ezt észrevesszük-e? Vajon a mai ember nem-e túl zsúfolja életét, napjait? Vajon nem vagyunk-e túl elfoglaltak Isten számára? Vajon nem túl nagy-e a gond, nagy a zaj? És nagyon sokszor vajon nem az-e a gond? Mert hát Isten nincs távol, hanem talán mi nem halljuk, mi nem látjuk az ő jelenlétét. De hol van Isten? Egyszer egy kisfiú hittanórán megkérdezte: Papácsi, de hát hol van az Isten? Miért nem látjuk? Megkérdeztem tőle: te szereted édesanyádat? Persze, hogy igen, felelte lelkesen a kisfiú. És látod is a szeretetet? Kérdeztem. Hát nem, válaszolta a kisfiú. De azért érzed, ugye? Igen, válaszolta lelkesen. Na látod? Isten is ilyen. Láthatatlan, de valóságos. Mert nélküle semmi nem létezne, és semmi nem működne ebben a világban. Mi sem volnánk itt. Isten jelen van a hétköznapokban, kedves rádióhallgatók. És talán a mi hitünk egyik nagy-nagy kincse, vagy legnagyobb kincse éppen az, hogy Isten nem csak a templomokban lakik, hanem ott van velünk, a hétköznapi pillanatokban. Amikor reggel valaki felkel, és elindul a munkába dolgozni, Isten vele tart. Amikor egy édesanyja fáradtan gondoskodik gyermekeiről, Isten rámosolyog, erőt ad neki. Amikor egy idős, beteg csendben imádkozik az ágyban, Isten mellette ül, fogja kezét.
amikor egy idős ember magányosan üldögél. Isten nem hagyja el. Néha az emberek azt hiszik, úgy gondolják, hogy Isten csak a nagy dolgokkal törődik. De az a szeretet, aki megszámolta a hajunk szálait, aki felkeltette napját miriánk, aki esőt adott nekünk, aki áldásával elhalmoz minket, nem hagy figyelmen kívül semmit és senkit. Ő nem fentről néz, hanem belülről kísér. Mert nagyon sokszor Isten jelenléte a kis dolgokban rejlik, kedves rádióhallgatók. Nagyon szeretem kalkuttai Szent Teréz anyának egyik gondolatát, amely így hangzik: ne várj arra, hogy nagy dolgokat tehess a világban. Tedd a kis dolgokat nagy-nagy szeretettel. És kedves rádióhallgatók, ez a hétköznapi életszentség útja. Mert Isten jelen van egy tányér levesben, amit odaadunk a szegénynek. Isten jelen van egy ölelésben, amit oda ajándékozunk valakinek, aki már régóta nem kapott. Isten jelen van egy mosolyban, egy csendes, békés hallgatásban, egy kedves szóban, egy meghitt találkozásban. Ezek mind szent dolgok. Csak mi nem vesszük mindig észre. És igen, Isten nem csak ezekben van jelen, hanem a keresztekben is. A szenvedésben is, amely nekünk is osztályrészünk e világban. Sokan kérdezik, és mi van akkor, amikor szenvedek? Hol van az Isten? Miért hagy el? Ott van, nem hagy el. A kereszt alatt nem volt egyedül Jézus. A mennyei atya ott volt vele, még ha nem is úgy látszott. És ha te keresztet cipelsz, ha te keresztet hordozol, Jézus veled hordozza. Isten nem mindig veszi le rólunk a terhet. Nem azért, mert bántani akar, sebezni, nem. De megerősít, hogy elbírjuk. Isten nem mindig csendesíti le a vihart, de szívünkben megadja a békét, hogy azt átvészeljük. Volt egyszer egy idős asszony, akit rendszeresen látogattam. Már alig mozdult szegény, nagyon idős volt, beteg ágyhoz kötött. Kezei gyengék voltak, szeme már alig látott fényt. De mindig, amikor elvittem neki az oltári szentséget, suttogva csak ennyit mondott: köszönöm, Jézusom, hogy ma is eljöttél hozzám. Tudom, hogy itt vagy, és ez nekem elég. Mekkora hit, kedves rádióhallgatók! Mekkora bizalom, mekkora remény! Ez az idős, beteg, kiszolgáltatott, ágyhoz kötött asszony látta Istent a hétköznapokban. Mert a hite nem függött az érzésektől, a körülményektől. Tudta, hogy akit szeret, az ott van vele. Láthatatlanul, de mégis valóságosan. És kedves rádió hallgatók, Isten ránk is számít. És talán lehet, hogy néha kicsinek érezzük magunkat ebben a nagy-nagy világban. Talán olyan otthontalannak. De egyet tudnunk kell. Isten bennünket is kiválasztott arra, hogy jelenléte legyünk a világban. Isten téged is kiválasztott arra, hogy te jelenléte légy a világban. Te lehetsz az, akin keresztül valaki, legyen az a szomszéd, a munkatárs, egy ismeretlen idegen, megtapasztalja Isten feltétel nélküli ingyenes szeretetét. Egy látogatásod, egy mosolyod, egy telefonhívásod, némi kedvesség, előzékenység, aznapi csoda lehet valaki számára. És vigasztalásul szóljon nekünk is, hogy Isten nem a tökéletes embereket keresi, hanem azokat, akiknek legalább egy mustármagnyi hite van, és nyitott szíve. És ennyi elég, hogy Isten
mindazt a jót, szépet, amit rólunk és velünk megálmodott, életre is váltson. Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

dicsértessék a Jézus Krisztus. Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Üdvözl légy, gyenge oltványocska, szépen illatozó virágocska. Néked mérges bogaracska nem árt, nőj kedvesen szép ágacska. Ezerszer, s még ezerszer üdvözöllek, ó Mária, végig szívvel dicsérlek. Nevelkedjél bűnösöknek, s minden te benned bízó híveknek, hangzik a dicséret boldog asszony születéséről. Szeptember 8-a kisasszony, avagy kis boldog asszony napja. Ez a nap a katolikus egyház ünnepeinek sorában Szűz Mária születésének napja. Jelentőségét az adja, hogy ezen kívül az egyház csak Jézus és keresztelő Szent János földi születésének napját ünnepli meg. Minthogy nagy boldogasszonyban eredetileg Szent Annát, Szűz Mária édesanyját tisztelték elődeink, Mária születésének napját kis boldogasszonynével illették. Kis boldogasszony más elnevezéssel kisasszony már a 11. században számon tartott ünnepünk. A középkorban vigíliája és nyolcada is volt. Mária születésének gazdag hagyományáról a legenda Aurea és a Stellarium révén a teleki, horvát, tihanyi, debreceni és érdi kódexekben is olvashatunk. A teleki kódex egy magyar nyelvemlék. Valószínűleg négy személy írta. Az első három szerzőtől eredő rész a marosvásárhelyi Clarissa apácák műve. A mű negyedik írója Sepsiszentgyörgyi Ferenc fráter, ferences szerzetes. Legendákat, elmélkedéseket, erkölcstanító példákat, imádságokat tartalmaz. A teleki kódex Anna legendájában olvasható a következő. Mikor Annának eljött az órája, a hétnek minden némű keddin szüle. Egészségben szüli az igaz Dávidnak királyi plántáját, a világnak előtte választott leányát, az édes Szűz Máriát. Miképpen az angyaltól megtanítottak valának, mert ő vala ez világnak jövendő megvilágosítója, és asszonya, és tengernek csillaga. Következő egyházi énekünk szemléletesen idézi ezt a kivételes pillanatot. Ma született e világra egy ékes kisasszonyság, kinek kebléből bimbózik fölséges nagy urasság. Fellegek és az egek közt ma tartatik végasság, az angyalok énekelnek, zengenek a muzsikák. Szent Dávidnak sok húrját bár egyenként verhetném, szűzanyácskám kis pólyácskáját én azzal tisztelhetném, kisasszonynak, Máriának versét énekelhetném, bölcsőcskéjét végatozva örömmel rengethetném. Szeptember 8-a már a 11. századtól jelentős egyházi ünnep és búcsúnap, melyhez nagyon sok népi szokás is társult.

A Mária kultusz látványos megnyilvánulásai a zarándoklatok és búcsújárások, azaz a szent helyek felkeresése, ahol különféle erekjéket és kegyképeket, szobrokat tisztelnek. A búcsújárás fogalmának a katolikus vallásban különleges jelentése van. Az egyház felfogása szerint az embernek az elkövetett bűneiért, még ha megbocsátást nyert is, büntetést kell elszenvednie. Teológiai értelemben a búcsú az egyház ígéretét jelenti. Közben jár Istenné a büntetése részleges vagy teljes elengedéseért, azaz a hívő ember búcsút nyer. A kegyhelyek részben az ott őrzött erekjék és kegyképek, részben a Mária jelenések, csodálatos ima meghallgatások, gyógyulások és egyéb csodatételek miatt váltak a kultusz színhelyeivé. Szentséges Szűz Mária, szép lilium szál. Ki mindenkor szépen úgy virágoztál, hogy szűz lévén meggyümölcsöztél, imád Jézust értünk, akit te szültél. Szép lilium szál, szüzek virágja, könyörögjél rettünk Istennek, anyja. Ó, mely ékes vagy Mária, bűnösöknek szószólója. Jákob égigérő létrája Máriát, az égi lépcsőt ünnepli, melyen keresztül Isten leszállt a földre, hogy az embert majd feljuttassa a mennybe. Az atyák Mária nagyon kiváló jelképét látják a 18. Zsoltár sátorában, melyet napunknak, azaz Krisztus számára helyezett Isten az égboltra, akiből ő, mint vőlegény, a terméből kilépvén futja pályáját. Mária a próféták megvalósult vágyálma, az Isten szent hegye, ahonnan Isten saját magát kinyilatkoztatja. Ő a fénytartó a világ közepén, amikor Mária ölében, karjában tartja a fényt, a világ világosságát. A rózsa az első évtized fordulójára, a fokozatosan terjedő Mária kultusz kialakulásával Mária virága is lesz. A rózsa, ha vörös volt a színe, akkor a mártírok kiontott vérét is jelképezte. A keresztények vére a kereszténység magja. Ezt a rózsa kezdi jelképezni. A mártírok között a legnagyobb Krisztus volt. Ő kétszeresen is kötődik a rózsához. Egyrészt, mint Mária gyermeke és megteremtője, másrészt a mártírság legfőbb rózsája, az öt sebet jelképező szirommal. A nagyszombati kódex valláserkölcsi elmélkedéseket és imádságokat tartalmaz. Korábban a nagyszombati egyetemi könyvtárban őrizték, innen ered a neve. Később az esztergomi érseki könyvtárban került át. A kódex írója így jellemzi Mária szépségét, melynek jelképes jelentései vannak. Mikor én tégedet tekintélek, asszonyom Szűz Mária, de azt tetszik, hogyha én a mennyországot és az eget az ő fényös szép csillagával egyben nézném. És az láttatik én nekem, hogyha a paradicsomnak gyönyörűséges, édes lakodalmában lakoznám. Sőt, még annak fölötte, ennem magamat elfelejtem a te nagy, megvélhetetlen dicsőségeden elámulván. És nagy és felszóval csak ezt kiálthatom. Ó, örök Istennek, gazdságos bőségnek, magasságos bölcsességnek mélységes tudománya, mely igen nagy örvendező szívvel vigadozva, mikoron ez nemes teremtött állat íj nagy tökéletességgel megékösejtéd, és ide ez világnak örömére szerzéd. Ó, szűzlő szép szemek, csillagzó fényességgel csillagozván, ó, rózsalevélpiros tündöklő szép orcák, ó, aranyszínnel fénylő szép sárhajak, ó, mézi édességgel folyó, avagy édeslő szép ajkak, Isten fia gyakorlatos csókolgatásával megistenesültek. A Mária kultusz Magyarországon Szent Istvánnal kezdődik. Irodalmunk legrégebbi emlékei között tartjuk számon azokat az árpádkori latin nyelvű legendákat,
amelyekben államalapító királyunk országfelajánlásának különböző változatai olvashatók. Szent István kis és nagy legendáját, valamint a Hartwig legendát. A Gellért legenda szerint

Kifejezéssel Patrona Hungariae. A magyar hívek körében sok egyéb tulajdonsága mellett azért is örvend megkülönböztetett tiszteletnek. A magyarországi Mária kultusz történetében kiemelkedő szerepe van Szent László királynak. A 16. század elejé kéziratból ismert Szent László ének szerint a Szent Király Szűz Máriának választott vitézeként mindig Máriához fohászkodott segítségért. Neki köszönheti győzelmeit. Az 1262-ben betörő tatárok fölött negyedik Béla aratott győzelmet. Hálából Istennek és Szűz Máriának ajánlotta fel leányát, Margitot. Átyás király pajzsának felirata Szűz Mária közbenjárását kérte, zászlóit a boldogságos szűzképe díszítette. Aranyforintján és ezüst garasán Mária látható a kis Jézussal. Hasonló képekkel díszített pénzeket évszázadokon keresztül vertek, később egyszerűen Máriásnak nevezték őket. A Patrona Hungariae eszmére alapozva alakították ki a 17. században a Mária országa latin kifejezéssel a Regnum Marianum fogalmát. Ennek tartalma, hogy Szent István felajánlásának következményeként Szűz Mária nem csak védelmezője, hanem mindenkori örököse, tulajdonosa is Magyarországnak. Az 1848-49 évi szabadságharc bukása utáni időkben ismét sokan fordultak segítségért a magyarok nagyasszonyához. Amikor 1853. szeptember 8-án Mária születésének ünnepén Orsovánál megtalálták az elásott Szent Koronát, ezt Szűz Mária ajándékának tekintették. Más régi ének kisasszony napjára. Részlet. E mái nap e világra születék a Szűz Mária, mely által bűnünk rútsága elmosaték sokassága. Igaz Jessze gyökeréből származik Isten kedvéből, választaték mindenestől. Szent templomul, szent lélektől, mint szép csillag úgy származék, halálunk ottan rontaték. Évától ránk szállott festék, ő általa elvéteték, mint fényességes, szép hajnal, tündöklik hóddal, csillaggal. Egyarányú fényes nappal, mennybéli szép angyalokkal. Mint arról már korábban szó esett, nagy boldogasszonyban eredetileg Szent Annát, Szűz Mária, kisasszony legendás édesanyját tisztelték elődeink. Ehhez a fentebb említetteket is figyelembe véve, Mária születésének emléknapját egy másik nevezetes nappal, Mária fogantatásának december 8-i ünnepével kapcsolja össze. Szeplőtelen fogantatás cím alatt. Ami további magyarázattal szolgál a napba öltözött asszony középkorban keletkezett kultuszára és ábrázolásaira. Szűz Mária tisztelete az őskereszténységtől kezdve végigkíséri a művelődés történetet. A személyéhez kapcsolódó értékek a keresztény ember számára vallásos összefüggésekben nyertek értelmet. De nem kell hívőnek lenni ahhoz, hogy a tartalmak általános, örök emberi vonatkozásai világossá váljanak.

Irodalomtörténetünk becses darabja, a 13. század második felében keletkezett Ó Magyar Mária síralom, első ismert magyar versünk. A késő középkorban számos

A három részre szakadt Magyarország szerencsétlen sorsának, a területi és vallási megoszlásnak az okát Pázmány Péter többek között abban látta, hogy sokan elpártoltak a magyarok boldogasszonyától. Műveiben nyomatékosan hangsúlyozta, hogy milyen nagy szükség van Magyarország védelmezőjének a segítségére. A Rózsafüzér ájtatosság imádságainak sorozata Mária örömei és fájdalmai körül szerveződik. Ehhez kapcsolódik a 17. század kiváló költője Gyöngyösi István. A röviden csak rózsakoszorúként emlegetett verse. Első rész, Örömnek rózsái. Részletek. Annak szentséges szűz anyját, mennynek és földnek asszonyát, örvendő üdvözlettel köszöntsed, és magasztaljad, én lelkem. S áldottnak valljad az menyei követtel. Szebb ez az napnak fényénél, nagyobb az világ szélénél, az egeknél feljebb ér. Kit semmi hely bé nem foghat, ég s föld meg nem határozhat, ennek méhében elfér. Kiáltsa minden, üdvözlégy, ó Mária, és áldást végy ez földön mindenektől, üdvözlégy, Isten áldotta, az ki magát megtartotta, az bűnös esetektől. A 18. század első felében egyre szélesebb körben erősödött a Mária tisztelet. Tisztelete nem csak a vallásos irodalomra jellemző, számos magyar irodalmi alkotásban bukkan fel alakja. Szklabonyán, Mikszáth Kálmán szülőfalujában igen erős volt a Mária kultusz, hisz a templomban van szobra a fájdalmas anyának, Mária szívének, s a lurdi szűz anyának is. Mikszáth ismert novellái közé tartozik a Kis Andris csizmái, illetve a Gózoni szűz Mária című, melyekben felbukkan a szűz anyaképe, helyi történetekbe ágyazva, a falusi hiedelemvilággal vegyülve. Igaz volt-e mindez? Nem tudjuk. Ám a szklabonyai Mária kultusznak további emlékei is vannak. Épp Mikszáth szülőházának közelében, ez a ház már nem áll ma, emelték a helyiek 1830-ban azt a szép Mária szobrot, amit ma is láthatjuk. A színezett szobor egy magas talapzaton áll, egy horgany fedél alatt. Mária fején korona látható, karján a kisdedet tartja. Mikszáth Kálmán, a Gózoni szűz Mária. Részlet. Azért lett olyan népszerű a keresztény vallás is, mert egy szép szőke asszony van az istenek között. Az ő szelíd égi arca segített meghódítani az emberiséget. S ábrázos, álmodozó embereknek, kik hisznek benne, ő jelenik meg a legtöbbször. Kutak fenekéről jön, a báty hullámaiból kel ki, vagy az erdő titokzatos homályában mutatja meg magát azoknak, akik jók, akiket megszeretett. Látta már a néhai Préda János is, azonképpen Szűcs Gergelyné, nem különben Sánta Nagy Mihálynak az apja. De meg azelőtt is kell, hogy megjelent légyen az elődöknek, mert nem hiába építették a gózonyi gesztenye erdőben a 9 kápolnát a Kálváriával. Sík Sándor katolikus papköltő az Igazi Mária című verse a búcsújáró helyek Mária tiszteletének legmélyebb gyökeréig nyúl. A hívő ember a kegyhelyeken, a kegyképekben, a szobrokban, a világ minden táján az ügyetlenkező hajdani mester századok feketítette vonalaiban, az Isten fiát karjaiban tartó boldog édesanyát, az igazi Máriát tiszteli. A népi vallásosság csodálatos módon érez rá Mária és az emberi nem között fennálló különleges kapcsolatra. Ősi, az emberi lélekbe írt Mária tiszteletnek az alapja, hogy ő mindnyájunk legszeretőbb, legszelidebb édesanyja, akinek ölébe újra és újra még a megváltó Krisztus is leszáll a mennyei trónról,
hogy bűneink miatt megvigasztalódjon. Mária az üdvösségre vágyók vigasza is, akiben Istennek kedvet állt. Sík Sándor, az Andocsi Máriához című verse, az üdvösségre váró magyarok verse, mindörökké magyar Máriás ének.

Sík Sándor az Andocsi Máriához. Koldusboton, törött mankón jövünk búcsút járni. Szűz Máriás magyaroknak kopott unokái. Éjfél van a Dunatáján, magyaroknak éjszakáján nincs más kivirrasszon. Baráttalan, testvértelen, hozzád ver a veszedelem, boldogságos asszony. Megcsúfolták, megköpködték, ami bennünk szép volt. Kilenc felé hasogatták, ami rajtunk épp volt. Tépet testünk megtaposták. Ragadozók ragadozzák édes keservünket. Koporsunkat farandálják. Eléd sírjuk magyar árván a mi keservünket. Idegenek megnevetik drága magyar szunkat. Idegentül kéregetjük kenyerünket, sonkat. Magyar kezek szántogatnak, régi rögön új uraknak, népet hegye bölgyén. Más arat, ahol mi vetettünk, jövevények, szolgák lettünk úr apáink földjén. Boldogasszony, ezer évig édesanyánk voltál. Eleink, ha hozzád sírtak, hozzájuk hajoltál. Száz ostorral ostorozzon, csak ez egyért, boldog asszony, a jó Krisztust kérd meg. Négy vízparton, három hegyen, mindörökké magyar legyen a Máriás ének. Isten áldása kísérjen minket, úr apáink földjén, és oltalmazzon minket a boldogságos asszony anyánk. Köszönjük a figyelmet és az imát. Zalder Éva Mária üzent önöknek az angyalok citeráján.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

0: A Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítása. Megjelent angolul 14. Leó pápa, Szabad a kegyelem hatására című könyve. Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen.
1: A Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, hétfőn délelőtt meglátogatta a vatikáni apostoli könyvtárat, valamint az apostoli levéltárat, és e látogatás keretében megnyitotta az Aqua, Katasztrófa és Csoda címmel rendezett kiállítást. Leó pápa a kiállítás megnyitásakor rögtönözve így szólt az egybegyűltekhez.
2: Vorrei solo dire che Dio nella sua provvidenza e qualche volta con certo umorismo ci fa ricordare sempre che Dio è con noi.
1: Mielőtt felolvasnám nektek a már kézbeszédemet, csak annyit szeretnék mondani, hogy Isten a maga gondviselésében néha egy bizonyos humorral mindig emlékeztet minket arra, hogy velünk van.
2: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria. E oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
1: Sokan talán nem tudják, hogy édesanyám könyvtáros volt, és ma a születésnapon pontosan azért vagyok itt egy könyvtárban, hogy köszöntselek titeket.

0: 14. Leó pápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítása.
1: 14. Leó pápa atyai gesztusa az idén 250 éves Szepesi Egyházmegye felé. 250 évvel ezelőtt, 1776-ban alapították meg kánonilag a mai Szlovákia területén található Szepesi Egyházmegyét. A jubileum év ünnepélyes lezárására 2026. szeptember 26-án kerül sor a szepeshelyi Szent Márton székesegyházban. 14. Leó pápa erre az alkalomra Mário Grech bíborost, a püspöki szinódus főtitkárát nevezte ki különleges megbízottjává. A szentszék szeptember 12-én tette közzé a szentatya Mário Grech bíboroshoz intézett latin nyelvű levelét, amely Rómában Szent Péternél 2026. augusztus 8-án 14. Leó pápaságának második évében kelt. A pápai levél felidézi a Szepesi Egyházmegye alapítását és annak történelmi jelentőségét. A szentatya így fogalmaz: sohasem feledkezve meg arról a legnagyobb szeretetről, amelyet Isten fia mindenek előtt a kereszten mutatott meg a világ üdvösségéért, a szepesi nyáj, miközben Krisztushoz és az ő egyházához rendíthetetlen hűségben felidézi egyházmegyei történetének örömök és fájdalmak között megtett évszázados útját, fennhangon zengi a Te Deum himnuszt, és ebben az évben különös gonddal ünnepli azt a rendkívüli eseményt, hogy immár 250 esztendő telt el ezen egyházmegye kánoni felállítása óta. A szentatya levelében arra is emlékeztet, hogy a Szepesi Egyházmegyét elődje, 6. Pius pápa alapította 1776. március 13-án a Romanus Pontifex kezdetű bullával, szem előtt tartva a mai Szlovákia ezen területén élő híveinek lelki szükségleteit. A jubileum alkalmából František Trösztyenszky szepesi megyéspüspök egyházmegyei jubileumi évet hirdetett, amelyet az imádság és a lelkipásztori elmélyülés időszakának szántak. A szepesi főpásztor és a reábízott hívek azt kérték 14. Leó pápától, hogy küldje el képviselőjét a jubileumi záró ünnepségre. A szentatya ennek a kérésnek eleget téve Mário Grech bíborost bízta meg azzal, hogy az ünnepségen az ő nevében elnököljön és lelki buzdítást intézzen a résztvevőkhöz. A pápa levelében ezekkel a szavakkal adja át megbízatását: ezért jelen levelünkkel különleges megbízottunká nevezünk ki téged a fent említett ünnepségre, amelyet szeptember hónap 26. napján tartanak ünnepélyes szertartással a Szepesi Egyházmegye Szent Márton püspök tiszteletére szentelt székesegyházában. 14. Leó pápa arra kéri különleges megbízottját, hogy a jubileum résztvevőit a keresztény remény megújítására buzdítsa. Buzdítsd mindazokat, akik részt vesznek ezen az eseményen, hogy megújult erővel és új buzgósággal őrizzék meg az élő reményt Isten ígéreteinek elnyerésére, hiszen a jubileum során bőséges lelki javakban és az irgalmas Úr kegyelmeiben részesültek, amelyek kétségkívül nagy segítséget nyújtanak mindennapi munkájuk végzésében. A szentatya arra is megbízást ad Mário Grech bíborosnak, hogy nevében köszöntse a Szepesi Egyházmegye püspökét, a jelenlévő főpásztorokat és papokat, a szerzeteseket és szerzetesnőket, a világi hatóságok képviselőit, valamint a világi híveket, és tolmácsolja számukra a pápa jó indulatát. A levél befejezésében 14. Leó pápa biztosítja különleges megbízottját imádságáról és a fájdalmas szűzanya, valamint Szent Márton püspök közbenjárását kéri küldetésére. Mi magunk is imádságainkkal kísérünk téged, tisztelendő testvérünk, küldetésed teljesítésében. A fájdalmas Szűz Mária és Szent Márton püspök közbenjárását kérve. Neked pedig már most örömmel adjuk apostoli áldásunkat, irántad való jó indulatunk jeléül és a mennyei ajándékok zálogául. Azt kívánjuk, hogy ezt megfelelő módon add tovább az ünnepség valamennyi résztvevőjének. a jubileumi ünnepségen Mário Greg bíborost pápai küldöttség kíséri. Ennek tagja Michal Janiga atya, alsókubini esperes plébános, a Szepesvárai Teológiai Intézet pasztorálteológiai oktatója, valamint Marek Tomaga atya, bírósági helynök, és ugyancsak a Szepesvárai Teológiai Intézet oktatója. A jubileum év egyik kiemelkedő eseményére már június 27-én Esztergomban sor került. A bazilikában 4000 szlovák zarándok részvételével ünnepelték a Szepesi Egyházmegye fennállásának 250. évfordulóját. A helyszín történelmi jelentőségű, hiszen a szepesség hívő közössége hosszú évszázadokon át az esztergomi főegyházmegyéhez tartozott, és azon belül különleges önkormányzati jogokkal rendelkezett. A szepesi prépostság már az önálló egyházmegye 1776-os létrehozása előtt sajátos egyházi közösséget alkotott. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Esztergomban František Trzcienszky szepesi megyéspüspök volt, a zarándokokat pedig Erdő Péter bíboros prímás köszöntötte. A bíboros hangsúlyozta, a szepesi egyházmegye létrejötte, nem szakította szét a korábbi egyházi kapcsolatokat. Ellenkezőleg az egyházmegyék közötti kötelékek tovább erősödtek. Erdő Péter bíboros felidézte a magyar és a szlovák püspöki kar 20 évvel korábbi, ugyancsak az esztergomi bazilikában kinyilvánított kiengesztelődését is. A közös nyilatkozat vezérgondolatát Szent II. János Pál pápa szavai adták. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk. A bíboros szerint az azóta eltelt 2 évtizedben a magyar és a szlovák egyház kapcsolatát már nem csupán az egyetértés és a megbékélés, hanem erős együttműködés jellemzi, amelyet barátságnak is lehet nevezni. Számomra, felvidéki magyar katolikus pap számára külön öröm, hogy Erdő Péter bíboros úrnak köztudottan szívügye volt és maradt is a magyar-szlovák kapcsolatok ápolása, a békés viszony és jó együttműködés előmozdítása. Hálásak vagyunk ezért. Már kispapként ott lehettem a szülőfalumhoz közeli esztergomi bazilikában, ahol az említett 20 évvel ezelőtti megbékélési nyilatkozatok felolvasása és aláírása kerültek. Az azóta eltelt 2 évtized során pedig nem csak külső megfigyelője, de aktív részese lehettem a két nemzetközi kapcsolat érlelődésének. Örömmel töltött el, hogy augusztus végén egy szepességi egyházjogi szimpóziumon beszélgetve a megyés főpásztorral, František Trzcienszky püspökatyával, sugárzó örömét, nagy háláját és őszinte boldogságát tapasztaltam meg, amikor az esztergomi ünneplésre, a szívélyes fogadtatásra emlékezett vissza, és osztotta meg lelki élményeit. Továbbra is feladatunk a hídépítés, a nemzetek között is, szomszédos népek között különösképpen is. Csak így lesz egyházunk katolikusnak, egyetemesnek nevezhető. Segítsen ebben Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, a Szlovákia pátronájaként tisztelt hétfájdalmú szűzanya, égi közbenjárása is.

Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítását hallották. Megjelent angolul 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására című könyve. 14. Leó, Freedom Under Grace, azaz Szabad a kegyelem hatására című könyve angol nyelven is a könyvesboltokba került. A kötet a Szent Atya a Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek meghatározó szerepet játszottak lelkiségének és a világról alkotott szemléletének formálódásában. 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására gondolatok az engem formáló lelki hagyományról című könyvének angol nyelvű kiadása szeptember 15-én kedden jelent meg az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és a brit nemzetközösség országaiban. A Szabad a kegyelem hatására a Szent Atya Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek lelkiségét és a világról alkotott látásmódját is formálták. A kötet különösen érdekes lehet az angol nyelvű olvasók számára. 14. Leó az első pápa, aki a Szent Ágoston rendből érkezett, egyben az egyház első Egyesült Államokbeli pápája, akinek anyanyelve az angol. A Penguin Random House kiadó közleménye szerint a kötet Robert Prevost atya, a Szent Ágoston rend egykori általános előjárója beszédeiből, homíliáiból és személyes írásaiból válogat. Ezek az írások feltárják azt a belső indítatást, amely későbbi szemlélődő megközelítésének hátterében áll. A későbbi 14. Leó pápa írásaiban mintegy asztalhoz hívja az olvasót, hogy vele együtt gondolkodjon a 2001. szeptember 11-i terrortámadások következményeiről, az új politikai ideológiák megjelenéséről, valamint arról, miként válaszolhat az egyház a szegénységre és az emberi jogokat érintő konfliktusokra. A kiadó közleménye kiemeli. 14. Leó Szent Ágoston műveiből merít, akit lelki atyának nevez, és olyan életfelfogást tár az olvasó elé, amelynek alapja a közösség, a szolidaritás és a társadalom peremére szorult emberek szolgálata. Az Egyesült Államokban a Szabad a kegyelem hatására az Image Books, a Penguin Random House Christian Publishing Group kiadásában jelent meg. Az Egyesült Királyságban és Ausztráliában a Penguin Random House UK Enlighten kiadója gondozza a kötetet. Az eredeti olasz nyelvű változatot a Vatikáni Könyvkiadó adta ki, Liberi Sotto la Grazia címmel. A könyvből hangos könyv is készül. A kötetet megnyitó homíliákat és beszédeket az Emmy-díjas amerikai humorista és hívő katolikus Stephen Colbert olvassa fel, a könyv főszövegét pedig a díjnyertes narrátor és Grammy-jelölt Scott Brick tolmácsolja.

Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen. A magyar történelem és napjaink szellemi-lelki kulturális örökségét bemutató sorozat keretében a Szentszéki Magyar Nagykövetségen szeptember 14-én hétfőn kora este Major Balázs egyetemi oktató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti intézetének igazgatója előadást tartott a Szentföld középkori keresztény örökségének megmentése címmel. Vetített képes bemutatója során a Szír Magyar Régészeti Misszió legújabb kutatási eredményeit ismertette, amely a Szír tengerpart közelében fekvő Krak lovagvárában folytatott népes kutatócsoportjával immár sok eszendeje. Kvek Péter Szentszéki Magyar Nagykövet köszöntötte az előadás kezdetén a vendégeket, akik egy része a Szentszéki Követségek vezetői és munkatársai voltak, másrészt pedig a régészeti szakma olaszországi képviselői, illetve Rómában működő egyháziak és világiak. Major Balázs bevezetőjében a Szíriában található Krak lovagvára történetét ismertette, amely a világ egyik legjobban megmaradt és legfontosabb középkori keresztes lovagvára. A Földközi-tenger keleti partjától mintegy 35 kilométerre egy 650 méter magas vulkáni kupon emelték egykoron Homs városától nyugatra. Az eredeti várost 1031-ben éppen Homs emírje építette, hogy ellenőrzése alatt tartsa a tengerpartot a belső országrésszel összekötő utat. 1110-ben a keresztesek foglalták el az erődöt, és felismerve annak stratégiai jelentőségét letelepedtek ott, és az erőd helyén új citadellát emeltek az idők során. Az akár 4000 ember befogadására képes Krak lovagvára így a legjelentősebb, legerősebb váruk lett. 1150 és 1250 közötti időszakban a keresztes hadjáratok idején Krak a johanniták, a Szent János lovagok főhadiszállása volt. A helyőrség még békeidőben is mintegy 2000 főt szállásolt el. Az erőd mintegy 3000 négyzetméteres alapterületét 3 méter vastag külső fal veszi körül 13 bástyával. Major Balázs előadásában részletesen ismertette az utóbbi években a Krak lovagvárában folytatott feltárási munkát, amely főként a gótikus termek, folyosók és a szép keresztboltozatos kápolna építészeti és festészeti rekonstrukciójára irányult. A gondos munka eredményeként sikerült többek között egy csupasz, gótikus falmező eredeti freskójának témáját rekonstruálni, kevéske freskotöredékből és a kváderkövek eredeti kontúrvonalait jelző karcolataiból, s mint kiderült, az eredeti freskó Krisztus mennybe menetelét ábrázolja, angyalok támogatta mandorlás alakja alatt, a szűzanya áll az apostolokkal. A Major Balázs régésszel készített hosszú és alapos stúdióbeszélgetésünket későbbi adásunkban sugározzuk.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyveledi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynök atya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy irdaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent

0: és az örök életed. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mm.

0: kezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Asszony.

0: hallgatóhajjan. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér első szentitka, akit érettünk vére, aki érettünk vérrel verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok. Nem ő vele virasztasz most? A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited. A sötétség órája ez. Szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban. Víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Úrtól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk bérrel verítékezett. Asszony!

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az

0: atyán, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az

0: Marian, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az

0: száján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Azt

0: száján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Ráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szőtt egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen, hátára mért meg annyi ostor csapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostor csapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostor csapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
1: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott

0: a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szentitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nagy szál jogarát kezében. Nézd meg őt jól. Kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól. Hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól. A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtöv is égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

királyán. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Goráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téren

Amen. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tőzsel koronáztak.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Köszönöm.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szenttitka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merül tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdezz, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lép, delsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehest. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Amen.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: engem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Amen.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: atyáján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szent titka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket, most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmesked el. Ezt selekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: mindannyian. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög életünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat,

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okoz.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Már így magában is ez az igevers az Efézusiakhoz írt levele Pál apostolnak lenyűgöző, ha belegondolunk, hogy Isten alkotása vagyunk, Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, ő előre eltervezte, elkészítette, nekünk csak járnunk kell abban. De ifjú teológusként, amikor megnéztem az ógörög jelentését némelyik szavaknak, rádöbbentem, hogy az alkotásnál a poéma szó, a vers, vagy műalkotás, vagy remek mű, így szokták fordítani. És amikor ezt így összeraktam, hogy mert az ő remek műve, az ő műalkotása vagyunk, akkor valahogy ez a vers, ez az igevers még többet jelentett számomra. Mert van egy festőművész barátom, akitől szoktam időnként jó sikerült festményeit megvásárolni, hogy ezzel is támogassam őt. És egy festményét nem akarta eladni nekem, és megkérdeztem, hogy miért nem, és mondta, hogy az a műalkotásom, azt nem adom senkinek. Hát így teremtett bennünket is a mi atyánk, és nem ad bennünket senkinek.
1: Németh László, lelkipásztor gondolatait hallották.

Drága gyermekek, Isten elhatározása és szeretete által vagyok kiválasztva arra, hogy Isten anyja és a ti édesanyátok legyek. De az én akaratomból is és a mennyei atya iránti határtalan szeretetemből és a belévetett teljes bizalmam által volt testem az Istenem berkelyhe. Az igazság, a szeretet és az üdvösség szolgálatában álltam. Ahogyan most is itt vagyok veletek, gyermekeim, szeretetem apostolai, hogy arra hívjalak benneteket, hogy az igazság hordozói legyetek, hogy arra hívjalak benneteket, hogy a saját akaratotokból és fiam iránti szeretetből terjesszétek az ő igéit, az üdvösség igéit, hogy cselekedeteitekkel mutassátok mindazoknak, akik még nem ismerték meg fiamat és az ő szeretetét. Erőt az eukarisztiában fogtok találni, fiamban, aki testével táplál és vérével erősít titeket. Gyermekeim, kulcsoljátok össze kezeteket, és csendben nézzétek a keresztet. Így módon hitet merítetek ahhoz, hogy tovább tudjátok adni, igazságot merítetek, hogy tudjatok megkülönböztetni, szeretetet merítetek, hogy valóban tudjatok szeretni. Gyermekeim, szeretetem apostolai, kulcsoljátok össze kezeteket, nézzétek a keresztet, mert csak a keresztben van üdvösség. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. február 2-ai üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, a Hiszek Egynek a hitágazatait vesszük, ezen belül pedig az első az Isten, egy legfőbb lény létezése. Tehát már a teremtett dolgokból kitűnik, hogy van egy legfőbb lény, olvashatjuk Szent Pálnál a Rómaiakhoz írt levélben, vagy a Bölcsesség könyvében. Szent Pál azt mondja, hogy Isten láthatatlan lényege a teremtett dolgok által lesz megismerhetővé és láthatóvá. A teremtmények szépségéből következtethetünk teremtőjükre. Az egy igaz Istent a teremtett dolgokból a természetes értelem segítségével biztosan megismerhetjük. Nincs igaza Immanuel Kantnak, a königsbergi bölcselőnek, amikor azt állítja, hogy Isten létezését sem felismerni, sem bebizonyítani nem lehet. Az ember lelkét nem láthatjuk, azonban az ember értelmes cselekedetekből következtethetünk a lélek létezésére. Hasonlóan következtethetünk Isten műveiből is az Isten létezésére. Az ég csillagai, valamint a föld és annak teremtményei nem keletkezhettek önmaguktól. Továbbá az ég csillagai nem mozoghatnak pályájukon saját erejükből. Már az égiek létezése is Isten létezésére enged következtetni. Az araba homokban, mi a hóban levő lábnyomokból következtethetünk valakire. Hasonló módon következtethetünk az égi testekből Isten létezésére. A csillagok éppen olyan kevésbé keletkezhettek maguktól, mint ahogy egy város nem épülhet magától. Kirchner Atanász csillagász, akinek barátja Isten létében kételkedett, szép földgömböt készítetett és állítatott fel szobájában. Mikor barátja kérdezősködött a földgömb eredetéről, a csillagász így felelt, magától lett. Mikor pedig barátja erre kinevette, így szólt, könnyebb ennek a kis földgömbnek magától léteznie, mint ama nagynak odafenn. Tehát a gyertya nem gyúl meg magától, s meggyújtva néhány óra múlva ismét kialszik. Az égen gyönyörű fénnyel világít a nap, s fényéből évezredek óta semmit sem veszített. A fellegtelen éjszakán millió és millió világot látunk fejünk fölött. Kicsoda gyújtotta ki mindezeket, kitartja fenn a csodálatos fényüket. A zsoltáros így kiált fel, az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő kezei alkotmányát hirdeti az égboltozat. Newton a nagy csillagász mindannyiszor mélyen meghajtotta fejét, és levette kalapját, valahányszor Isten nevét csak kimondani is hallhatta. A földi élőlények létezése is Isten létezésére enged következtetni, mert élőlény csak élőlénytől származhatik. Az élettelen természet nem adhat életet, mert neki sincs, amint hogy ezért taldért sem adhat, akinek magának nincs. Tehát az első élőlénynek, tehát egy más élőtől kellett a világra származnia. Azért kiált fel Jobb, kérdezz csak meg a barmokat, és megtanítanak téged, az égi madarakat, és megjelenítik neked, szólj a földnek, és megfelel neked, és elbeszélik a tengerhalai. Ki nem tudja, hogy ezeket mind az Úr keze alkotta. A mérhetetlen világ tehát könyv, amelyben Isten megmérhetetlen dicsőségéről olvasunk. Tehát a világon levő bámulatos rendből szintén egy kiváló rendezőre kell következtetnünk. Legelőször az égboltozaton levő csodálatra méltó rendből kell egy rendezőre következtetni. Ha a tengeri hajó biztosan evez a kikötő felé, nem kételkedünk benne, hogy ügyes kormányos irányítja azt. A mindenségben levő fönséges rendből is éppen így következtethetjük, hogy végtelenül bölcs lény vezeti mindezt. Azt állítani, hogy az ég csillagai maguktól járják be pályájukat, éppen olyan esztelenség, mint azt mondani, hogy a hajó Európa valamely kikötőjéből magától indul ki, magától vitorlázik a föld körül, és tér vissza a kikötőbe. Azért mondta már Cicero,
A csillagos eget szemlélve belátjuk, hogy rendkívül jeles értelmű lény irányítja a világ mindenséget. Földünkön is a legszebb rendet látjuk. A nappal és éjjel, valamint a négy évszak váltakozása, a legkisebb állat, növény, főképpen pedig az emberi test, amely Szent Vazó szerint, mint egy külön kis világot, mikrokoszmoszt képez, a berendezésében nyilvánuló szép rend rendkívül jeles értelmű rendezőre enged következtetni. Gondoljunk csak például a szem, a fül, a szív, az egész idegrendszer, az emésztési szervek bámulatos felépítése. Ez a mesteri felépítés nem jöhetett létre magától. Már a legkisebb ház is értelmes építőmestért, a legegyszerűbb óra is ügyes órást tételez fel. Tehát valamely műnek, például a Szentírásnak betűi sem rendeződhettek össze maguktól. Annál kevésbé keletkezhetett a mindenségben uralkodó szép rend önmagától. Egyes emberek és egész népek életsorsa is bizonyítja, hogy van egy magasabb lény, amely az életsorsokat irányítja. Figyeljük meg csak egyes embereknek, például egyiptomi Józsefnek az élete történetét. Joggal mondhatta ő a testvéreinek, hogy ti gonoszat gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra fordította. Na, figyeljük meg az egyházi üldözőknek a sorsát. Gondoljunk például Napóleon sorsára, akivel éppen úgy bántak el, ahogy ő bánt Heteri Pius pápával. Egyes Isten tagadók és Isten káromlók hirtelen bűnhődése szintén Isten létét bizonyítja. Egy Whitney neve istentelen tudós Baltimore-ban azzal akarta barátai előtt kézzelfoghatóan bebizonyítani, hogy nincs Isten, hogy felszólította a mindenhatót, végezzen vele azonnal, ha valóban létezik. Az Isten káromlak következő pillanatban holtan rogyott össze. A nagy szükségben történt ima meghallgatások, különösen pedig a hirtelen beteg gyógyulások, amelyek kegyhelyeken, főképpen a boldogságos szűz közbenjárására történnek, hasonlóképpen Isten létezését bizonyítják. Harmadik, az egyes népek életsorsa szintén sok szívlelésre ad alkalmat. Ugye a zsidó nép Krisztus után 70-ben egészen úgy bűnhődött, amint azt az üdvözítő előre megmondta. A büntető ítéletet a húsvétkor és a római katonák hajtották végre. Mintegy 300 kereszt állott a Kálvária hegy tövében, amelyeken naponta mintegy 500 zsidó szenvedett. A fénykép fényképezőt feltételez fel, az e fajta bűnhődések is, amelyek oly tökéletes másai az előbb elkövetett bűnöknek, szükségszerűen egy magasabb lényre engednek következtetni. Csak is egy ilyen irányíthatja olyan feltűnő egybehangzással az eseményeknek a forgatagát. Tehát az emberbe beoltott erkölcsi törvény is Isten léte mellett bizonyít. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Tovább megyünk a mai katekézisünkben. A hit hiszek egynek a hit ágazataival, és ezen belül is az Isten létezését kezdtük el. És ott, itt folytatnám, az emberbe beoltott erkölcsi törvény is Isten léte mellett bizonyít. Minden ember érzi bensejében, hogy a rossz cselekedetektől tartózkodnia kell. Aki ezen a benső szózaton túlteszi magát, nyugtalanságot és félelmet érez. Aki engedelmeskedik szavának, békét és nyugalmat. Sokan inkább életüket áldozták fel, semhol lelkismeret.

ismeretük nekem, a belső parancs ellen vétsenek. Kell tehát, hogy legyen egy az ember felett álló lény, aki ezt az erkölcsi törvényt beírt a lelkünkbe. Már a pogányok rájöttek erre, így a híres római szónok és államférfiú Cicero ezt mondta, hogy minden bölcs megegyezik abban, hogy mi szerint az erkölcsi törvényt nem ember találta ki és oltotta a szívekbe, hanem egy örök lény, akinek parancsai és tilalmai az egész világon uralkodnak. A földnek valamennyi népe bensőleg meg van győződve egy legfőbb lény létezéséről. A földnek valamennyi népénél, még azoknál is, amelyek majdnem állatias életmódot folytatnak, egy vagy több istenség tiszteletét találjuk. Találunk városokat kőfalak, király, betű, pénz, törvények nélkül, de templom, imádság, áldozat nélkül város nem találunk. Amiben pedig minden ember természeténél fogva megegyezik, annak igaznak kell lennie. Isten létezésének tudata ugyanis nem látszaton alapul, hanem a benső öntudat szüleménye. Az a tudat, hogy Isten létezik, minden embernél bizonyos értelemben tudnélik, erre a tudatra minden ember nagy könnyűséggel rájöhet. Tehát a kinyilatkoztatás is bizonyítja egy legfőbb lény létezését. Isten többször és sokféle módon beszélt az emberekhez. Többször és sokféle módon ismertette meg magát velük. Mózesnek az égő csipke bokorban jelent meg. Ábrahám, Izsák és Jákob istenének nevezte magát, és az összes teremtett lényektől való megkülönböztetésül az egyedül létezőnek mondotta magát. Így szólott, én vagyok, aki vagyok. A sínai törvényhozás alkalmával pedig ezt mondta Isten, én vagyok a te urad Istened. Idegen isteneid ne legyenek, én előttem ne imádd azokat és ne tiszteld. Azon felül Isten saját létezésének bebizonyítására sok csodát is művelt. Így a Kármel hegyén a 450 Baal pap hiába könyörgött egész nap saját képzett isteneihez, hogy küldjenek tüzet az égből, és gyújtsák meg áldozatjaikat. Mikor azonban este Illés proféta Istenhez könyörgött tűzét az égből, kérelme azonnal teljesült. Azokkal a csodákkal is, amelyeket Isten a babiloni fogság idejében művelt, kinyilvánította a pogányok előtt az ő létezését. Tehát aki Isten létét tagadja, az esztelen. A Szentírás mondja, hogy mondja az esztelen a szívében, nincs Isten. Tehát ha valaki azt mondaná, hogy házak, városok maguktól keletkeznek, azokat eszelősnek tartanánk. Így áll a dolog ebben a kérdésben is. Tehát az Isten tagadónak a tébolyodottak házában a helye. Az Isten tagadók olyan emberek, akik látván látnak, és mégsem látnak, és halva hallanak, és mégsem értenek. Tehát olvashatjuk Márk evangéliumában. Az igazi nagy bölcselők, természettudósok és csillagászok túlnyomó része mélyen Isten hívő volt az ó és újabb korban egyaránt. Gondoljunk csak ezt Szokrátészre, Plátonra, Arisztotelészre, Kopernikus, Galilei, Newton, Kepler, Ampère, Pasteur, stb. Tehát dr. Dennert egyik könyvében, amelynek a címe a természettudósok vallása, bebizonyítja, hogy a legnagyobb természettudósok 92%-a hitt Istenben. Gladstone, a hírneves angol államférfi, 1898-ban halt meg, ő kijelentette, hogy életében 60 kiváló tudóssal volt alkalma beszélgetnie, és ezek közül 55-nél mély vallásos meggyőződést tapasztalt. A másik 5 is nagyra becsülte a vallást. Csupán a kevélyek lesznek Isten tagadókká, ugyanis a kevéi nem akar urat ismerni maga fölött, továbbá mások előtt felvilágosodottnak akar látszani. Kevésségének büntetéseként ezután ostobává lesz. Magukat bölcselőknek mondván bolondokká lettek, olvashatjuk a rómaiakhoz írt levélben. A gonosz életű emberek is Isten tagadókká szoktak lenni. A bűnös ugyanis szeretné, ha nem volna Isten, hogy így a büntetést elkerülje. Amit az ember
szeretne, szívesen elhiszi. Szent Ágoston találóan mondja, csak azt tagadja Isten létezését, akinek haszna volna abból, ha valóban nem létezne Isten. Kényelmes emberek is könnyen lesznek Isten tagadókká. Istent imádni és neki engedelmeskedni fáradtságot és önmegtagadást jelent, ellenben Istent letagadni és vele nem törődni könnyű és fáradtságba sem kerül. Úgy vagyunk ezzel, mint a resteskedéssel, ez sokkal könnyebb, mint a komoly munka. Tehát az Isten tagadók jobb meggyőződésük ellen beszélnek. Nem beszélnének ugyanis annyit Istenről, és nem tagadnák annyira létezését, ha nem félnének mégis tőle, és nem kételkednének saját állításukban. Egy Isten tagadó lelkében sincs igazi megelégedettség. Nincs békejük az istenteleneknek. Rajtuk igazolódnak Szent Ágoston szavai, nyugtalan a mi szívünk mindaddig, míg te benned meg nem nyugszik. Mennyi Isten tagadó hívja segítségül Istent nagy veszély idején, nem egy közülük pedig meg is tért halálos ágyán. Maga Bolter is paputásról vágott halála előtt. Isten majd szavakon fogja a bűnbánat nélkül elhaló Isten tagadókat. Számukra nem lesz kegyes Isten, és nem lesz szükség. És nem lesz nekik üdvösség. Mindazok, akik téged elhagynak, megszégyenülnek, a tőled eltávozók a porba íratnak. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, a második hitágazatot, vesszük az Isten lényegeit. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Kartágói Szent Ciprián, püspök vértanú. Ciprián püspök az ősegyház azon kevés szentje közé tartozik, akikről részletes életrajzi adatok maradtak ránk. Előkelő családból származott, s kiváló neveltetésben volt része. Tanulmányai végezetével, mint ügyvéd és a retorika tanára kezdett dolgozni szülővárosában, nagy sikerrel. Gazdagsága lehetővé tette számára, hogy az élet minden örömét megízlelje, de tapasztalta, hogy minden földi öröm közepette is a szívében valami üresség van. Volt egy Cecilius nevű pap barátja, akivel bensőséges kapcsolatot tartott. Az ő hatására hívő lett, és valószínűleg 246 húsvétján megkeresztelkedett. Ad Donatus című munkájában, amelyet már keresztényként írt, örvendezve beszéli el, hogy a keresztségkor teljesen szakított korábbi életével, s Krisztusban új életet kezdett. Második születésében új emberré változott. Megtérését Ciprián kezdettől fogva igen komolyan vette. Még katekumen volt, amikor letette a tisztasági fogadalmat, vagyon a jelentős részét eladta és szétosztotta az egyház szegényei között. Ezen kívül lemondott a pogány szerzők olvasásáról, és kizárólag a szentírás tanulmányozásának szentelte idejét. Az egykor híres rétor buzgósága nem maradt véka alá rejtett világosság. A hívők felfigyeltek rá, és Donatus püspök hamarosan pappá szentelte. 248-ban pedig Donatus halála után minden tiltakozása ellenére megválasztották a város püspökének. Mivel Kartágó akkor Észak-Afrika egyházi központja volt, Ciprián nem csak a város püspöke, hanem a közel 150 tagot számláló afrikai püspök kollégium feje is lett. Püspökségének 10 esztendeje szüntelen szenvedés és harc volt. Tudta, hogy mind a hívők, mind a papok körében visszaélések támadtak fel, melyek ellen elsősorban a saját példájával indult harcba. Mindig józan ítélő készséggel találta meg a középutat a kegyetlen szigor és a lazaság között. Épp hogy átvette azonban a püspökséget, amikor Decius üldözése lecsapott az egyházra. A császár a keresztényeket a birodalom ellenségeinek tekintette, és eltökélte magában, hogy kiirtja őket. Az üldözés elsősorban a papság ellen irányult, abból a megfontolásból, hogy a pásztor nélkül maradt nyáj könnyen felszámolható, illetve magától is szétesik. 250-ben Decius rendeletet bocsátott ki, mely szerint a provinciák helytartóinak kényszeríteniük kellett a keresztényeket, hogy áldozatot mutassanak be a császári állam pogány isteneinek. Aki a megszabott határidőig ezt nem tette meg, az bebörtönözték, és kegyetlenül megkínozták. Ciprián úgy látta, nem szabad magára hagyni a nyájat azzal, hogy mindjárt másnap vértanú lesz, ezért elhagyta a várost, és egy éven át rejtőzött a környéken, onnan irányította híveit. Az üldözés következtében a hívők sorai valóban megritkultak. Egy részük életét adta a hitéért, mások hűséges hitvallóként állták a kínzásokat, de sokan megrettentek a rájuk váró szenvedésektől, és bemutatták a kötelező áldozatot. Végül olyanok is voltak, akiknek sikerült bizonyítványt szerezniük az áldozat bemutatásról, anélkül, hogy azt valóban megtették volna. S így a börtönt és a kínzást elkerülték. Azok száma, akik valóságosan vagy csak a kiállított bizonyítvány szerint, tehát látszólag megtagadták a hitüket, oly nagy volt, hogy visszafogadásuk később komoly kérdés elé állította az egyházat, sőt, szakadás oka is lett. Ciprián visszatérőknek komoly vezeklést rót ki engesztelésül és hitük erősítésére. Vele szemben viszont egy diákónusa, Felicissimus, pártot alakított azokból, akik úgy vélték, hogy a püspök nem elég szigorú, és 252-ben egy Fortunátus nevű pap személyében ellenpüspököt is állítottak a városba. Ciprián eleinte türelemmel és szeretettel próbálta ellenfeleit meggyőzni, de erőszakosságukkal szemben nem jutott semmire. Ekkor zsinatot hívott össze, és kiközösítette őket. ...252-254 között két esztendeig pest is dúlt az egész római birodalomban, és Észak-Afrikában is sokan meghaltak. Ciprián oly nagy lelkűen és bölcsen szervezte meg a beteg ápolást, és a nyomorba jutottak megsegítését, hogy pogány kortársai is őszinte csodálattal adóztak neki. De olyanok is voltak, akik a járványért a keresztényeket tették felelőssé, mondván, azért sújtják az isteneke csapással a birodalmat, mert ezek az istentelen keresztények megsértették őket. És levonták a következtetést. Cipriánt az oroszlánok elé kell vetni. Amikor Gallus császár 252-ben újabb üldöző rendeletet adott ki, Ciprián egy afrikai zsinat nevében kinyilvánította, hogy a hittagadók vezeklési ideje befejeződött. Ismét fölvehetők az eukarisztikus közösségbe, hogy a következő harcra jól felkészülhessenek, és erőt meríthessenek Krisztus testéből és véréből. Ciprián mindezekről a nehézségekről értesítette Kornél pápát. A pápa és a Szent Ciprián atya, ahogy a rómaiak nagy tisztelettel emlegették őt, nagy egyetértést tanúsított a kérdéses ügyekben. Kornél pápa vértanúsága után azonban heves véleménykülönbség támadt a birodalom két központja, Róma és Kártágó, István pápa és Ciprián között. De Unitate Ecclesia, az egyház egységéről című értekezése mutatja, hogy a püspököt mennyire áthatotta az egyház egységének hite és féltése. Egyéb írásaiban is a jó pásztor beszél, akinek legnagyobb gondja a nyáj egysége és belső békéje. Ám azok az évek, amelyekben ezen a belső egységen munkálkodott, gyorsan elmúltak. 257-ben Valerianus császár újabb üldözési hullámot indított el. Ciprián az elsők között volt, akiket 257-ben Aspasius Paternus prokonzul elé állítottak, és egy távoli kisvárosba kurubizba száműzték. Egy álomból kinyilatkoztatást kapott a vértanúságáról. Így ír erről. Már lefeküdtem, de egészen még nem aludtam el, amikor megjelent előttem egy rendkívüli magas ifjú. Az ifjú, aki közben a bíró háta mögé került, beletekintett az írásba, s jellel tudtomra adta, mi áll benne. A kezét nyújtotta, és olyan mozdulatot tett, mint amikor karddal lesújtanak valakire. Én csak néhány napot kértem, hogy dolgaimat elrendezhessem. Ekkor a bíró ismét írt valamit a táblára, s az ifjú jelezte nekem, hogy kérésem teljesült. Pontosan egy évvel az álom után halt vértanú halált. 258 nyarán Valerianus ismételten kiadta a keresztény üldöző rendeletet, sőt, súlyosbított rajta. Az új prokonzul ezért Cipriánt visszavitette Kártágóba, hogy ismét ítéletet tartson fölötte. Ciprián pedig annak jeléül, hogy bármikor kész a halálra, nem hagyta el a házát. Minden percben várta a bíró embereit. Hamarosan le is tartóztatták. Galerius Maximus prokonzul kihirdette az ítéletet. Tascius Ciprianusnak kard által kell halnia. Istennek legyen hála, felelte rá a püspök. A jelenlévő keresztények, akik végighallgatták a pert, mind fölkiáltottak. Vele együtt akarunk halni. Tömeg kísérte a vesztőhelyre, Sextus mezejére. Amikor megérkeztek, Ciprián letette piros palástját, és letérdelt imádkozni. Majd levetette dalmatikáját, és átadta diakónusának. Vászoninkben várta a hóhért. S amikor ez megérkezett, megparancsolta, hogy adjanak neki 25 aranyat, annak jutalmául, hogy a vértanúság koronájához segíti őt. Saját kezüleg kötötte be a szemét, majd oda nyújtotta a kezét, hogy Julianus nevű papja és a szintén Julianus nevet viselő szubdiákonus kösse meg. A hívők egy fehér leplet terítettek a földre, hogy az fogja föl a vérét. A kártágói keresztényekkel együtt Ciprián is fájdalommal szemlélte, milyen sokan tagadták meg a hitüket. A hatóságok meghatároztak egy napot, amelyen a város fórumán kellett jelentkezniük azoknak, akik nyilatkoztak arról, hogy többé nem keresztények. Ciprián szomorúan írta. Meg sem várták, hogy elfogják őket. Már a csata előtt vesztesek lettek, és még az összecsapás előtt elterültek a földön. Még csak azt a mentséget sem lehet fölhozni mellettük, hogy kényszerítették őket a bálványok előtti áldozásra, hiszen szabad akaratukból futottak a fórumra. Úgy siettek a lelki halálba, mintha már régóta várták volna ezt a napot. De a szomorú hírek mellett azt is hallotta, hogy vannak hős hitvallók. Bátorító levélből sugárzik az öröm. Vigadozom és örvendek, és szerencsét kívánok nektek, bátor és áldott testvéreim, mert jelentették nekem hiteteket és hősiességeteket. Már az is becsületére és dicsőségére vált anyánknak, az egyháznak, hogy a hitvallók tétovázás nélkül vállalták, hogy ítéletet üljenek felettük.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben! Ha az emberek a feledésre legalább fele annyi erőt fordítanának, mint az emlékezésre, a világ már régen a békesség paradicsoma lenne, mondta Jean Anouilh.

boldog remény. Visszatérsz majd, nem hagysz árván ide lent. Hamarosan új éneket zeng majd ajkunk odafent. Szívünk tiszta kívánsága lesz életünk boldogsága. Ott már nem lesz nyomorúság, nem lesz sírás, fájdalom. Krisztus áldott közelsége a legdrágább nyugalom. A szívekben boldogság, az örökké valóság. Imádattal énekel majd Isten minden gyermeke, Krisztus vérén megváltott nép, hívők boldog serege. Ennél nagyobb öröm nincs, amit ő ad, drága kincs.

mert ahogy egy testben több tagunk van, és minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, és a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek. Olvashatjuk a rómaiakhoz írt levél 12. fejezet 4 és 5, 6-os vers soraiban. De néha úgy tűnik, mintha egyáltalán nem lennének talentumaim, mintha nem lennék képes segíteni senkinek, vagy bármi fontosat tenni. Pió atya így bátorít: ne szórd el magjaidat mások kertjébe, hanem műveld meg a sajátodat. Ne vágy arra, hogy más legyél, mint aki vagy. Arra összpontosíts, hogy tökéletesítsd magad, és hordozd a kicsi és nagy kereszteket, amelyekkel a mennybe vezető utadon találkozol. És hidd el nekem, hogy a lelkéletben ez a legfontosabb, de egyben a legkevésbé megértett tanács: mindenki a saját ízlése szerint szeret. Kevesen élnek azonban kötelességük és az Úr akarata szerint. Ebből adódik az a szomorú helyzet, hogy sokan elindulnak a tökéletesség útján, de kevesen érnek fel a csúcsra. Segíts, Uram, hogy értékelni tudjam, amit te adtál nekem. Talentumokat, függetlenül attól, hogy milyen kicsik vagy kevesek, családot és barátokat, legyenek akármilyen közel vagy távol, anyagi javakat, függetlenül attól, hogy mennyire sokat vagy keveset. De legfőképpen kérlek, segíts, hogy megbecsüljem állandó jelenlétedet és szeretetedet.

nélkül nehéz szívekkel araszolunk felé. Most míg magunknak bíztaton suttogunk menni, menni kell. Egyre ritkábban emeljük fel tekintetünk, s megadon valljuk be, tovább már egy lépést sem tehetünk. Mert oly távol még a csúcs, olyan sokat kell addig még küzdeni. Öregszünk, gyengülünk, s homályosuló szemünk már nem egészen tisztán látja a célt. Azt a messzi célt, ami talán már nem is a célunk, amiért már nem is olyan jó küzdeni, amit már nem is annyira akarunk, s amivel már nem is érdemes időt tölteni. Így araszolunk töpörödött lelki csúcsokon, míg vérszomjas kárőrvendő Lucifert szolgáló angyalok fülünkbe súgják. Ó nem, nem a csúcsokon, ott lent van igazán az élet, ott alant lehet mindent megtalálni, a völgyben, a húspatakok mentén. Széltől védetten ott kell neked pihenni. Nincsenek ott gondok, és nem kell küzdeni. Ó, hagyd de bárgyú vágyat a folyton felemelkedését, hisz úgyis túl messze a csúcs. Valóban messze van. Verejték hull alá homlokunkról, ahogy botrányköveket kerülgetve lépkedünk. Mindenféle szél csapdossa arcunk, mennyire nehéz, de más nem tehetünk. Könyörgünk, kérünk, imáinkkal döngetjük égi ajtajaid, Istenünk. Ó, segíts, segíts magasba jutni, oda a csúcsok közelébe, fel, minél fennebb, hogy egykor majd trónod elébe ajánlhasson a néped. Ha szélverten szakadtan is, de győzelemmel, s feltelve tőled áradó örök életet adó kegyelemmel. Ó, ha látjuk már a célt, akkor nincs is oly távol. A távol is közel van. És nem a kötvágyól, nem a kísértő látható, hallható csupán, hanem látni téged, érezni a lényed, tudni azt, hogy mellettünk harcolsz, s megfogni erős átszegzett kezed, s úgy indulni újra meg újra el a távoli csúcsok felé. A menny felé.

Tömeg gyűlt Jézus köré, hogy hallgassák. És meggyógyultak, akiket tisztátalan lelkek kínoztak. Az egész tömeg arra törekedett, hogy megérinthesse, mert erő áradt belőle, és mindenkit meggyógyított. De vajon Isten még mindig gyógyítja a testet, az elmét és a lelket? Pió atya így bátorít: soha nem maradj távol az isteni bárány szent lakomájától, mert semmi sem erősíti meg jobban a lelket, mint maga a lelkek királya. Nincsennél erősebb orvosság. Ó, atyám, azt nem kérhetem, hogy vedd el Jézust közülünk, hiszen hogyan élhetnék én gyengeségemben és erőtelségemben az eukarisztia vétele nélkül? Hogyan tudnék megfelelni a kérésnek, amelyet fiad a mi nevünkben tett? Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ha nem kaphatok erőre a szeplőtelen testből, legyünk mindig bátrak, és ha valami lelki fásultság tör ránk, fussunk Jézus lábaihoz az oltári szentségben, és a mennyei illatszerekbe borkodunk,

Akkorozva kétségtelenül visszanyerjük erőnket. Add meg nekem, Uram, hogy az Eukarisztiában fogadjam gyógyító érintésedet.

vőlegény barátja csak ott áll mellette, és szívből örül, a vőlegény hangját hallva. Ez az örömöm most teljes lett. Mégis a vágyaim gyakran az egész lelkemet betöltik hangos kiáltásaikkal. Még Isten, a mi vőlegényünk csak halkan suttog. Hogyan tanulhatom meg meghallani az ő hangját? Jézus szeret téged. Azt akarja, hogy teljesen az övé legyél. Ne tekints másra, és ne hagyd, hogy a lelkedben bármi más helyet kapjon. Csak ő. Akaratodat egyesítsd vele, hogy semmi se állhasson közéd és Isten közé. Ne gondolj arra, mire nem vagy képes, hanem csak arra, amire képes vagy. És tedd azt jól a vőlegény szerelméért. Már mindent Istenbe helyeztél. Öltsd magadra, mi megfeszített Urunkat, Jézus Krisztust. Szeresd őt szenvedéseidben. És miközben ezen gondolkodsz, mondj el minél több fohászt. Lelked, Isteni jegyesed karjaiban van, mint a csecsemő édesanyja karjában. Ezért hát nyugodtan alhatsz, mert a mennyei jegyes úton az úton vezet, amely számodra a legjobb. Uram, bocsásd meg, hogy inkább magamra hallgattam, mint rád. Vedd át az életem felett az irányítást, és segíts, hogy mindig meghalljam és kövessem a te hangodat.

Könyörgés alkonyatkor Makovej János. Miste nem leszáll az alkony. Elől a nappali forró elégedetlenkedés. Csönd lesz végre, ismét itt a földön, ahol a békesség oly kevés. Istenem, leszáll az alkony, s lelkünkben végigre meg a hűs varázs. Amikor minden sebünk naponta gyötör, ég és eleven parázs. Csöndes alkonyatkor, Uram, hozzád emelem könyörgő jajszavam. Hűs alkonyatkor összetörve e csöndben színed elé vetem magam. Két szemem nem lát téged, s két kezem fáradtan most nem tapint. De érzem, te benne vagy a csöndben, ha a nap utolsó sugara int. Érzem, itt lehetsz oly közel, hogy elérhet sóvárgó, érted vágyó szívem, hogy újra kelhet a föld porából, s az égre nézhet fel, beléd vetett hitem. Amikor bús lelkemet is eléri hűs alkonyatkor hatalmas Isten közelséget, ó, én jó Uram, adj nekem, adj mindörökre hűs alkonyati békességet. Ha ez alkonyatkor most újra felhangzana a gyönyörű emberkereső szavad, hadd lenne boldog válaszom. Jövök, Uram, Éden útja már egészen szabad. Legyen végre embermilliók édene átoktól, bűntől megszabadult tudat. Add, drága mennyei atyám, ismerjem, bírjam, hirdessem ezt az utat. Istenem, ha leszáll az alkony, és elül a nappali forró elégedetlenkedés, csönd lesz már szívemben is, béke, aki te vagy, ez már nem kevés.

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Gyakran mégis megpróbálom egyedül viselni a rám rótt terheket, és kudarcot vallok. Pió atya így bátorít: kérem Jézust, hogy engedje meg, hogy az őt őszinte és tiszta szívvel szerető lelkekkel együtt te is egyre jobban értékeld az ő szeretetteljes hívását. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Az isteni mester gyengéd meghívása vigasztaljon ebben a próbatételben. A Jézus által oly szívesen küldött szenvedéseket ismerjük meg úgy, mintha örökké együtt kellene velük élnünk. Így, amikor a legkevésbé számítasz rá, Jézus, aki nem bírja elviselni, a sokáig szenvedj, megszabadít tőlük. Eljön, hogy levegye rólad a terheket, és vigaszt nyújtson, új bátorságot oltva lelkedbe. Amikor választottjai vállára keresztet helyez, megerősíti lelküket, hogy a terhet viselve vele együtt emelkedjenek fel. Uram, segíts, hogy mindig hozzád forduljak, ha terhek nyomják a vállam, felismervén, hogy te vagy. Elveszed őket, vagy erőt adsz, hogy elviseljem őket.

szorult helyzetükben az Úrhoz kiáltottak, és megmentette őket minden félelmüktől. A vihart szellővész elindítette, és a tenger hullámai elcsitultak. De hogyan engedhetem meg Istennek, hogy szétárassza bennem nyugalmát, ha az emberek és a helyzetek vihart kavarnak az életemben? Gondolatainkat fordítjuk a mennyország igazi hazánk felé, amelynek a földi világ csak fakó képe. És igyekezzünk isteni segítséggel minden vidám és nehéz helyzetben megőrizni az elégedettséget és a nyugalmat, ahogyan az a derűs Názáret igaz híveihez illik. Figyeljünk oda éberen a legkisebb zavarra is, és amint a csüggedés jeleit tapasztaljuk magunkon, gyermeki bizalommal és teljes odaadással forduljunk újból Istenhez. Ha lelkünkben mindig megőrizzük a békét és a nyugalmat, nagyot lépünk előre Isten útjain. Ha azonban elveszítjük a békét, az örök életért tett minden erőfeszítésünk csak kevés, vagy semennyi gyümölcsöt nem hoz. Uram, segíts, hogy mindig hozzád forduljak és engedjem, hogy helyreállítsd bennem a nyugalmat még akkor is, amikor viharok tombolnak körülöttem.

Dévényi Erika, aggódó szív. Az aggodalom olyan, mint a hintaszék, csak indulsz, de az út végére sosem érsz. És míg a hintaszékben legalább tiéd a nyugalom, addig békéd elvész, szorítja az aggodalom. Hiába félted a gyermeket, hogy rossz útra lép, nem aggodalmad óvja az útkereszteződést, remegő kézzel engeded el az útra kelőt. Pedig nem a félelmed, mi megvédi őt. Aggódva nézed a vihar felhőket, pedig az nem védi meg óvó tetődet. Hiába kerülöd így az ördög tüzét, az aggodalom nem olt, csak belülről tép. Az aggodalom szilánkjai összerakódnak. A ma terhével egységet alkotnak, s kész lesz egy olyan hatalmas teher, amelyet szíved már nem bírhat el. Nem tudod, mit hoz a jövő, mi az, mit kapsz, hisz emberi léted erre nem adhat választ, s ha aggódsz, mert azt féled, rossz lesz élted, csak azért lehet, mert kevés a hited. Legyen előtted Péter példája, az aggodalom őt is megtalálta. Amint a vízen hitét kezdte feledni, tanító példaként elkezdett süllyedni. Isten igéje válaszol neked, megnyugtat téged, ha hűen figyeled, azt mondja, ne aggódja a holnapért. A holnap majd aggódik magáért. Az égi madarak sem vetnek, aratnak, mégis az Úr kegyelmében laknak. A mezei liliomok sem varnak ruhákat, az Úr akaratából mégis pompáznak. Ne akarj már akkor átkelni a hídon, amikor még nem is tudsz a folyóról. És ha már látod a folyót, akkor se félj. Isten szárnyokat adna, ha leesnél. Hited legyen ernyő, de ne te döntsd el, hogy esőtől vagy naptól védjen. Isten teremtette az esőt és a napot, áldásként adja neked, mit alkotott. Életünk minden holnapja előbb Istennel találkozik. Tud, hogy az Úr szeret téged, ne aggódjon a szív. Hidd, hogy az utadat mindig a béke vigyázza, melyen a pásztor elől megy, és a bárányok utána.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Pázsóka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Kedves hallgatók, megkondultak a harangok és imára hívnak bennünket. Mi is hívjuk Önöket, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Imádkozzuk el Leó pápával a déli urangyala imát, felajánlva minden betegért, ágyhoz, házhoz kötöttért, megpróbáltatottakért. Imádkozzunk a békéért, és mindazokért, akik kérik és várják az imáinkat. Majd az ima után Pál Zsóka tolmácsolja Önöknek a Szent Atya szavait.
2: Angelus Domini, nunciavit Marie. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce Ancilla Domini,
3: fiat mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix,
3: ut ineficiam progressivus Christi.
2: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et dux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
3: Et sunt et sunt in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Et cicere modera.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Kedves hallgatók, augusztus 30-án, az évközi idő 22. vasárnapján Leó pápa a Castel Gandolfoi Piazza della Libertà nevű téren az apostoli palota előtt összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el a déli úrangyalaimát, és szokásához híven beszélt a nap evangéliumáról is. A következő percekben a Szent Atya szavait Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
4: Cari fratelli sorelle, buongiorno e buona domenica!
1: Kedves üvéreim és nővéreim, jó napot és szép vasárnapot kívánok! A mai evangélium azt mondja el nekünk, hogy Jézus feltárja tanítványai előtt közelgő húsvétjának misztériumát. A messiásnak mondja, Jeruzsálemben kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Amit mond, nagyon távol áll attól, amit ők egy győzedelmes és nagyhatalmú messiástól várnak, akinek segítségével legyőzhetik és lábbal tiporhatják ellenségeiket. A vele töltött idő alatt már sokszor rácsodálkozhattak tetteire és szavaira. Ez az utóbbi kijelentése azonban valóban minden elképzelésüket felülmúlja. Péter pedig kifejezi egyet nemértését és szemrehányást tesz Jézusnak. Isten, ments, Uram, ez nem történhet veled. Nem sokkal korábban még felismerte benne Krisztust, az élő Isten fiát. Most viszont meglepődve és talán csalódottan a hallottakon, a korábban tett gyönyörű hitvallásának, mint egy ellentmondva, szemrehányást tesz Jézusnak. Mintha azt mondaná neki, igen, hiszem, hogy te vagy a Messiás, de nem így kell megmenteni a világot. Reakciója buzgóságból fakad, melyet kétségtelenül őszinte szeretet táplál, mégis elgondolkodtad bennünket. Nekünk sem mindig könnyű ugyanis megértenünk és elfogadnunk Isten útjait, különösen akkor, amikor nagyon eltérnek a miéinktől. Ilyenkor megkísért bennünket, hogy a hit minden logikájával ellentétben azt gondoljuk, az Úr téved, vagy ami még rosszabb, nem hallgat meg bennünket, vagy nem törődik velünk. Amikor ilyen bizonytalan helyzetbe kerülünk, Péter minden lobbanékonysága ellenére két fontos dolgot tanít nekünk. Az első, hogy soha, még ilyen helyzetben se szakítsuk meg a párbeszédet az Úrral, sőt, bizalommal tárjuk elé azt is, hogy nehezen értjük, mit kér tőlünk. A második pedig az, hogy soha ne ítéljük meg Isten cselekvését, hanem inkább alázattal figyeljünk az imádságban arra, amit cselekvése által feltár előttünk, még akkor is, ha az nem felel meg várakozásainknak. Az apostol fejedelem nagysága ebben is megmutatkozik. Jézus így válaszol neki, távozz tőlem, Sátán. Majd elmagyarázza neki és a többi tanítványnak, hogy ha az ő nyomdokaiba akarnak lépni, meg kell tagadniuk önmagukat, fel kell venniük keresztjüket és követniük kell őt. Péter meg is teszi. Miután meghallgatta Jézust, elfogadja a kihívást, és egész életében, egészen a vértanúságig hű maradt Krisztus szavaihoz, akit megváltójaként ismert fel. Kérjük hát az Urat, hogy hitünk megélésében és imádságunkban bennünk is meglegyen Péter őszintessége. Alázattal mondjuk el az Úrnak, mit érzünk valójában, akkor is, amikor zavar van a szívünkben. Ugyanakkor tanuljuk meg Péter készségességével elfogadni azt is, amit várakozásainkon túl kér tőlünk. Segítsen bennünket Mária, aki engedelmesen átadta magát Isten terveinek, egészen fiának, Jézusnak a keresztjéig.
0: Mai adásunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúznak a mai adás szerkesztői
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben.

Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent élekben, hiszem a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét,